0: A jelenlegi európai adatokat figyelembe véve reális azt gondolni, hogy kanyarú járvány törhet ki Szerbiában, mondja Nebojsa Bohucki járványügyi szakorvos, akit az Európai Védőoltási Hét kapcsán szólaltattunk meg.
1: Tavaly Szerbiában, tehát 2025-ben az átoltottság volt alacsonyabb, mint 2024-ben. Konkrét, ha beszélünk védőoltásokról, akkor pentaxim átoltottság tavaly volt 92%, tehát egész Szerbiára vonatkozik ez az adat. Aztán a hepatitis B átoltottság 90,4%, aztán a pneumokokusz elleni átoltottság 91,2%. Kell mondani, hogy ha egy átoltottság alacsonyabb, mint 95%, akkor nem létezik kollektív, azaz nyáimmunitás. De legnagyobb baj tavaly történt MMR védoltásról, konkrét az átoltottság volt nagyon alacsony. Annyira alacsony, hogy 1993-tól, amióta létezik, vagyis amióta használunk nálunk ezt a védoltást, ez volt a legalacsonyabb átoltottság. Összesen 72,8.

0: százalék.
1: Érdekes, hogy tavaly Észak-Bácskában az átoltottság volt csak 87,3%, ami rekord alacsony, de ha nézzünk összes körzeteket Szerbiában, van összesen 25 körzet, Észak-Bácskában volt a második legmagasabb átoltottság. Csak Észak-Bánátban volt magasabb, de 23 körzetben volt alacsonyabb. 17 körzetben, beszélek tehát a Szerbiáról, az MMR átoltottság volt alacsonyabb, mint 80%, és ebből 7 körzetben volt alacsonyabb, mint 70%. Más szavakkal, mi messze vagyunk attól, hogy bírunk beszélni nyáj immunitásról Szerbiában, konkrét 3 betegségről, ha beszélünk, kanyaró, mumps és a rubella, vagyis a rózsahimlő. A kanyaró egy nagyon ragályos betegség, és éppen azért, mert ragályos, vagyis nagyon könnyű lehet megkapni ezt a fertőzést, és ha nézzünk, ha milyen a mostani helyzet Európában, akkor reális mondani, hogy várható, hogy Szerbiában fogunk regisztrálni egy járványt. Konkrét szavaly Európában regisztráltunk 34 ezer kanyaró esetet, legtöbb eset volt a szovjet országokban, de érdekes, hogy nagyon sok kanyaró esetet regisztráltunk a szomszédos Romániában. Szerbiában tavaly regisztráltunk 210 kanyaró esetet. Éppen azért, mert az MMR átoltottság nagyon alacsony, még egyszer, tavaly volt csak 72,8%, és azért, mert Európában van kanyarovírus, kanyaró van nálunk Szerbiában is, éppen azért erről kellene többet beszélni. Más szavakkal, az a szülő, aki eddig nem vitte gyereket, hogy felvegyen ezt a kötelező MMR védoltást, tegyen ezt minél hamarabb, mert első dózis után a védettség körülbelül 95%, ez az első dózis jön sorra, ha valaki már bement a második évben, legjobb lenne, ha az a gyerek lesz beoltva 12 és 15 hónap közt, és a revakcina, újraoltás mindig van az iskola előtt. Ha valaki iskola előtt megkapta ezt a másik dózis, akkor védettség körülbelül 98%. Nem csak kanyaró itt van, tehát nálunk Európában, hanem a szamárköhögés, vagyis a pertussis. Ha nézzünk, mekkora volt az átoltottság védoltásról, ami véd pertussistól, tehát mi beszélünk most a pentaxin védoltásról, ami véd 5 fertőző betegség ellen, így a pertussis, vagyis a szamárköhögés ellen. Átoltottság Szerbiában volt 92%, hasonló volt helyzet Észak-Bácskában 91,9%, ami jó, de még alacsonyabb, mint a 95%. Tavaly regisztráltunk Szerbiában 18 szamárköhögés esetet. Kell mondani, hogy nagyon sok szamárköhögés esetet regisztráltunk 2023-ban és 2024-ben. Azóta a számok lassan mennek lefelé, de persze kellene, hogy legyen nulla ilyen eset. Tehát igen, hogy az a 18 alacsony szám, de itt vannak a betegek, és azért, mert nem létezik nyájimmunitás, várható, hogy megint fogunk regisztrálni új szamárköhögés eseteket. Kell mondani, hogy ha nézzünk nagy világot, most van több száz különböző védoltás, ami véd körülbelül 30 fertőző betegség ellen. Nálunk Szerbiában van 7 kötelező védoltás, ami véd 11 fertőző betegség ellen, tehát BCG, ami tuberkulózis ellen, pentaxim, ami a difteria, tetanus, pertussis, aztán a járványos gyermekvénulás és a hemofilus influenza B-típus ellen, aztán a következő védoltás a streptococcus pneumónia ellen, és persze a hepatitis B vírus ellen, és aztán jön MMR védoltás. Újraoltás jön a második évben, aztán iskola előtt, és ha az a fiatal 14 éves. Tehát ezek a kötelező védoltások, de léteznek a nem kötelező

vagyis ajánlatvédoltások is. A legjobb példa a Gardasil 9. Nálunk Szerbiában, ha valaki már 9 éves, teljesen ingyen bír kérni ezt az ajánlatvédoltást, és megkapja. Ha nézzünk utolsó adatokat, ami vonatkoznak a konkrét a Szabadka városra, eddig 777, tehát 777 fiatal, 9-19 év közt gyerek, fiatal megkapta ezt a védoltást, ami azt jelenti, hogy az átoltottság most már 4 év után csak 6,5%. Tehát az érdeklődés sajnos nem magas, de jó példa a Tapolya, ahol most már 4 év után az átoltottság 23-24% körül. Tehát, ha nézzünk egész Észak-Bácskát, akkor majdnem 10%. Ha nézzünk a nemi struktúrát, 25% a fiúk és 75% a lányok, pedig jó lenne, ha mind a két nem felvenne ezt a védoltást, mert véd tehát fertőzésről és a rákbetegségről nem csak lányokat, hanem a fiúkat is.

0: elmondtuk a kötelező védőoltásokat, illetve hát a nem kötelezőket is említettük, viszont ami az elmúlt időszakban legnagyobb visszhangot keltette, az ugye a COVID vakcina. Most eltelt már ugye hát 6 év, lassan jelentkezhetnek esetleg tünetek. Tudnak-e erről valamit, hogy aki felvette a vakcinát, ugye nagyon nagy visszhangot keltett, akkor akarták az emberek, nem akarták. Van-e valaki, aki negatív tapasztalattal jön önökhöz?
1: Ha beszélünk a COVID-19 elleni védoltásokról, kell mondani, hogy minden védoltás, ami volt abban az időben, jó volt. Az volt itt a legnagyobb baj, hogy az a kórokozó állandóan mutált. És amikor már a piacon volt egy védoltás, sajnos kellett csinálni újat. Tehát ha beszélünk a kötelező védoltásokról, itt a vírusok, azok a baktériumok nagyon is stabilak. Tehát már több, sok-sok év után, ha beszélünk egy MMR védoltásról, az a összetétel megmaradt. Nem kellett cserélni, mert a vírusok, amit találunk természetben, nem mutálnak, vagyis mutációk vannak, de nagyon alacsonyak, aprók, és nem történt rekombináció. Ez nagyobb baj. Ha beszélünk a COVID-19-ről, az volt teljesen egy új kórokozó, és mindig, ha valami új, teljesen nem stabil. Kellett várni néhány évet. Tehát 2020 végén már volt az első védoltás, amit már használtunk akkor, és elsősorban 2021 elején. Az volt jó védoltás, de a kórokozó nagyon is mutált. Amikor jött az Omikron, az történt 2021 novemberben, azóta már lehet beszélni arról, hogy egyre stabilabb lett a COVID-19 kórokozója, és tényleg klinikai szempontból már egyre enyhébb tüneteket produkált ez a vírus, vagy vírusok, mindig beszélünk a csoportról, de egyre jobb, vagyis az a védoltás is volt jobb, mert jó volt az a struktúra, az a alap, az a minta, ami alapján csináltak azt a védoltást. Hogy valakinek volt valamilyen baj, vagy most van, azért, mert felvette egy vagy több védoltás, vagy több különböző típus védoltás, tehát nincsen egyáltalán ilyen információ bárhol a világon. Persze emberek beszélnek. Emberek beszélnek arról is, hogy MMR védoltás veszélyes, pedig van már több mint 50 éve. Tehát ilyeneket lehet hallani, mindig is lesznek. De MMR-es kitűnő védoltás, amiben bírunk eliminálni és aztán eradikálni kanyarot, mumps és rubella. A COVID védoltások voltak fantasztikusak. Nagyon sok millió és millió ember túlélte azért, mert felvetett. Persze, mindig, mikor már egy háború elmúlik, akkor mindenki mindent bír mondani, hogy az a védoltás nem volt jó, azért lett valaki beteg, mert megkapta, és így tovább. Aki epidemiológus, immunológus, és így tovább, ilyen információk tehát nincsenek, nem léteznek. Aki felvette, nagyon jó tett.
0: És ugye az Európai Védőoltási Hét kapcsán esetleg igyekeznek-e a védőoltások fontosságára fölhívni a figyelmet valami módon?
1: Kell mondani, hogy az Egészségügyi Világszervezet még 2005-ben hirdette az első alkalommal az a világ, vagy akkor konkrét az Európai Védőoltási Hetét, és idén már 21. alkalom van, hogy beszélünk az Európai Védőoltási Hétről. Idén az volt április 19 és április 25 közt. Lehet mondani, hogy a fő üzenete ennek a hétnek volt, hogy mindenkinek joga és szüksége van a védoltásra, mert e módon csak bírunk megelőzni konkrét Szerbiában 11 olyan betegséget, ami ellen nem létezik orvosság. Tehát kanyaró ellen, rubella, járványos gyermekbénulás, mumps, és így tovább, nincsen oki kezelés, még mindig. Ha valaki lesz beteg, lesz tünetkezelés. Tehát csak a tüneti kezelés. Oki vagy etiológia nincsen, pedig van védoltás. Tehát nagyon jó felvenni mindig a kötelező védoltás, mert mindig éppen olyan védoltások használunk egy országban, ahol az a betegség van, vagy bír visszajönni. Jó példa a szamárköhögés, ami sok évet nem regisztrálunk, pedig megint itt van, és így tovább. Tehát azért, mert léteznek migrációk, de mi is utazunk bárhol a nagyvilágban, és visszajövünk, bírunk importálni, azokat a régi betegségeket. Tehát jó beszélni védoltásokról, objektív forrásokból tájékoztatni magukat, hozni azt a döntést, tehát oltsuk magukat és a gyerekeinket.

Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában arról számoltunk be, hogy Kulán a Budapesti Semmelweis Egyetem Pető András karának munkatársai konduktív pedagógiai szűrést végeztek. Folytattuk Gunarasi életmódváltás programról szóló sorozatunkat, ahol nutricionista, gyógytornász, pszichológus és általános orvos együttes erővel több hónapon keresztül képzi majd a résztvevőket, hogy egészségesebben éljenek. Ezúttal Detki Kóka Janikó pszichológus mondta el, miért fontos a lelki folyamatok tisztázása életmódváltáskor. Ezt követően arról hallhattak, hogy május 8-án előadás lesz Zentán Csecsemők alvása, sírása, táplálása a biológiai normák mentén címmel. Emellett a DAC korszakról is szó lesz. Gaborjákné Kovács Judit védőnő, szülő, csecsemő és kisgyerek konzulens nyilatkozott a témával kapcsolatban. Beszélgettünk Teterják Tíme a kapcsolódó nevelés oktatóval is, aki a Zentai Baba Mama Klub keretében tart előadást a Türelem titka, avagy Miért csak akkor érted, ha kiabálok címmel. Műsorunk második órájában az Európai Védőoltási Hét kapcsán Nebojsa Bohucki járványügyi szakorvos nyilatkozott a jelenlegi adatokról. Horváth Csaba zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Műsorunkkal a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Hit, vallás, hitvallás a hitünkről, a gyökereinkről, a kultúránkról. Az Újvidéki Rádió hullámhosszán.
1: Jobb könyvét négy nagyobb részre oszthatjuk. A prológus, a párbeszéd, az úrbeszéde és a lezárás. Jobb története a szenvedésről és annak elfogadásáról szól. Jobb egy jámbor, istenfélő ember, aki hűségesen szolgál Istennek, és boldogságban, gazdagságban él. A sátán szerint azonban Jobb hűsége csak a jólétben valódi, ezért Isten megengedi neki, hogy megkísértse, így próbára tegye Jobbot bajban is. Jobb elveszti vagyonát és gyermekeit, majd súlyos betegség tör rá. Azonban belenyugodva továbbra is kitartott Isten mellett. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Kósa Martin evangélikus segédlelkész előadásának szerkesztett változatát adjuk, amely Jobbtól már csak jobb lehet címet viselte. A keresztény értelmiségi kör Szabadkai tribünjén az Augustinianum pastorális központban hangzott el. Az előadóról néhány szó. Kósa Martin, evangélikus, segédlelkész, Bácskasút falván fejezte az általános iskolát, a középiskolát pedig Szabadkán is néhány évet ott is dolgozott. A teológiai tanulmányait Romániában, Kolozsváron végezte, jelenleg segédlelkészként szolgál Szabadkán. Kósa Martin, Jobbtól már csak jobb lehet című előadásának szerkesztett változata következik.

A mai előadásunk témája Jób könyve. Jób könyvének közelebbről való megismerése, illetve annak rejtett tartalmai. Nem szeretnék annyira mélyen majd belefonódni a részletekbe, inkább szeretném, hogy megismerjük jobban ezt a könyvet. Hát akkor kezdjük is meg legelső sorban Jób könyvének a bevezetőjével. Jób könyvét négy nagyobb részre oszthatjuk fel. Röviden, tömören először így összefoglalva magát a könyvet, esetleg ha valaki nem olvasta, illetve ebben még az is célom lesz, hogy úgy megismerjük a könyvet, hogy akár el se kelljen olvasni. Tudjuk, hogy miről szól. Négy részre osztható: bevezető, párbeszéd, az úrbeszéde és egy lezárás. Ugye az első két fejezet egy prológia, ahol Jób története úgymond bevezetődik ebbe a szenvedésbe. Jób egy igaz ember, aki úgymond ártatlanul fog szenvedni. Azután jön a párbeszéd, ami Jób és barátai között játszódik le. Ez az, ami a legnagyobb részt fölöleli a könyvből. Majd az úrbeszéde, jönnek a válaszok az úrtól, illetve egy lezárás. De ki is maga Jób? Jób a könyvünk főszereplője. Jób egy igen gazdag, igaz ember volt. Jóbot így írja le a Biblia. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember, fedhetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született, 7000 juh, 3000 teve, 500 igásökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Hát ugye ezt írja Jóbról a Biblia. De viszont a történeten tovább haladva olyan kérdések merülhetnek majd fel bennünk, ami a mai embert is ugyanúgy foglalkoztatja. Egy több ezer éves könyv, ami még ma is aktuális. Ilyen kérdések például, hogy miért szenved az ártatlan? Miért engedi Isten a szenvedést? Miért történik rossz Isten szolgájába? És íme elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol Isten a vádló kezébe adja Jóbot. Ugye itt már érdekessé válik a történet, hogy hogy adhassa Isten a vádló kezébe Jóbot. Ugye így ír róla a történet, hogy történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e a szolgámat Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, megvan rá az oka, azért féli az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsd ki csak a kezed, és tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet, és eltávozott a sátán az Úr elől. Majd rögtön ezután következik egy rész, ahol Jób elveszít mindent, ezt írja le az 1.6.12 és a 2.10 közötti rész, erre aztán kitérek külön, illetve miután Jób először elveszítette mindenét, úgymond a vagyonát, azután sem tagadta meg Istent. Ekkor van a következő rész, ahol megint egy olyasmi történet játszódik le, mint az előző felolvasott fejezetben, avval a különbséggel, hogy miután Jób mindent elveszített, azt mondta az Isten, hogy csak rá nem vetheted a kezét. Ezután már azt is megengedte az Úr, hogy rá is kezet vessen. Ezek után jött, hogy mindenét,
plusz még megverte Jóbot rosszindulatú fekéllyel tetőtől talpig. Tehát az Úr teljes, szabad, úgymond cselekvést adott a sátának, hogy csinálja, amit akarsz Jóbba. Csinálja, amit akarsz. Lényegében véve ez egy kicsit nehéz gondolat, hogy miért engedi ezt Isten? Amikor ő maga mondja,

Ja, ő maga dicsekszik jobba, hogy nézd, milyen szolgám van. Nézd, milyen hihetetlen, hogy kitart mellettem, igaz és hűséges szolga. És egy ilyen embernek megengedi azt, hogy szenvedjen.

De miért mondtam az előbb vádlót, amikor ott írja, hogy sátán? A Jób könyvében a sátán az nem egyenlő az ördöggel. Nem egyenlő, úgymond a fő entitása. Ez a megnevezés, a haszátán, csak Jób és Zakariás könyvében fordul elő. És ugye itt ez a H betű, az az előtag, az A, tehát a vádlót jelenti az eredeti szövegben. Valószínűleg, hogy a fordítások alatt, legyen az angolra, magyarra, latinra, ezt a megnevezést személy névé tették. Ugyanúgy hasonlóképpen, mint mondjuk rá, ahogyan a magyarban van a Kovács, vagy a Szabó, vagy a Kádár. Ugye ez is egy úgymond átalakult személynévé. Viszont ez nem a fő gonoszt jelenti. Illetve abból is tudhatjuk, hogy nem a fő gonosz, mivel hogy együtt jelent meg az Isten fiakkal az Úr előtt. Az pedig nem lehetséges, hogy a sátán a mennyországban legyen. Továbbiakban még ennyire se szeretnék belemenni így a részletekbe és a teológiai dolgokba, inkább azt szeretném, hogy megismerjük a könyvet, viszont ezt az érdekességet nem szerettem volna kihagyni, hogy megmutassam azt, hogy mennyire könnyen félreértelmezhető a szöveg, hogyha nem tudjuk ennyire mélyen a hátterét. És ezután jön az a rész, amiről az előbb beszéltem, hogy Jób mindenét elveszíti. Elveszíti a marhákat, szamarakat, a szolgáikat, mindent, gyerekeit, az összes-összes vagyonát elpusztítják, elveszik, megölik. És ez mind azért, mert az Úr megengedte. Mindenét elveszíti. Biztos mi is voltunk már úgy, hogy elveszítettünk valamit az életünkben, egy hozzánk tartozót, egy barátot, akár egy fontos tárgyat, és elkezdtük keresni rá az okot, hogy ez miért van. Miért történik ez pont velem? Miért engedi meg az Isten azt, hogy ez megtörténjen egyáltalán? Sokszor még az Istenbe vetett hitünk is akár meginogott. Viszont Jobbnak erre az egészre, miután mindenét elveszítette, a családját, a vagyonát, mindent, az volt a válasza, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Azért ez mély hitre val. Sőt, még ezután a felesége is azt mondja neki, hogy átkozz meg az Istent, és tagadd meg, hajj meg, hagyd ott mindent. És utána még az egészségét, az egyetlen dolgot is, ami megmaradt neki, elveszíti. Viszont Jób továbbra is megmarad Isten mellett. Mennyit veszíthetett Jób körülbelül?

ugye, hogy az emberi életnek a felbecsülhetetlenségét bele se tudjuk számolni, de körülbelül 5,5 és 13,8 millió euró értéknyi állatot, jószágot veszített el Jób azért, mert Isten megengedte. És elérkeztünk a párbeszédhez. A legnagyobb részt felölelő rész ebben a történetben. Azt mondja, amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről, Elifáz Témánból, Bildád Suhából és Cófár Noámból. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvétellel vigasztalják őt. És mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Tehát itt van ez a három barát, aki elmegy Jobhoz. Ott vannak mellette, próbálják pártolni, viszont sajnos nem ez történik a következő részekben. Ez a három barát lesz az, aki megpróbál fényderíteni arra, hogy miért is szenved Jób. Ők próbálják meg kideríteni azt, hogy mi lehet a baja. Ezt megelőzően viszont az egyik legfájdalmasabb rész jön Jób történetében, ahol Jób panasza sorolódik fel. Ez az a rész, ami igazán megmutassa azt, amikor az ember a leges, legmélyebb pontjára elér. Amikor már kiláthatatlan az egész helyzet. Amikor már úgy érzi, hogy bármi történt, tehát inkább meghalna, csak ne kelljen ezt egy percig se tűrni tovább. Íme hadd olvassam fel ezt a részt. Ugye a hallgatás után végül aztán Jób megnyitotta száját, és megátkozta születése napját. Megszólalt Jób, és ezt mondta. Vesszen el a nap, amelyen születtem. Az éjszaka, mely tudta, hogy fiút fogan. Legyen sötét az a nap, ne törődjön vele az Isten odafönn. Ne ragyogjon rajta napsugár, sötétség és homály vegye birtokába. Felhő lakoljon rajta, nappal is sötétség tegye rémisztővé. Ragadja el vaksötétség azt az éjszakát. Ne kerüljön az év napjai közé, ne számítsák bele a hónapok számába. Legyen az az éjszaka meddő, ne hallatszon akkor örömújongás. Hozzanak rá rontást, akik meg tudnak átkozni egy napot, és képesek felingerelni a leviatánt. Sötétüljenek az alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, és nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vette kölbe és emlőre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék és élvezném a békét, aludhatnék és nyugodalmam volna. Ez egy igazán mély pont. Ettől szerintem mélyebben nem is lehet az ember. És ezután lépnek be a barátok. Ez a párbeszédnek a felosztása, ugye itten felváltakozva jönnek majd a barátok, és arra válaszol majd Jób. Ugye Elifáz, Bildád, Cófár és Elihu. Viszont Elihuról külön szeretnék beszélni. A barátokat nem így ugrálva, hanem mindegyik barátnak az érvelését és arra Jobnak a válaszát sorba fogom venni. Jób próbálna meghallgatásra találni ezeknél a barátoknál. Viszont nem fog konkrétan jó válaszokat kapni tőle, viszont mindegyik új mutatással próbálja meg kideríteni azt, hogy mégis mi lehet Jobnak a problémája. Először is Elifáz beszédei és Jób válaszai. Elifáz azt mondja, az ember nem szenved ok nélkül, és el kell fogadni a szenvedést. Azt állítja, hogy Jób Isten káromlása és rejtett bűnök miatt bünteti az Isten. Jób pedig

kéri a barátait, hogyha szerinte ő vétkes, akkor mutassanak rá, hogy mi az, amiben vétkezett. Mutassák meg neki, hogy mi az a rossz, amit csinált. Illetve Elifáz még azt mondja, Jóbnak biztos sok bűne van, csak nem mondja el, és ezért szenved. Eltitkolja, eljátsza a nagy bűntelenségét, az igazságát, de viszont mélyen, legbelül, amikor nem látta senki, biztosan valami rosszat tett, és ezért szenved. És Jób erre azt mondja, hogy Jób még elmenne Isten trónusáig is, hogy elé terjesztje az ügyét. Becsületes emberként vitatkozna Istennel, hogy ártatlan. Tehát Jób még annyira is állítja azt, hogy ő bűntelen, hogy még Istennel szemtől szembe is perlekedne, és megvédené az ügyét, hogy ő ténylegesen, feleslegesen és hiába valóan szenved. Ezután pedig jön Bildád beszéde és Jób válaszai. Bildád abban próbálja meg megtalálni Jobnak a szenvedésének az okát, hogy biztosan a gyermekei azok, akik valami rosszat tettek. Mert Jób könyvének az elején ugye írja, hogy többször tartottak vacsorát, úgymond ünnepélyeket a gyermekei, viszont Jób erre mindig tartott engesztelő áldozatot, úgymond, még hogyha netán tettek is valami rosszat, hogy biztosra megyen. Jób erre azt mondja, hogy Isten igaz és mindenható, de ha nem nyomorgatná, megmondaná, hogy ártatlan. Tehát Jób azért már úgy kezdi félni kicsit az Istent, és úgy megmondaná neki azt, hogy Uram, én ártatlanul szenvedek, én egy igaz ember vagyok, de mégis fél a hatalmasságától, hogy de mi van, hogyha összetör. Azt mondja Bildád, a bűnösök elpusztulnak, így Jobbra is ez vár. Isten előtt nem tiszta egyik ember sem. Jobb ekkor már Istent kezdi elokolni. Jobb ragaszkodik igazához, és nem enged a fethetetlenségéből. Továbbra is állítja, hogy ő nem csinált semmi rosszat. Ezután jön Cófár. Felszólítja, hogy térjen meg Istenhez, bármit is tett. Itt ez lényegébe véve arról szól, hogy még ha nem is ő csinálta a bűnt, de vallja be, hogy ő volt, és akkor minden rendben lesz Istennel. Cófár szerint a bűnösök vigadozása rövid ideig tart, gazdagságoknak nem örülhetnek, mert bűnüket leleplezi az ég, és ellenük támad a föld. Jób ezt helytelennek tartja, mert sokszor a bűnösök élnek jól. És az az igazság, hogy ezt a mai világban is sokszor megfigyelhessük. Hogy sokszor azok az emberek, akik tényleg istenhívők, próbálnak napról napra jól élni, próbálnak napról napra minél jobban cselekedni, azokat sokszor rossz dolgok érik. Viszont szemmel láthatóan történik az, hogy akik lopnak, csalnak, hazudnak, sikkasztanak, élnek, mint a hal a vízbe. Jób pontosan erre próbál rámutatni Cófárnál. Mert Cófár próbálja kicsit összekötni Jobnak a vagyonát avval, hogy megrészegítette ez a sok vagyon, és biztos ez miatt szenved. De ha nem is, akkor is valld be, hogy te voltál, és akkor minden rendben lesz. Jób ezt nem így látja, és Jób ezt nagyon jól látja. Még mielőtt belekezdenék Elihu beszédeibe, még egyszer szeretném ennek a három barátnak az álláspontját felvázolni. Van Jób, aki ártatlan, ártatlanul szenved. Elifáz arra próbál meg rámutatni, hogy nincs hiába való szenvedés. Nincs oktalan szenvedés. Majd jön Bildád, aki azt mondja, hogy biztos azért szenved, mert a gyerekei csináltak valami rosszat, tehát úgymond örökölte a bűnösséget. Majd jön Cófár, aki azt mondja, hogy még ha nem is tetted meg, de azért vald meg, és akkor vedd magadra a bűnöket. Mert Isten hatalmas, és ezt így el kell fogadni.

És jön Elihu, akiről mondtam, hogy külön szeretnék beszélni, illetve majd a Elihu azt mondja, hogy Isten azért bünteti az embert, hogy megóvja a nagyobb rossztól. Elihu elítéli Jóbot, amiért perlekedik Istennel, és azt állítja, hogy azért meri ezt tenni, mert még nem büntette meg eléggé. Jóbtól erre nem jön válasz Elihu beszédére. Most ez kicsit furcsa, hogy azért történik rossz, hogy megóvjon a nagyobb rossztól. Viszont hagyd mondjak egy példát. Képzeljük el, hogy egy utazásra készülünk. Egy utazásra készülünk valahova messze. Már megvettük a vonatjegyet, befizettük a kirándulást, egy hete pakolunk, tervezünk, minden készen van, minden megvan ahhoz, hogy megtörténjen a nagy út, és az indulás előtti nap eltörjük a lábunkat, lebetegszünk. Valami történik, ami miatt ki kell hagynunk ezt az egész kirándulást. Valószínűleg bosszankodnánk, és bántana minket, hogy miért? Miért pont velem? Mert oly régóta tervezem ezt a kirándulást, épp most kaptam szabadságot, már minden megvan, be van fizetve, dühöngve is, de elfogadjuk, mivel nincs más lehetőség. Eljön a másnap, szomorkodva otthon maradunk, egyszer csak azt a hírt kapjuk, hogy útközben kisiklott a vonat, és nagyon sokan meghaltak. Ekkor lehet, hogy már nem is olyan rossz az a lábtörés. Lehet, hogy nem is olyan rossz az a betegség, és nem is olyan rossz, hogy mi lekéstük éppenséggel ezt az utat. Elihu valami ilyesmiről próbál meg beszélni, ilyesmire próbál meg rávilágítani. Bár nem tudom, hogy Jobbnál mi lehet, ami még ettől is borzasztóbb, ami ettől is nagyobb érheti, viszont Elihu ezt a felfogást próbálja szimbolizálni. Elihu beszédei későbbi betoldás lehet. Ami nem azt jelenti, hogy nem illik oda, nem való oda, vagy nem jó, csak több érdekesség van, ami arra mutat, hogy nem biztos, hogy ugyanabba a periódusba íródott, mint a könyv összes többi része. De ez csak erre a kis részre, Elihu beszédére alkalmazható. Mivel, hogy Elihu beszédei nem kapnak reakciót sem Jobbtól, sem Istentől, ami szokatlan egy dialogikus művbe. Ugyanúgy, mint ahogy az előző barátoknál volt rá válasz, itt nincs rá válasz. Az elején, ahogy felsoroltam, hogy megjelent a három barát, Elifáz, Bildád és Cófár, ott nincs besorolva Elihu. Ez az egyik tény. A másik, hogy sokkal későbbi nyelvformákat, nyelvi struktúrákat használ, mint a könyvnek a többi része. Illetve a másik érdekesség, hogy Jobb beszédei a 31. fejezet végén ezzel a mondattal zárulnak, itt végződnek a Jobb beszédei. És itt kellene, hogy jöjjön az a rész, ahol Isten belép a képbe. De viszont itt még be van rakva egy Elihu, akit konkrétan nem tudjuk, hogy honnan jött a képbe, csak egyszerűen ott terem. Viszont fontos az, hogy nem minden kutató ért ezzel egyet, hanem vannak, akik Elihu beszédeit egy tudatos funkciót adnak neki, mondjuk Isten beszédeinek az előkészítését, vagy még egy olyan meglátást próbáltak betoldani, ami esetleg megoldás lehet erre az emberi felfogásra, hogy miért szenvedhet a jó szolga.

Kósa Martin Jobbtól már csak jobb lehet című előadásának szerkesztett változatát hallgatják az Újvidéki Rádió Hit, Vallás, Hitvallás című műsorán.

Isten válasza a szenvedésre. Itt jön el az a pillanat, amikor várjuk a csattanót, és nem jön. Isten nem ad konkrét választ arra, hogy miért szenved az ember, hanem Isten kérdésekkel felel az embernek. Azt mondja, hogy hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem, mondd el, ha tudsz valami okosat. Föl tudod-e hozni a csillagképeket a maguk idejében? A nagy medvéd fiával együtt talán te vezeted? Te adsz-e erőt a lónak? Te ruházod-e fel a nyakát sörénnyel? A te értelmed műve az, hogy szárnyra kell az őv és kiterjeszti szárnyait dél felé. Nézd a behemótot, én teremtettem, akár csak téged. Ki tudod-e fogni horoggal a leviatánt? Le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel? És így tovább, még rengeteg ilyen kérdést, ilyen konkrétan megalázó kérdést ad Isten Jóbnak. Megjelenik egy viharban, ugye végignézi ezt az egész történetet, Jób és barátai közötti dialógusokat, a beszédeket, Jób perlekedését vele, és egyszer csak belép a képbe. És azt mondja, hogy hol voltál te akkor, amikor én ezt az egészet teremtettem? Mi vagy te porkis ember ahhoz, hogy jössz te ahhoz, hogy bármit is feltegyél nekem, hogy én mit, miért csinálok? Kicsit durva, de igaz. Illetve Isten beszédibe megjelenik ez a két mitikus lény, a behemót és a leviatán. Nem tudom, hogy tudja esetleg valaki, hogy mi lehet a behemót és a leviatán. A leviatán leírásából a költői túlzásokat kihagytam, viszont a többit azt megpróbáltam felsorolni. A behemótról azt írja, hogy füvet eszik, mint a marha, erős a dereka, kemények testén az izmok, csontjai, mint az érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak. Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtek helyen. Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik. Illetve a leviatán, nyújt csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra. Ki tudná lehúzni a bőrét, ki merne belenyúlni két fogsora közé? Nyakában erő lakik. Testének alsó része is kemény, mozdíthatatlan, mintha rá volna öntve. Pozdorjává törnek rajta a parittya kövek. Hasán, mintha éles cserepek lennének. Csillogó ösvényt hagy maga után, mintha megőszült volna a mély víz. Illetve a leviatánnál még van egy-két dolog felsorolva, hogy füst jön ki az orrából, tűz jön ki a torkából, és talán itt egy kicsit valamiféle sárkányra gondolnánk. A behemótnál meg nem tudom. Talán mint egy elefánt, vagy mint egy nem tudom. Érdekes, hogy mik lehetnek ezek a mitikus lények, pedig nagyon egyszerű. A víziló és a krokodil. A vízilót és a krokodilt írja le a Biblia. Ugye ezek azok a képek, amikor nem látta valaki, de elmesélték, hogy hogy néz ki, és arról próbált meg egy képet formálni, hogy mi is lehet ez a lény. És ugye ez az a két lény, amit Isten felsorol, hogy ezek is az ő teremtményei, hatalmasok és csodások. Gyerünk, ember, nyújj hozzá, menj neki, fogd be, szelídítsd meg, próbáld meg. Én megparancsolom neki bármikor, hogy mit tegyen. Gyerünk, próbáld meg te is. Ez az a két lény, amit a behemót és a leviatán jelképez. Viszont a történet egy úgymond happy endinggel végződik. Jobb mindent visszakap, sőt, a kétszeresét visszakapja annak, amit előzőleg elveszített. De ugye feltehető a kérdés, hogy megérte ez az egész szenvedés azért, hogy kétszeresét visszakapjam, hogy mindent elveszítsek először, és akkor aztán megduplázódik, sőt a szeretteimet is elveszítettem. Viszont nem hagyja üresen Isten a szolgáját. Nem hagyja üres kézzel, nem hagyja végig porladni a semmibe, hanem a végek végén csak megőrzi, és a dupláját adja vissza neki. És ugye eljöttünk a nagy kérdéshez, hogy miért engedi
Isten a szenvedést. Legelső sorban erre nincs egy univerzális, mindenki által elfogadott, tökéletes válasz. Nincs. Sajnos nem tudunk rá adni egy igent vagy egy nemet. Nincs egy egyszerű ilyen válasz rá. Van több megközelítése ennek a szenvedésnek, filozófiai, teológiai, különböző felekezeti. Elhoztam egy párat, ami úgymond többfelől elfogadott a tudósok, kutatók között, hogy miért szenvedhet az ember, miért engedi meg Isten a szenvedést. A legelső a szabad akarat védelme. Isten azért engedi meg a rosszat, mert szabad akaratot adott az embernek. A valódi szabadság magába foglalja a rossz választás lehetőségét is. Amivel magyarázható például háború, emberölés, másik ember által elkövetett bűn, viszont nem magyaráz olyanokat, hogy természeti katasztrófák, hurrikán, cunami, földrengés, ilyen dolgok. Van a lélek formáló teodícia. Ez a teodícia szó, ez az egy szó magában egy érdekes jelentést foglal magába. Azt jelenti a teodícia, hogyha Isten végtelen jó, és Isten végtelenül mindenható, akkor miért engedi a szenvedést? Illetve, hogyha Isten létezik, miért van rossz? Ugye ennek a lélekformáló teodíciának az lenne a lényege, hogy a szenvedés szükséges ahhoz, hogy az ember erkölcsileg és elfogadható, de kicsit ilyen kihátráló, hogy nem tudhassuk, ami végül is igaz, de nem is akarjuk megmagyarázni.

A dualizmus, ugye a dualizmus az a két fél, a jó és a rossznak a harca. Ugye a jó és a rossz két alapvető egymással küzdő erő. Ugye ez a dualizmus is érdekes dolog, amit már sokan átvittek akár az emberi személyre is, hogy az emberi személyben is a jó és a rossz küzd egymással, az emberi test, a földi lét az a rossz, és az ellen kell harcolni. Tehát kb. Ilyesmi ez a dualizmusnak a magyarázata is. Illetve az, hogy Isten szuverén. Tehát Isten azt csinál, amit akar. Mivel Isten teremtette és fenntartja a világot, ezért joga van, hogy úgy irányítsa a dolgokat, ahogyan akarja, vagy megengedje, amit akar. Tehát teljes szabadsága van afelől, hogy ő most megengedi azt, hogy szenvedjen valaki, vagy nem engedi meg. Viszont ami fontos, ahogyan a Sátán és Isten beszédében is van, ugye ott egy pontot kihagytam, hogy ott az miért nem az ördög, azért, mert nem rebellis. Tehát ott csak Isten engedélyével mehet neki jobbnak. Tehát nem magától. Most, hogyha ez a sátán lenne, ő nem kérne engedélyt rá. Ha ez az ördög lenne, ő nem kérné meg Istent, hogy csináljunk valamit jobbal, hanem ő saját magától tönkretenné. Tehát ezek a konkrét, szélesebb körben elfogadott válaszunk arra, hogy miért szenved a jó, miért szenved akárki, úgymond. Most ebből, hogy kinek mi az elfogadható, azt én meghagyom mindenkinek, viszont a lényeg, hogy sajnos nincs egy konkrét válaszunk arra, hogy miért szenvedhet bárki is.

illetve egy apró részt beillesztettem Péter leveléből, ahol azt írja, hogy de milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Tehát olyan dolgokért szenvedni, amit megérdemlünk, megérdemeljük. Viszont úgymond hiába szenvedni, akár kedves is lehet az Isten szemébe. Nem tudom, hogy ez az üzenet esetleg adhat-e bátorítást valakinek, remélem igen, nekem sokszor adott, amikor úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg, viszont kitartottam a hitembe, és hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint Jobbnál, ugyanúgy a mi életünkbe is tud segíteni, tud nyújtani egy támaszpontot, tud adni egy kapaszkodót minden nehéz helyzetbe. És arra kérek mindenkit, hogy akármilyen mélypontra is kerülnek vala az életbe, két dolgot tudjanak, hogy a rossz nem Istentől származik, és az, hogy Istennél mindig van megnyugvás.

lehet, hogy nem ugyanabban a formában, vagy ugyanabban a helyzetben jön elő, mint Jobbnál. Ugye, ahogy mondtam, biztos vagyok benne, hogy mindannyian átéltünk már valamilyen szintű veszteséget az életbe, és ennél eljöhet a kérdés arra, hogy miért én, miért engedi meg Isten ezt velem. Illetve a másik, amit szerintem ugyanúgy tapasztalhattunk már baráti körökbe, vagy másoktól hallva, amikor megy a mutogatás, hogy biztos, megvan az oka rá, hogy miért szenved. Biztos csinált valamit, és akkor megvan az oka rá, meg amúgy is megérdemli. Tehát, hogy az első sorban arra mutat rá, hogy az ember a bibliai kortól kezdve nem mondanám, hogy olyan rengeteget változott volna. Persze modernizálás, szekularizálódás, elszakadás a hittől, elszakadás az egyháztól, ilyen korok, olyan korok, ilyen divat, olyan divat. Viszont a gondolkodás itt most nem csak speciálisan Jobb könyvére, hanem úgy nagyon sokszor amblok széles körűen a Bibliára tekintve, az ember nem sokat változott hozzáállásban, az az igazság. Nagyon sokszor ugyanúgy belemegy azokba a rosszakba, ugyanúgy kihasználja, tönkreteszi embertársait, mint ahogyan azelőtt, akár nézünk új szövetséget, akár nézünk ószövetséget, ugyanúgy vannak ellentétek, ugyanúgy vannak különböző akár felekezeti nézeteltérések, ami felesleges szerintem, mivel akárhogy is nézzük, akár ezeket a dolgokat, a végek végén csak ki tudunk lyukadni egy biztos pontra, hogy egy az Isten. És szerintem ez a legfontosabb. Viszont megtalálhatjuk magunkat Jobb történetébe, szerintem bármikor, főleg szenvedések közepette. Aktuális. Mai napig aktuális a Biblia szinte minden téren. De ami nem változott, hogy amit az előbb is mondtam, hogy Isten mindig egy biztos pont, ami ha minden el is hagy minket, ha mindent el is veszítünk, őt nem. És nála mindig találunk egy biztos pontot,

Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Kósa Martin evangélikus segédlelkész előadásának szerkesztett változatát adtuk, Jobbtól már csak jobb lehet címet viselte, amely a keresztény értelmiségi kör szabadkai tribűnjén az Augustinianum pastorális központban hangzott el. A terepi hangtechnikus Gorán Kovácsevics az Újvidéki Rádió stúdiójában hangmérnök Marica Jung volt. Minden kedves közreműködő nevében megköszöni a hallgatók megtisztelő figyelmét a műsor szerkesztője, Jung Anna.

0: Kedves hallgatóink, a Muzsika szó jó kívánság ismétlése következik.
1: Muzsika szó jó.

0: Ma rendhagyó muzsika szójú kívánság műsorunkat hallhatják, ugyanis vendégeink a Temerini ANT zenekar, akik majd élőben húzzák itt a talpalóvalót a stúdióból ma ezen a gyönyörű tavaszi napon, április 26-án. Először is megszólítanám Faragó Lászlót, aki a zenekar egyik alapítója is. Üdvözlöm Önöket, sziasztok! És hát arra kérlek, László, mondjál esetleg valamit a zenekarról azok kedvéért, akik nem ismernek bennünket, bár nagyon nem hiszem, hogy a vajdaságba akad olyan, aki ne ismerni az ANT-t, de azért mégis néhány szót bemutatkozásul, meg hát arra kérlek, hogy a zenekart is mutasd be.
1: Köszönöm szépen, sok szeretettel szeretném üdvözölni az Újvidéki Rádió hallgatóságát. És mi vagyunk az ANT zenekar, hogy 1985-ben alakultunk, két nagy lemezt jelentettünk meg akkor, és egy kazettát hivatalosan, majd amikor 30 évesek lettünk, akkor egy CD-t is kiadtunk szintén hivatalosan. A mai fellépésre a következő zenész kollégák jöttek velem: Sándor Tivadar basszusgitár, Kanalas Róbert billentyűs hangszerek, Potész Tamás dobok, Burai Károly pedig szaxofon és klarinét.
0: Köszönöm szépen, üdvözöllek még egyszer benneteket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy teljesítettétek meghívásunkat, és itt vagytok velünk, és szebbé teszitek nem csak itt számunkra a stúdióba ezt a napot, hanem a kedves hallgatóknak is, akik már is rengeteg üzenetet írtak, úgyhogy az első zeneszám előtt beolvasnék néhány üzenetet. Gulyás Tibornak kívánunk nagyon boldog születésnapot, Tibor és Viola. Isten éltesse még nagyon sokáig. Muzsjára idősebb és ifjabb Molnár Györgynek boldog vidám névnapi ünneplést kívánok, Ángyó és családtagjai Tordáról. Tőzsér Etelkának gratulálunk születésnapjára, sok egészséget, üdvözletet küldünk, Gazsit is üdvözöljük, Esztike és Gazsi a messzi távolból. Szilágyra, kedves Ángyunknak, Bartók Valériának gratulálunk születésnapja alkalmából, testvéri szeretettel Hajni és családja. Udvarnokra, Nyerges Sándornak közelgő születésnapja alkalmából gratulálok, még számtalan sok születésnapot kívánok, élettársa Ilonka. Melbourne-be Fazekas Esztikének 70. születésnapjára szeretettel gratulálunk és kívánunk minden jót a továbbiakban is, Gazsit pedig üdvözöljük, a szomszédok. Ennyi legyen előjárónak az üzenetekből, és most hallgassunk meg kezdetnek egy nagyon jó vidám csárdás csokrot az ANT előadásában.

0: Máté, akik ilyen nagyon jó csárdással nyitották meg a mai műsorunkat, és remélem a rádióhallgatóknak a készülék mellett is feldobták a hangulatukat ezzel a jó muzsikával. Kovács Magdaléna ma sajnos nincs velem, ezúttal üdvözölném a zenekar nevében is, és Bolyos Miklós nevében is. Sajnáljuk, mert együtt szoktunk ilyenkor itt a székeken ülve mulatni ezekre a jó zenékre. Ausztriában Molnár Melindának boldog 50. születésnapot kívánnak a családjai. Magyar Kanizsára, Német Anikónak és édesanyjának szép vasárnapot kívánnak a barátok. Ausztráliában Fazekas Gáspárnak és feleségének Esztikének jó zenehallgatás, szép vasárnapot, szeretettel a távolból Jani Sógor és Viki. Üdvözlöm az ANT zenekart, a műsorvezetőket, az Újvidéki Rádió munkatársait, és mindenkit, aki hallgatja a Muzsika Szó jó kívánság mulatos zenei jó műsorát Magyar Krisztián Nagybecskerekről. Péter révére Messzi mamának jobbulást kívánunk, Tatát is üdvözöljük, lánya Veje és 3 leányunokája. Szerető férjemnek, Fodor Taminak közelgő 77. születésnapjára jobb egészséget és több türelmet kíván felesége Kató. Határon innen és túl minden György nevű ismerősünknek boldog névnapi ünneplést kívánnak a Barnáék Tordáról. Fodor Tamásnak és Katicának jobb egészséget kívánunk, jó étvágyat a finom ebédhez, ezt kívánják Esztike és Gazsi. Szilágyra, Súrja Laci bácsinak és Böske néninek 66. házassági évfordulójukra gratulálunk, sok boldogságot, erőt és egészséget kívánunk a Forgács szomszédék. Székelykevéred Deák Annuskának jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, kellemes délutánt Jani és Viki Svédországból. Felsőhegyre legkedvesebb Dédi Tatánknak, Kaszás Lászlónak, aki 86. születésnapját ünnepli, szívből gratulálunk és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig itt legyen velünk. Dédunokái Levente Eszter és László. Muzsjára lányunknak, Pócik Leontinának örömmel, boldogsággal teli közelgő születésnapot kívánnak Tati és Mami. Szabolcsot, Irinát és Doroteát sokszor puszíjuk. Székelykevére Deák Annuskának tartalmasan eltöltött vasárnapot kíván Kató. Egy szép csárdást szeretnék kérni feleségemnek, Molnár Melindának 50. születésnapjára. Sok boldogságot kíván férje Zoltán, aki nagyon szereti. Egy gyönyörű csárdás sokorral szeretném Törökbecsén köszönteni Vetráb Mancit és családját. Minden szépet kívánok nekik, Eszter. Tordán Fátyol Fannikának, Torma Antoánnak és Vörös Teodornak első áldozásuk alkalmából kívánjuk, hogy minden lépésüket vezesse Isten kegyelme. Hitben, reménységben, szeretetben és az ő bölcsességében, Irén néni és öcsi bácsi szeretettel. Faragó Katicának, a kedves szomszédasszonynak születésnapjára gratulál, tengernyi szeretettel, Horváth Katica. Oromra, a legaranyosabb kislánynak első áldozásra kívánok minden szépet és jót, boldog gyermekkort, édesapja György. Mindenkinek szép vasárnapot kívánok, és jó étvágyat az ebédhez, Kiki Nagybecskerekről. A folytatásban nem egy csárdás csokor, de egy operett részlet fog szólni most az ANT előadásában.
1: Ha bemegyek a kocsmába, magam vagyok ott.

Kálmán Imre Csárdás királynő operettjéből hallottunk részleteket nagyon jó előadásban itt az ANT zenekartól, akik itt vannak élőben Muzsika Szójó Kívánság műsorunkban. És folytatnám az üzenetekkel. Üdvözöljük az ANT zenekart a stúdióban, hisz 2008-ig földik voltunk, Varga Zsolt és édesapja Varga István Bácsföldvárról. Szép vasárnapot mindenkinek a stúdióban. Jó táncra, perdülést! Ausztriába Petrec Andreának boldog születésnapot kíván apu és szüli Anitát is puszíjuk. Vujicsit Pegyának és Karolinának és Pócik Leontinának közelgő születésnapjuk alkalmából a legjobbakat kívánják Tibi és Meli. Az egész társaságnak szép napot, önöknek a stúdióban is szép napot. Muzsiára Kismónikának és Juhász Lacinak kellemes délutánt kívánok. Németországban Sebestyén Alexnek első áldozása alkalmából szívből gratulálunk. A Jóisten erőt, egészséget adjon. Kívánjuk neki a hit, a remény és a szeretet soha el ne hagyja. Jani sógor, Viki nénye és családjaik Svédországból. Minden temerini rádióhallgatónak szép vasárnapot, a rádió munkatársaiknak és a zenekarnak köszönet a szép műsorért. Németországban lányainknak, Surányi Beátának és Vilovszki Brigittának, Vejünknek, Álcónak, pici unokáinknak, Katarinának és Janának, Szabadkára szüleinknek, Surányi Józsefnek és Rozáliának szép vasárnapot kívánnak anyu és apu, illetve mama és tata, fiúk Joca és menyük Timi Csókáról. Bács-Feketehegyre pap Valentinának szép vasárnapot kívánnak a magyar kanizsai barátok, a család többi tagját is szeretettel üdvözlik. Temerinbe Katica nenának sok szeretettel gratulálunk születésnapjára, Magdi és Nandi sógor. Szent Mihályra Nagy Iván Zoltánnak és Katicának jobb egészséget, jó zenehallgatást és szép vasárnap délutánt kívánnak Jani és Viki Svédországból. És kedves hallgatóink, most folytassuk a vidám nótahallgatással egy jó ropogós csárdás csokorral.

Kívánnak szeretettel Jani és Viki Svédországból. Tornyoson Kovács Veronika néninek szép vasárnap délutánt kívánnak a szomszédok. Nagy Kikindára Kukli Györgynek sok boldog névnapot kívánnak a tordai nyugdíjasok. Muzsjára szól a kívánság férjemnek, Dohár Ervinnek névnapjára gratulálunk, felesége és leánya Adél. Magyar Kanizsára Dukai Otiliának 89. születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván a család. Magyar Itta Bére Simon Editnek 80. születésnapjára sok erőt, egészséget kíván szintén a család. Deák Rozáliának, a legdrágább anyukának boldog születésnapot kíván Tibor. Németországban Tóth Ferencnek szép vasárnapot és jó egészséget kíván mamája. Fényszárosi Mariskát üdvözlik lányai Irénke és Aranka, valamint unokái és dédunokái. Molnár Melindának Bécsbe 50. születésnapjára boldog születésnapot, jó egészséget és minden szépet, jót kíván Rita lánya és Flóri Svájcból. A következő dal címe pedig Anyám, édesanyám dallal köszönöm.

Ez volt egy jó, szép, nagyon szép dal, ami az édesanyáknak szól, Muzsika szó jó kívánság műsorunkba, az ANT előadásába. Patarica Bélának és Annának 35. házassági évfordulójuk alkalmából szívből gratulálnak lányai Ildi és Timi, Veje Dani, valamint unokáik Domi és Kata. Szegedre fiunknak, Takarics Valentinnak jó étvágyat a vasárnapi ebédhez kíván mamája, tatája és testvérei. Kovács Franciskának és minden kedves ismerősnek kívánunk szép vasárnapot. Svédországban Tapolcsányi Jánosnak és Vikinek jobb egészséget, több türelmet kíván, testvéri szeretettel Kató és Tami. Csantavérre Szabó Cibolya Tifanit 15. születésnapján köszönti családja Oromról. A csantavéri családjának jó étvágyat az ünnepi ebédhez kellemes vasárnap délutánt kíván a Bálint család Oromról. Ausztriába lányunknak, Pócik Vujic Karolinának és Vejünknek, Pegyának nagyon boldog születésnapot, minden legszebbet kívánnak Tati és Mami, valamint anyósa és apósa, Juliánt és Elenát sokszor puszíjuk.

Székely Kevérre, Fodor Tamásnak és Katicának. Jobb egészséget, kellemes vasárnap délután, szeretettel a távolból, Jani Sógor és Viki testvér. Bécsben Molnár Melindát a legjobb élet, a legjobb és legbátrabb, legerősebb édesanyját szeretettel köszöntik 50. születésnapja alkalmából. Köszönik a sok szeretetet, gondoskodás és az, hogy mindig számíthatnak rá. Nagyon szeretik lányai Csilla és Rita. Sopronba Mészáros Paróci Elvirának és párjának nagyon boldog házassági évfordulót kíván Paróci nagyszülők. Péter révére, Messzi mamának és Messzi tatának kellemes délutánt kívánok. Temerinbe Fuszkó Erzsébetnek kívánunk szép vasárnapot, és szeretettel üdvözöljük a család minden tagját, a messze távolból a testvérek. Kedves hallgatóink, most ismét egy jó vidám csárdás csokor következik stúdiónkból, amit az ANT élőbe ad elő.

zavarás, nékünk húzza a cigány, a cigány. Hely, ha egyszer megfoglak, édes rózsám, jól leforradok. Jöjj ide, hallod, te jöjj zavarás, nékünk húzza a cigány.

0: 看我的有什么啦，你去哭说我自家要自家，哎呀说谁说过啊，东北也是的多多呢，我也离开路上我也离开来，那说别的话说自家。
1: Kedves hallgatóink, egy nagyon jó csárdás sokrot hallottunk ismét vendégeinktől, a Temerini ANT zenekartól. Leontinának, Karolinának és Pegyának még számtalan boldog születésnapot kíván Mami és Tati, valamint anyósa és apósa. Mindenkinek sok puszit és jó szórakozást. Temerinbe minden kedves ismerősnek és jó barátnak szeretettel kívánunk szép vasárnapot Edi és Déni Ausztráliából. Muzsjára a nagy családnak kívánok nyugodt, mosolygós napot tele szeretettel. Lányotok Ildikó. Tőzsér Gáspárnak és kedves feleségének, Székely Kevérek, kellemes szép napot kívánok, jó egészséget és szép vasárnap délutánt, baráti szeretettel Jani és Viki Svédországból. Péter révére Albert családnak egy kellemes vasárnapot kívánnak barátai Angliából. Csókára Kothenc Évának 70. születésnapja alkalmából szívből köszöntik a tordai ismerősök. Temerinbe a Faragó Katicának boldog születésnapot kíván, erőt és egészséget, szomszéd Katica. Tapolcsányi Janinak és testvérnek jobb egészséget kívánunk, jó étvágyat, Esztike és Gazsi. Berta Gézának maradékra boldog 90. születésnapját, napja alkalmából kívánják, hogy boldog legyen szerettei. Boldog születésnapot Ökrös Szabinának kíván férje Kornél és lánya Emma török topolyáról. Kedves hallgatóink, a folytatásban pedig egy szép dal következik, aminek címe az, hogy minden éjjel veled álmodok.

16 perccel már is, és még mindig rengeteg üzenet érkezik. Tordán Fátyol Fannikának, Torma Antoánnak és Vörös Teodornak első áldozásuk alkalmából kívánjuk, hogy minden lépésüket vezesse Isten kegyelme, hitben, reménységben, szeretetben, bölcsességben, Irén néni és Öcsi bácsi. Németországban Mészáros Márknak nagyon boldog névnapot kívánnak sok szeretettel a Barna Nagyi és Nagy Tati Tordáról. Muzslán Molnár Valériát 39. születésnapja alkalmából a muzsikaszó jó kívánságon keresztül dallal köszöntik, kívánják, hogy még sok-sokáig együtt ünnepeljék szerettei körében Ángyó Irénke néna és Öcsi sógor Tordáról. Martonosra a Márki családnak kellemes vasárnapot kívánunk Gyuri családjával. Zentára a Belovai és Borsi családnak hangulatos jó zenehallgatást és szép vasárnap délutánt kívánnak Öcsi bátyja és Iréna Ángyó Tordáról. Ausztráliába, Sydneybe Antal Annának és Gáspárnak a közelgő viszontlátásra és szerencsés utat kívánva kívánnak testvére és sógora Kisoroszról. Svédországba Tapolcsányi Jánosnak szeretnék kérni egy szép nótát, jobb egészséget és sok szerencsét, erőt és kitartást adjon neki a jó Isten. Legyen egy szép együtt töltött vasárnapunk, felesége Viki, aki őt nagyon szereti. Mindenkinek, aki hallgatja ezt a szép műsort, egészséget, békét szívből kíván Fodor Katica és Tami Székely Kevéről. Óbecsére Rabockai Katalinnak, Dédinek, szép vasárnapot kívánnak dédunokái Szabolcs és Csongor. Unokáimnak, Leontinának, Karolinának és unoka Vejemnek, Petyának boldog születésnapot kíván Nagyi. Magyar Kanizsára Dukai Otiliának 89. születésnapjára sok szeretettel gratulálnak, és minden szépet és jót kívánnak testvérei sógora és sógornőjei. Szeretettel üdvözöljük az ANT zenekar minden tagját a messze Ausztráliából, Ternovác Dénes és Edit, akiknek szeretettel üdvözöljük, akik szeretettel üdvözlik a szerkesztőséget is. Temerinbe Faragó Katicának boldog születésnapot kíván Nandi sógor és Magdi. Oromra drága kislányunknak első áldozására küldenénk egy nótát, és boldog gyermekkort kívánunk apa és anya. Temerinbe Katica nénának születésnapjára gratulál a Nász Fehér és Tászics család. Szabó Ilonkának és Jóskának maradékra, illetve Újvidékre boldog 55. házassági évfordulót kíván Berta család maradékról, illetve Stuttgartból. Híres sorra Burány Robinak küldenék egy jó mulatóst, az ismerősök küldik, és jó egészséget kívánnak nekik. A folytatásban hát akkor szóljon egy jó mulatós, az utcára nyílik a kocsma ajtó, meg a bocsássa meg nekem a világ.

Ismét egy nagyon jó mulatost hallottunk az ANT-től. Debejacsára unokánknak, Szikora Martinnak nagyon boldog születésnapot, sok boldogságot kívánunk a Dédi és Nani. Unokáimnak, Pócik Vujicsics Karolinának, Pócik Leontinának és unoka Vejemnek nagyon boldog születésnapot kíván Nagyi. Csantavéren drága lányunkat, Farkas Melindát születésnapi alkalmából köszöntjük, jó egészséget és még sok boldog szeretetben eltöltött születésnapot kívánnak szülei, Irmuska és Zoltán kisoroszról, kisunokáinkat, Félixet, Lilient és Egont külön puszíjuk, vejünknek is szép vasárnapot kívánunk. Ausztriába Olasz Zsoltinak születésnapjára szívből gratulál olasz apója és Erzsi néni. Mónikát és Maximilliánt is puszíjuk Debejacsáról. Drága lányunkat, Szabó Cibolya Tifanit ezzel a nótával köszöntjük 15. születésnapján szerető családja Oromról. Katica nenának gratulál születésnapjára Szilvia családjával. Tordára Csernoh Viktornak nagyon boldog szülinapot kívánnak a biciklizős barátok. Debejacsára Szikora Martinnak gratulálok 19. születésnapjára, minden jót, sok puszit küld a Deda és Nani. A következő dal pedig nem más, mint a boldog születésnapot.

0: Hát valóban nagyon boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepli. Érkezett még egy születésnapos üzenet. Gulyás Tibinek boldog szülinapot kíván a Takarit család Szent Mihályról. Magyar Itta Bére, Deák Rozáliának nagyon boldog 70. születésnapot kíván Tibor családjával. Isten éltesse sokáig. Temerinbe a kedves szomszédasszonynak születésnapjára jó egészséget, kellemes délutánt kíván Horváth Katica. Ormon Bálint Györgynek nagyon boldog névnapot, erőt, egészséget kíván a továbbiakban szerető felesége Erika. Gombosra Orvos Máriának sok szeretettel gratulálok születésnapjára. Jó egészséget, erőt és békés napokat kívánok. A család többi tagjának kellemes vasárnapot. Anna Újvidékről. Székelykevére Deák Annuskának szép vasárnapot kíván fia, menyei és unokái Áron, Imola és Hunor Padéról. Temerinbe Katica nenának születésnapjára gratulál Ildikó, Elena és Tara. A folytatásban pedig egy nagyon szép szívhez szóló dalt fogunk hallani, aminek címe Most múlik pontosan.
1: Most múlik pontosan,

A Most múlik pontosan című nagyon szép dalt hallottuk az ANT előadásában. Németországban Mészáros Márknak nagyon boldog névnapot kívánnak sok szeretettel szülei, a Mészáros Nagyi és a Barna nagyszülők. Nagyinak, Weber Annának jó egészséget, szép napot és érezze jól magát unokái, unokavejei és dédunokái körében, ezt kívánják szerettei. Oromra Bálint Zsejkének közelgő első áldozása alkalmából gratulál és kívánja, hogy a szirt hit, szeretet és remény vezérelje egy életen át édesanyja és édesapja. Nagybecskerekre Pámer Ilonkának 71. születésnapjára virág helyett vidám dalt küldenek a muzsikaszón keresztül a tordai szomszédok Irén és Öcsi. Mindenkinek szeretettel kívánunk nagyon szép vasárnapot, jó étvágyat a finom ebédhez, Esztike és Gazsi. Felsőhegyre a legkedvesebb tatánknak, Kaszás Lászlónak, aki 86. születésnapját ünnepli, jó egészséget és hosszú, szép életet kívánunk mindannyian, és a kis dédunokák is, Levente Eszter és László. Ormon Bálint Györgyöt ezzel a nótával köszönti Szent György alkalmából, felesége Erika lányával, Zsejkével. Szintén Oromra Szabó Cibolya Tiffanynak, aki a mai napon tölti a 15. életévét, boldog kamaszkort kívánnak anya Gyuri és kishuga Zsejke. A folytatásban pedig szóljon egy jó ropogós csárdás csokor.

szívül igazán, de vörös bort ittam az este.

Ismét egy jó csárdás csokrot hallottunk vendégeinktől, az Temerini ANT zenekartól. Közben én meg is feledkeztem az időről, és megdöbbenve látom, hogy műsorunk végéhez értünk, kedves hallgatóink. Még néhány üzenet maradt hátra, ezeket most beolvasom. Kis-Belgrádba Crnković Máriának szívből gratulálok születésnapjára, sok jó egészséget, boldogságot kíván barátnőd Eszter. Kis-Belgrádba drága barátnőmnek Máriának nagyon boldog születésnapot, sok egészséget kíván barátnője. Köszönöm a születésnapi kívánságokat, Katica, mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Muzsjára Juhász Lászlónak, három lányának szép vasárnapot kívánok, anya. Óbecsére Tóth Malmának szép vasárnapot kíván, Szabolcs és Csongor. Hát kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, illetve hát azért még egy jó zeneszel, egy jó mulatos számba majd behallgatunk. Nagyon szépen köszönöm az ANT-nek, hogy vendégünk volt mai műsorunkba. Felolvasnám, hogy velünk voltak Faragó László, Sándor Tivadar, Kanalas Robert, Potez Tamás és Burai Károly. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, szebbé tették műsorunkat, és remélem önöknek is, kedves hallgatóink, szebbé tették a vasárnapot és az ebédhez való készülődést. És akkor hallgassunk meg még egy jó mulatóst.

0: kocsizvám, ha megázik a szoknyám, csak a babám járjon mindig utána.
1: Kiukadt a kalapom, elhagyott a galambom, fene bánja, nem búsulok utána. Nem búsulok, nem bizén, akadt neki más legény, hogy a szívét más legénynek odaadta.

Itt az Újvidéki Rádió a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en, vagy interneten a www.rtv.rs.hu honlap címen.

0: Kezdődik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora. A reggel. A stúdióban Ördög Györgyi.
1: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma május 2-a van, Zsigmond napja. Sok szeretettel köszöntjük az ünnepelteket. Remélem, a tegnapi majál is jól sikerült, finom falatokkal és jó társasággal telt a nap. Ha az idő is úgy akarja, akár ma is lehet folytatni a kikapcsolódást. Az elmúlt napokhoz képest ma egy kicsit barátságosabb reggelre ébredtünk, a hőmérséklet is kellemesebben alakul, Zomborban például 8 fok van. Úgy tűnik, enyhe felmeleg megedés kezdődik, ma változóan felhős idő várható, csapadék nem igazán valószínű. Napközben akár 21 fokig is felkúszhat a hőmérő higganyszála. A jövő hét elején pedig még inkább rákapcsol a tavasz, a reggelek sem lesznek már csípősek, 10-14 fok körül alakulnak, napközben pedig sok helyen a 25 fokot is elérhetjük, sőt akár meg is haladhatjuk. A keverőpultnál ma reggel Veszna Csanak Alexics segíti a munkánkat, a hírek Olá Csongor szerkeszti, a zenéket pedig Matissa Petra Leona válogatta össze. Indul a szombat reggel, tartsanak velünk, elsőként jöjjenek a hírek. Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit. Az ellenőrzés folyamatos, ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanyuk hírügynökség kérdéseire adott válaszában. Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Marta Kos bővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből. A döntést azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén. Hangsúlyozta, Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Bár az országnak továbbra is van jövője az unióban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség, húzta alá Marta Kos. Jogerőssé vált az április 12-i magyar országgyűlési választás eredménye. A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ez

0: Kutatási Bizottság határozatát. A kúria döntése jogerős. A Magyarországgyűlés alakuló ülését május 9-én tartják. Donald Trump elnök bejelentette, hogy 25%-ra emeli az Európai Unióból érkező gépjárművek vámját. Döntését azzal indokolta, hogy az Unió nem tartotta be a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás feltételeit. Hozzátette, teljes mértékben egyértelmű és elfogadott, hogy az Egyesült Államok gyáraiban gyártanak személy- és teherautókat, akkor nincs vám. Világszerte megmozdulásokat tartottak a munkaünnepén, helyenként rendbontás is volt. A szakszervezetek és a dolgozók nagyobb jövedelmet, az egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a munkásjogok védelmét követelték. Franciaország számos városában volt felvonulás. Az Egyesült Államokban több mint 3500 helyszínen tartottak rendezvényt, noha május 1-e nem szövetségi ünnep. Törökországban a rendőrség összecsapott azokkal a tüntetőkkel, akik a munkaünnepe alkalmából megpróbáltak az isztambuli Taksim tér felé vonulni. A rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be, és lezárta a környező utakat. A Progresszív Jogászok Szövetsége nevű szervezet több mint 300-ra teszi az őrizetbe vettek számát. A Taksim térnél 2012 óta gyakorlatilag tilosak a május 1-i megmozdulások. Az olaszországi Torinóban anarchistákkal csapott össze a rendőrség, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta visszafoglalni egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát. Az összecsapásokban többen is megsebesültek. Az idei május 1-i megmozdulásokat Olaszország szerte a szociális kérdések, az emelkedő megélhetési költségek és a munkaerőpiac növekvő bizonytalansága határozta meg. A legnagyobb demonstrációkat Rómában és Milánóban tartották.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, a csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. Holnap is hasonló időre van kilátás. A jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek, a hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet és szórványos eső, zápor, zivatar lehetséges. 6 óra múlt 6 perccel. Ezek voltak a reggel első hírösszefoglalója. Most pedig halljuk, mivel készültünk az elkövetkező órára itt a reggelben. Ahogy megszokhatták, indítunk a vallási rovatunkkal, ezúttal Nagy Szent Atanázzal foglalkozunk, Jung Anna szerkesztésében. Ezután egy kis időutazásra hívjuk Önöket, megnézzük, milyen érdekes események történtek május 2-án itthon is a világban. Fél hétkor ismét hírekkel jövünk, majd érkezik a falu rovat, utána pedig az orvos meteorológiai előrejelzés. Ebből kiderül, hogyan hat ránk ez a kellemes felmelegedés. A második órában is lesz miről beszélni, többek között arról, hogy Muzsján még él a májusfa hagyománya. Palicson 41. alkalommal került megrendezésre a hagyományos palicsi majális. A szombati reggelből természetesen a mese sem maradhat ki. Lakner Edit összeállításában a Krisztus Urunk muzsikája című népmesét hallhatják majd. Zenével, friss hírekkel, érdekes témákkal és egy jó adag reggeli lendülettel várjuk Önöket, ahogy minden nap.

0: Reggel, ébredjen velünk!
1: Napindító gondolat.
2: Minden napban van valami jó, csak észre kell venni. Anna Frank.
1: Napindító gondolat.
0: Hírek, időjárás jelentés, útinfó. A sikeres nap velünk kezdődik. Reggel 6-tól Újvidéki Rádió.

Május 2-a Nagyszent Atanáz liturgikus emléknapja. Atanáz Alexandriában született 289 körül. Gyermekként megélte Diokleciánus császár borzalmas keresztényüldözéseit. Ez adta jellemének azt a hajthatatlanságot és szilárdságot, amelyet később ellenfelei is megemlítettek róla. Atanáz beszámolt arról, hogy tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek. Írásai arról tanúskodnak, hogy jól ismerte Platón, Arisztotelész, Homérosz írásait és az új platonizmus tanítását. Fiatal korában találkozott a sivatagi szerzetesekkel és Remete Szent Antallal, tőlük tanult önfegyelmet és önmérsékletet. Élete folyamán többször talált menedéket a sivatagi szerzeteseknél. Aszketikus élete később kivívta ellenségei tiszteletét is. Atanáz fiatalon lett Alexandrosz alexandriai pátriárka titkára. Már az Ariánus vita előtt írt két művet a pogányok ellen és az ige megtestesülése címmel, melyben vallotta az egylényűséget. Alexandrosz 321-ben kiadott egy arianizmust elítélő enciklikát, amely stílusa és tartalma szerint feltehetően már Atanáz munkája volt. Diakónusként kísérte Alexandroszt az első níceai zsinatra. Atanázt 328-ban Alexandria püspökévé választották, és haláláig betöltötte ezt a tisztséget. Ugyanabban az évben Nagy Konstantin római császár véget vetett Ariánus számüzetéseknek. Az Ariánusok és Meletiánusok nem fogadták el az első níceai zsinat határozatát, és azzal vádolták Atanázt, hogy zsarnokként viselkedik velük. 335-ben első türiaszi zsinaton nikomédiai Eusébiosz és társai követelésére Atanáznak le kellett mondani a püspöki hivataláról. Azután a két párt találkozott a császárra, a Konstantinápolyba, és azzal vádolták Atanázt, hogy meg akarja akadályozni a Rómába irányuló egyiptomi gabonabevitelt. Ekkor a császár száműzte őt Trierbe. Atanáznak így volt lehetősége terjeszteni a níceai hitvallást nyugaton, de főleg Trierben, majd később Rómában is. Itt azt a szerzetesi eszményképet is átadta, amit Egyiptomban Remete Szent Antaltól tanult. 337-ben visszahívták Alexandriába a császár halála után a száműzött püspököket, de 341-ben Atanáznak ismét el kellett hagyni városát. Rómában és Aquileiában élt. Római tartózkodása alatt jó kapcsolatokat ápolt első Gyula pápával és a római klérussal. Flavius Julianus császár rendelettel visszahívta püspöki székébe Atanázt, aki 362. február 21-én tért vissza Alexandriába. 362. tavaszán szinódust hívott össze a városban. A szinódus vitáját a Tomus ad Antiochos című munkája összegezte, ez a mű kulcs szerepet játszott a későbbiekben a Szent Háromság körüli teológiai vitákban. Az ariánusok megújuló támadásai miatt Atanáz legalább ötször kényszerült száműzetésbe, erre az Athanasius contra mundum, vagyis Atanáz az egész világ ellen szólás utal. Atanáz sokat írt, munkái elsősorban teológiai szempontból jelentősek. Bár nyugati száműzetésének évei alatt megtanult latinul is, körleveit mégis görög és kopt nyelven adta ki. Megírta Remete Szent Antal életét, a keleti és nyugati kereszténység szerzetesei egyaránt ihletet merítettek a sivatagi szent hagiográfiájából, Atanáz még 4 beszédet írt. A hagyomány neki tulajdonítja az úgynevezett Szent Atanáz féle hitvallást, ám ez valójában máig vitatott eredetű. 373. május 2-án halt meg Alexandriában. A római naptárba 1550-ben vették fel az ünnepet. Még életében elnyerte az egyház oszlopa kitüntető elnevezést. Atanáz
a migrénes fájfájásban szenvedők védőszentje.

0: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
1: Időgép. Események és évfordulók nyomában.
0: Május 2-a. 926-ban ezen a napon a kalandozó magyarok feldúlták a Dél-Németország legnagyobb bencés monostorát, Sankt Gallent. A magyar kalandozások egyik nevezetes epizódja volt a Szent Galleni kaland. A portyázók csak egyetlen jámbor szerzetes találtak a kolostorban, a többi elmenekült. 972-ben tehát 46 évvel később Bruno Sankt Galleni szerzetest szent

0: tették fel a magyarok püspökévé, s ő keresztelte meg Géza fejedelmet.
1: ...1772. május 2-án született Novalis német költő és teoretikus, a romantika egyik kiemelkedő alakja. Novalis valódi neve Friedrich Leopold Freyer von Hardenberg. A jénai egyetemen filozófiát tanult, ahol megismerkedett Schillerrel, majd Lipcsében Friedrich Schlegellel, a német romantika nagy teoretikusával. Életrajzírói külön kiemelik a 14 éves Sophie von Kühnhöz fűződő szerelmét. A lány, akit el is jegyzett, 2 év múlva meghalt. Ekkor írta a Himnuszok az éjszakához című gyönyörű szabad versét. A mindössze 29 évet élt költő élete utolsó éveiben bámulatosan termékeny volt. Enciklopedikus tanulmányokat folytatott, felvázolta saját idealizmusra épülő filozófiai rendszerét és költői remek műveket alkotott. Heinrich von Ofterdingen című híres mitikus románcának kék virág motívuma a romantikus elvágyódás szimbólumává vált.
0: ...1729. május 2-án született Nagy Katalin, német születésű orosz cárnő. Teljes orosz nevén Jekaterina Alekszájevna. Nagy Péter munkáját folytatván országát politikailag és kulturálisan egyaránt fontos európai állammá emelte. Miniszterei segítségével újjászervezte az orosz birodalom közigazgatását és jogrendszerét, a krími kánságnak és Lengyelország nagy részének megszerzésével pedig nagymértékben megnövelte Oroszország területét. 15 éves volt, amikor Oroszországba érkezett, s egy évre rá férjhez ment Nagy Péter unokájához és az orosz trón várományosához, Károly Ulrikhoz, aki mellesleg unokatestvére volt. A házasság teljes kudarcnak bizonyult. Férjét, aki harmadik Péterként került hatalomra, csak hamar háttérbe szorította, és a hadsereg az arisztokrácia segítségével Oroszország cárnőjévé nyilvánította magát. Nagy Katalin Voltaire és Diderot barátja volt. Kiterjedt levelezést folytatott korának legtöbb kiemelkedő személyiségével. Támogatta az irodalom és az orosz kultúra fejlődését. Az orosz nép 95%-a azonban semmilyen formában nem részesült a katalini politika gyümölcseiben.
1: ...1800. május 2-án William Nicholson és Anthony Carlyle angol kémikusoknak sikerült árammal hidrogénre és oxigénre bontaniuk a vizet. Nicholson miután hírül vette, hogy Alessandro Volta, olasz fizikus feltalálta az áramot szolgáltató elemet, ő is felépítette saját eszközét. Ezután felfedezte, hogy ha az elem kivezetéseit a vízbe helyezik, a víz hidrogénre és oxigénre bomlik, és a gázok egymástól szétválva buborék formában gyűlnek össze a vízbe merülő húzalvégeknél. Nicholson volt tehát az első, aki elektromos árammal idézett elő kémiai reakciót. Később elektrolízisnek nevezték ezt az eljárást.
0: ...1860. május 2-án született Budapesten Herzl Tivadar, másképpen Theodor Herzl, a politikai cionizmus a zsidó haza létrehozására indított mozgalom megalapítója. 18 éves volt, amikor családja Budapestről Bécsbe költözött. Jogot tanult, majd több éven át újságíróként dolgozott. Kezdetben úgy vélte, hogy az antiszemitizmust a zsidók asszimilációjával lehet megoldani. Később, elsősorban a Dreyfus ügy hatására változtatott nézetén. Az 1896. februárjában megjelent a Zsidó Állam című híres röpiratában azt írta, hogy a zsidó kérdés nem társadalmi vagy vallási, hanem világpolitikai kérdés, amelyet a civilizált nemzetek világtanácsának kellene megvitatnia, és csak ez a szervezet oldhatja meg. 1897-ben Bázelben megszervezte a cionisták világkongresszusát, és hátra levő 7 évét a cionizmus ügyének előmozdítására szentelte. Végakaratának megfelelően holttestét Izrael állam megalakulása után Jeruzsálembe vitték, és a várostól nyugatra egy dombon, amelyet ma Herzl-hegynek neveznek, újra eltemették.
1: május 2-án született Kalkuttában Satyajit Ray, bengáli filmrendező, akit a 20. század legnagyobb filmes alkotói között tartanak számon. Az Ének az útról című filmjével és annak 2 folytatásával, vagyis az Apu trilógiával világhíressé tette az indiai filmgyártást. Legjobb filmjei között nem egy készült Rabindranath Tagore művei alapján. Satyajit Ray 1992. április 23-án halt meg.
0: május 2-án megkezdődött az osztrák-magyar határon lévő, az illegális határátlépések megakadályozására épített műszaki zár, a szöges drót lebontása. Ettől kezdve naponta több száz NDK állampolgár szökött át Ausztriába. Az események szeptember 11-én gyorsultak fel, amikor a magyar-osztrák határon felemelkedtek a sorompók. Több ezer keletnémet indult nyugat felé. A berlini fal végül 1989. november 9-én dől le.
2: Zenei évforduló.
1: május 2-án született Alessandro Scarlatti, olasz zeneszerző. Operákat és egyházi zenét írt, fontos szerepet játszott a klasszikus harmónia kialakításában. Ismertebb operája a Mitradates Eupator, a Hűséges hercegnő, a Scipio Hispániában és a Trigrán. Alessandro fia Domenico Scarlatti szintén híres zeneszerző. Most Alessandro Scarlatti E-moll koncertugrosszóját halljuk.

0: Fél hét van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit. Az ellenőrzés folyamatos, ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanjug hírügynökség kérdéseire adott válaszban. Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Marta Kos bővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből. A döntés azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén. Hangsúlyozta, Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Bár az országnak továbbra is van jövője az Unióban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség, húzta alá Marta Kos. Jogerőssé vált az április 12-i magyarországgyűlési választás eredménye. A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A kúria döntése jogerős. A Magyarországgyűlés alakuló ülését május 9-én tartják. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25%-ra emeli az Európai Unióból érkező gépjárművek vámját. Döntését azzal indokolta, hogy az Unió nem tartotta be a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás feltételeit. Hozzátette, teljes mértékben egyértelmű és elfogadott, hogy az Egyesült Államok gyáraiban gyártanak személy- és teherautókat, akkor nincs vám.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, a csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, holnap is hasonló időre van kilátás, a jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek, a hőmérséklet elérheti a 25 fokot, szerdától megnövekszik a felhőzet és a szorványos eső, zápor, zivatar lehetséges. Kedves hallgatóink, ezek voltak híreink fél hétkor, következő híradásunk a reggeli híradóban lesz 7 órakor, most fél hét múlt 3 perccel.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ledenovics, miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

Fél hét után vagyunk 7 perccel, a reggeli műsorban a névnaposok következnek, halljuk, mely nevek szerepelnek a mai névnaptárban. Zsigmond, Anatáz, illetve Atanáz, Ráhel és Boris. Zsigmond a germán eredetű német Zsigmund névből származik, elemeinek jelentése győzedelmes védő. Az Atanáz görög eredetű név jelentése halhatatlan. A Ráhel héber eredetű bibliai név jelentése bárány anyajuh. A Boris orosz, bolgár eredetű név jelentése harc, harcos. Minden névnaposnak nagyon boldog névnapot kívánunk, nekik szólna most következő dal. Demjén Ferenctől, mikor elindul a vonat, fogadják szeretettel.

0: Mezőgazdasági téma.
1: Az egyik legnépszerűbb balkonnövény a muskátli, ami számtalan otthon erkélyét teraszát díszíti nyáron. Gondozása egyszerű, de azért érdemes odafigyelni néhány részletre a kiültetése során. Dukai Tivadar, tótfalusi virágtermesztővel Csubrilo Zoltán beszélgetett.
2: Ezt mindig el szoktam mondani, hogy jó földbe tegyék, muskátli földbe. Mit akar az a muskátli föld? Az egy agyagos föld, meg tápos föld. Általában van keverék az agroboltokban. Magam is ilyet használok, csak tiszta földet, és nem keverem ilyen a homokkal, egyebekkel semmiben, csak bevizsgált földbe kell tenni. Utána ajánlatos kicsit tápozni is. Káliumdús táppal, vízoldó műtrágyák vannak, azok is különböző pakolásban, folyós állapotban, folyékonyban és forró alakúakban. Én szoktam eladni az én kuncsapcsaimnak, hogy hogyan használják, amit én eddig használtam, hogy folytassák, mert hogyha nem ad neki tápot, akkor esetleg megáll a virágzás egy idő után. A növény is eszik, nem elég neki csak az üres víz.
3: Igaz-e az a mondás, hogy áttelelő? Hogy telletetünk át egy muskátlit?
2: Hát, hogy áttelelője valamikor az volt, de ezek a muskátlik hibridek, és a nagyok megoldották azt, hogy ne legyen ez több éves, lehet telletetni. Ha szerencsénk van, akkor egy-két évet át lehet telletetni, de hol? Olyan üveges teraszokon, ahol van napfény, meg van hőmérséklet is. Tehát nem lehet bevágni a pincébe, és majd túléli. Az nagyon kicsi az esély annak. Jó magam is mindig újat veszek, új palántát, én sosem szaporítok régiről, mert megtörténik az, hogy elmegy zöldbe, és jövőre nem virágzik.
3: 5 fok éjszakai hőmérséklet, az már az, jó neki?
2: Az elviseli, igen, de még igazából 8 fok lenne jó, úgy éjszakánként minimum, mert a gyökérzóna sérülhet az alatt, a 8 fok alatt a hőmérsékletem.

0: Orvos meteorológia.
1: Anticiklon veszi át az irányítást térségünkben, magas a légnyomás, nincsenek frontok, de vegyes hatásokkal kell számolni a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek esetében. Fizikálisan nagyon kedvező az időjárás, gyorsan melegszik az idő, sok napsütés, tiszta levegő nagyon sok ember számára ideálisnak tekinthető, és érdemes is kihasználni. Ugyanakkor a gyors melegedési folyamat, az erősödő napi hőingás, a megerősödő szél sok időjárás érzékeny ember esetében okoz komoly meteogyógyászati panaszokat, akinek a szervezete nem tud jól alkalmazkodni a gyors humán meteorológiai, orvos meteorológiai változásokhoz, sokféle panasz jelentkezésére számíthatnak. Meglepően gyakori következmény a fejfájás, migrén, a vérnyomás mindkét irányú erős ingadozása, a fokozott bizonytalanságérzet, szédülés, aritmiák, mellkassi diszkomfortok gyakoribb jelentkezése. A melegedés meleg front jellegű hatásaként, főleg a nap első felében erősödnek a gyulladásos folyamatok, például romolhat a frissen műtöttek és a reumások állapota. Rendkívül kedvezően alakulnak a kültéri programok feltételei ma. Sok napsütés, szokatlanul meleg idő, tiszta levegő várja a szabadba kimenőket. Kissé kedvezőbb a pollenhelyzet, magas az eper, és erősen jelen van a nyír, tölgy, dió, fenyőfélék pollenje is. Igen, jó közlekedési feltételek várhatók ma, de sok időjárás érzékeny ember esetében jelentős terhelő hatásokkal kell számolni. Tehát aki útnak indul, az vezessen nagyon óvatosan. És akkor nézzük, hogy alakul jelenleg a hőmérséklet Vajdaságban. 5 fok van Nagybecskereken, 7 fokot mutat a hőmérő Higanyszála Újvidéken, Nagykikindán és Óbecsén, 8 fok van Magyarkanizsán és Szabadkán, és 9 fok van Zomborban. Tehát ma változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, a csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. Holnap is hasonló időre van kilátás, a jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek, a hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet, és szórványos eső, zápor, zivatar lehetséges.

0: agytekerő.
1: Melyik a világ legnagyobb motorja? A világ legnagyobb sorozatban gyártott belső égésű motorja a finn Wärtsilä által tervezett RT Flex 96C hajómotor. Ezt a hatalmas dízelmotort többek között az Emma Maersk konténerhajóban alkalmazták, amelyet 2006-ban bocsátottak vízre Dániában. A motor legnagyobb változata mintegy 109 ezer lóerő teljesítményre képes. Kétütemű turbófeltöltős dízelmotor, amelyet kifejezetten óriás konténerhajók számára fejlesztettek ki. Tömege meghaladja a 2300 tonnát, és teljes terhelés mellett napi több mint 200 tonna üzemanyagot fogyaszthat. A konstrukció 6 és 14 henger közötti változatokban készül. Az ilyen motorok a modern tengeri áruszállítás kulcsfontosságú elemei.
0: Agytekerő.

nekem. Adj valamit, hogy megtudjam a véleményedet. Adj valamit, adj valamit, adj valamit, valamit adjál nekem. Valamit adjál nekem. Valamit adjál nekem.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.

0: 7 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Reggeli híradó.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Olák Csongor
0: és Kecskés Györgyi.
2: Híradásunk tartalmából.
0: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit.
2: Újvidéken a polgári gyűlések felvonulással és csenddel emlékeztek meg tegnap a vasútállomási tragédiáról.
0: Jogerőssé vált a Magyarország gyűlési választás eredménye, és teljessé a leendő miniszterek névsora.
2: Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur országok szabadkereskedelmi megállapodása.
0: Vajdaságban felhős, az eddigieknél néhány fokkal melegebb idő lesz.
2: Részletes jelentéseink következnek. Az Európai Bizottság mérlekeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit.
0: Az ellenőrzés folyamatos, ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az Unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanjug hírügynökség kérdéseire adott válaszban.
2: Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Márta közbővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből.
0: A döntést azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén, hangsúlyozta, a Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg, a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Bár az országnak továbbra is van jövője az Unióban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség, húzta alá Márta Kos.
2: Újvidéken a polgári gyűlések megemlékezést tartottak a vasútállomási tragédia másfél éves évfordulóján.
0: A résztvevők 10 órakor a Mercator bevásárlóközpontnál található kereszteződéstől vonultak a vasútállomásig, a Felszabadulás sugárúton. Itt 11 óra 52 perckor 16 perces néma csenddel emlékeztek meg a tragédia 16 halálos áldozatáról. A szervezők korábban közleményükben hangsúlyozták, kötelességüknek érzik, hogy a tragédia ne merüljön feledésbe. Rámutattak arra is, hogy a történtekért továbbra sem vontak senkit felelősségre. A csend addig tart, amíg az igazság meg nem szólal, áll a felhívásban.
1: Külföldi hírek.
2: Jogerőssé vált az április 12-i Magyarország gyűlési választás eredménye.
0: A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A kúria döntése jogerős. A Magyarország gyűlés alakuló ülését május 9-én tartják.
2: Közben teljes lett a leendő magyar kormány tagok névsora.
0: Magyar Péter bejelentette 16 tagú kabinettjének utolsó két miniszterét is. Pósfai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium vezetésére. Ez garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén, közölte. Az igazságügyi miniszter Melléthely Barna Márton lesz. Neki gondoskodnia kell azoknak a jogszabályi kereteknek a kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a magyar embereknek járó uniós forrás.

0: hozzá Magyar Péter.
1: Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur országok szabad kereskedelmi megállapodása.
0: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az egyezménnyel erőteljes üzenetet küldenek a világnak, előnyei pedig már most láthatók. A nyitottság és a partnerség mindenki számára jólétet teremt. António Costa, az Európai Tanács elnöke aláhúzta a munka világnapján Európa és Latin Amerika közös jólétbe való befektetéssel ünnepel. A megállapodás célja a vámok csökkentése, emellett új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára. Az Európai Parlament azonban az Európai Unió bírósága elé utalta az ügyet jogszerűségi vizsgálatra.
1: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25%-ra emeli az Európai Unióból érkező gépjárművek vámját.
0: Döntését azzal indokolta, hogy az Unió nem tartotta be a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás feltételeit. Hozzátette, teljes mértékben egyértelmű és elfogadott, hogy az Egyesült Államok gyártanak személy- és teherautókat. Akkor nincs vám.
1: Világszerte megmozdulásokat tartottak a munka ünnepén, helyenként rendbontás is volt.
0: A szakszervezetek és a dolgozók nagyobb jövedelmet, az egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a munkásjogok védelmét követelték. Franciaország számos városában volt felvonulás. Az Egyesült Államokban több mint 3500 helyszínen tartottak rendezvényt, noha május 1-e nem szövetségi ünnep. Törökországban a rendőrség összecsapott azokkal a tüntetőkkel, akik a munkaünnepe alkalmából megpróbáltak az isztambuli Taksim tér felé vonulni. A rohamrendőrség könnygázt és vízágyút vetett be, és lezárta a környező utakat. A Progresszív Jogászok Szövetsége nevű szervezet több mint 300-ra teszi az őrizetbe vettek számát. A Taksim térnél 2012 óta gyakorlatilag tilosak a május 1-i megmozdulások.
1: Az olaszországi Torinóban anarchistákkal csapott össze a rendőrség, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta visszafoglalni egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát. Az összecsapásokban többen is megsérültek.
0: Az idei május 1-i megmozdulásokat Olaszország szerte a szociális kérdések, az emelkedő megélhetési költségek és a munkaerőpiac növekvő bizonytalansága határozta meg. A legnagyobb demonstrációkat Rómában és Milánóban tartották.
2: Időjárás jelentés.
1: A tartományban jelenleg 5 és 8 fok közötti a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is ennek megfelelő. A viszonylagos páratartalom 70% feletti, a légnyomás pedig 1013 hektopaszkál körül mozog.
0: Ma változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A csúcsfőmérséklet 20 fok körül alakul. Holnap is hasonló időre van kilátás. A jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek. A hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet és szórványos eső, zápor, zivatar lehetséges.
2: Sport.
1: A sporthíreket Szabó András válogatta.
3: Jannik Sinner, Alexander Zverev döntő lesz a madridi férfi salakpályás teniszmester tornán. Mint ismert, elsőként Sinner harcolta ki a finálét Spanyolországban. A világ első olasz sportoló a francia Arthur Fils ellen nyert 1 óra 27 percet követően 6-2, 6-4-es szettekben. A német Alexander Zverev a belga Alexander Bloxot búcsúztatta a legjobb négy között, kicsivel több mint másfél óra után 6-2, 7-5-ös játszmákban. A női párosoknál az elődöntő jelentette a végállomást Alexandra Krunicnak és Kristina Mladenovicnak. A szerb és francia színekben induló duóta a cseh amerikai Siniakova Townsend kettős múlta felül 6-4-7-5 arányban. A döntőben az orosz Andrejeva Schneider párossal mérkőznek meg a trófeáért. A kosárlabda Superliga negyed döntőjében vereséget jegyzett a Crvena Zvezda. A Zlatibor csapatánál vendégszerepelt tegnap és 94-89 arányban alulmaradt. A meccsek tekintetében jelenleg 1-1 az állás, miután az első találkozón a Zvezda hazai pályán 112-73-ra nyert. A Partizán szintén diadallal kezdett, hazai pályán Belgrádban 103-77 arányban jobbnak bizonyult a Szloboda csapatánál. A visszavágó

0: az este folyamán vívják. A párharcok két nyert meccsig tartanak. Története során először jutott be nemzetközi kupa döntőbe a Tatabánya kézilabda csapata. Az Európa kupában a legjobb négy között hazai pályán 37-34 arányban jobbnak bizonyult a bosnyák Izvigyács együttesénél, így a vasárnapi 33-31-es vereségéből ledolgozta a hátrányát, és egy gólos különbséggel kiharcolta a finálét a magyar csapat. A döntőben az esti Ohrid-Celje párharc győztesével mérkőzik meg.
1: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
2: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit.
1: Újvidéken a polgári gyűlések felvonulással is csenddel emlékeztek meg a tegnap másfél éve történt vasútállomás tragédiáról.
2: Jogerőssé vált a Magyarország gyűlési választás eredménye, és teljessé a leendő miniszterek névsora.
1: Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur országok szabadkereskedelmi megállapodása.
2: Vajdaságban felhős, az eddigieknél néhány fokkal melegebb idő lesz.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió reggeli híradója véget ért. Közreműködött Nánási Anikó, Szabó András és Kecskés Györgyi. A műszaki munkatárs Veszna Csanak Alexics volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Oláh Csongor.

0: Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora, a reggel. A stúdióban Ördög Györgyi.
1: Szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma május 2-a van, Zsigmond napja. Sok szeretettel köszöntjük az ünnepelteket. Remélem a tegnapi majál is jól sikerült, finom falatokkal és jó társasággal telt a nap. Ha az idő is úgy akarja, akár ma is lehet folytatni a kikapcsolódást. Az elmúlt napokhoz képest ma egy kicsit barátságosabb reggelre ébredtünk, a hőmérséklet is kellemesebben alakul. Úgy tűnik enyhe felmelegedés kezdődik, ma változóan felhős idő várható, csapadék nem igazán valószínű. Napközben akár 21 fokig is felkúszhat a hőmérő higganyszála. A jövő hét elején pedig még inkább rákapcsol a tavasz, a reggelek sem lesznek már csípősek, 10-14 fok körül alakulnak, napközben pedig sok helyen a 25 fokot is elérheti, sőt meg is haladja. A keverőpultnál ma reggel Veszna Csanak Alekszics segíti a munkákat, a híreket Olá Csongor szerkeszti, a zenéket pedig Matisa Petra Leona válogatta össze. A reggeli műsor második órájában is lesz miről beszélni, többek között arról, hogy Muzsján még él a májusfa hagyománya, Palicson 41. alkalommal került megrendezésre a hagyományos palicsi majális. A szombati reggelből természetesen a mese sem maradhat ki, Lakner Edit összeállításában a Krisztus Urunk muzsikája című népmesét hallhatják majd. Zenével, friss hírekkel, érdekes témákkal és egy jó adag reggeli lendülettel várjuk Önöket, ahogy minden nap.

0: Reggel, hogy jól induljon a napja.
1: Muzsján még él a májusfa állítás hagyománya. Tegnap, május 1-én, kora reggel, trombitás ébresztő és kancsika durrogtatás. Utána partiak felállították a több méteres, kidíszített májusfát. Erről szól Kónya Kovács Otília összeállítása.
2: A partiaknál a hagyomány nem veszik el. Ezt bizonyítja az is, hogy május 1-én felállították ismét a májusfát. Boldizsár Rozália, szeretném, hogyha összefoglalná, ez hogy zajlott most.
3: Mindig úgy van, hogy előtte este délután elkészítsük a fát, ami bent vár az udvarba, hogy kihozzuk másnap reggel, mert most nagyon érdekes lenne, hogy most kellett volna csinálni, mert lefagyott volna a kezünk. Tegnap még egy kicsit könnyűrületes volt az időjárás. Voltunk is, meg nem is, hiányoznak az utcából sokan, most már sajnos. Most kevesebben voltunk, de lelkesen csináltuk, kimostuk a kendőket. A virágot összeszedtük, ami most már olyan, hogy hát lassan hervadozik az orgona is, tehát na, szép lett a fánk. Most reggel meg hát 6 órára volt a találkozó, 6 óra 5 perckor mindenki itt is volt, és hát egy kis italozás után felállítottuk a fát, kivittük is, főraktuk a szallagot is, ültöttük a zászlónkat, és úgyhogy most egyelőre áll a fa, hát most egy kis iszogatás van, egy kis beszélgetés, utána mindenki megy a dolgára, mindenkinek van programja, amit megcsinálunk, úgyhogy pünkösdig vár a faránk, akkor majd elbontsuk.
2: A férfiak is itt a parton megvan a feladatuk, amikor májusfa állítás, akkor megvan, hogy mi mindent kell, hogy elvégezzenek. Orbán Imre, az egyik parti lakos, hogy készülnek erre, mesélj el.
4: Májusfa állítás és május első előtti nap, ugye április 30-a, akkor a fűzfavágás az első, ugye meg a virággyűjtés, ugye itt mindenki, amit tud, azzal hozzájárul. Fűzfavágás után van a májusfa díszítés, akkor ilyen, hanem egy kisebb buli van, ugye, ha önni-inni, fődíszítsük a májusfát. Tegnap éppen kivételesen kifúrtuk a lyukat is, és akkor ennyi, akkor ma reggel pedig a maga az állítás.
2: És tényleg, hogy amikor van a májusfa állítás, akkor egy kis hangoskodás is van. Az is jó dolog, hogy itt a környékbelieket fölébresszék.
4: Az első a kancsikázás, utána egy kis trombita szó.
2: És akkor utána mindenki a saját megszokott helyére megy majálisozni, ti hova?
4: Ami a Tiszára, már az utóbbi 4-5 éve Tiszára járunk, ugye. A megszokott csapata, és majálisozás, kis főzés, sütés, és ennyi.
2: Jó a hangulat mindig, biztos.
4: Ja, már beindult.
2: Vannak, akik már lent vannak?
4: Ja, igen. Ez a szomszéd, a Nándi, az már lent van, ő készíti a helyet.
2: Meddig tart ez a majálisozás? Egy nap, vagy esetleg ott is alszotok, éjszakáztok?
4: Kinek hogy? Személyesen mi egy nap leszünk, de a nagyja része az azért 2 napig meghosszabbítja.
2: A fiatalok is részesei ennek a megmozdulásnak, Rontó Kata, te hogy éled meg évről évre, egészen kicsikorod óta itt vagy?
5: Igazából, amióta tudok magamra, azóta május elsőjén mindig az az első, hogy a májusfát felállítsuk, és utána mindenki a saját terveire megy. Viszont szerintem ez egy nagyon szép hagyomány, és úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne folytatni, mivel hogy ez itt összekovácsolja az utcabelieket, illetve társaságokat, ismerősöket, és szerintem nagyon szép, hogy miután felállítottuk a fát, mi mindig itt vagyunk, beszélgetünk, nevetgetünk, szolgatunk. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne továbbvinni.
2: A fiatalok állították most fel a májusfát a Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület előtt. Ott is ugye minden évben áll a fa.
5: Az ifjúság is meg lett szólítva most ebben az esetben, hogy segítsék ki az idősebbeket, és ezért összefogtak, és ott is feldíszítették, illetve felállították a fát.

0: trombita szó nélkül nem múlhat el Muzsján a májusfa állítás. Babinszky Enikő az, aki minden évben eljön, hogy elfújja az ébresztőt.
1: Így van, a reggeli ébresztés az én feladatom, amit minden évben örömmel vállalok, ahogy az idén is, ugye felkértek rá, de amúgy már szerintem mondani se kell, én ott vagyok.
0: Ugye egyébként nem igazán trombitálsz, de viszont erre az alkalomra egy kicsit talán gyakorolsz is.
1: Sajnos nincs annyira lehetőségem elővenni, talán egy kicsit a lustaság is hozzátesz, vagy a más egyéb teendők, de ilyen alkalomkor ugye évente egyszer azért felveszem a trombitát, törekszek készülni, na most az idén ez talán nem úgy alakult, de az elmúlt években azért sikerült gyakorolni is rá. Hát majd jövőre kicsit ügyesebb leszek.
0: Mit jelent neked ez, hogy ápolod ezt a hagyományt?
1: Hát egy jó érzés számomra, mert ezzel egy emléket is ápolok, a tanáromnak az emlékét, és ez véget is szeretem ezt csinálni.
0: Fiatalok, idősek összefogtak, és az idén is fölállították a májusfát a parton. Volt itt több mozzanat. Ezúttal sem maradt el a trombita hang, az ébresztő. Kancsikával is ugye próbálták föl ébreszteni a környékbelieket. Sándor Irma, szeretném, hogyha összefoglalná ezt a mai kora reggeli eseményt.
2: Idén is, mint minden évben, ugye felállítottuk a májusfát, tegnap este felé ki lett díszítve. Elő lett minden készítve, a fiúk kiásták a lukat a májusfának, úgyhogy sikeresen, könnyen ma reggel föl lett állítva. Örülünk, hogy megtartjuk ezt a szokást. Jó a hangulat, beindítjuk a majálisozást így korán reggel.
0: A fa az tényleg, hogy jó magas, jó néhány méter, de ezúttal is ugye nemzeti színű szalagok. Hogy néz ki? Meséljük el a hallgatóknak.
2: Zászló, amit készítettünk pár évvel ezelőtt, az ugye fölkerült a májusfa tetejére, mint mindig, amin a partiak szimbóluma jelképe van, egyik oldalt, a másik oldalt pedig a régi muzslai térkép, a régi utcanevekkel. Mellette lógnak a nemzeti szín szallagok, fújja a szél, lobogtatja. Reméljük, fönt marad, pünkösdig, nem fújja le a szél, kibiztosítottuk.
0: Most az idén nem is olyan túl sokáig áll a májusfa.
2: Nem fog az idén sokáig állni, pünkösd vasárnapot várjuk mindannyian, akkor egy nagy bulit csapunk, általában jönnek a zenészek, mulatozás, nótázás, azt is várjuk, reméljük, hogy szép idő lesz akkor is.
0: Ez ilyen utcai buli lesz valójában ilyenkor, mint ahogy most is kikerült a kis asztalka, rajta ugye a jófajta pálinka, bor, egyebek.
2: Ilyenkor csak egy asztalka kerül ki, de bontásra, pünkösdre, akkor Istennek hála, sok asztalt ki kell rakjunk, sok széket, sok a vendég, sokan összejönnek, ismerősök, akik nem is utcabeliek, de följárnak a partra, megünnepülni a májusfa bontást és a pünkösdöt.

0: Szombati mese.
1: Krisztus Urunk muzsikája. Válogatás Benedek Elek Magyar mese és mondavilág című könyvéből. Előadja Ferenci Jenő.

Egyszer volt egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy fél lánc szőlőföld volt minden gazdasága, de abban sem volt nagy öröme, mert rájártak a seregélyek, erősen pusztították. Édesapám, mondja a legidősebb fiú, kimegyek a szőlőbe, hogy elhesegessem a seregélyeket, mert különben nem szüretelünk. Jól van, fiam, csak eredj. Kimegy a legény a szőlőbe, ott pattogtat, durrogtat a kendercsapós ostorával, hessegeti a seregélyeket. Éppen akkor talált arra menni Krisztus urunk meg Szent Péter, s mert hogy erősen megszomjúhoztak mind a ketten, vizet kértek a legénytől. Majd holnap, felelt a legény kurtán, ott a forrás, aholni, igyanak kentek, ha szomjasak. Krisztus urunk egy szóval sem kérte többet a legényt, csöndesen tovább mendegélt, Péter meg utána. De egy jó hajtásnyira sem mentek, úgy ellepték a seregélyék a szőlőt, hogy minden fürtre jutott kettő-három, s hiába durrogtatott, hiába kiabált a legény, nem repültek el. Hazamegy este a legény, s mondja nagy búsan az apjának, hogy ő nem tudja megőrizni a szőlőt, annyi a seregély, mint a csillag az égen, s meg sem rebbennek az ő durrogatására. Másnap a középső legény ment ki, de az is éppen úgy járt, mint a bátyja. Nem adott vizet Krisztus urunknak, s el is lepték egyszerében a szőlőt a seregélyek. Harmadik nap a legkisebb legény ment ki, akit a bátyjai félkegyelműnek tartottak, pedig több esze volt, mint az egész falunak. Ahogy elkezdett pattogtatni, durrogtatni, jön Krisztus urunk Péterrel, s vizet kért. Nem adok, mondta a legény, mert a korsomban megmelegedett a víz, de csak várjanak kegyelmetek, egyszerűen hozok a forrásról. Azzal elszaladt, s egy pillantása már hozta is a jó forrásvizet. Na, fiam, mondta Krisztus urunk, ez igazán jó víz. Mit kívánsz érte? Nem kívánok én semmit, ugyan mit kívánhatnék egy csepp vízért. De mégis, csak kívánj valamit, fiam, biztatta Krisztus. Olyat nem kívánhatsz, hogy meg ne adjam. Hát, mondta a legény, akkor adjon nekem olyan muzsikát, hogy ha fújom, még az égi madarak is táncoljanak a nótájára. Krisztus urunk csak a köpönyege alá nyúlt, s mindjárt kihúzott onnét egy furúját. Fúj belé, fiam! Belefúj a fiú, s hát uram, teremtőm, a seregélyek mind fölrebbennek a szőlőből, skalimpálnak, firegnek, forognak a levegőben, éppen mint a táncoltak volna. Krisztus urunk tovább ment Szent Péterrel, a legény meg csak fújta-fújta a furujáját, s többet egy seregély sem tudott leszállni a szőlőbe. De lett is azon az őszön annyi szőlője a szegény embernek, hogy az csupa csoda. Rostával hordták haza a bort, s mégsem győzték mind hazahordani.

Elhangzott Krisztus Urunk muzsikája. Válogatás Benedek Elek Magyar Mese és Mondavilág című könyvéből. Előadta Ferenci Jenő. Hangfelvevő Csikós György. Szerkesztő Lakner Edit.

0: 41. alkalommal került megrendezésre a hagyományos palicsi majális, amely május 1-e és 3-a között várja a látogatókat, gazdag programkínálattal és több ezer érdeklődővel. Kis Tamás tudósítása következik.
1: A fürdőváros idén is a majális egyik vajdasági központja a hosszú hétvégén. A Palicsi-tó partja Bagolyvártól egészen a Férfi strandig benépesül. Vidám park, mintegy 130 standon kirakodó vásár, valamint bőséges gasztronómiai kínálat várja az érkezőket. Kézműves termékek, szuvenírek, valamint vásári portékák egyaránt megtalálhatók, és a szórakozás minden korosztály számára adott. Bálint Navák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
2: A Vidám park több mint 9000 négyzetméteren terül el, kicsiket és nagyokat egyaránt vár, vagy mindenkit, aki ugye kész különböző izgalmakat kipróbálni. Itt van a panorámakerék, ahol madártávlatból lehet megtekinteni a Palicsi tavat, illetve a Vértavat, de gazdag kínálattal várja az ide látogatókat a vásár is.
1: 125 évvel ezelőtt, azaz 1890-ben 16 nyomdász, pontosabban 15 nyomómunkás és egy könyvkötő ünnepelte meg először Szabadkán május 1-én a munkaünnepét, mesélte Dietrich Gyula. Az Önálló Szakszervezetek Szövetségének tagja azt is elmondta, hogy a szabadkai szervezet minden évben jelen van a palicsi majálison. Dietrich Gyula a Szabadkai Önálló Szakszervezetek Szövetségének tagja.
3: Továbbra is maradt a 3-8-as, amiről ugye mai nap is beszélhetünk, tehát a munkás osztály ugye sokkal többet dolgozik még minden. A legszebb idők voltak akkor, ugye, amikor még építettük a szocializmus, de hát ma ez mind megváltozott. Tehát a szakszervezet előtt, mink hint vagyunk, és tulajdonképpen ezeket a szórólapokat osztuk.
1: A hagyományos Trimby túra és a május 1-i vitorlás regatta mellett a palicsi állatkert is külön foglalkozásokkal készül a családok számára, miközben az érdeklődők, a tűzoltók és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhetnek. A nagy látogatószám miatt ugyanakkor ideiglenes útlezárásokra is számítani kell, ezért a közlekedést és a parkolást is ennek megfelelően szervezték meg. A rendezvény biztonságáról végig az illetékes szolgálatok gondoskodnak. A palicsi majális továbbra is jelentős turisztikai vonzerőt képvisel, erősítve a térség hírnevét.
4: Mai műsor kínálatunkból.
5: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.

Köszöntöm a térerő hallgatóit, a lendvai, temesvári, kolozsvári és marosvásárhelyi közreműködő kollégáink nevében is. A Kárpát-medencei rádióstúdiók eheti magazinműsora az Újvidéki Rádióban készült. Én Mikes Imre vagyok. Jó vételt az adáshoz! Műsorunkban hallhatnak arról, hogy Sepsiszentgyörgyön megkezdődött a Szent György napok eseménysorozat. Mózsián tartották meg az idén a 30. vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóját. Kisiratoson nagyszabású ünnepség keretében köszöntötték 100. születésnapján Benedek Sándor tanárbácsit. Háromnapos lovastábor szerveztek Muravidéken. A Kolozsvári Erdélyi Kárpát Egyesület idén is megszervezi a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrát. Témáink ezek lesznek. Ha tehetik, tartsanak velünk. Legyen közös a térerőnk.

0: A tánc világnapja alkalmából a minap megtartották Zentán az első szenior örömtánc találkozót, amelyen Óbecsei, Temerini és Csókai táncosok is részt vettek. Szabó Gabriella szenior örömtánc oktató, a vendégcsoportok vezetője mondja el a részleteket.
1: A szenior örömtánc lassan egy évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon, és 6 évvel ezelőtt indult útjára itt a Bajdaságban is. Azóta egyre több településen alakulnak csoportok, amelyek ezáltal részévé válnak ennek a nemzetközi mozgalomnak. A szenior örömtánc az idősebb korosztály számára megalkotott mozgásforma, zenére végzett mozdulatok, tánclépések különböző térformákban, amik a könnyebb tájékozódást, a magabiztosítást, járást, közlekedést teszik lehetővé, és az állóképesség a fizikai erőnlét szempontjából is jó hatással van a szervezetre. A szenior örömtánc szlogénje a mozgás öröm agytorna. Minden foglalkozáson, így a zentai találkozón is az oktatók előbb megmutatták zenére a tánclépéseket, majd számolásra rövid ideig gyakorolta a jelenlévő közel 60 résztvevő, majd pedig eltáncolták zenére a néhány pillanattal előbb megtanult koreográfiát, rövid folyamatot. A másik fontos szempont a szenior örömtáncon, hogy minden táncot csak egy alkalommal táncolnak, ezáltal is fejlesztve, serkentve a gondolkodást, a memóriát. Az orvosi kutatások szerint ez a fajta mozgás 76%-ban késlelteti, vagy szinten tartja hosszú ideig a demenciát, ami sajnos mára már korunk nép

betegségévé vált. Temerinben, Óbecsén, Zentán, Adán, Palicson, Szabadkán és Csókán van lehetőség arra, hogy bárki bármikor csatlakozzon a csoporthoz. A Zentai Senior Örömtánc találkozóra Temerinből, Óbecséről és Csókáról is érkeztek táncosok, akik a helyi csoporttal közösen táncoltak a szökőkútnál. Az első vajdasági Senior Örömtánc találkozó fergeteges hangulatban telt, a táncosok által már jól ismert táncokból válogattak az oktatók, így a Radecki Mars zenéjére, a Forog a Föld című zenére, és még sok egyéb zenére ropták a táncot a jelenlévők. A Senior Örömtánc mozgalom fontos eleme, hogy egy-egy ilyen találkozás alkalmával könnyen és gyorsan megtalálják az összhangot a táncosok, hiszen részben ugyanazokat vagy hasonló koreográfiákat táncolnak a csoportokban.

Kedves hallgatóink, lassan a műsor végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma reggel is velünk tartottak. Reméljük, sikerült egy kicsit feldobni a napindítást. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is további szép napot és kellemes pihenést kívánok.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Nyolc óra van.
0: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit. Az ellenőrzés folyamatos, ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanjug hírügynökség kérdéseire adott válaszában. Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Marta Kos bővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből. A döntést azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén. Hangsúlyozta, a Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság terület. Bár az országnak továbbra is van jövője az unióban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség, húzta alá Marta Kos. Újvidéken a polgári gyűlések megemlékezést tartottak a vasútállomási tragédia másfél éves évfordulóján. A résztvevők 10 órakor a Mercator bevásárlóközpontnál található kereszteződéstől vonultak a vasútállomásig a Felszabadulás sugárúton. Itt 11 óra 52 perckor 16 perces néma csenddel emlékeztek meg a tragédia 16 halálos áldozatáról. A szervezők korábban közleményükben hangsúlyozták, kötelességüknek érzik, hogy a tragédia ne merüljön feledésbe. Rámutattak arra is, hogy a történtekért továbbra sem vontak senkit felelősségre. A csend addig tart, amíg az igazság meg nem szólal, áll a felhívásban. Jogerőssé vált az április 12-i Magyarország gyűlési választás eredménye. A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóvá hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, a kúria döntése jogerős. A Magyarország gyűlés alakuló ülését május 9 tartják. Közben teljes lett a leendő magyar kormánytagok névsora. Magyar Péter bejelentette 16 tagú kabinettjének utolsó két miniszterét is. Pósfai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium vezetésére. Ez garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén, közölte. Az igazságügyi minisztérium mellettei Barna Márton lesz. Neki gondoskodnia kell azoknak a jogszabályi kereteknek a kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát, tette hozzá Magyar Péter. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a Mercosur országok szabadkereskedelmi megállapodása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az egyezménnyel erőteljes üzenetet küldenek a világnak, előnyei pedig már most láthatók. A nyitottság és a partnerség mindenki számára jólétet teremt. António Costa, az Európai Tanács elnöke aláhúzta, a munka világnapján Európa és Latin Amerika a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel. A megállapodás célja a vámok csökkentése, emellett új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára. Az Európai Parlament azonban az Európai Unió bírósága elé utalta az ügyet jogszerűségével vizsgálatra. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 25%-ra emeli az Európai Unióból érkező gépjárművek vámját. Döntését azzal indokolta, hogy az Unió nem tartotta be a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás

0: feltételeit. Hozzátettem, teljes mértékben egyértelmű és elfogadott, hogyha az Egyesült Államok gyáraiban gyártanak személy- és teherautókat, akkor nincs vám.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős.

0: Fokozatos fölmelegedést jeleznek. A hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet, és szórványos eső, zápor, zivatar lehetséges. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, híreket legközelebb délelőtt 10 órakor mondunk.
1: A reménység hangja. Az Adventista Világrádió műsora.

Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az Adventista Egyház műsorát hallgatják. A mikrofonnál Faragó Erika. Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezet 15. és 16. versét olvasom. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme, tenyerembe véstelekbe, szüntelen előttem vannak falaid. Ha példákat akarunk mondani a legodaadóbb, a lehetetlen helyzetekben is leginkább kitartóbb ragaszkodásra, biztosan az anyai szeretet példái jutnak először eszünkbe. Az anya és a gyermeke közti mély ragaszkodás, amely képes szinte minden nehézséget áthidalni. Miből táplálkozik azonban ez a mély elkötelezettség anya és gyermeke között? A legfontosabbak közé tartozik a várandóság ideje, amikor a magzat 9 hónapig formálódik, alakul az önálló életre, elrejtve az édesanyja méhében, és már ekkor is számtalan apró közös élmény köti össze őket. A következő meghatározó élmény a szülés pillanata, amikor az édesanyja a vajudás hosszú, fájdalmas órái után világra hozza a gyermekét. A harmadik pedig a szoptatás bensőséges és meghitt pillanatai, amikor az anya táplálja gyermekét élete első éveiben. Talán pont ezért, az első évek szoros függő kapcsolata miatt olyan nehéz, szinte lehetetlen egy anyának lemondani a gyermekéről, még akkor is, amikor az a későbbi évek során nem hálával, de szégyennel, fájdalommal, vádakkal illeti anyját. Isten Ézsaiás próféta kijelentésében úgy mutatkozik be, mint akinek szeretete az ember iránt, az anyai szeretetet is magába foglalja, sőt, felül is múlja azt, mert Isten soha nem mond le rólunk, míg sajnos néhány anya képes elhagyni gyermekét. Isten hozzánk való ragaszkodását és szeretetének kifejezését is az örömteli és fájdalmas események mutatják be. Ő a mi alkotónk, de ő a megváltónk is, amit olyan gyengéden fogalmaz meg, hogy íme tenyerembe véstelek be. Igen, Isten, mikor Krisztus által megalkotta az embert, akkor is a kezével formált bennünket. Majd mikor a Golgotán a keresztfára szögezték, akkor is a tenyerébe vésett bennünket. Krisztus kezein levő sebek azok, amik egyértelművé és nem feledhetővé teszik Isten ragaszkodását hozzánk. Ez a végtelen szeretet szüljön bennünk hasonló ragaszkodást hozzá. Mai adásunkban Ördög Róbert hirdetékét. A Harmadkiadó Jóvoltából a gyermekek ez alkalommal is hallgathatnak a Mesélő Bibliából. Maradjanak velünk, s adásunkhoz jó vételt kívánunk!

0: A Zsoltárok könyve.
1: Isten megsegíti övéit. Dávidé. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltotta nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és látjátok,

lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja a kiáltásokat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.

Kedves hallgatóink! Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül is május első vagy második vasárnapjára esik. Hogy semmiképp ne késünk le róla, mi ezt a mai műsorunkat választottuk erre a célra. Ha a témánknak címet kellene adni, a következő volna talán a legtalálóbb. A szeretet, amely hordoz, anyák napja Isten szívének fényében. Biblia versként pedig Ésaiás 49. fejezet 15. versét választottam. Hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Kedves hallgatóink, anyák napján általában virágot viszünk, köszöntőt mondunk, megöleljük az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, és ez így van jól. Mert vannak emberek, akiknek az életét nem lehet pénzben mérni, nem lehet teljesítményben összefoglalni, nem lehet egyetlen mondattal megköszönni. Ugye az édesanya szeretete az sokszor láthatatlan munka. Nem mindig tapsolják meg, nem mindig veszik észre, nem mindig mondanak érte köszönetet, de ott van a reggeli készítésében, az éjszakai virasztásban, az aggódó tekintetben, a csendes imában, a könnyekben, amelyeket sokszor senki sem lát. Anyák napján azonban nem csak ünneplünk. Sokféle ember hallgat bennünket, van, aki hálás szívvel gondol az édesanyjára, van, aki már csak emlékezni tud rá. Van, akinek fájdalmas az anya szó, mert nem kapta meg azt a szeretetet, amelyre vágyott. Van édesanyja, aki ma is bűntudattal hordozza, hogy nem tudott mindent jól csinálni. Van, aki szeretett volna anya lenni, de nem adatott meg neki. És vannak nevelőanyák, keresztanyák, lelkianyák, akik talán nem szültek gyermeket, mégis sokakat hordoztak szeretetben. Ezért ma úgy szeretnék beszélni az anyaságról, hogy közben Isten szívére is nézzünk. Mert a Biblia egyik legmegrendítőbb képe pont az, hogy az Isten az anyai szeretet képével magyarázza el, hogy ő hogyan emlékezik meg rólunk. Elfeledkezhetik az anya gyermekéről, olvastuk Ésaiás könyvében. Ez a kérdés már önmagában is erős, mert az anya és gyermeke közötti kapcsolat az egyik legmélyebb emberi kötelék, és Isten mégis hozzáteszi. És ha elfeledkezne is, én te rólad el nem feledkezem. Vagyis Isten azt mondja, még a legerősebb emberi szeretet is lehet törékeny, de az én szeretetem az nem felejt el. Először is milyen az anya szeretete? Mondhatnánk így hordozás már azelőtt, hogy a gyermek válaszolni tudna. Hát kérem, az anyai szeretet egyik legszebb vonása pont ez, hogy megelőzi a választ. Az édesanyja már akkor szereti a gyermekét, amikor az még semmit nem tud visszaadni. A kisgyermek nem mond köszönetet, nem segít, nem teljesít, nem magyarázza meg, miért kell őt szeretni. Egyszerűen csak van. És az anya hordozza. Ez nagyon közel áll ahhoz, ahogy Isten szeret bennünket. Isten szeretete sem akkor kezdődik, amikor mi már mindent jól csinálunk. Nem akkor szeret, amikor már hibátlanok vagyunk. Nem akkor fordul felénk, amikor már megérdemeljük, hanem előbb szeret. Ez Pál apostol így ír Róma 5:8-ban. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Nos, ez az evangélium szíve. Isten szeretete megelőz bennünket, mint ahogy egy anya szeretete is megelőzi a gyermeke tudatos válaszát. A mai világban sok ember úgy érzi, hogy szeretetért teljesíteni kell. Jól kell kinézni, hasznosnak kell lenni, eredményesnek kell lenni, nem tudom, elég erősnek, elég sikeresnek, elég rendezettnek kell látszani, de az anyai szeretet jó esetben azt üzeni. Nem azért vagy értékes, mert teljesítesz, hanem mert az enyém vagy. És Isten ezt még mélyebben mondja. Nem azért vagy értékes, mert hibátlan vagy, hanem mert az én gyermekem vagy. Ezért az anyák napja. Az nem csak emberi ünnep, ez lelki emlékeztető is, arra emlékeztet, hogy mindannyian hordozott emberek vagyunk. Valaki imádkozott értünk, valaki aggódott értünk, valaki talán csendben könnyezett miattunk, és mindenek felett Isten nem feledkezett el rólunk. Vegyünk egy bibliai édesanyaképet, Jókébed, Mózes édesanyja.
Anyák napjára sok bibliai történet alkalmas lenne. Beszélhetnénk Annáról, aki imádságban kérte Sámuelt, majd hálából Istennek ajánlotta. Beszélhetnénk Máriáról, Jézus édesanyjáról, aki szívében forgatta mindazt, amit nem értett. Beszélhetnénk Timóteus anyjáról és nagyanyjáról, akik hitet adtak tovább. De ma álljunk meg Mózes édesanyjánál, Jókébednél. Az ő története nagyon modern, mert egy bizonytalan, félelemmel teli világban kellett anyának lennie. Nem ideális körülmények között nevelte gyermekét, nem biztonságban, nem jólétben, nem kiszámítható jövőben. A fáraó parancsot adott, hogy a héber fiúgyermekeket meg kell ölni. Mózes születése tehát nem csak öröm volt, hanem veszély is. Jókébed, az édesanyja, 3 hónapig rejtegette a gyermekét. Aztán, amikor már nem tudta tovább rejtegetni, készített egy kis gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, beletett a gyermeket és a Nílus partján a sás közé helyezte. Micsoda jelenet! Egy anya, aki szereti a gyermekét, de nem tudja teljesen megvédeni. Egy anya, aki minden megtesz, amit megtehet, de eljut a határig, ahol már Isten kezébe kell tennie azt, akit a legjobban szeret. És ez nagyon mai helyzet, mert sok édesanyja ma is ezt éli át. Nem a Nílus partján, nem a fáraói rendelet alatt, de mégis tele aggodalommal, hiszen hogyan védjem meg a gyermekemet ebben a világban? Tegyük föl a kérdést. Hogyan óvjam meg a rossz hatásoktól? Tegyük föl az édesanyák nevében. Hogyan tanítsam meg hinni, amikor annyi hang szól ellene? Hogyan engedjem el, amikor már felnőtt? Hogyan bízzam Istenre, amikor én már nem tudok mindent kézben tartani? Nos, Jókébed története azt tanítja, az anyai szeretet nem mindig azt jelenti, hogy mindent kontrollálni tudunk. Néha azt jelenti, hogy hitből megtesszük, amit lehet, aztán Isten kezébe tesszük a gyermeket. Az a kis kosár nem volt tökéletes biztonság, de hitből készült. Egy anya keze fonta, de Isten gondviselése vezette. És figyeljük meg, Isten úgy rendezte, hogy a fáraó leánya megtalálta a gyermeket, Mózes életben maradt, sőt Isten tervében később ő lett Izrael szabadítója. Egy anya csendes hite ott volt a nép történelmének a kezdetén. Az, amit közben tudnunk kell, hogy az anyaság az nem tökéletesség, hanem hűséges szeretet. És pont ezért anyák napján fontos kimondani, az édesanyák nem biztos, hogy angyalok, emberek. Elfáradnak, hibáznak, türelmetlenek lesznek, néha rosszul szólnak, néha megbánnak dolgokat. A modern világ sokszor irreális terhet tesz az anyákra. Elvárják, hogy legyenek kedvesek, türelmesek, rendezettek, szépek, mit sorolhatnánk még, sikeresek, dolgozzanak, neveljenek, főzzenek, szervezzenek, mosolyogjanak, legyenek lelki támaszok, közben ne fáradjanak el, meg hát ugye boldogítsák közben a férjüket is. De a Biblia nem idealizált, nem műanyag anyaképet ad, hanem valódi embereket mutat. Jókébet sem tudott mindent megoldani, Anna sírt és könyörgött, Mária nem értett mindent, amit Jézusról hallott, mégis mindegyikük életében ott volt a hit, az engedelmesség és a szeretet. Ezért ma minden édesanyának azt lehet mondani, nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy áldás legyél. A gyermekednek nem tökéletes anyára van szüksége, hanem szerető, őszinte, Istenre támaszkodó anyára. És felnőtt gyermekként is jó lenne ezt megértenünk. Sokszor csak akkor látjuk meg igazán édesanyánk terheit, amikor már mi magunk is hordozunk másokat. Amikor kicsik vagyunk, természetesnek vesszük az ételt, a tiszta ruhát, a gondoskodást, később értjük meg, mennyi lemondás, mennyi álmatlan éjszaka, mennyi csendes félelem volt mögötte. Anyák napja ezért nem csak virág, hanem felismerés is. Amit kaptam, az nem volt magától értetődő. És van még egy fontos dolog. Az anyai szeretet egyik legnehezebb része az elengedés. Jókébed történetében Mózes édesanyjáról van szó, talán a legnehezebb pillanat az, amikor beteszi a gyermeket a kosárba, és elengedi. Az anyaság kezdetben hordozás, aztán vezetés, aztán kísérés, és egy ponton elengedés. Sok anya számára azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Ami kicsi a gyermek, az ember legalább fizikailag közel tud lenni. Nem tudom, eteti, öltözteti, kézen fogja, elviszi, hazahozza, de hogy a gyermek nő, mi történik, egyre több döntést hoz maga.
Már nem lehet mindent megakadályozni, már nem lehet minden barátságát ellenőrizni, már nem lehet minden sebét előre kivédeni. És ilyenkor az anyai szeretet egy új formát tanul, ez pedig az imádság. Van, amikor az anya már nem tud beszélni a gyermekével úgy, ahogy szeretne, de beszélhet Istennek róla. Van, amikor már nem tudja megfogni a kezét, de imában Isten kezébe teheti. Van, amikor a gyermek nem hallgat rá, de Isten lelke még elérheti ezt a gyermeket. Ez nagy vigasztalás azoknak az anyáknak is, akik felnőtt gyermekekért aggódnak. Az anyaság az nem ér véget, amikor a gyermek nagykorú lesz, csak más formát ölt. Kevesebb irányítás, több bizalom, kevesebb beleszólás, több ima, kevesebb kontroll, több átadás. Jókibed nem tudta, mi lesz Mózessel, de amit ő már nem tudott kézben tartani, azt Isten tovább tudta vinni. És ne feledjük el, ez anyák napja azoknak is, akiknek fáj, mert mondjuk vannak, akik már elveszítették az édesanyjukat. Nekik ez a nap emlékezés. Lehet, hogy virágot már csak a sírra tudnak vinni. Lehet, hogy egy hang, egy illat, egy régi tárgy idézi fel az anyát. Számukra az üzenet ez. Isten a gyászban is közel van. A szeretet, amit kaptunk, az nem vészel nyomtalanul, ami igazán szeretetből fakadt, az tovább él bennünk. Vannak, akiknek nehéz kapcsolatuk volt az édesanyjukkal. Talán nem kaptak elég ölelést, elismerést, biztonságot. Nekik anyák napján különösen nehéz lehet hallgatni a szép szavakat. Fontos kimondani. Nem minden anya tudott jól szeretni. És aki sebeket hordoz, annak nem kell letagadni a fájdalmát. De Isten szeretete ott is gyógyíthat, ahol az emberi szeretet hiányos volt. Azután vannak asszonyok, akik szerettek volna gyermeket, de nem született gyermekük. Nekik anyák napja csendes fájdalmat hozhat, de az ő életük sem kevésbé értékes. Biblia ismer lelki anyaságot, és amikor valaki gondoskodik, tanít, imádkozik, bátorít, oltalmaz. Sok gyermek, fiatal, felnőtt kapott már életre szóló áldást olyan asszonyoktól, akik nem vér szerint, hanem szeretet szerint lettek anyai jelenlétté. És vannak anyák, akik ma bűntudattal ülnek. Azt kérdezik, jól csináltam? Elég voltam? Mit rontottam el? Nekik azt kell mondani, vidd oda Isten elé a terheidet. Amit lehet, rendezz. Amire kell, kérj bocsánatot. És amit már nem tudsz megváltoztatni, add át Isten kegyelmének. A kegyelem az nem csak gyermekeknek, hanem édesanyáknak is szól. És nézzük úgy is ezt, mint modern üzenetet, mert a gondoskodás világa az válságban van ma. Olyan korban élünk ma, ahol sok minden gyors, digitális, teljesítményközpontú. Az ember értékét gyakran abban mérik, hogy mennyit termel, mennyit keres, mennyire látható, mennyire sikeres. Az anyai gondoskodás viszont sokszor láthatatlan. Nem mindig kerül be önéletrajzba, nem mindig kap fizetést, nem mindig jár érte elismerés, de a társadalom alapjait mégis ez tartja fönn. Egy gyermek első iskolája gyakran az anya arca. Abból tanulja meg, hogy biztonságos-e a világ, abból tanulja meg, hogy fontos-e az élete, abból tanulja meg, hogy lehet-e bízni. Ezért, amikor egy anya szeretettel, hittel, türelemmel nevel, akkor nem csak egy család életét formálja, hanem a jövőt is. Figyeljük meg, egy imádkozó anya hatása az nem mindig látványos azonnal, de mélyen beépülhet a gyermek lelkébe. Pál apostol Timóteusnak írva megemlíti azt a képmutatás nélküli hitet, amely először nagyanyjában Loisban és anyjában Eunikében lakott, és amely Timóteusban is tovább élt. Milyen gyönyörű kép ez. A hit továbbadható. Nem erőszakkal, nem kényszerrel, hanem példával, imával, szeretettel, következetességgel. A modern világban talán éppen erre van szükség. Olyan anyákra, nagymamákra, lelki anyákra, akik nem csak túlélni segítenek, hanem lelki gyökeret is adnak. És még egy nagyon fontos kérdés. Mit tanulhatunk anyáinktól Istenről? Természetesen Isten nem anya vagy apa emberi értelemben. Ő több minden emberi hasonlatnál, de a Biblia használ apai és anyai képeket is, hogy megértsük szeretetének mélységét és nagyságát. Az anyai szeretetből megsejthetjük Isten türelmét. Hányszor ismétli egy anya ugyanazt? Hányszor bocsát meg? Hányszor vár? Hányszor remél akkor is, amikor mások már lemondtak volna? Megsejthetjük Isten fájdalmát is. Mert aki szeret, az sebezhetővé válik.
Az anyák sokszor nem csak a saját fájdalmukat hordozzák, hanem gyermekeikét is. Ha gyermek szenved, az anya szíve is szenved. Ha gyermek tévúton jár, az anya lelke is nyugtalan. És megsejthetjük Isten örömét is. Ahogy egy anya örül gyermeke első lépésének, első szavának, hazatérésének, úgy örül Isten is, amikor az ember visszafordul hozzá. Jézus a tékozló fiú példázatában az atyát mutatja be így, vár, figyel, meglát, eléfut, átölel, visszafogad, ez az isteni szeretet. Anyák napján ezért nem csak az édesanyák szeretetért adunk hálát, hanem azért az isteni szeretetért is, amely minden emberi szeretetnek a forrása. És akkor nézzünk meg még egy gyakorlati üzenetet, mit tehetünk anyák napján. Először is mondjunk köszönetet, ne csak általánosan, ne csak konkrétan, ne csak azt mondjuk boldog anyák napját, hanem például mondjuk azt, köszönöm, hogy imádkoztál értem. Köszönöm, hogy kitartottál mellettem, vagy köszönöm, hogy akkor is szerettél, amikor nehéz volt velem. Másodszor adjunk időt. Sok idős édesanyának nem az ajándék a legfontosabb, hanem hogy valaki leüljön mellé és meghallgassa, hogy megkérdezze, hogy vagy igazán, hogy aludtál az éjszaka. És még egy fontos dolog, ha van rendezetlen kapcsolat, tegyünk egy lépést. Nem mindig lehet mindent egy nap alatt helyrehozni, de egy mondat elindíthat valamit. Mondjuk, ha azt mondanám, szeretném, ha kevesebb feszültség lenne közöttünk. Sajnálom, hogy megbántottalak, vagy pedig köszönöm azt, amit adni tudtál. És végül imádkozzunk édesanyákért. Nem csak köszönteni kell őket, hanem hordozni is, mert sok anya mosolya mögött fáradtság van. Sok anya erőssége mögött könnyek vannak. Sok anya csendje mögött. Hiszem, hogy ima van. És ne feledjük, a virág, amit ilyenkor adunk, az elhervad. A kimondott hála, a szeretetteljes jelenlét, a megbocsátás, az ima viszont mélyebben megmarad. És most idézzük újra azt az ésaiási szöveget. Elfeledkezhetik az anya az ő gyermekéről, és ha elfeledkezne is, én te rólad el nem feledkezem. Ez az anyák napjának legmélyebb evangéliuma. Az emberi szeretet az drága ajándék, de nem tökéletes. Isten szeretete viszont nem felejt el, nem mond le rólunk, nem hagy magunkra. És pont ezért ma adjunk hálát az édesanyákért. Adjunk hálát azokért, akik anyai szeretettel hordoztak bennünket. És adjunk hálát Istennek, aki minden földi szeretetnél mélyebben, hűségesebben és örökkivalóban szeret minket. Végén ima helyett Dzsida Jenőt idézném, aki a Hálladás című versében ezt mondja. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, amelyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.

0: Anya csak nő lehet. Ez az ő kiváltsága, az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép, mert csak ő ismeri a titkot, az anyai szív titkát, hogy miként válik egy új élet önálló emberré. Vallja Csitári Hok Tamás az anyáról. S az évnek egyetlen napján egy szál virággal tenni szebbé áldozatos életét. Túl kevés, ha másnapokon megfeledkezünk róla. Soha nem leszek olyan erős, hogy meg tudjak lenni nélküle, mondja Sara Dezén. Kávai Eleonórával beszélgetünk a nőről, az édesanyáról, az édesanya szerepéről.
1: A nőknek a szerepe koronként és kultúránként változott és változatos még ma is, azonban a nőnek mindig a legfontosabb feladata az az volt, hogy elsősorban feleség és anya legyen. A keresztényi értékrendben is kiemelt helyet foglal el maga a család, és ezen belül az anyaság szerepe főleg ki van emelve. Itt megemlíteném a 127-es Zsoltárnak egyik versét, ami arról beszél, hogy az Isten ajándéka a gyermek, és az anya méhnek a gyümölcse az jutalom, és hogyha az anya a gyermekét ajándékként, jutalomként éli meg, akkor magának az anyaságnak a nehéz feladatát is egy magasztos tevékenységként tudja fölvállalni és megélni. És természetesen ezt a magasztos feladatot nagy felelősséggel végzi. A Titushoz írt levélben van egy ilyen nagyon szép megfogalmazás, vagy egy felszólítás az asszonyok részére, hogy szeressék a gyermekeiket. Itt anélkül, hogy most itt az eredeti görög szöveget idéznénk, talán elmondhatjuk azt, hogy mi mindent ölel föl ez a kifejezés a görögben, ez a szeretet szó. Benne van ebbe azt, hogy az anya gondoskodik a gyermekéről, hogy táplálja, hogy a szükségleteit betölti. Benne van az, hogy óvja és védi, benne van az ölelése, benne van az, hogy az adott kornak megfelelően mindig tanítja és neveli, benne van az, hogy fegyelmezi, benne van az, hogy az erkölcsi értékeket átadja, benne van az, hogy Isten félelemre neveli. És mindezeket talán Biblia versekkel is alá lehetne támasztani, és ha már erről beszélünk, csak azokat emeljük itt ki, amelyek legjobban átalakulóban vannak. Például ez, hogy az Úr tanítása szerint tanítani a gyermeket, az Efézusi levélben, ugye 6. fejezet 4. verse erről beszél, vagy a fenyítés, ami már nem divatos a gyerekeket fenyíteni. A zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezete pedig pont arról beszél, hogy a fenyítés az igazság békességes gyümölcsét hozza meg a gyermek számára. Nem utolsó sorban pedig ez, hogy a példabeszédek könyvében arról beszél a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, úgy, hogyha megvénhedik is emlékezzen arra. Talán ez az, ami arról beszél, hogy mennyire fontos az anyának a szerepe, és hogy mennyire stabil alapokra kell, hogy épüljön a nevelés, stabil erkölcsi alapokra, stabil keresztényi alapokra, ahhoz, hogy az embernek ez az egész életét végig tudja kísérni. Visszatérve még a Titushoz írt levélhez, itt, ahol az asszony számára ott van a felszólítás, hogy a gyermekét szeresse, ott van ez a felszólítás, hogy a férjét is. És itt kapcsolódik be az, hogy egy anya igazán akkor tud csak kiteljesedni az anyaságában és a női mi voltában, ha feleség is. És egy családot egészé ezt tesz, amiben ott van az apa és az anya egyaránt.
0: Napjainkban vajon milyen az anya szerepe és helyzete?
1: Hát mindenképpen átalakulóban van. Ezek az értékek, amikről itt az előzőekben beszéltem, ezeket egyre kevésbé tekintik értéknek. Sok esetben elhangzik egy ilyenfajta megállapítás, hogy igen, bibliai elvek, de hát a Biblia bizonyos részei több mint 2000 évvel ezelőtt íródtak, és hogy ezek az elvek, ezek a nevelési elvek elavultak talán. De hát, ha egy 10 parancsolat évezredeken átívelve megtartotta a maga stabilitását és az örök érvényűségét, ugyanúgy a Biblia többi része is, és a nevelésre, az anyaságra, a feleség szerepére vonatkozó tanítása is ugyanúgy érvényes a napjainkra is. Talán ez miatt, mivel ezeket az értékeket, ezeket az alapvető értékeket kérdőjelezi meg napjaink társadalma sok esetben, ezért egyre nehezebb. Inkább így mondom, egyre nagyobb kihívások elé állítja az anyát ez a modern világ.
0: Nem csak a nevelés, hanem maga a család is tulajdonképpen a hölgyön, az anyán, a feleségen alapozódik. Ellenben, amikor a hölgyet úgymond kiegyenlítettük jogaival a férfival, ez a stabilitás, minthogyha elmozdult volna.
1: Gondolkodtam ezen a dolgon, hogy mit jelent egy keresztény nő számára maga ez a meghatározás, hogy emancipáció. Azt hiszem, hogy ezt a fogalmat eredeti értelmében abban az esetben használhatjuk, hogyha valamilyen jogok csorbát szenvednek. De egy keresztény családban ilyenfajta jogfosztottságról nem is beszélhetünk, hiszen a teremtettség jogán a nő és a férfi egyenrangú társai egymásnak. Már rögtön öt Mózes első könyvében, amikor az asszonyt megteremti a Jóisten, akkor azt mondja, hogy a férfi mellé alkot egy hozzáillő segítőtársat. És ők aztán a következő versek arról beszélnek, hogy a nő és a férfi tulajdonképpen egyé válik. És az, hogyha egy keresztény családban azt mondjuk, hogy a férfi vagy a férj tulajdonképpen a családnak a feje, ebben sincsen semmi ellentmondás, mert hogy mindenki éli azt a szerepet, amire ő elhivatott. A férfi a maga férfiasságával, a erejével, a munkájával, a nő a maga finomságával, igen, nagyon jó ez a szó, finomságával, és ezzel az érzelmi töblettel vagy plusszal, amit egy nő tud hozni a családba, ezzel ők kiegészítik egymást, és tulajdonképpen így válnak egy egészé. Tehát erről, hogy emancipál, tehát ez a szó tulajdonképpen értelmét veszti egy keresztény családban, mert hogy jogfosztottságról nincs szó.
0: Igen, csak hogy a gyakorlatban ez egész másként fest.
1: Igen, a gyakorlatban egész másként fest, és talán sokszor természetesen, hogy vannak olyan törekvések, amikor a nők harcolnak azért, hogy a társadalomban, vagy akár a politikai életben, vagy a munkában ugyanolyan szerepet tudjanak vállalni, mint a férfiak. Viszont ha megnézzük akár a fizikai, vagy a pszichikai adottságait egy nőnek, vagy egy férfinak, ez nem hiszem, hogy kivitelezhető, hiszen annyira mások vagyunk, hogyan végezhetnénk ugyanazt a munkát, hiszen másra vagyunk teremtve, más a testünk, más az elménk, más a gondolkodásunk, más az erőnlétünk. Tehát ez az egyik dolog, hogy a nők sok esetben harcolnak jogaikért, vagy azért, hogy ugyanolyan joggal állhassanak akár munkába is, vagy van a másik eset, ami sajnos itt az országunkban is jelen van, hogy nagyon sok esetben megélhetési gondok miatt kényszerül arra egy-egy anya, egy keresztény nő is arra, hogy elmenjen dolgozni, és nagyon kevés család az, ahol az apa az egykeresetből családfenntartóként jól el tudja látni a családot. Én azt hiszem, hogy ebben az esetben ha egy nő erre kényszerül, és én magam is, ha nem is teljes munkaidőben, de egy néhány év óta már én is kisegítőként sérült emberekkel dolgozom, azt hiszem, hogy ez a lényege, hogy ha valaki arra is kényszerül, hogy munkát vállaljon, tudnia kell azt, vagy szem előtt kell tartani azt, hogy egy nőnek mindig, minden körülmények között a legfőbb feladata az, hogy feleség, és mint anya működjön és létezzen, és ennek kellene arárendelni a későbbiekben mindent. Viszont ez egyértelmű, hogy azáltal, hogyha egy nő, nem tudom én, 8-10 órát ledolgozik, akkor biztos, hogy nem tud olyan intenzitással és olyan minőségben jelen lenni a család életében, mint hogyha ezt teljes kapacitással tudná tenni vagy végezni.
0: Vissza lehetne állítani, hogyan lehetne visszaállítani a hölgy elsődleges, tehát anyai szerepét?
1: Érdekes törvényjavaslatról hallottam nemrégiben a hírműsorokban, ami arról szólt, hogy az óvodáknak a reformját tervezik, és azon dolgoznak, hogy minél előbb be tudják óvodázni a gyerekeket, minél korábban, mert olyan tapasztalatok vannak, hogy azok a gyermekek, akik korábban kerülnek be az óvodai ellátásba, azok a gyermekek aztán az iskolai években, az első években jobban teljesítenek. Viszont arról nem szól, vagy nem beszél ez a javaslat, hogy lehet, hogy jobban teljesítenek, viszont érzelmileg biztos, hogy kárt szenvednek azzal, hogy egyre korábban és korábban kerülnek be ebbe a rendszerbe. Talán elmondhatjuk ezt is, hogy nagyon szomorú, hogy mindent ugye a teljesítményben mérünk. De ha már itt az érzelmi stabilitásról beszélünk, akkor mondjuk el azt is, mert ez viszont az éremnek a másik oldala, hogy nagyon sok sikeres embernek az élettörténete az bizonyítja, hogy elsősorban nem az IQ, hanem az EQ, tehát az érzelmi intelligencia az, ami aztán az embereket az életben sikeressé teszi. Pont az, hogy egy biztos és stabil érzelmi alapot és erkölcsi alapot kapnak, ezt pedig a család tudja adni. Ahogy mondtam, hogy sérült emberekkel dolgozom kisegítőként, és ott is látom ezt, hogy egy-egy intézmény, egy-egy intézményesített rendszer tehermentesítheti a családot, adhat sok plusz dolgot, de nem helyettesítheti, és legyen szó fiatalokról, idősekről, sérült emberekről, a családnak a szerepe az kiemelten fontos, és nem pótolható semmivel. Csak egy ilyen személyes gondolat vagy meglátás, hogy talán nem arra kellene törekedni, hogy minél magasabb színvonalú legyen az óvodai ellátás, és minél korábban be tudjuk a gyerekeinket íratni, hanem lehetőséget biztosítani az anyának, hogy minél tovább a családban maradjon, minél tovább ott tudjon lenni a gyermekei életében, ott tudjon lenni a férjének a segítőtársaként, a gyermekeinek az anyjaként.

0: Egészségünkről.
1: Manapság a gyerekek, a fiatalok, a felnőttek több üdítőt isznak, mint vizet, és ez nagy kihatással van egészségükre. Sokan úgy vélekednek, folyadék az a lényeg, nem? Nem tudom, kínál meg a következőt. Egy pohár vízbe beleteszek 10 teáskanál cukrot, belekeverek egy jó adag vegyszert, és már is elkészült az üdítőital. Ezt isszuk meg nap mint nap sokszor liter számra. Az üdítőitalokból származó cukorbevitelnek legalább 5 nem kívánatos mellékhatása van. Először a legtöbb üdítő 120-tól 180 cukorkalóriát tartalmaz, viszont egyáltalán nem tartalmaznak tápanyagokat, ezért kiegyensúlyozatlan táplálék. Másodszor az üdítőitalok kalóriamennyisége hozzáadódik az elfogyasztott ételben lévő kalóriamennyiséghez, és a többlet zsírformájában raktározódik. Harmadszor a cukorkalóriákban nincs rost, ezért igen gyorsan bekerülnek a véráramba és megemelik a vércukorszintet, illetve vércukorszint ingadozást vált ki. Negyedszer, amikor a cukrozott ital a gyomorba ér, ahol már van valamilyen étel, az emésztés lelassul, amíg az újonnan bevitt kalóriákkal el nem bánik. Egy alkalmilag elfogyasztott üdítőital valószínűen nem okoz nagy bajt, de ha ez naponta többször ismétlődik, meghosszabbíthatja az emésztés idejét, és fokozott terhet róhat a gyomorra. Ötödször, a legtöbb üdítőital, a szódafélék is, megnöveli a gyomor savtermelését. Ez a fokozott savkiválasztás általában akkor következik be, miután az ital elhagyja a gyomrot, és így visszahatási reakciót vált ki. Sokan úgy vélekednek, megvan a megoldás. Diétás, cukor nélküli készült italokat fogyasztunk, és minden rendben lesz. Biztos, hogy ez a jó megoldás? A diétás italok a cukorral kapcsolatos problémákat valóban megoldják. De ez nem minden. A legtöbb ital, legyen akár cukrozott, akár nem, tartósítószereket, arómákat, színező és más

ezekhez hasonló vegyi anyagokat tartalmaz, melyek ingerlik a gyomor nyárkahártyáját. A legtöbb üdítő ital, akár cukrozott, akár nem, foszforsavat, az üveggyártásnál alkalmazott erős vegyszer tartalmaz. Hogy a szervezet megszabaduljon a fölösleg foszfor tartalomtól, a vesékútján a kalciummal együtt távozik el, és ez csontritkulást, csontot sorvasztó betegségeket idéz elő. Biztos, hogy készek vagyunk-e kockázat felvállalására? Mindenki maga hozza meg a döntést. Viszont feltevődik a kérdés, mi a biztonságos módja annak, hogy elegendő folyadékhoz juttassuk szervezetünket? A víz tökéletes üdítőital. Nincs benne kalória, nem igényel emésztést, nem ingerli a gyomrot, és pontosan az, amire a szervezetnek szüksége van, hogy fenntartsa az életfolyamatokat. Annyit kell innunk belőle, hogy a vizelet világos színű maradjon, ami napi legalább 6-8 pohár. Étkezés előtt fél órával, és étkezések után másfél-két órával igyunk vizet, hogy ne szakítsuk meg az emésztés folyamatát. Próbálják ki, nem fognak csalódni.

0: Mesélő Biblia. A titkolt gyermek. Mi van ott a folyóban? Egy kosár. És mi van a kosárban? Egy kis baba. De miért van a kosár a folyóban, és a baba a kosárban? Azért, mert a kisbaba zsidó. Ábrahám, Izsák és Jákob ük unokája. Túl sok a zsidó Egyiptomban, mondta a fáraó a szolgáinak. Ha nem vigyázunk, a végén még többen lesznek, mint mi. Meg kell ölni minden zsidó újszülött fiút. Ezt akarom. Féltek a zsidó anyák. Volt, aki sírt. Volt, aki megpróbált elmenekülni. De ennek a babának okosabb volt az anyukája. Fogott egy kosarat, és bekente kátránnyal, hogy ne süllyedjen el. Belefektette a kicsit a kosárba, és imádkozott, hogy maradjon csendben, amíg kiviszi a folyópartra. Azután elrejtette a sás között, és reménykedett, hogy a katonák nem veszik észre a gyermeket. A kisbaba nővére távolabbról figyelt. Isten is figyelt. Valaki mégiscsak észrevette a gyermeket. Nem is akárki, hanem maga a fáraó lánya. Lement a folyóra fürdeni, és meglátta a kosárcsónakot. Küldte a szolgáját, hogy fogja ki. És mit látott benne? Egy kisbabát. A baba nővére eltakarta a szemét. Nem akarta látni, mi történik. De Isten szemmel tartotta a kicsit. Neki különös terve volt vele.
1: Biztos zsidó gyerek, mondta a hercegnő,
0: de nem érdekel. Meg akarom tartani. Egy csepp fiú a vízből. Mózes lesz a neve.
1: De szükségem van egy dajkára, aki eteti és gondozza majd.
0: Isten akkor oldalba bökte a kisbaba nővérét, aki rögtön előugrott a sás közül.
1: Egy dajka? Kiáltotta olyan hangosan, ahogyan csak bírta. Én ismerek egy asszonyt, aki tud neked segíteni.
0: Rendben, hozd ide, parancsolta a hercegnő. Isten csak mosolygott. Visszakapta hát Mózest az anyja. Ő gondozta, nevelte és tanította meg neki mindazt, amit egy zsidó fiúnak tudnia kell. Így készült arra a napra, amikor Isten elküldi majd, hogy szabaddá tegye a népét.

Műsoridőnk végén elbúcsúzunk Önöktől. Műsorunk után a következő telefonszámon érhetnek el bennünket, illetve küldhetnek SMS-t. 060 80 80 660. Mondják el, vagy írják meg észrevételeiket, ötleteiket, kérdéseiket. Önök a Keresztény Adventista Egyház műsorát hallgatták. Mai műsorunkban Ördög Róbert hirdetett ígét. Tartsanak velünk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Addig is minden kedves hallgatónak az Úr Jézus áldását és békéjét kívánjuk. A műsor felelős szerkesztője Ördög Róbert nevében elbúcsúzik Önöktől Faragó Erika.

0: Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs/hu. Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat. Internetes elérhetőségünk tehát www.rtv.rs/hu.
1: Hallgassatok, nem hallom.
2: Itt a Gyermekrádió.

Sziasztok! Ez itt az Újvidéki Rádió gyerekműsora. A mai adásban hallhattok egy összeállítást a 41. Szóisíp Szóinip zenei vetélkedőn résztvevő gyerekekről, majd a Földnapja alkalmából megszervezett biciklitúráról is, amit Óbecsén szerveztek meg. Képzeljétek, több mint 600-an kerékpároztak keresztül a városon. Majd a szintén óbecsei Petőfi Sándor általános iskolába is ellátogatunk, ahol 1000 levendula palántát ültettek el az intézmény diákjai. Legvégül pedig egy rajzpályázatról is beszámolunk, ami a környezettudatos életet hivatott népszerűsíteni. Ez a mai kínálat, egy zeneszám után kezdünk, tartsatok velünk! A szerkesztő Zórát Cservenyák Anetta számít a figyelmetekre.

0: Az idén új helyszínen az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben és a Petőfi Sándor Általános Iskolában tartották meg a 41. Szói Síp Szói népzenei vetélkedőt, amelyen közel 800 gyermek lépett színpadra. A rendezvényre 37 vajdasági településről érkeztek nagycsoportos óvodások és általános iskolások, énekesek és hangszeresek, akik különböző kategóriákban és korcsoportokban versenyeztek. Hallgassuk meg most néhány fellépőt.
1: Kocsis Viktor vagyok, és a Fürtikék csoportba tartozok.
2: Hova valósíjak vagy?
1: Péter Réve.
2: És az előbb hallottunk itt egy szép kis zenét. Eljátszod ezt nekem?
1: Igen.

0: akkor már kontrázni is fogok. Testvérem azért arra akart a bőgőre menni, azért mert amikor először játszottunk tamburán, akkor meglátta a bőgőt és azon akart játszani. És most van egy bőgősünk is, és kontrásunk is, az én leszek. És a testvérem Fanni, az kontrán is játszik.
1: Akkor ti ilyen zenés család vagytok, ugye? Mindenki játszik?
0: Hát igen, apám az bass prímen, vagy ilyen kontrán, anyám az három dolgon.
1: És milyen volt a fellépés, milyen tapasztalatokkal térsz haza? Voltál már különben ezen a versenyen? Szólj, síp, szóljon?
0: Nem, csak most vagyunk először. Testvérem már ötödszörre van.
1: És neked hogy tetszik így elsőre?
0: Hát jól. Csak a közönség, meg ilyesmi. És támogatnak barátaim.
1: És nem izgultál?
0: Á, de izgultam.
2: Mihalec Dézi vagyok, most leszek 9 éves.
1: Igen. És te is zenélsz?
2: Zenélek.
1: Milyen hangszeren játszol?
2: Kisprém, tambura.
1: És mióta?
2: Hát úgy egy éve.
1: Egy éve? És milyen volt a fellépés?
2: Jó.
1: Voltál már?
2: Hát igen.
1: De itt a szólyon voltál?
2: Nem.
1: És milyen volt így elsőre?
2: Hát jó.
1: Milyen volt a többiekkel együtt zenélni színpadon?
2: Szerintem mindenki nagyon jól muzsikált most. Uh-huh. Sokat kellett gyakorolni, de a végére jó lett.
3: Sokat gyakoroltunk próbán, akkor ugye külön választottuk kinek, melyik legyen a szólója. Sokszor énekeltük, és igazából...
1: És milyen produkcióval érkeztetek?
3: Egy moholi csokorral.
1: Te mióta énekelsz?
3: 5 éve.
1: És néptáncolsz is,
3: igen.
1: És énekelsz is. Melyiket szereted jobban?
3: Hát mind a kettőt ugyanúgy.
1: Tehát nem lehet külön választani, hogy most vagy ez vagy az, hanem mind a kettő egyszerre. És miért kötődsz ennyire ehhez a néphagyomány ápolásához, stb.?
3: Hát, hogy ugye megmaradjanak a hagyományok, meg szerettek táncolni, meg énekelni, jó a közösség, az oktatók.
1: Ez fontos az, hogy az oktatókkal is jó kapcsolatot ápoljatok, ugye? És a többiekkel is. Milyen a viszony, így mondtad, hogy baráti is, nem csak, hogy egy csapatban vagytok, hanem barátok is vagytok?
3: Igen. Mert nem vagyunk ugye bár sokan, és akkor eléggé kötődünk a másikhoz.
4: Én nagyon várom, hogy föllépjünk, és remélem, hogy jól fog sikerülni. Másodjára veszek részt ezen a versenyen, és nagyon nagyok az elvárásaim, mivel tavaly óta úgy érzem, hogy erősödött így a csoportunk is, jobban össze vagyunk kovácsolódva, a hangunk is rengeteget képződött, fejlődött. Mi felcsíki dalokat hoztunk, egy felcsíki csokrot hoztunk magunkkal, és hát várjuk ugye a legjobbakat.
1: Milyen volt a felkészülés? Összeszokott a csapatotok?
4: Igen, elég jól összeszokott a csapat, kellett hozzá idő, de a végén sikerült.
1: Hányan vagytok?
4: 6 vagyunk a csoportban. 6 lány vesz részt ezen az ének foglalkozásokon.
1: És emlékeztek még arra, hogy miért kezdtétek el? Mikor kezdtétek? Már kicsikorotok óta jártok?
4: Hát a néphagyomány az úgy nekem mindig is része volt az életemnek, ugye a családban, ugye a testvéremtől vettem át ezt a szokást főleg. Hát ugye az ének pedig kiskorom óta anyukám énekel nekem, és így nagyon megszerettem, és én is a kisgyerek dalokat nagyon régóta ugye hallgatom, és így megszerettem most meg erre a kor, amire elértük, így most már lehet járni ugye versenyekre, és... Hát megszerettem, meg ez nagyon jó összehozza így a csoportot, hogy együtt vagyunk a lányokkal, együtt beszélünk, és kutassuk úgymond a hagyományokat, hogy olyan dalokat hozunk, amik főleg ugye mi korosztályunknak valók, ugye a legényekről szólnak a dalok, úgyhogy ezt nagyon vidám hangulattal tudjuk végigkísérni a fellépéseinken, és én nagyon szeretem ezt csinálni.
5: Bécsi Sára,
6: Hódi Zsófia,
7: Kovács Sára,
8: Gál Adrien.
1: Mióta jártok a Szólj Síp Szólj-ra? Mindig együtt léptetek föl?
9: Igen. Igen, 4 éve.
10: 4-5 körül.
1: Ti 4-en vagytok benne, vagy többen?
9: Többen.
6: Mi többen.
1: Jó, tehát 12-en vagytok a csapatban. Milyen számmal léptetek fel? Milyen dalt énekeltetek?
6: Hát sokfélét.
9: Bácskai.
1: Tehát bácskai dalokkal léptetek föl. Ugye ti már összeszokott csapat vagytok. Igen. Milyen volt a felkészülés?
6: Jó. Hát érdekes volt így, hogy össze lett rakva a kisebbek is, meg a nagyobbak is, és akkor ezért most többfajta hang van benne.
1: Például, mondj erre egy példát, hogy mivel másabb így?
9: Magabiztosabbak vagyunk, egymást segítsük, együtt énekelünk.

0: borítja.
1: Babenyac Márton vagyok, a Csicsóka Tánc Együttessel érkeztünk. Volt két csoport, amivel fölléptem, egy duó csoport és egy egész fiú csoport. Az egyiknek az volt a címe, hogy Édes Kedves Kisbodri, a másiknak meg Aki Dudás Akar Lenni. Már 3 éve a csapat tagja vagyok, és ahhoz képest, hogy mennyien vagyunk, 1 hét alatt felbírtunk készülni, csak ugyanúgy ismételtünk, és végül most így, ahogy vége lett, szerintem tök jó megcsináltuk. A 3. alkalommal vettem részt.
2: Akkor már nincs benned semmi izgulás, tehát tudod, mi fog történni, mi hogy megy?
1: Nincs semmi izgulás, konfident vagyok most már. A többiek kicsit izgulnak, de én vagyok az, aki lenyugtassa őket.
3: De a rádió csak nem adott hírt a legényekről, így Biri néne elővette híres, neves varázstól.

0: Az Óbecsei Samu Mihály általános iskola biciklitúrát szervezett a Föld napja alkalmából. Az utcákat lezárták, hogy a több mint 600 bringás biztonságosan tudjon közlekedni. A rendezvény nem csak a mozgás és a közösségi együttlét öröméről szólt, hanem arról is, hogy közösen hívják fel a figyelmet környezetünk védelmének fontosságára. A résztvevők a gyermekorvosi rendelőtől indultak útnak, majd közösen kerékpároztak végig a kijelölt útvonalon egészen a Tiszapartig. Visszafelé a városközpontban tartottak egy rövid pihenőt, sokan zöld ruhadarabban vagy kiegészítőkkel érkeztek a rendezvényre. A program keretében faültetési akciót is szerveztek az iskola udvarában, emellett az újfalusi játszótéren és az oktatási intézmény körül szemétszedési akcióra is sor került. A felvonulás után gazdag program várta az iskola diákjait az intézmény udvarán. Kvíz, zene, ének, de limonádé, kürtős kalács és lángos is kapható volt. Hallgassuk meg a gyerekeket, akiket a program mellett arról is megkérdeztem, hogy ők hogyan próbálják meg óvni a környezetet.
1: Heger Sármin.
2: És hanyatikus vagy?
1: Első B osztály.
2: Akkor 7 éves vagy, ugye?
1: Igen.
2: Mesélj nekem, te is bicajosztál?
1: Igen.
2: És milyen volt a biciklitúra, merre jártatok?
1: A töltésre utána vissza. A gyerekorvostól a ide vissza. A töltésig és ide vissza.
2: Meséld el nekünk, hogy te miért szeret biciklizni, egyébként is szoktál?
1: Mert erősödik a lábad, kezed. Szimák Ninának hívnak, negyedik B osztályba járok.
2: Te is részt vettél a biciklitúrán, ha jól tudom, a szüleiddel együtt, igaz?
1: Igen. A testvérem is jött erre, és a anyukám is jött, meg apukám is.
2: Mindannyian.
1: Azért, mert velem is kellett jöjjön valaki, meg a testvéremmel is.
2: De azért jól szórakoztak anyáik is, igaz?
1: Igen. Jól szórakoztak, és nagyon izgalmas volt, hogy ők is ott lehetnek és bicajoznak.
2: Egyébként szoktatok együtt bicajozni, vagy ez ilyen különleges alkalom volt számotokra?
1: Szoktunk, mert mi is szoktunk lemenni a Tiszára biciklizni.
2: És ma van a Föld napja, erről valamit beszélgettetek az iskolában?
1: Hát azt ad, hogy ilyenkor sokan szemetet szednek, meg hogy sokan csinálnak rajzokat és kirakják.

0: ezekről.
1: Fodor Csenge vagyok.
2: Iván Hanna vagyok.
1: Hát, hogy ne dobáljuk szét például szemet, tehát ebben is megőrizzük a természetnek a szépségét. A folyókba, vizekbe, tengerekbe ne dobáljuk bele a szemet, tehát ezért megőrizzük a tiszta vizet. Ugye a szelektív szemetek például külön dobáljuk a papírt, a műanyagot.
3: Hogyha mind összefogunk, ennek nagyobb jelentősége van, ugye most ez a mai nap is erről szól.
1: Mivel ez a mai nap is erről szól, szerintem ez egy jó nap, hogy összegyűjtsük a szemetet, és hogy próbáljuk megőrizni a környezetünknek a tisztaságát.
3: Mesélj nekem arról, hogy mi a véleményed a környezetvédelemről, illetve a környezetvédelem mennyire fontos számodra?
2: Hát fontos, hogy megőrizzük a környezetünket, hisz a környezetünknek nagyon jót tesz, hogy a tisztán tartsuk és vigyázunk rá.
3: Te hogyan járulsz hozzá ahhoz, hogy a környezetünk tiszta maradjon?
2: Igyekszek nem szétdobálni a szemetet az utcán, illetve szétválogatni a szemetet.
3: Ez nálatok otthon ilyen bevált szokás szüleiddel együtt?
2: Igen, például külön a papírt, az alumínium üvegeket, illetve a műanyagot.
3: És mióta csináljátok ezt? Tehát mióta az eszedet tudod, vagy ehhez kellett idő?
2: Kellett idő, hogy ehhez hozzászokjunk.
3: És ugye neked két kutyusod van, ők szeretik széthúzni a szemetet?
2: Igen, nagyon szeretik széthúzni a szemetet, és utána lehet utánuk takarítani.
3: Mesélj nekem erről a mai napról, mi történik itt?
2: Az egész nap úgy kezdődött, hogy elmentünk biciklizni, körbe bicikliztük a várost, a Tiszára is lebicikliztünk, és most az iskolában vannak különféle programok, aztán kvíz is lesz, és ez egy nagyon jó alkalom a barátkozásra.
3: Erős a csapat, ami a tudást illeti, hogyha már kvízről van szó?
2: Hát attól függ, hogy melyik részt nézzük, de igen, amúgy szerintem jók leszünk.
4: Nevem Cserényi Dávid. Miink erről a főnapjáról mindig is tanultunk, nem csak mint ünnepről, hanem arról is, hogy fölünnek az egészségét, tisztaságát, hogy bírjuk fenntartani. Azt is tanultuk, hogy ma a szemetet szelektíven kell gyűjteni, amiket vásárolunk, azokat, például az ilyen műanyagot, papírt, ne dobjuk el, ne pazaroljuk, hogy az ilyen papírokat, papírt, plasztikot ne dobjuk el, hanem szelektíven gyűjtsük, de azt is tanultuk, hogy kerüljük a műanyagnak a vásárlását, hiszen aznak a gyártása már eleve nagyon szennyezi környezetet, és amikor eldobjuk, hogy nagy része annak a vizekbe, folyókba, tengerekbe, tavakba kerül, és az szennyezi az életet a vízben. Én személyesen mindig is próbáltam megőrizni a föld tisztaságát, azon, hogy nem szemetelek, hogyha látom is, hogy véletlenül kiesik a kezemből valami, akkor azt rögtön felszedem, eldobom.
5: A földről, a bolygók, a szemetségről, hogy az ötben a zöldségeket, a sárgába, a zöldségeket.
3: De a zöldségeknek a haját, amit megpucolunk?
5: Ja, igen, igen. És a kékbe pedig a üvegeket.
3: Igen. És ez miért jó? Miért kell így gyűjteni a szemetet?
5: Hát azért, hogy amikor összetör valami üveg vagy plasztik, akkor összesöpörjük és kivisszük, kivisszük a kukának a tetejét és beöntjük.
3: És ugye nem szabad szemetelni az utcán?
5: Nem. De egy bácsi szemetült az utcán. Az utcán össze-vissza dobta. Ez nem szép dolog.

0: Az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákjai a héten 1000 levendula palántát ültettek el, melyet az oktatási minisztérium támogatott. A diákok nem csak elültetik, de gondozni is fogják a növényeket a Pefi Garden szakkörön belül. Az első osztályosokat kérdeztem.
1: Papa Noel, Hegedűs Ákos.
2: Meséljétek el nekem, hogy mit csináltok itt most.
1: Hát most jöttünk levendulát ültetni.
3: Megfogjuk a cserepet, és megnyomkodjuk, ott nem a levendulánál, hanem a cserépnél, és akkor pedig ott megfogjuk a tövinél, és kipróbáljuk venni, de ha nem sikerül, akkor még megnyomkodjuk, és megint kipróbáljuk, és kijön, betesszük ide a lukba, ahol lássuk, és akkor pedig betemessük, és amikor betemeltük, akkor pedig megnyomjuk, megnyomogassuk így, és akkor pedig így elültessük a levendulát, meg még meg kell ott csúszni. A levendulákból lehet így zacskóba berakni, hogy illatos legyen a házba, meg lehet szappant, szörpöt.
2: Szörpöt is, igen. És kóstoltátok már a levendulát?
1: Mi készítettünk az óvodába szappant, meg raktunk zacskóba, szörpöt is készítettünk.
2: És milyen íze van, finom? Finom.
1: Igen. Gulyás Dávid a nevem. Ez is vagyok én is, a Benivel, még a többiekkel.
2: De milyen kitűződ van, fotós? Te vagy a fotós ezen a rendezvényen?
1: Én még a Beni vagyunk itten a fotósok. Az a feladatunk, hogy fotózunk az osztály, mi vagyunk az egyetlen gyerekek itten, ha jól tudom, aki fotóznak. Mert allergiásak vagyunk a ezekre, mert van nekünk valami.
4: Én allergiás vagyok, parhéra.
1: Én pedig allergintésztel vagyok így hát.
2: És akkor, ja, és akkor ti is kaptatok egy feladatot, a ti feladatok az, hogy megörökítsétek ezeket ezt a mai eseményt, ugye?
1: Igen.
2: Meséljétek nekem, tudjátok, hogy a levendulának milyen íze van? Kóstoltátok már?
1: Én életemben nem kóstoltam.
2: És mit gondolsz, milyen íze lehet?
1: Menta, levendulás.
2: Igen.
4: Igen, picit fincsi, mert hát régen, amikor oviba jártam, kóstoltunk levendulás. Hát szokott.
1: Elfelejtettem, igen.
2: Tehát te is kóstoltad akkor már?
1: Igen, már egy óviba jártunk.
2: És mit gondoltok, miért fontos, hogy ezt most itt elültetik a többiek? Mit gondoltok
4: Milyen levendula, meg virágok.
2: Igen. És miért fontos az, hogy sok növényt ültessünk?
1: Az imád azok levegőt elmennek, szindioxidból levegőt csinálnak, és a levegő lélegezzük mibe.
2: Tehát olyan tisztítja a levegőt, igaz?
1: Igen.
2: És mit gondoltok a környezet szennyezésről? Tudjátok, hogy ez mit jelent?
1: Tudjuk, és én már majdnem gyerekkorom óta az ellen vagyok.
2: Tényleg? És akkor hogy küzdesz ez ellen? Hogy küzdesz ez ellen?
1: Állat kell, de csak akarok lenni, aki majd az állatokat védi. Akkor most az egyik barátommal, Ákossal.
2: Értem. És ilyen, hogy nem engeditek, hogy mások eldobják a szemetet, meg ilyesmi szokott lenni?
1: Szokott, egyszer szemetet szedtünk, de az utána végén azt így befejeztük.

0: A Föld napja alkalmából az Ökobecse Polgári Egyesület és az Óbecsei Népkönyvtár már hagyományosan rajzpályázatot hirdetett meg Együtt a bolygónkért címmel, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a konkrét lépésekre, amelyeket minden egyén megtehet a környezetvédelem érdekében. A résztvevők teljes szabadságot kaptak a technikák megválasztásában, a rajztól és festéstől kezdve a kollázsig, illetve újrahasznosított anyagok felhasználásáig.
1: Sziasztok, én Geiger Noé vagyok, 3.
2: Mesélj nekem a projektetekről, mi ez, amit készítettetek?
1: Ez egy földgömb, amikor egy ember fogja, amit ábrázolsz.
2: Hogyan készítettétek? Mi kellett hozzá?
1: Kellett kéztörölőpapír, ragasztó és díszek.
2: És kivel csináltátok együtt, az egész osztály?
1: Igen.
2: Két dologgal érkeztetek, ugye?
3: Kis Teodor vagyok, a 3. B osztályból, a Samu Mihály általános iskolából.
2: Jó. Mesélj nekem erről a projektmunkátokról, amit beküldtetek erre a pályázatra.
1: Tanítónéni találta ki, és ezt ilyen színes papírokból csináltuk, meg ugye flomaszterokból, meg ilyen színeztünk virágokat, amit kiraktunk erre a...
2: És az egész osztály? Az egész osztály dolgozott rajta?
1: Hát, ja, az egész osztály csinálta.
4: Dudás Dorina vagyok, és 5. vagyok, és a Szever Gyurkity általános iskolába járok. Én első helyezést értem el.
2: És mit készítettél? Meséld el, hogy néz ki a te plakátod, projekted, mit készítettél?
4: Hát csoportmunkát csináltunk, és a vízszennyezéséről csináltunk ilyen projektet.
2: És hogy néz ki? Hogy kell elképzelni? Ugye a rádióhallgatók nem látják, hogy milyen. Meséld el.
4: Hát ilyen szép nagy kék plakát, és rajta van 2 nagy medúza, és hát azt mutassuk be, hogy az emberek hogy szennyezik a vizet, és hogy az állatoknak az milyen rossz.
2: Te mit gondolsz a környezetvédelemről, ennek a megóvásáról, a környezetünk megóvásáról? Mik a gondolataid?
4: Hát az, hogy ne szemeteljünk meg, hogy ezeket a hajókat, meg ilyen, amik szennyezik a vizeket, azokat, hogy megsemmisíteni, és akkor, hogy több ilyen hajó legyen, amihez nem kell ilyen motor, és akkor, hogy saját maguk az emberek bírják evezni, és az embereknek is jó, meg a víznek is, meg az állatoknak is.
2: Te a mindennapokban hogyan próbálod meg óvni a környezetünket?
4: Nem dobálom szét a szemetet, meg felszedem, hogyha valaki szétdobálta, és...
2: Ilyen szelektív hulladékgyűjtés? Külön teszitek mondjuk a műanyagot, az üveget, külön dobjátok el, vagy mindent egybe?
4: Egybe, de az üvegeket, az ilyen műanyag, azokat külön tesszük, és ezt külön dobjuk el.

Ha körülnéztek magatok körül, láthatjátok, milyen csodálatos helyen élünk. Zöld fák, tiszta levegő, madárcsicsergés, folyók és mezők, mindez a miénk. De ez a világ nem csak ajándék, hanem felelősség is. Rajtunk múlik, hogy megőrizzük-e olyannak, amilyennek most szeretjük. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk a környezetünkre, ne dobjuk el a szemetet, inkább tegyük a kukába, vagy még jobb, hogy szelektíven gyűjtjük. Figyeljünk arra, hogy ne pazaroljuk a vizet. Zárjuk el a csapot, amikor nincs rá szükség, és kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából. Ezek apró dolgoknak tűnnek, de együtt hatalmas változást hozhatnak. A természet nem tudja megvédeni magát úgy, ahogy mi tudnánk segíteni rajta. Az állatoknak szükségük van tiszta élőhelyre, a növényeknek tiszta földre és vízre. Ha mi szennyezzük a környezetet, akkor nem csak a földnek ártunk, hanem saját magunknak is. Gondoljatok arra, hogy amit ma teszünk, az a holnapot formálja. Ha vigyázunk a bolygónkra, akkor egy szebb, egészségesebb világot hagyunk magunk után. Olyat, ahol jó lesz felnőni, élni, játszani. Legyetek ti is a természet barátai. Egy-egy jó döntéssel, egy-egy apró odafigyeléssel már is sokat tesztek a Földért. Mert a jövő nem valahol messze van. A jövő itt kezdődik, velünk, ma.

Köszönöm, hogy velünk tartottatok, mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Zórát Cservinyák Anetta köszöni meg figyelmeteket. Sziasztok!

nyertem én is, fennlakott az almafán. Azt beszélik felénk, volt neki egy szerelme, a manci.

0: 10 óra van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Az Európai Bizottság mérlegeli, hogy Szerbia teljesíti-e az uniós eszközök folyósításának feltételeit. Az ellenőrzés folyamatos, ilyen értelemben azt is megvizsgálják, hogy Belgrád alkalmazza-e a Velencei Bizottság ajánlásait az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatban. Az unió továbbra is támogatja Szerbia felzárkózását, áll a Tanjug hírügynökség kérdéseire adott válaszban. Egyes szerbiai médiumok előzőleg arról számoltak be, hogy Marta Kos bővítési biztos bejelentette, az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből. A döntést azzal indokolta, hogy az ország visszalépett az igazságszolgáltatás terén. Hangsúlyozta, Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Bár az országnak továbbra is van jövője az unióban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség, húzta alá Marta Kos. A legfrissebb statisztika szerint európai szinten Szerbiában dolgoznak a legtöbbet. Az Eurostat adatai szerint a heti átlagos munkaidő 40,9 óra, ami 5,3 órával haladja meg az Európai Unió átlagát. Az eurozónában ennél is kevesebb, mindössze 35 óra. Hollandiában a legrövidebb, valamivel több mint 30,5 óra. Szerbiában jelenleg 2.360.000 ember áll alkalmazásban, a foglalkoztatók száma azonban egy év alatt több mint 9000-rel csökkent. Az átlagfizetés meghaladja a 116.000 dinárt, a medián bér viszont mindössze 91.000 dinár. Ez azt jelenti, hogy több mint 1 millió munkavállaló az átlag alatt keres. Jogerőssé vált az április 12-i magyarországgyűlési választás eredménye. A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen nyújtottak be. A testület az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóvá hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát. A kúria döntése jogerős. A magyarországgyűlés alakuló ülését május 9-én tartják. Közben teljes lett a leendő magyar kormánytagok névsora. Magyar Péter bejelentette 16 tagú kabinettjének utolsó két miniszterét is. Posvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium vezetésére. Ez garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén, közölte. Az igazságügyi miniszter mellé Barna Márton lesz, neki gondoskodnia kell azoknak a jogszabályi kereteknek a kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát, tette hozzá Magyar Péter.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A csúcsfőmérséklet 20 fok körül alakul. Holnap is hasonló időre van kilátás. A jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek. A hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet és szórványos eső, zápor, zivatar lehetséges. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, híreket legközelebb délben mondunk a déli híradóban.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Kedves hallgatóink, most megismételjük a szerda délutáni turisztikai műsort.
4: Szeretném bejárni a földet.
5: Világutazó. Világutazó. Barangoljon varázslatos tájokon az Újvidéki Rádióval.
6: Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió világutazójának hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita. A zenét Szikora Csaba válogatja. Mai műsorunkban Kazahsztánba kalauzoljuk Önöket. A szabadkai dr. Cékus Borisz mesél utazásáról. Egy zeneszám után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Kazahsztán független ország Közép-Ázsiában, gazdaságilag és politikailag vezető állam a régióban, és egyre jobban fejlődik a turizmusa is. A szabadkai dr. Cékus Boris, amint lehetősége adódott, ellátogatott oda.
1: Régen jártunk, most már van 7-8 éve.
2: Miért volt Kazahsztán a cél?
1: Mert olcsó volt a repülőjegy.
2: Akkor ez úgy kezdődött, hogy nézegetted, hogy hova lehetne olcsó utazni?
1: Nézegettem, tudtam, hogy a Vizerbe fogja jelenteni Asztanát, Kazahsztán fővárosát, hogy majd oda is menni fognak. Ez még ott a Covid környékén volt valahogy, és akkor a keleti piac az nagyon érdekelte őket, érdekli őket mind a mai napig, és el is indult a járat Asztanába. Ezt tőlünk 4-5 időzónára van, tehát jó messze van, akkor jába az volt a legtávolabbi célpontom, ahova sikerült eljutnom. És hát így lett Asztana, ha már ott vagyok, ugye Asztanába elmentem 5-6-7 ezer kilométerre itthonról, akkor nem csak ugye Asztanát néztem meg, hanem elmentem a régi fővárosba is. Az ország déli részébe az olyan 1300 kilométerre van az északon fekvő fővárostól, akkor ha már ott vagyok, közel van Kirgizisztán, és Biskek a fővárosa, közel van Üzbegisztán, és Taskent a fővárosa. Azon a vonalon haladt át valamikor a Selyem út. Van egy gyönyörű város, Szamarkand. A Selyem útnak az egyik meghatározó települése volt, úgyhogy hát a végére összejött

0: kettő és fél hetes túra, mire ezt az egészet úgy kikombináltam, hogy most akkor ez, meg az, meg egy nap, hogy átjussak, meg még egy nap, meg egy rezervanap, erre a napra, erre a városra kell két nap, úgyhogy hát én azt hiszem két hét, vagy több is, mint két hét, amennyit ott töltöttem három országban.
1: Azért gondolom, hogy elég komoly tervezést igényelt, hogy milyen sorrendben és mi az, amit érdemes megnézni.
0: Hát komoly tervezést igényelt, mivel ugye ott a tömegközlekedés az nem annyira megbízható, mint mondjuk nálunk. Plusz évekkel ezelőtt még annyira nem is voltak elérhetőek a menetrendek, a társaságok, amelyek közlekedtek. Úgyhogy odafelé, amikor mentem Észak-Kazaksztánból Dél-Kazaksztánba, akkor repülővel mentem, egy belföldi légitársaság repülőgépével, visszafelé pedig, amikor Üzbegisztánból jöttem, akkor pedig busszal 32-33 órás buszút volt, úgyhogy egy életre a kazak buszokból elég. Nem volt ott sem, mert volt probléma, amivel nagyon rossz az út, úgyhogy lötyögött, rázkodott minden irányba, azok a buszok pedig kínai buszok. Tehát sokkal közelebb van ugye Kína, mint mondjuk, és olcsóbb is egy buszt beszerezni, mint egy európai buszt. Na most a kínaiak azok jóval kisebbek, mint én, úgyhogy az ülések is már alapba keskenyebbek. Tehát hiába volt két ülésem, úgyis keskeny és kényelmetlen volt.
1: Ezeket mind előre lefoglaltad?
0: Amit tudtam, előre lefoglaltam, láttam képeket mondjuk ottani helyi buszmegállókról, és akkor ebben már ugye ki tudtam következtetni, hogy lesz busz, még hogyha menetrendet, árakat nem is tudok. Az árak nem is voltak annyira problémák, mivel ott mi viszonyainkhoz képest is olcsóság van. Tehát nem az volt a mérvadó, hanem az, hogy legyen busz, de mikor láttam a képeket a buszállomásokról, hogy hány busz van, hány társaság van, akkor már nyugodt voltam, de mondjuk akárhogy nézett két főváros közt, naponta biztos, hogy még ott is közlekedni fognak buszok. A vasút annyira nincs kiépítve, akkoriában kezdték, vagy kicsit korábban kezdték, de az még nem működött a vasút, maradt a busz. És hát ugye abból indultam ki, hogyha már Biskek meg Taskent, két főváros, két több millió lakosú város és 10 millió lakosú országokról van szó, akkor a főváros biztos, hogy össze van kötve buszhálózattal is, és volt is.

0: Kazahsztán lenyűgöző ellentéteket kínál a modern, futurisztikus városok és az érintetlen drámai természeti tájak, mint a kanyonok, hegyek, sztyeppék között. Boris mesél a látnivalókról.
1: Kazahsztánban legtöbbet Észak-Kazahsztánban töltöttem, ez ugye a világ 9. legnagyobb országáról beszélünk, ahol a lakosságnak több mint kétharmada kint él a sztyeppén, nomád életmódot folytatnak, jurtákba élnek, ugye itt, ami mi hozzánk eljut azokból a keleti világokból, hogy sólyommal vadásznak, kumiszt készítenek tevetejből és lótejből, kis köpcösek a gyerekek, kövérek az asszonyok, kis háztáj van a jurta környékén, az emberek híres lovasok. Ez ami a sztyeppére jellemző. Utaztam át busszal visszafelé, ahogy jöttem, akkor láttam jurtákat, és láttam tábortüzeket, és meg is álltunk egy karavánszerájnál, aminek a közvetlen közelébe volt egy család letáborozva a jurtában. De lényegében a legtöbb időt azt Asztanába töltöttem. Valamikor Asztanának hívták, ugye ez közel van az orosz határhoz, és a Szovjetunió idejében akkor féltek a kazahok, ott 91-ben, amikor fölbomlott a Szovjetunió, akkor tartottak attól, hogy majd az új Oroszország az anektálja, amit most ugye Ukrajnával csinálnak, ettől tartottak a kazahok is, és Észak-Kazahsztán, ugye közel az orosz határhoz, rengeteg orosz élt. Több volt az orosz kisebbség, aránya nagyobb volt, mint amennyi kazah élt. És akkor úgy döntöttek, ott rengeteg kőolaj, földgázmező van, tehát egy gazdag, természeti kincsekbe gazdag vidékről van szó, ami ugye kellett a kazaknak is, meg kellett volna az orosznak is, és akkor az ő elnökük, Nazarbajev elnök úgy döntött, hogy a délen levő fővárost azt átköltözteti föl északra. Na most északon nem volt akkor semmi, csak sztyeppék, és megálmodott egy vadonatúj, szupermodern várost. 1997-ben készült el a város, és hát természetesen ugye saját magáról nevezte el Nurszultánnak. Amikor elkészült a város, akkor a délebbi Almatiból minisztériumokat, parlamentet fölvitt északra, tehát ott berendezkedett, ahogy ezek az emberek Almatiból meg a környékből beköltöztek az új városba, Nurszultánba, akkor hirtelen megcsappant az orosz kisebbségnek az aránya. Lent Almatiba, a régi fővárosba, a sztyeppéről sokan beköltöztek, tehát az a város is visszaerősödött, megtartotta a gazdasági erejét, de viszont minden Nurszultánra összpontosult fönt az ország északi részén. És akkor kiépült a város, azt hiszem 2007-2008-ban volt világkiállítás Nurszultánba, arra szerették volna befejezni a várost. Szerintem a város az nincs befejezve, mivel olyan megalomán projektek épültek, és olyanok voltak, vannak tervben, amiket ugye épp esző ember ott Kazahsztánban, sztyeppe közepén nehezen tud. Szóval felépíteni még föl lehet, aztán használni nem fogják semmire. Hatalmas felhőkarcolók vannak, hatalmas az elnöki palota, hatalmas jurtát építettek, ami ugye a kazahoknak a szimbólum az egyik jelképe, de félő, hogy ezeket egy átlag kazak soha nem fog használni, és soha semmi haszna nem lesz belőle, de hát ez egy státusz volt, egy erőfitoktatás, hogy igenis mi független nép vagyunk, és meg tudjuk csinálni, meg tudunk maradni, és nem fognak bennünket az oroszok anektálni.

0: Asztana 1997 óta Kazaksztán fővárosa. Az ország második legnagyobb városa Almati után, amely az ország korábbi fővárosa volt. Asztana modern, futurisztikus látnivalóiról a szabadkai dr. Cékus Borisz mesél.
1: Futurisztikus épületek vannak. Én amikor képeket láttam először Nur-Szultánról, akkor meglepődtem, hogy Kazaksztánban, ugye mi nálunk az a kép uralkodik ezekről a posztszovjet országokról, hogy itt minden büdös, piszkos, szegény, régi 50 éves autóbuszok közlekednek, szegények az emberek, nincs mit enni, csak a városi piac van és semmi más. És akkor láttam képeket hatalmas felhőkarcolókról, hatalmas épületekről, egyetemi épületekről, az elnöki palotáról, akkor meglepődtem, hogy ez egy egész más világ, egy egész művilág, nem az az igazi Kazaksztán, de hát ugye az elnöknek volt egy álma, és az elnök megvalósította azt az álmát. Épített például 2008-ban egy mecsetet, az volt a Nur-Asztana mecset, és utána, amikor ezt hát megunta, vagy nem tetszett neki, akkor 14-ben épített egy új mecsetet, a Hazrat Szultán mecsetet, amiben 10-12 ezer kazak fér be. Tehát ott azon a vidéken az újnak és a réginek egész más az értelme. Tehát 97-ben lett hivatalosan főváros, ami azt jelenti, hogy előtte 5-6 évvel, 10 évvel azelőtt kezdődött az építkezés. 91-ben bomlott fel a Szovjetunió, tehát abba a korszakba, abba az időszakba kezdődhetett valami újnak az építése, megteremtése, és hát 20 év alatt fölépített egy szupermodern felhőkarcolókkal díszített város. Tehát ott, hogyha valamire azt mondod, hogy régi, akkor az lehet, hogy 3-4 éves, nálunk itt Európában pedig a régi az 100 vagy több mint 100 éves. Épített egy hatalmas sátrat, több mint 150 méter magas az a sátor, úgy hívják, hogy a Kán sátra. Ez egy bevásárló központ, több mint 15 hektár terület van bent, hasznos terület, amin butikok vannak, korcsolyapálya, éttermek, különböző mozitermek, színház is van bent, tehát ilyen multifunkciós épület. Épített egy elnöki palotát saját maga számára, pont úgy néz ki, mint a washingtoni fehérház, de hát ugye ő neki járt, beköltözött ebbe az új palotába, a régi házából, a régi otthonából pedig egy múzeumot rendezett be. Mondjuk itt Európában még életed folyamán általában nem nyitsz múzeumot a saját személyes tárgyaidról, a saját életedről, de ő megcsinálta azt 80 néhány éves korában, 81-2 éves korában, hogy a régi házát azt átalakította múzeummá. Akkor épített egy olyat, hogy béke és egyetértés palotája, ami egy hatalmas piramis alakú emlékmű, de funkciója nem sok van neki. Akkor épített diadalíveket, hogy hasonlítson a Párizs diadalívre, üvegpiramist, ami mondjuk amit a Louvre üvegpiramisa ihletett. Akkor van egy épület, egy operaház, ami pont úgy néz ki, mint a római Pantheon épülete. Tehát mindenhonnan a világ különböző pontjairól csipegetett, ugye egy diplomata politikusról van szó, aki látott elég sok mindent még ott a szovjet világban is, abban az időszakban is lehetősége volt látni, és mindenhonnan valamennyit ugye ötletet ellopott, és megvalósította otthon az ő városába, az ő hazájába. És van még egy hatalmas épület, ezt szándékosan hagytam a végére, ez a város kilátója, a Bajterek torony. Ez 97 méter magas, mivel ugye 1997-ben lett a város hivatalosan is főváros. Ezt magyarra fordítva úgy lehetne fordítani, hogy az élet fája. A kazahoknál nagyon sok nyírfa van, ugye sztyeppén más nem nagyon tud megmaradni, vagy az olyan klíma mellett csak a nyírfa, az egyébként az ő nemzeti fájuk is, és ennek a nyírfa motívumnak a tetején van egy 20 méter átmérőjű aranygömb, ami az ő mítikus madaruknak, a szamruknak a tojására utal. Tehát lentről látsz egy hatalmas fehér törzset, egy nyírfa törzset, annak a tetején pedig ágaznak az ágak, az alkotja a fészket, és a fészekben pedig van egy 20 méter átmérőjű gömb kilátó, természetesen lift, 2 vagy 3 lift van, ami fölvezet. És innen gyönyörű a kilátás, ez a városnak a mértani középpontjában van. Egyik irányba az elnöki palota, a másik irányba a Kán mecset, tehát a két Kán sátra, tehát a két leghíresebb építmény az új fővárosba. Rengeteg felhőkarcoló van a környéken, és fönt még van egy arany kézlenyomat, a Nazarbajev elnöknek a tenyérlenyomata, amiben bele lehet tenni ugye az öt ujjadat és a tenyeredet, kívánni kell valamit, és akkor Nazarbajev elnök közbenjárására ez a kívánságod teljesülhet.
0: Neked teljesült? Kívántál?
1: Hát én már nem emlékszek rá, valószínű, hogyha ott voltam valami utazásra kapcsolatost, kívántam, de hát én az ilyesmiben nem nagyon hiszek. Rengeteg felhőkarcoló van a városban, azokról még nem meséltem. Ennek pedig az az oka, hogy ott sokkal olcsóbb az élet, mint máshol. És nagyon sok, ugye Kazahsztán az körülbelül félúton van Európa és Ázsia közt, úgyhogy nagyon sok európai és ázsiai multinacionális cég előszeretettel üzemeltet irodákat, akár Afrikába, akár mondjuk éppen Kazahsztánba, pont az alacsony költségek, az olcsó munkaerő miatt. Az ország az biztosít egy jó internet elérhetőséget, befektetők fölépítik a felhőkarcolókat, ez jó a befektetőnek, mert olcsón fölépítette, jó az országnak, mivel emeli a városnak a presztízsértékét, jó a multinacionális cégeknek, mert olcsón tudnak működni, és itt valahogy ebben a mesében mindenki megtalálja a saját számítását, úgyhogy Asztanának, vagy Nur-Szultán, egyszer így hívják, egyszer úgy hívják, a várost 50 év alatt 5-6-szor változtatta a nevét, ahogy éppen a geopolitikai helyzet.

0: megkívánta. Tehát ilyen környezetben jó mindenkinek az, hogy ott vannak felhőkarcolók, és mindenki elégedetten tud üzemelni, működni.
1: És neked milyennek tűnt? Mennyire tetszett neked ez a város?
0: A város, mint egy futurisztikus város, gyönyörű, tehát pazar, minden új, szép, tiszta, rendezett. Én korábban voltam Moszkvában, ott is ugye olyan előítélettel mentem, hogy majd részegek lesznek, meg összepisülve, összekakilva minden. Aztán nem lett. Ugye most megint meg kell különböztetni egy fővárost, a fővárosnak a központját, ahova turisták biztos, hogy elmennek, meg mondjuk egy vidéki várost, vagy a fővárosnak egy külkerületét, ami ugye egészen másmilyen képet fog mutatni, vagy festeni arról a városról, mint bent a szűk központ, amit az embereknek mutatnak. Nur-Szultán mint főváros tényleg gyönyörű és pazar, de nem az a valódi Kazaksztán, hanem a valódi Kazaksztánt azt azon az 1300 kilométeres 36 órás buszúton vagy buszozás alkalmával láttam, meg lent Almati a régi főváros, az sokkal inkább hasonlít arra szovjet vagy posztszovjet mindennapokra. Az emberek is, az életszínvonal is, az öltözék is, a járművek is, a piacok, a boltok, a kínálat, a lakások, tömbházak kinézete, parkok rendezettsége, tisztaság a városba, az egy sokkal jobb képet mutatott. Ez a Nur-Szultán, ez egy ilyen státuszszimbóluma talán az országnak, hogy mi képesek vagyunk, meg hát ugye a háttérben az orosz érdek csökkenése vagy kiszorítása állt, nem pedig azért, hogy egy funkcionális működő új fővárost hozzanak létre.

0: Kazahsztán fővárosának meglátogatása után Boris az ország déli részére utazott.
1: Repülővel érkeztem, mert hát ugye az idő az pénz, és a repülőjegy se volt sokkal drágább, mint a busz, amennyibe került volna. Úgyhogy lementem Almatiba. Almati az közel van a kirgiz meg az üzbék határhoz. Tehát valamikor az a tengely ott Almatitól Taskentig, ugye Almati volt a kazak főváros, Biskek a kirgiz főváros, Taskent az üzbék főváros, ott volt Bajkonur kazak területen, ahonnan évtizedeken át lőtték fel az űrrepülőgépeket. Tehát ott a tág, most tág környék, ezt úgy képzeld el, hogy 2000 km északra, délre, keletre, nyugatra, egy akkora vidéken, ez a néhány száz vagy ezer kilométeres szakasz volt, ami civilizált vidék volt, az összes többi az gyeppe. Akár melyik országot nézed, van ott még Tadzsikisztán is, meg Türkmenisztán is, ugyanaz a helyzet. Tehát ezen a tengelyen összpontosult minden, úgyhogy ott ugye közlekedés is sokkal fejlettebb volt, mint az országok. Tehát könnyebb volt egyik nagyvárosból eljutni a másikba, mint országon belül egyik várostól eljutni a másikig. Úgyhogy Almatiban ott van egy nagyon híres épület, a Zenkov katedrális, vagy Zenkov székesegyház. Ez a világ legmagasabb tiszta fából épült katedrális, gyönyörű sárgára, meg olyan élénk Szovjetunióból visszamaradt színekre befestve. A világ második legnagyobb fából készült építménye, és ami még az értékét növeli, hogy egyetlen egy szög sincs benne, hanem minden faragva, csapolva van, és úgy vannak összeállítva az elemek, amikből a katedrális fölépült. Bent gyönyörű ugye az a ortodox katedrálisokra jellemző melankolikus csönd, gyertyagyújtás, hatalmas csillár a templom közepén, freskókkal gazdagon díszítve a szentély bejárata szintén díszesebb, mint egy átlagos templomnál. Tehát a városnak ez volt a legnagyobb látnivalója, gyönyörű parkok vannak. Ha jól emlékszek, ott még Lenin szobor is állt abban az időben, ez lehet, hogy Biskekben volt, ne fog szavamon. Valahol a három fővárosból láttam még álló Lenin szobrot. Természettudományi múzeum az ugye minden fővárosnak egy elengedhetetlen része, néprajzi múzeum, annak is hatalmas épülete van. A valamikori kormányépület megvan, ugye, ahogy átköltözött a főváros északra, akkor a kormány is, az összes minisztérium is átköltözött az új fővárosba, de annak az épületei megmaradtak lent Almatiban. Ezek új funkciót kaptak, máshogy lettek berendezve, nagyon sok park van, ugye nagyon zöld településről van szó, jó a klíma. Parkok tele vannak emlékművekkel, ugye a második világháború az nagyon megviselte őket, úgyhogy a legtöbb emlékmű az valami módon kötődik a második világháború hőseihez. Örökláng ég mondjuk az egyik parkban, és én azt hiszem, hogy a legtöbb szovjet vagy posztszovjet városban még mind a mai napig ezek az öröklángok, örökmécsesek, ezek égnek és világítanak a háború áldozatainak az emlékére.

0: Kazahsztán Közép-Ázsia egyik legkiemelkedőbb országa a gasztronómia területén is. A kazah ételek nagy része a nomád hagyományokra épít. Fő alapanyaguk a hús, a tészta és a hagyma, de folyamatosan fejlődik és modernizálódik. Boris mondja el, hogy ő mit kóstolt meg.
1: Kazahsztáni konyha nagyon érdekes. Nagyon sokan ugye a sztyeppéről étkeznek. Az előbb mondtam, hogy a sztyeppén nincsen semmi, de mégis nagyon sok minden megterem azon a semmin. Ez úgy működik, hogy kint a nomádok, ugye a lakosságnak körülbelül 2/3 kint él a sztyeppén, és ezek nem is tudnak integrálódni, nem is akarnak, és nem is fognak sose integrálódni városi emberek közé. Úgyhogy ez valószínű sokáig fönt fog még maradni ez a kettősség, hogy van a sztyeppei kazah és van a városi kazah. Ami közös mind a kettőben, hogy valamennyire a gyökereik, az az identitás tudatukat azt őrzik. Ápolják és őrzik, tehát nem esznek bármit. Mondjuk alapjában véve a kazah nép az muzulmán nép, de nem gyakorolják a vallásukat. Tehát hatalmas mecseteket is építettek, de sosincsen tele a mecset. Mondjuk egy Nur-Szultánban több millió lakosú város, és a mecset 10-15 ezer embert is képes befogadni, de amikor ima óra van, csak szállingoznak benne. Tehát annyira nem figyelnek oda, vagy nem vallásosak, nem gyakorolják a vallásukat, de viszont sárt és húst például meglepő módon nem esznek. Sehol nem láttam, hogy ott a jurták körül, vagy bárhol sárt és húst lett volna, disznófej, disznómájat árultak volna piacon. Nagyon sok ételüknek az alapanyaga a lóhús. Van nekik, amiket tenyésztenek, az elsősorban a ló, ugye ennek több funkciója is van. Vadásznak róla, hogyha költöztetik a jurtát, a tábort, akkor szükségük van a lónak az erejére. Hús, tehát táplálékforrás is, a ló, kumisz, nagyon sok kazak mind a mai napig előszeretettel fogyassza a kumiszt, és hogyha tejet iszik, akkor csak lótejet iszik. Tehát nagyon sok mindenre használják a lovat, tenyésztik is a lovat, ez mellett vannak még tevéik, amiket használnak szintén tej miatt és szállításra, meg kecskék és birkák. Ez a 4 féle hús, meg a baromfi. Ugye a baromfiből lényegében a csirke, amit esznek. Ami érdekesség volt, és nem láttam még máshol sehol se, az a kolbász. Ők nem darálják a kolbászt, hanem a húst, a zsírt és a fagyút, ugye amikor vágnak, akkor több állatot is vágnak. Vágnak egy lovat, egy kecskét, egy birkát, és akkor az egyiknek a húsát, a másiknak a zsírját, a harmadiknak a húsát is, és a fagyúját is csíkokra összevágják, és beletömik a lónak a végbelébe, azt fölfüstölik, és az év folyamán ezt csemegézik. Tehát van benne hús is, ami kalóriadús, van benne zsír is, ami kalóriadús, úgyhogy a gyerekek kihúznak egy csík húst a kolbászból, és rágják. Én a piacon megkóstoltam, olyan kellemetlen illata van neki, meg hát láttam a színén, hogy az nem szalonna, hanem fagyú, de viszont őnekik szükségük van a kalóriára, szükségük van a kalóriadús ételekre, úgyhogy most, ami nálunk természetes, hogy egy darált húsból készül a kolbász, ő náluk az a természetes, hogy csíkokra vágják azt, amit éppen levágtak, amilyen húsuk és zsírjuk van, azt töltik bele a kolbászba. A másik érdekesség az pedig a tejtermékek. Tejtermékből ugye vagy kumiszt készítenek, kóstoltam a kumiszt is, nagyon keserű, meg savanykás íze van neki, nekem nem ízlik, ők előszeretettel fogyasszák. A másik pedig...
0: Hogy készül, tudod-e?
1: Hát erjesztik a lótejet, vagy a tevetejet. Megfejik a lovat, tehát a koncát, vagy a tevét, és kint hagyják. Most megvan, hogy milyen hőmérsékleten, meddig kell azt kint hagyni a levegőn, hogy az megpudjanjon. Úgyhogy amikor elkészül, akkor kicsit sűrűbb, mint a tej.

0: hely, majdnem, mint a mi jogurtunk, attól lehet, hogy egy picit ritkább, érződik rajta a lószag, meg valahol a savanyú keserű közt inkább a savanyúra húz, mint a keserűre. És visszatérve még a túróra, hanem ami tejből nem kumis csinálnak, vagy nem isszák meg, abból sajtot készítenek. A sajtkészítés pedig, hát most túró sajt közt valami, ugye nálunk a sajt az sárga puha, a túró pedig fehér és puha, ez pedig, amit ők készítenek, ez fehér és kemény. Ez pedig úgy néz ki, hogy a túrót, amikor ugye tejet beoltják túrónak, és amikor a túró kezd kiszáradni, hogy a savó kicsöpögött belőle, akkor így kézzel megmarkolják azt a túró masszát, és kinyomják belőle még jobban a savót, és kapnak ilyen, hát pingponglabda, akinek mekkora zökle, körülbelül akkora gombócokat. Ez teniszlabdától jóval kisebb, de pingponglabdától nagyobb, akkor a kuglikat csinálnak, amit kitesznek a napra szárítani. És amikor megszárad, teljesen kiszárad, tehát kőkemény, akkor kész, és akkor kezdik fogyasztani. Én ezt kóstoltam, kőkemény, nagyon kemény, de viszont jó sós. Tehát valószínű, hogy sós túróból készítik. És ugye minden, amit ez mellett még rengeteg káposztát, hagymát termesztenek és fogyasztanak, úgyhogy ami van húskészítményük, akár kolbász, akár lóhús, bőr, ami ugye vágás után megmarad, tejkészítmények, amiket elkészítenek, zöldségfélék, amik vannak, tojás, tej, amit megtermelnek, ezt időszakosan beviszik a városi piacokra, és ott vagy eladják, vagy elcserélik különböző, nem tudom, ruhaneműre, lábbelire, fonalra, edényekre, cserépedényekre, amire gyufára, amire éppen szükségük van.
1: Tehát valóban még a mai napig működik a cserekereskedelem?
0: Működik a cserekereskedelem, és ez jó mind a két oldalnak. Most, hogy azt jeppe emberi, azt mennyire verik át, nem tudom. Biztos, hogy nem a reális árat fogják kapni az áruikért, de viszont jó a városiaknak is, mert hagyományos ízekhez jutnak még ott bent a felhőkarcolók árnyékába is, ugyanakkor jó a sztyeppe emberének is, mivel ő pedig bevételhez jut, és meg tudja vásárolni, vagy át tudja cserélni az áruját arra, amire éppen szüksége van.
1: Teát, kávét fogyasztanak?
0: Szoktak kávézni is, teázni is. Teáról rossz véleményeket hallottam, mivel nem tudni, hogy miből van a tea, milyen növényekből, milyen fakérgekből, miből szárítják, úgyhogy azzal vigyázni kell. Én kóstoltam teát egyszer-kétszer, tehát nem ittam degeszre magam, hogy nem tudom, hogy mi van benne, de az önállók hasonlóan, mondjuk az olaszokhoz, az egy ceremónia, hogy leülnek, és akkor megkávéznak, elbeszélgetnek, addig megáll a világ, ameddig ők kávéznak vagy teáznak, az a fél óra, egy óra, az akkor tényleg kávészünet.

0: Említetted az elején, hogy Kazahsztánban olyan jó kövérek a nők. Édességet fogyasztanak-e?
1: Biztos, hogy fogyasztanak. A piacokon,
0: mit láttál?
1: Piacokon nem láttam. Szóval láttam édességet, főleg a török piacról, ilyen baklava is ahhoz hasonló szaftokba, szószokba áztatott különböző édességek. A fogaik azok elég rosszak, azt láttam, mosolyogtak igazi olyan testes kazah nők. Tehát jó, ez most ugye itt részben a kevés higiénának, fogmosásnak is köszönhető, de valószínű valamilyen mértékben az édes ételek fogyasztása is közrejátszik. Annyira én nem...

0: vettem észre, hogy édesszájúak lennének, így mondjuk a boltok kínálata, piacon vannak gyümölcsök, de hát az nem annyira jellemző, hogy most attól hízzonak el akkorára nők. Természetesen van édesség, ugye ez közel van, valamilyen módon még kapcsolódnak vallásukon keresztül, gyökereiken keresztül a törökökhöz, és természetes, hogy valamennyire még az ő konyhájukat, az ő kultúrájukat is átvették, és éltetik tovább. De az, hogy most édességet esznek, az annyira nem jellemző rájuk, mint mondjuk nálunk, hogy beülsz, és akkor ráfogyasztasz egy somlóit, vagy egy nem tudom, gesztenyepürét.
1: A piacon alkudozni kell-e?
0: Én nem alkudoztam, mivel úgy éreztem, hogy sokkal gazdagabb vagyok náluk, úgyhogy nem akartam azt, hogy most én miattam maradjanak szegények. Amennyit kértek érte, annyit én adtam. Az arab világban szeretik az alkudozást, tehát az valami módon ugye értékeled az ő portékájukat azzal, hogy alkudozol rá, vagy ő mond egy árat, te adsz egy másik árat, és akkor te emeled az árat, ő pedig csökkent, és valahol majd harmadúton, nem félúton, harmadúton találkozol. Tehát azt ők szeretik, de itt annyira szegény ágról szakadt emberek árultak kint a városi piacokon, hogy én nem akartam még őket még jobban pénztelenné tenni, úgyhogy nem alkudoztam, de ott vannak kereskedőik, azok az igazi kazahok közt is akad jó kereskedő, nem csak a törökökre, arabokra jellemző a kereskedés, a kazahok is ám tudnak kupeckodni, azok leveszik a saját százalékokat biztos.
1: És egyébként mennyire temperamentumos jelleműek? Te hogy érezted magad köztük? Vendégszeretőek voltak?
0: Vendégszeretőek, barátságosak. Itt ugye megint különbséget kell tenni egy városi kazak közt, meg mondjuk az a buszsofőr közt, aki másfél napig a társam volt a buszba. Bent a városban akarva akaratlanul az már egy modernebb világ, egy modernebb Kazaksztán, egy modernebb posztszovjetunió. Ott az emberek is egész más mentalitásúak, más a hozzáállásuk. Egy kicsit lehet, hogy flegmák is, mivel lehet, hogy úgy gondolják, hogy fölvitte a jóisten a sorsukat, hogy ők most már nem kint a sztyeppén jurtába élnek, hanem bent lakásba. Nem tudom, hogy mi áll a háttérbe, de az utazásaim alatt mindenhol tapasztaltam, hogy minél kisebb városban, minél kisebb közösségben, vagy minél távolabb egy nagyvárostól, annál barátságosabbak az emberek. És ez Kazaksztánra is hatványosan igaz, hogy kint a sztyeppén egy kazakot látsz, bent a városban egy másik kazakot látsz, bent a fővárosban egy harmadikat látsz, a reptéren egy negyediket látsz, és ez ugye mind a kedvestől a kevésbé kedves irányába tolódik.
1: Mennyire érezted magad biztonságban? Ugye egyedül utazgatni?
0: Hát egyedül utazgatni, ugye abból indulok ki, hogy nem provokálni őket, nem lenézni őket, nem megsérteni őket, és akkor ezzel már rengeteg problémaforrást ugye kiiktat az ember. Vannak törvényeik, vannak szabályaik, amiket be kell tartani, ezek azok az alapvető emberi normák, emberi szabályok, amit ugye itthon is betartunk, ott is betartunk. Bárkivel, bárhol, bármikor történhet, de nem úgy kell elindulni, hogy most ott majd valami történni fog. Mondom, hogyha az ember tisztességesen, normálisan viselkedik, akkor én gondolom, hogy biztonságos. Meg hát ugye, hogyha már Európából mennek légitársaságok, közvetlen járatokat üzemeltetnek oda, akkor én gondolom, hogy biztonságos.
1: Kedves hallgatóink! A mai világutazóban a szabadkai dr. Cékus Borisz beszélt Kazaksztánról. A jövő héten Kirgizisztán és Üzbegisztán látnivalóit ismerteti. A zenét ma is Szikora Csaba válogatta. Adásunk visszahallgatható a www.rtv.rs/hu honlapon, a hangtárban a világutazó cím alatt. Jövő héten szerdán 17:35-kor jelentkezünk.

valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita köszöni meg hallgatóink figyelmét. Bármerre is utaznak, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.

0: Az Újvidéki Rádió műsorát hallgatják.
1: Következő műsorunk a Szegedi Újságíróképzésért Alapítvány és az Újvidéki Rádió együttműködése révén jött létre.
2: Köszöntök mindenkit! Itt a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál Kozma Kinga Kamilla.
3: A podcast általános élőhelye az internet világa. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
4: Hallgass ránk!
3: Indul a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
2: Nézzük témáinkat! Először F. Takács István pszichológussal beszélgetünk arról, hogyan lehet kezelni a választások utáni érzelmi hullámokat.
5: Nem értünk egyet, de fontosabb a viszonyunk, mint a vitánk, ezért kérlek, most ebben a minőségben próbáljunk meg egymással lenni.
2: Aztán Kovács Tamás színész lesz a vendégünk, akit a Korhatáros szerelem és az Arany élet után most a Magyar mennyegző egyik főszereplőjeként láthatunk.
6: Úgy nézett ki a casting, hogy azt mondták, hogy rendben van az enyém a szerep, de még itt nincs vége, hanem megnézik, hogy mennyire vagyok botlábú. Volt egy ilyen próbatánc, és nyilvánvalóan

0: úgy ítélték meg, hogy nem teljesen reménytelen a helyzet.
1: Majd az USA legnagyobb kisebbségéről, a spanyol ajkú, latin-amerikaiakról beszélgetünk Lénárt András docenssel.
2: Mindenüket egy lapra teszik fel, sokan nem élik túl az utat, mert az ember csempészek, akár ott több megölik őket különböző konfliktus miatt.
1: És arról is hallhatnak, milyen Japánban élni, tanulni.
3: Náluk nincsen ilyen elektronikus tantárgyfelvételi rendszer, mint mondjuk nálunk a Neptun, hanem egy jó vaskos könyvből kell kikeresgetni, és papír alapon leírni, hogy mikor milyen órát akarsz felvenni.
1: Végül megismerhetik a megye egyes hartafociklub elnökét, aki a pályán is segíti csapatát.
4: Nagyon sok energiát fektettem bele, nagyon sok lemondás, hogy ide eljussak. Szerettem volna többet pályára lépni NB1-be.
1: Ezek mai témáink. Tartsanak velünk, indul a Comcast!
5: Hallgass ránk!
6: Ez a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
1: Az áprilisi választás megmozgatta az országot, hiszen rekordmagas volt a részvétel, csak nem 80%-os. És vajon mit érez most az utcaembere? Szegeden kérdeztük a járókelőket kollégáimmal, Vidlucával, Lajos Lénával, Gyüre Eliottal és Vona Viktóriával.
7: Hogyan érzi magát lelkileg a választási eredmények után?
8: Sokkal fiatalabb vagyok, úgy érzem, pedig már múltam 65. Teljesen fő vagyok dobva, és tele vagyok várakozással, és szurkolok a fiataloknak.
9: Nem tudom feldolgozni, míg az Orbánt szerettük nagyon, ez nem tudom milyen lesz ez a kormány.
10: Jól érzem magam, én a Péterre szavaztam, úgyhogy szerintem tök jó minden, majd meglátjuk, hogy mi lesz ezután.
11: Hát én örülök, hogy vége van. Nyugodtabbnak érzem magam, mert én nem szeretem ezt olyan túl politizálást, meg mit tudom én, ezt a hergelést, de én most így pártatlanul, függetlenül mondom ezt. Így, amit látok az embereken, szerintem nyugodtabb mindenki egy kicsit.
9: Csalódottan, én meg is mondom, mert mi, amikor ilyen fiatalok voltunk, mint ti, mi nem kaptunk semmit. És amit az Orbán kormány adott a fiatalságnak, az most majd egyszerűen majd így el lesz törölve.
12: Várakozással nézünk a továbbiak felé. Otthon néztük, amíg el nem ájultunk a műsort, és utána jobb létre szenderültünk.
13: Nem is tudom elmondani, hogy mit érzek, mert én fideszes voltam. De az unokáim érdekibe változtattam. Bízok benne, hogy jó lesz a gyerekeinknek.
14: Ennél jobban soha nem voltunk, mint most. Ilyen jó kormány még soha nem volt, nem is nagyon reméltük, hogy ilyen jó lesz.
7: És hogyan kezeli ezt az érzést?
15: Rosszul. Nem hiszem el, hogy ez a valóság.
16: Olyan táncot nem nyomok le, mint az leendő egészségügyi miniszter, de örülünk neki nagyon.
17: Sehogy szinte hát kezelhetetlen.
18: Ti magatok választottátok, vele fogtok élni. Ha úgy gondoljátok, hogy ez lesz a jó, én sok sikert kívánok nektek.
19: Hát én kimondottan jól érzem magam. Bánatot nem kezelem, mert nincs. Öröm az van, meg bízunk benne, hogy sokkal jobb lesz mindenkinek.
15: Erős vagyok. Fel tudom dolgozni, el kell fogadni a megváltoztathatatlant.
20: Én előtte is mosolyogtam, most is mosolygok. Ilyen napsütés időben csak mosolyogni lehet.
6: Ez a Comcast.
1: Az utca emberétől is hallhattuk, heves érzelmeket váltott ki az április 12-i országgyűlési választás végeredménye. Egyesek eufórikus örömet éreznek, mások csalódást, vagy egyenesen gyászt élnek meg. Most F. Takács István pszichológussal beszélgetünk arról, hogyan érinti az embereket a politika, és arról is, hogyan lehet a családi, baráti kapcsolatot rendezni, ha a kampányban túlságosan egymásnak feszültek a felek a nézetkülönbségek miatt. F. Takács István pszichológussal, a Szegedi Bölcsészkar oktatójával Kis Benedek beszélget.
21: Az első az az lenne, hogy hogyan látod, általánosságban milyen hatással vannak a választások az emberek mentális állapotára?
22: Az elmúlt 2-3 hétben, még a választások előtt, a legtöbb személyes terápiás folyamatomban megjelent a választás mint téma. Különböző okokból nyilván sokan izgultak miatta, várták az eredményeket, van akinek az értékrendje szempontjából volt ez fontos, van akinek a munkája szempontjából volt ez fontos, van akinek nyilván a politikai hovatartozás, a gondolkodásmódja az identitásának a részévé vált, és ezért volt ideges a választások kapcsán, de egyébként az a másik érdekes tényező, hogy ez a választások után sem csitult le ez a fajta heves érdeklődés a témával kapcsolatban. Egyrészt vannak, akiket azért érintett, mert nagyon komoly családi, baráti konfliktusok alakultak ki itt az elmúlt hetekben. Mások nyilván az örömöt fogalmazták meg, míg mások pedig a csalódottságot, de hát ez a sokféleség, ez egy ilyen szituációban természetes, és azt gondolom, hogy az is természetes, hogy az elmúlt hetekben, talán hónapokban a felfokozott kampányhelyzet, az nyilván érintette az embereket. Ami ugye azért izgi, mert alapvetően a politika az a személyes kontrollzónánkon kívül van. Tehát az, hogy mi történik a nagyvilágban, mi történik a politikában, arra a személynek, az egyénnek viszonylag kicsi a ráhatása, de mégis érinti a lelkiállapotunkat, a hangulatunkat, az emberi kapcsolatainkat, tehát

0: véleményét, vagy ezt az érzését kevésbé is fogja a terápiába egyébként behozni. De többen amúgy az örömüket, az eufóriájukat, a felszabadultságukat megfogalmazták és meg is élték. Én azt gondolom, hogy ez természetes, de talán ennél egy picit bonyolultabb érzések és gondolatok is megjelenhetnek azoknál, akiknek a pártja győzött a választásokon. Például az elégedettség, vagy a fölény, vagy a na én megmondtam, meg na most mi jövünk. Ezek már egy kicsit nehezebb érzések és gondolatok, már csak a tekintetben is, mert hogy ez akár újabb személyközi konfliktusokat is szülhet. Szerintem itt kell egy picit óvatosan, kicsit kéziféket behúzva elcipelni az örömünket, hogy ez aztán ugye további konfliktusokat ne szüljön az életünkben.
1: És milyen reakciók jellemzőek azokra, akiknek a pártja veszített?
0: Itt jönnek a kellemetlenebb érzések. A szomorúság, csalódottság teljesen természetes ilyenkor, de természetes lehet a düh és egyfajta méreg agresszió is, akár az eredmények kapcsán, akár az ellenkező véleményű szavazó kapcsán, akár a világgal szemben való csalódottság és méreg megjelenhet. És itt azért kiemelném azt, hogy természetesen az érzés, amit ilyenkor az ember megtapasztal, az nem független attól, hogy hogyan indult neki a választásoknak. Nagyon fontos szerintem kiemelni azt, hogy igazán akkor válik ez az helyzet nehézzé, és igazán akkor válik a személyközi konfliktus is nehézzé, hogyha az érték és pártpreferenciám az identitás kérdéssé vált. Miért? Azért, mert ha ez a személyes identitásom részévé vált, akkor nagy valószínűséggel a választási vereség nem csak egy véleménycsalódottság, nem csak egy szomorúság, nem csak valami olyan, hogy szerettem volna valamit, de az a valami nem következett be, hanem veszélyezteti a személyes identitásomnak az integritását, és akkor az erre adott reakció már önvédelemmé is válhat akár, tehát ez egy sokkal mélyebb és sokkal összetettebb szituáció, mintsem, hogy szerettem volna, hogy nyerjen a párt, de nem az nyert.
1: Hogyan hat a politikai megosztottság az emberi kapcsolatokra? Gondolok itt családbarát vagy munkahelyre?
0: Ez egyik legfontosabb kérdés, legalábbis az én meglátásom és tapasztalatom szerint az, amit most föltettél, és ha megengedett, kiindulnék az előző gondolatmenetnek a végéből. Vagyis abból, hogy a pártpreferencia különbség és ezzel kapcsolatban az érték különbség az nagyon könnyen válik egy ők versus mi ellentétté. Tehát, hogy vagyok én, vagyok egy csoport tagja, akinek van valamilyen értékrendje, és van valamilyen pártpreferenciája, és vannak ők, akik ettől különböznek. És ez azért veszélyes, mert hogyha a másik embert, aki lehet, hogy a férjem, feleségem, apám, anyám, gyerekem, vagy barátom, nem ebben a minőségében kezdem el látni, tehát nem az embertársam minőségében kezdem el látni ilyenkor a másikat, hanem egy szeretett vagy gyűlölt csoport tagjaként. Ráadásul az ilyen értékviták nagyon könnyen telítődnek érzelmekkel, és hogyha egy ilyen én versus ti, illetve egy nagyon érzelmileg átitatott vita elkezd kialakulni, akkor ezek a viták nagyon könnyen válnak személyeskedővé, nagyon könnyen válnak elítélővé, és nagyon könnyen válnak végtelenül leegyszerűsítővé. És akkor itt tűnik el a vitából a kapcsolat, a kapcsolatnak a minősége, és már nem családtaggal, baráttal, hanem egy ellentétes csoporttaggal kezdek el vitatkozni, amit nagyon nehéz lehet visszahozni a normál kerékvágásba.
1: Mit tehetünk, a környezetünkben feszültséget okoznak a politikai nézeteltérések?
0: A legfontosabb kérdés, és én ugye ezt mindig úgy közelítem meg, hogy én alapvetően emberekkel dolgozom, tehát egy ilyen pszichoterápiás szemléletből közelítem meg ezeket a kérdéseket, amiket most itt te is felteszel nekem. Nyilván egy szociológus, egy társadalomlélektannal foglalkozó szakember lehet, hogy egy kicsit más irányból közelít. De hogy itt szerintem az a nagyon fontos kérdés, hogy az esetlegesen megromlott emberi kapcsolataimat hogyan tudom visszaterelni valamilyen számomra kedvező kerékvágásba. Néhány fontos konkrétumot emelnék ki neked, ha megengeded. Az egyik az az, hogy fontos föltenni magunknak azt a kérdést, hogy ebben a helyzetben a kapcsolata fontos, vagy a véleményem, a nézetkülönbségem a fontos. És én azt állítom, hogy ha ez a kapcsolat még rendelkezik néhány alapvető pszichológiai szükséglettel. Azaz, rendelkezik azzal, hogy még tiszteljük egymást. Rendelkezik azzal, hogy még kíváncsi

0: vagyunk egymásra, és rendelkezik azzal, hogy látom a másikban az embertársamat, akkor nagy valószínűséggel megvan arra a lehetőség, hogy ezeket az emberi kapcsolatokat még rendezni tudjuk. És ilyenkor, amikor elkezdünk beszélgetni kapcsolatrendezésről, akár újra politikáról, akár újra értékkülönbségekről, akkor igenis azt ki lehet hangsúlyozni a másiknak, hogy figyelj, azt most látom, hogy nem értünk egyet. Azt is látom, hogy ez a konfliktus, ez megterhelt bennünket. Azt is gondolom, hogy most ebben a beszélgetésben nem is fogunk egyetérteni. De nekem fontos az, hogy mi jó viszonyban legyünk egymással, fontosabb a viszonyunk, mint a vitánk, ezért kérlek, most ebben a minőségben próbáljunk meg egymással lenni.
1: Mikor érdemes szakemberhez fordulni, ha valakit nagyon megviselnek ezek az események?
0: Nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy akkor érdemes segítséget kérni, amikor a szubjektíven tapasztalt feszültség és szorongás rontja a funkcionalitásomat. Tehát amikor azt tapasztalom magamon, hogy a mindennapi feladataimat, tehát akár a munkában, akár a családban már oly mértékben zavarja az a fajta szorongás és feszültség, amit nekem ez az adott probléma okoz, hogy ezt már egyedül nem bírom el. Nyilván ilyenkor igénybe vehetünk csomó személyes megküzdési stratégiát és erőforrást, nem tudom én, a hobbitól a sporton át az emberi kapcsolataimat, mint személyes erőforrást, ilyenkor, tehát beszélgessek barátokkal magyarul, ilyenkor elővehetem, de nyilván, ha ez már olyan mértékű, ami túlmutat azon, hogy ezt egyedül meg tudom oldani, akkor érdemes lehet szakemberhez fordulni, hogy szubjektíven nem tartom normálisnak. Ezt nagyon nehéz ennél objektívebben leírni, mert ez mindenkinek az egyedi működésmódjától függ. De amikor valaki ezt tapasztalja meg, általában akkor szokott szakemberhez fordulni, problémától teljes mértékben függetlenül.
2: F. Takács István pszichológust hallották.
3: Ez a Comcast.
2: Kovács Tamást legtöbben a Korhatáros szerelemből, az Arany életből és a Hunyadiból ismerik. Most a Magyar Mennyegző egyik főszereplőjeként láthatják a nézők a mozikban. Kovács Tamás a filmért tanult meg néptáncolni, alig 2 hónap alatt. A vajdasági származású színész mesél róla, hogy milyen volt határon túli magyarként felnőni, és azt is megkérdezzük tőle, hogy visszanézi-e magát az elkészült filmekben. Vajda Noa interjúja következik.
4: Kezdjük akkor először a gyerekkoroddal. Mi az első színházi élményed?
5: Egészen pici volt, amikor legelőször láttam színházat. 3 éves lehettem, vagy 4. Hogy melyik volt az, igazából nem emlékszem arra, hogy melyik volt az első, de az biztos, hogy láttam egész piciként a Johnny Fegyverben című előadást, amiben Kálló Béla játszott, ez egy monodráma volt. Vagy a Nem fáj című előadás, ezekre emlékszem. Meglehetősen kicsi voltam, és nyilvánvalóan alig értettem belőle, sőt, inkább nem értettem belőle semmit. De ugyanakkor az is egészen biztos, hogy az emberbe beleívódnak ezek a dolgok, és egyszerűen valamilyen hangulatot vagy érzést azért mégiscsak elraktároz az emberben. Szóval már egész pici voltam, amikor sokkal összetettebb és mélyebb előadásokat láttam, mint amennyit mondjuk egy pár éves gyereknek. Nem azt mondom, hogy kell, csak amit föl tudna fogni, de ezt nem mint egy hátrány mondom, nem is mint előny, de mondom, azért biztos vagyok abban is, hogy ez hat az embernek a lelkére, vagy az idegrendszerére, szóval beleívódik az emberbe.
4: Édesapád Kovács Frigyes, Jászai Mari díjas színész, ő vezetett be ebbe a világba?
5: Igen, hát az, hogy én egész pici voltam, amikor színházat láttam, az nyilvánvalóan köszönhető a szüleimnek, hiszen én könyvek között nőttem föl, meg a szüleim a kultúrában dolgoznak. Ami Szabadkán volt előadás, amikor én 3 és 18 éves voltam, abban a 15 évben én szerintem mindent láttam. Volt olyan is, amit többször nyilván. Színházban járó az egész családunk, meg hát nyilván ott dolgozik édesapám, szóval hatott rám ez az egész, ahol én ahogyan fölnőttem, ez természetes. Meg ez egy ilyen normális dolog volt az, hogy mi járunk színházba. Emlékszem arra is, hogy volt egy ilyen élményem, hogy aki hozzánk jön, vendégek, vagy valaki megjelenik a házban, ő színész, és színházban dolgozik, vagy a színpadon látom. És arra emlékszem, hogy furcsa volt, amikor csak rájöttem, hogy hát nem mindenki színész a világon. Nekem nagyon érdekes élmény volt.
4: És mikor álltál te először színpadon?
5: 6 éves voltam, amikor Hernyák György rendezte a Népszínházban a Zács Klára című előadást, és ott a bátyámmal ott játszottunk. Abban volt 2 pici szerep. De nagyon élveztem azt. Izgalmas volt, és abszolút meghatározó élmény.
4: Akkor gondolom, hogy otthon már a tanulmányaid alatt, otthon alatt ugye vajdaságot értem, már a tanulmányaid alatt is foglalkoztál, és érdeklődtél a színészet felé, esetleg mondtál verset, mert ugye nagyon sok színész a versmondással indul.
5: Igen, én legelőször 7 évesen mondtam a verset, azt hiszem, arra lettem figyelmes, hogy mindenki néz engem, mindenki bámul. Nagyon rosszul éreztem magam, és oda mentem édesanyámhoz, és elkezdtem bőgni, és mondtam, hogy én soha többet nem akarok színpadra állni. Most ez némileg ellentmond azzal, amit az imént mondtam. Szóval volt ilyen meg olyan élményem is gyerekkoromban, de én aztán nagyon sok mindent sportoltam. Fociztam nagyon sokáig, 11-12 évig egészen, és aztán volt egy olyan időszak az életemben, amikor rájöttem, hogy nekem nem arra felé kell mennem, nem fociznom kell, hanem mással kell foglalkoznom az életben. De akkor már ismét verseket mondtam, a KMV-n főleg, az egy nagyon jó hely, hogy az ember megmutassa magát, és akkor elkezdtem élvezni azt, hogy tudok hatni az emberekre, hogy figyelnek rám, és ott már biztos voltam benne, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.
4: Hogyan indult a karriered, vagy mi vezetett el igazából az SFE-ig?
5: Tudtam, hogy Budapesten érdemes, vagy ott is lehet többek között tanulni ezt a mesterséget. Ez volt az első célpont, vagy ide szerettem volna bekerülni, aztán hál' Istennek úgy alakultak a dolgok, hogy felvettek. Zsámbi Gábor is Fulajter Andrea osztályába, és aztán egy elképesztő 5 év következett, amikor mi nagyon sűrű volt, nagyon intenzív, hiszen színes, és hát aztán elvégeztem az egyetemet, és leszerződtem Székesfehérvárra.
4: És ez meg se fordult a fejedben, hogy otthon az Újvidéki Akadémiára menj?
5: Az is opció volt, az lett volna a harmadik opció. Az első az mindenképpen Budapest volt, és hát aztán sikerült, úgyhogy azt követően már nem fordult meg a fejemben.
4: Országosan ismerté az Aranyélet második évadában váltál, ifjabbik Hollós Endreként, illetve a Korhatáros Szerelem című sorozatban Dávid szerepében. Mit adtak neked ezek a szereplések?
5: A Mátyási Áron és Diga Zsombor rendezték az Aranyéletet ketten, és Mátyási Áron tanított bennünket, ő hívott előtünket castingra, és aztán így kerültem bele az Aranyéletbe, ami egy nagyon fontos állomása az én életemnek. Nagyon jó feladat volt, meg izgalmas volt belelátni abba, hogy iszonyatosan profistábba dolgozni, meg ekkora költségvetési produkcióban egyáltalán részt venni, az egy nagyon jó feladat, egy nagyon izgalmas dolog. És akkor azt követően jött a Korhatáros Szerelem. Nagyon jó rutin, nagyon jó tapasztalatot szerez az ember. A rutin alatta igazából azt, mint egy pozitív dolog mondom. Negyedéves voltam, vagy ötödéves, amikor ezeket a dolgokat forgattam is. Nagyon hálás vagyok, hogy így alakult az életem, mert egész egyszerűen jó tapasztalatot szerez az ember, meg fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg.
4: És azóta sok filmben láthattunk már. Melyik volt a kedvenced, vagy melyik volt az a forgatás, ami a legjobban a szívedbe lopta magát?
5: Igazából az összes nagyon kedves a számomra, és mindegyik nagyon jó élmény volt, nagyon jó emlék. Legutóbb a Magyar Menyegzőt forgattuk egy éve talán. Életre szóló élmény volt a népzenével, néptánccal való találkozás. De hát alapvetően az összes forgatás egy hatalmas kaland.
4: És melyik volt mondjuk a legviccesebb, hogyha volt ilyen?
5: Alapvetően az ember ez dolgozik, de ugyanakkor, hogyha laza közegben van, vagy jó a stáb, olyanok a kollégák, akkor, hogyha van valami könnyedség, az mindig megsegíti a színész munkáját, meg szerintem az egész stábnak a munkáját, és próbálunk egy jó hangulatot teremteni, vagy én azt szeretem, hogyha egy könnyedségben zajlik a forgatás. Amikor megkérdezték az egyik közönség találkozón, hogy a Magyar Menyegzőben melyik az én kedvenc jelenetem. Emlékszem, hogy néztem a filmet, és az jutott eszembe, hogy hát alig tudtuk ezt a jelenetet fölvenni, mert valami annyira kacagtunk a jelenet előtt. De hát ezek ilyen belsős poénok, vagy ebből a néző nyilvánvalóan valami keveset érez, de az, hogy van, történik egy-egy baki, vagy hogy hogyan csiszolódik össze a stáb, és aztán ott milyen dinamikák születnek, milyen poénok születnek, azok mindig nagyon izgalmas dolgok, és ebből azt hiszem, hogy elég sok volt legutóbb.
4: Volt-e még olyan forgatás, ami nehéz volt, vagy amit nehezen éltél meg?
5: Hogyne, hát vannak olyan forgatási napok, ahol van túlóra, ahol valami váratlan dolog történik, vagy egész egyszerűen technikai nehézségek vannak, és 14. órában az emberről van egy közeli és éber állapotot kell, vagy valami nagyon szélsőséges idegrendszeri állapotot kell produkálni, és mondjuk reggel 4 óra van, és majd 14.-5. órában forgat, akkor az meglehetősen nehéz tud lenni. Volt ilyen sok, de ezt igazából egy jó feladatként éli meg az ember, legalábbis szerintem akkor az a jó, hogyha nem nyűg, meg kell vele birkózni.
4: Mit nyertél azáltal, hogy vajdaságból jött? Ad ez neked valami pluszt a mindennapokban?
6: Persze, hát én azt gondolom, hogy alapvetően, aki határon túl születik, az ennek egész egyszerűen több van a hátizsákjában. Önmagában az, hogy az ember úgy nő föl, hogy nem az anyanyelvét beszélik a környezetében, vagy abban az országban, ahol felnő. Meg hát ez a balkáni vehemencia, ez akarva akaratlanul az emberbe beleívódik. Nyilván sokkal nyersebb az ember, egyenesebb, nyílt szívűbb, határozottabb, karakánabb. Ez lehet, hogy pejoratív is, vagy tud néha rossz lenni, de én alapvetően jó tulajdonságokat sorolom most föl.
4: Szakmailag jelent valamit vajdaság számodra? Mondtad, hogy ugye középiskolás korodban meg gyerekként játszottál otthon. Tervezel még hazajönni esetleg nálunk is játszani, vagy van olyan álmod, hogy otthon egyszer színházat vezess mondjuk?
6: Azt hiszem, én a színház vezetésre tökéletesen alkalmatlan lennék. Egyáltalán nem dédelgetik ilyen álmokat, vagy nincs ilyen vágyam, és ugyanakkor meg nem zárkózom el attól, hogy vajdaságban játszok egyszer, vagy valamikor nem szeretném magamat elvágni a gyökereimtől.
4: És most az aktuális téma ugye a magyar menyegző, ami még mindig megtekinthető a mozikban. Hogy, hol zajlott, voltak-e nehézségeid?
6: Alapvetően nekem meg kellett tanulni néptáncolni 2 hónap alatt. Úgy nézett ki a casting, hogy azt mondták, hogy rendben van, az enyém a szerep, de még itt nincs vége, hanem megnézik, hogy mennyire vagyok botlábú. Volt egy ilyen próbatánc, és nyilvánvalóan úgy ítélték meg, hogy nem teljesen reménytelen a helyzet. Úgyhogy ezt követően egy rövid, de annál intenzívebb időszak vette kezdetét, amikor amennyire csak lehetett, el kellett sajátítanom ezeket a lépéseket. Nekem korábban semmilyen kapcsolatom nem volt a néptánccal, ez egy nagyon jó feladat volt. Meg alapvetően a színész az örül annak, hogyha ilyen feladatok találják meg, hogyha valamiben ügyesebbnek kell lenni, ügyesebbé kell válni, vagy valamilyen készséget el kell sajátítani, ez mindig nagyon hálás feladat. Én kifejezetten örültem neki, hogy valamennyire meg kell tanulnom néptáncolni. Én nagyon igyekeztem, remélem, hogy ez a filmvásznom visszaköszön. Szentendrén, Skanzenben forgattunk egészen sokat, a belsőket ott forgattuk, de Erdélyben is volt. 8 napot forgattunk Kaloteszegen, Mérán, Magyar Vistán Bogártelkén, ezeken a helyeken voltunk, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas dolog volt belelátni az ottani embereknek a kicsit az életébe, ugyanis azok a háttérművészek, akik a filmben benne vannak, ők odavalósiak. De alapvetően az egész forgatás egy hatalmas élmény volt nekem.
4: Van valami terved most a jövőre nézve?
6: Van néhány casting, ahova mentem, meg megyek. Idén 3 bemutatóm volt a Víg Színházban, és most lesz még egy, ami egy ilyen átmenő produkciónak nevezzük, tehát a következő évadban lesz bemutatva, de már most elkezdjük próbálni, és a színházban pedig volt 3 bemutatóm, meg 2 előadásba beugrottam. Elég sűrű volt ez idáig az évad, és még nincs vége. De azt érzem, hogy jó helyen vagyok, és nagyon jó feladatok találnak meg, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő.
4: Színészként kikapcsol egyébként a filmnézés?
6: Igen, hogy ne, nagyon szeretek filmeket nézni, olvasni, sportolni. Ezek azok a dolgok, amik engem igazán ki tudnak kapcsolni.
4: Film vagy sorozat?
6: Hát ez attól függ igazából. Tehát most erre nem tudok egyértelmű választ adni. Sok sorozatot nézek, de amikor az ember megnéz egy filmet, kiváltképp moziban, akkor annak teljesen más hatása van, és ez egy másfajta élmény.
4: És magadat vissza szoktad nézni?
6: Igen, szerintem jó, hogy az ember visszanézi magát, mert abban nagyon sokat lehet tanulni. Úgyhogy abszolút érdemes, persze.
2: Kovács Tamás színészt hallották.
3: Ez a Comcast.
2: Mára a latin-amerikai a legnagyobb kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak olyan államok az USA-ban, ahol spanyol nyelvtudás nélkül gyakorlatilag nem lehet érvényesülni a hétköznapokban. Beszélünk a jelenség történelmi hátteréről, és arról is, hogy az USA déli határán, a lagutakon vagy a sivatagon keresztül manapság is rengetegen próbálnak átjutni, például Mexikóból az Amerikai Egyesült Államokba. Mindezt egy jobb élet reményében úgy, hogy szó szerint mindenüket hátrahagyják. A következő percekben Lénárt Andrással, a Szegedi Egyetem hispanisztika tanszékének docensével beszélgetünk a latinókat élő diszkriminációról, a bevándorlás folyamatáról és a jelenlegi felfokozott helyzetről. A riporter Lajos Léna.
7: Az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb kisebbség azok a latin-amerikaiak. Honnan ered ez, hogy kezdődött, hogy ők lettek ez a legnagyobb kisebbség?
8: Hát honnan indul? Onnan indul, hogy ők szokták mondani, hogy ők már elég régóta ott vannak, régebb óta ott vannak, mint az angol szászok. Ez egész onnan ered, hogy a jelenlegi Egyesült Államok területének teljes déli része egykoron a spanyol gyarmatbirodalom része volt, utána pedig Mexikó része volt. Tehát az, ami ma az Egyesült Államokban Kalifornia, Texas, Arizona, Új-Mexikó államok, még Wyoming déli része is, az egykoron mind Mexikóhoz tartozott, azt megelőzően, hogy a spanyol gyarmatbirodalomhoz, de függetlenség után Mexikóhoz. Történelmi részletekben azért mélyen nem megyek bele, a lényeg, hogy Texas egyszer függetlenné vált, volt egy nagyjából 10 évig független, utána az Egyesült Államokhoz csatlakozott, viszont minden olyan terület, amit az előbb említettem, azt az Egyesült Államok egy háborúban egyszerűen elvette. Ezzel Mexikó nagyjából fele elkerült Mexikótól az Egyesült Államokhoz. Ugye a lakossággal együtt. Ezáltal rögtön egy hatalmas mennyiségű, számban mérve spanyol anyanyelvű személy került az Egyesült Államokhoz. És idővel ehhez járult az, hogy a szomszéd országból, amely mindig gazdaságilag fejletlenebb volt, elmaradottabb volt, tömegesen érkeztek az Egyesült Államokba bevándorló,

0: államok. Tehát a latin-amerikaiak számára, ha valahova mozdulni akartak, akkor mindig az Egyesült Államok volt az elsődleges célhely. És azért nőtt meg ennyire a számuk, ugye általában egy eltökélten buzgón katolikus vallású közösség, akik a család fenntartást, a család fennmaradását nagyon fontosnak gondolják. Tehát közöttük a természetes szaporulat jóval magasabb, mint más közösségek között. Tehát mostanra valóban a legnagyobb kisebbség.
1: Az a rasszizmus, ami ellenük irányul, akkor nyilvánvalóan ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sokan ott vannak. Meg az, hogy nagyon multikulturális az egész ország. Ez miben nyilvánul meg leginkább kifejezetten a latinok iránt?
0: Nem is feltétlenül a rasszizmus szót használnám itt. Inkább egy olyan multikulturalizmusról beszélnék, ami nem mindenkinek tetszik, és próbálnak tenni ez ellen. De nem nagyon lehet. Tehát ezek olyan természetes folyamatok, amelyek a világban és különböző korszakokban is bekövetkeztek, minden régióban. Hogy miben nyilvánul meg a, inkább úgy fogalmaznék, hogy negatív attitűd, ami aztán tud túlzássá válni. Például a nyelvhasználat. A spanyol használatának el nem tűrése, nem azt mondom teljes elítélése, de csökkentése, ez azért egy tendencia. Van ilyen English only movement, hogy csak az angolt használjuk. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ezekben az államokban, amit említettem, amik egykoron Mexikóhoz tartoztak, plusz Florida, ahol a kubai bevándorló közösség elképzelhetetlen méretű és egyre csak növekszik. Egyszerűen lehetetlen meglenni anélkül, hogy a spanyol nyelvet abban a régióban valaki valamilyen szinten ismerje. Most csak a nyelvet emeltem ki, de ugyanezt meg lehetne említeni a kultúrával, a szokásokkal, rádiócsatornák, tévécsatornák, újságok, zene. Munkát is ide vehetjük. Nyilván ott is jelen van az, hogy elveszik a munkánkat a bevándorlók. Valóban sok munkahelyet foglalnak el, de jellemzően azokat a munkahelyeket, amelyeket más nem akar elfoglalni. Ez már látszik is, ahogy ilyen valójában olyanokból eltávoznak onnan latinok, akár önszántukból, akár deportálják őket. Nem feltétlenül töltik be azt a munkahelyet mások, hanem ott maradnak és rájöttek, hogy hú, ezek szerint szükségünk volt a latinokra.
1: Hogy néz ki az a folyamat, hogy megszerezzék, vagy akár a zöld kártyát, akár az amerikai állampolgárságot?
0: Hosszadalmas és bonyolult. Erre van egy folyamat, amely úgy kezdődik, hogy tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, idővel, ha sok kritériumot teljesít, akkor állampolgárrá is válhat. Itt ugye egy állampolgársági vizsgát is kell tenni, tehát ez valóban egy folyamat. Ezt esetenként fel lehet gyorsítani. Voltak olyan amerikai elnökök, akik megszabták, hogy egy X éve már ott tartózkodó és ott dolgozó bevándorló könnyített úton folyamodhat állampolgársághoz, tartózkodási engedélyhez. Amikor a második világháború idején az amerikaiak, az Egyesült Államok éppen hogy ösztönözte is a, főleg a mexikói bevándorlást, kellett a munkás kéz, mert az amerikai férfiak a háborúban voltak. Helyükre kellettek egy úgynevezett Bracero program keretében, ez a karból származik ez a szó, ugye kellett a munkás kar, ahogy ők mondták, munkás kéz, munkás kar. Akkor nekik gyakorlatilag bármit megtettek, csak ott legyenek. Idővel aztán menjenek haza, na ez nem mindig következett be. Ezért különböző politikai, társadalompolitikai eszközökhöz kellett folyamodni, hogy ki az, akit törvényesítenek. Voltak és vannak különböző tényezők, amik ezeken gyorsíthatnak, megbonyolíthatják, és persze megvan arra a lehetőség, hogy azt mondják, hogy senki sem kivétel. Most éppen e tendencia felé tartunk, senki sem kivétel. Külföldről jött, akkor egyáltalán szükség van-e rá, hol van szükség, miért van, mennyi idő. Tehát egy folyamat általánosodhat is.
1: Akkor azt azért elmondhatjuk, hogy sok olyan illegális bevándorló van, aki nem azért illegális, mert ő bűnözőként oda megy, mert ő oda akar sunnyogni, hanem mert egyrészt bonyolult ez a procedúra, másrészt csak minél előbb el akar menni az anyaországából, és dolgozni, és csak valahogy megélni.
0: Ez a többség. Tehát abszolút ez a többség. Nyilván az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik. És mindent egy lapra tesz fel, tehát otthon tényleg mindenét eladja, mindenét pénzé teszi, hogy ezeknek a Mexikó irányából érkező embercsempészeket, ilyen összvéreknek szokták nevezni, akik átjuttatják az embereket ott ugye a sivatagon, vagy alagutakon. Mindenüket egy lapra teszik fel, sokan nem élik túl az utat, mert az ember csempészek, akár ott több megölik őket különböző konfliktus miatt. Ha fiatal nőkről van szó, akkor emberkereskedők kezébe kerül, és prostituáltnak adják el. Ugyanez gyerekekkel megtörténik gyakran, tehát ez sem egy életbiztosítás, sőt, de ha elfogják őket akár a határon, akár már bent az Egyesült Államokban, és hazakerülnek, ott már nincs semmiük.
1: Ez a szerv, ami azért hivatalos, vagy akinek ez a feladata, az ugye az ICE, talán magyarul bevándorlási és vámúgy hivatalnak.
0: Olyasmi, igen, igen.
1: Az ő feladatuk lenne, hogy ezt kezeljék. Hogy nézne ki szabályosan és etikusan ez a mondjuk kitelepítési folyamat?
0: Ahogy az ICE most ezt csinálja, ahogy ezt műveli, ennek az alapjai rendben lennének. Tehát neki az a dolga, hogy nyomozzon, megtalálja azt, hogy hol vannak ezek a személyek, a célszemélyek, valamilyen módon lecsapjon rájuk. Ennek lehet része a házkutatás, a nyomozati anyag gyűjtése, elfogni, letartóztatni, begyűjteni. Szóval összegyűjtsék az embereket, őrizzék őket valamilyen helyen, ott meg kell várni, és akkor itt csúsznak el mostanában a dolgok, egy folyamatot. Egy jogi, hivatalos, bürokratikus folyamat, hogy elinduljon a kitoloncolás, bebizonyítani, hogy tényleg illegálisan van itt. Az illegálisan ott tartózkodónak joga van valamilyen módon bizonyítani, vagy érvelni amellett, hogy vagy egyrészt ő legálisan van itt, csak elkeveredtek a papírok, de erre is időt kell adni, hogy ezt be tudja bizonyítani. Aztán, ha tényleg biztos, hogy illegális, és alapvetően nincs joga ott tartózkodni, akkor jöhetnek az enyhítő körülmények. Ez változott valamennyire jelenleg. Az ICE olyan hatóköröket kap, hatásköröket kapott, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. A One Big Beautiful Bill-lel fel is duzzasztották a létszámát, és az ICE közé kerültek olyanok. Itt most már 10 000-es létszámról beszélnek, hogy ennyivel nőtt vagy nő jelenleg a számuk, akik kapnak valamiféle kiképzést, de nem azok a profi, a jogokkal, a lehetőségekkel tisztában lévő ügynökök. A jelenlegi ICE ügynökök, főleg az újak, akiket most ide toboroztak, és általában olyanoktól látjuk ezeket a túlkapásokat. Ők egyszerűen ott vannak, mert ott lehettek, nagyon jó fizetést kaptak, könnyen ICE ügynökké váltak. Itt a hátteret, ha vizsgálva, köztük valóban sok olyan, aki eleve gyűlöli a külföldieket. Sok ICE ügynök, tehát most már, amikor mondjuk így felhígult az állomány, akkor egyszerűen csak oda csap, mert oda csaphat. Őrizetben elég sokan meghalnak, régen is haltak meg őrizetben, vagy túlkapás miatt, vagy azért, mert nem vették észre, hogy cukorbeteg, vagy valami betegsége van, és nem sikerült időben ellátni. Ennek mindig következményei lettek. Most exponenciálisan növekszik az őrizetben elhunytak száma. Nem feltétlenül azért, mert úgy bántak vele, de alapvetően a meglévő egészségügyi állapota súlyosbodik, nem törődnek vele. Nyilván, de azt is mondhatjuk, ez itt sokszoros idézőjelbe téve természetes, hogy az ezeknek a száma is növekszik, mert sokkal több embert fognak el, sokkal többen kerülnek táborba, akkor természetes, hogy az ilyen esetek száma is növekszik. Ahol ezt meg kellene fogni, vagy nyilván ami jelenleg rosszul működik, az a túlkapások, illetve hogy kiket fognak el. Tehát átestek ezzel a ló túloldalára erőteljesen, hogy ha illegális a személy, akkor is a bánásmód, a törvényes eljárás a kitoloncolásnak úgy lerövidült, hogy gyakran se kezdődik. A bánásmód ugye meghaltak most már, nem bevándorlók is, akik egyszerűen tiltakoztak az ellen, ami történik. Nyilván általánosítani nem szabad, amikor azt mondják, hogy az ICE egy terror szervezetté vált, nem vált azzá, hígult, és bizonyos szabályok, amiket nem tartanak be, nem is lehet, hogy nem is tudják, hogy vannak, itt vannak a gondok. Azt kellene valahogy megváltoztatni, elérni, hogy valóban egy legális folyamattá váljon.
2: Lénárt Andrást, az STL BTK docensét hallották.
3: Ez a Comcast.
2: Japánban a mai napig papíron kell jelentkezni az egyetemi kurzusokra. Ez volt az egyik megdöbbentő élménye Bercsényi Kaorinnak, amikor kint élt. És ez csak egy sztori a sok közül, amelyeket nekünk is elmesél. Mit tett Kaori, miután lejárt a vízuma? Mennyire más Japán az animékből megismert, idealizált képhez képest? Bercsényi Kaorint Balla Nadin kérdezi.
4: Hogyan indult a japán iránti érdeklődésed?
5: Nálam minden az Inuyashával kezdődött, körülbelül olyan 14 éves koromban. A Kölyök klubban reggelente adták az Inuyashát, és én akkor ott nagyon nagy lelkes rajongó lettem, és akkor így kanyarodtam át ugye így az animék világába, és amikor először láttam japán nyelven ugye animét, akkor ott rögtön beleszerettem a nyelvbe, és akkor így elkezdtem a nyelvet is tanulni, szóval így fokozatosan így tágult ez az érdeklődési kör.
4: És hogy érzed, nehéz a japán nyelv? Mennyire volt bonyolult megtanulni?
5: Számomra sokkal könnyebb, mint az angol, de azért nehéz mindig erre a kérdésre válaszolni, mert nagyon egyénfüggő, hogy kinek hogyan áll rá az agya. Van, akinek az angol pofon egyszerű, nekem a japán, tehát én a logikáját nagyon gyorsan elkaptam, de nyilván attól is függ, hogy ki mennyire motivált, meg elszánt, úgyhogy sok-sok összetevő szerintem, hogy mennyire nehéz. Az írásjelek nyilván az egy nehézségi faktor, de nyelvtani szempontból szerintem annyira nem nehéz.
4: Először hogyan jött a lehetőség, hogy ki tudj utazni Japánba?
5: Legelőször én 2011-ben voltam kint Japánban, pont amikor volt a fukushimai földrengés, és hát nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, úgyhogy én eldöntöttem, hogy rögtön szeretnék kimenni Japánba, miután leérettségiztem, így elmentem dolgozni, és összegyűjtöttem elegendő pénzt ugye arra, hogy fél évre egy nyelviskolába ki tudjak menni, úgyhogy én teljesen egyedül vágtam neki legelőször Japánnak.
4: És valamiben érezted, hogy más lenne a japán oktatási rendszer, mint mondjuk a magyar?
5: Ennyi idő alatt nehéz belelátni. Náluk ugye tavasszal kezdődnek a fél évek, nem úgy, mint nálunk, hogy ősszel. Ugye el van csúsztatva, kevesebb szünetük van, tehát például nincsen hosszú nyári szünet, mint nálunk. De egyébként hasonló sémán működik, hogy az ember felveszi a tantárgyakat, és akkor bejár az órákra, aztán vizsgák vannak, úgyhogy ebből szempontból nem. Ami meglepett, hogy náluk nincsen ilyen elektronikus tantárgyfelvételi rendszer, mint mondjuk nálunk a Neptun, hanem egy jó vaskos könyvből kell kikeresgetni, és papír alapon leírni, hogy mikor milyen órát akarsz felvenni, és ezzel bebattyogni a T-óra. És ha le akarsz adni egy tárgyat, akkor szintén bebattyogsz, és akkor csak egy vonalzóval így pop, kihúzzák. Úgyhogy az elképzelésünk, hogy mennyire modern Japán, vannak dolgok, amikben meg nagyon nem.
4: És Japánban melyik intézményben tanultál?
5: A Josei University-n tanultam, a Szakadói kampuszon. Ez Saitama prefektúrában van Tokiótól, nagyjából egy órányra voltunk. A tokiói kampuszon is volt hetente egy-két óránk, úgyhogy oda is így beingáztunk.
4: Te ugye Tokióban is a Disneylandben dolgoztál. Ott hogyan adódott ez a lehetőség, hogy oda kerültél?
5: Ugye én legelőször a Working Holiday elnevezésű vízumtípussal voltam kint, ez egy éves munkavállalásra jogosítva, és amikor annak a vége közeledett, azt én még szerettem volna kint maradni. Viszont ezt a vízumtípust egy országba csak egyszer lehet megigényelni, szóval arra nincs lehetőség, hogy az ember még maradna, és akkor újból megigényli, vagy netán meghosszabbítja, és akkor így kezdtem el keresgélni a lehetőségeim között, és egy nagyon kedves kommentelőnk a YouTube-on, egy magyar srác írta, hogy ő a Disneylandbe dolgozik, és akkor ez így eszembe jutott, hogy nem is lenne olyan rossz a Disneyben dolgozni, és akkor én írtam neki, hogy nem tudja-e, hogy esetleg van-e valami nyitott pozíció, ahova tudnék jelentkezni, és akkor mondta, hogy pillanatnyilag nem tud, de megkérdezi nekem, és akkor utána írt is, hogy pont keresnek most embereket, úgyhogy megadta az elérhetőséget, hol tudok jelentkezni, és akkor utána ugyanúgy zajlott minden, mint itthon, hogy interjúra elmentem, az sikeres volt, és akkor lehetett menni és húzni az igát.
4: Végül akkor milyen pozícióra vettek ott fel?
5: A hivatalos megnevezésem az ACM volt, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az üzletet így felügyeltem, hogy minden rendben legyen, segítettem a látogatóknak, odafigyeltem, hogy mindig legyen készlet, aminek kell. A japán munkatársak is hozzám jöttek gyakorlatilag, ha segítségre volt szükségük, úgyhogy ez egy ilyen kis mini, hát a boltvezető túlzás, de hasonló, valamint lézerrel gravíroztam 2-3D-s képeket üvegbe. A homópintyőke kastélyában ott kézzel is gravíroztam üvegtárgyakban, a Disney Sea-ben pedig sziluettet vágtam, úgyhogy elég sok mindent csináltam, összetett volt a munkám, de én ezt élveztem, hogy ugyettől nem volt monoton, hanem mindenféle dolog, meg itt tök sok új dolgot megtanultam, amit előtte nem tudtam.
4: A mindennapi életben, a munkádban mi volt a legnagyobb nehézség?
5: Nálam az, hogy el kellett nyomni a saját személyiségemet, az hogy nem lehetsz önmagad. Én azt hittem, hogy ez sokkal könnyebb lesz, mert úgy voltam, hogy jó, elmegyek a munkába, és akkor ledolgozom a kis munkaidőmet, és akkor utána meg az lehetsz, aki csak akarsz, de amikor fáradt vagy, akkor már nem mindig van energiát, hogy oké, akkor most még plusz energiákat fektessek dolgokba, és akkor így tök érdekes, így visszanézve a videókat, meg a képeket is így látom, ahogy így egyre elkezdtem le egyszerűsödni, így most így öltözködésileg, vagy ilyesmi. És számomra ez mindig egy nagyon fontos önkifejezési eszköz volt, és akkor ott látom, ahogy már elrejtem magamat a bőpulcsikba, meg ilyenek, szóval így lelkileg éreztem, hogy kezdek így bele kicsit elfáradni, meg elveszíteni a magamat, úgyhogy ez a része volt nekem nehéz.
4: Miért nem lehettél önmagad? Tehát a japánoknál van egy ilyen szabályrendszer, ami ezt kizárja?
5: Igen, egyébként. Ugye náluk van is ez a közmondás, hogy a kiálló szöget be kell verni, tehát hogy mindenkinek ennek egy formának kell lenni. És nagyon-nagyon próbálnak ugye ők homogén társadalomként megmaradni. Ez nem csak a viselkedési normákban, de a külső jegyekben is megmutatkozik. Hát nem vetlenül, hogy ugye mindenhol egyenruhában vannak, és nagyon-nagyon megszabják, hogy nézhet ki. Hát nagyon szigorú szabályok voltak a Disneylandben is. Úgyhogy például ugye ez a gyarú stílus, amit én képviselek, ez is gyakorlatilag

0: gyakorlatilag egy ilyen lázadás volt ezek a konvenciók ellen. Úgyhogy azért ők se feltétlenül boldogok ebben a rendszerben, de nehéz kitörni, mert ugye viszont beléjük nevelik kiskoruktól kezdve, hogy tényleg asszimilálódni kell, és olyannak kell lenni, mint mindenki más.
1: Az animék hatottak rád úgy, hogy elindultál ez a fajta öltözködési stílus mellé?
0: Egyébként egy-két animébe tényleg felbukkannak gyaruk, de alapvetően nem. Az egyik barátnőm, aki szintén így a japán, meg az animék világában így nagyon elmerült, ő valahogy találkozott ezzel a stílus irányzattal, és akkor nekem nagyon megtetszett. És akkor mi együtt, egy időben együtt nagyon éltük ezt a gyarú stílust, meg voltunk egyszer-ketten kint egy hónapot, és ott nagyon vibe voltunk. Azt nagyon-nagyon szerettük, így ebbe a gyarúskodásba, meg én itthon az egyetemet is végig így csináltam végig, úgyhogy én nagyon-nagyon benne voltam, és ami érdekes volt, hogy azt hittem, hogy ha kimegyek Japánba, hát ott meg végképp majd ez el fog szabadulni, de pont amiatt, hogy ott ennyire beszűkítik a lehetőségeidet, hogy nem lehet, ez se lehet, az se lehet, amaz se lehet, emiatt pont ennek a divat a hazájában veszítettem el gyakorlatilag ezt a stílust, úgyhogy miután hazaköltöztem, sikerült végre újra visszatalálnom hozzá.
1: Ugye többször voltál kint Japánban, akár ha az iskolai részt nézzük, akár a munkát. Volt valami viccesebb történet, amit így szívesen elmesélnél?
0: Hát például az tök vicces volt, amikor egyszer Instagramon megkeresett egy lány, hogy smink modell kellene neki, de hogy ilyen extra rém volt, ilyen unicorn-szerű figyfenének lettem kikenve, és a barátnőm is jött vele, és utána pont mentünk bulizni, és akkor mondtam neki, hogy ne mossuk már le ezt a sminket, menjünk már így bulizni, és ez például nagyon vicces volt, hogy a japánok erre úgy reagáltak, tehát hogy tetszett nekik, de például a metró, hogy utaztunk, ezzel nem vesznek róla tudomást, hogy mint hogyha tök normálisan néznél ki, és ez például rettenetesen vicces volt.
1: Hogyan indult, hogy YouTube-ra és TikTokra is tegyél ki videókat így japán témában?
0: A legjobb barátnőmmel mentünk ki együtt Japánba, és mi úgy ismerkedtünk meg, hogy itthon az egyetemen szobatársak voltunk, és szerintem az elején egyikünk se gondolta komolyan, hogy mi tényleg kimegyünk az egyetem után Japánba, de egy idő után úgy voltunk vele, hogy mindig csak beszélünk róla, meg viccelődünk, hogy milyen jó lenne, és akkor, hogy tehát akkor miért is ne válthatnánk valóra ezt az álmunkat, és igazából ilyen közös ötlet volt, hogy akkor az élményeinket örökítsük meg a YouTube-ra is ilyen videós formátumban, úgyhogy így közösen kezdtük el dokumentálni a kis életünket, ugye a csatornánkon, és csináltunk Instagramot is neki, és a TikTokot ezt már itthonról kezdtem el, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt a videózást, ezt a tartalomgyártást, viszont a YouTube-om az japán és utazás tematikájú, és ugye nem mindig van videó, amit oda fel tudnék rakni, hiszen most nem élek Japánban, ha meg éppen nem utaztam, akkor nincsen, és ezért szerettem volna egy másik platformot, ahol viszont a hétköznapokban is tudok videót gyártani, és ugye Japánról tényleg rengeteg mesélnivaló van, és amikor van időm, akkor otthon csak leülök, bekapcsolom a kamerát, és akkor elmesélek valami történetet Japánból, úgyhogy igazából így a magam szórakoztatására is csinálom ezt, mert a videókat is, az lehet furán hangzik, de én néha visszanézem a saját videóinkat, mert egyfajta ez ilyen emlékmentés, és nagyon jó nosztalgiázni rajta, úgyhogy már csak azért sem szeretném abba hagyni később sem a videózást, amikor utazunk, mert saját magam számára is nagyon jó visszanézni ezeket később.
1: Azoknak, akik még ezután szeretnének kimenni Japánba, akár tanulni, vagy dolgozni, mit javasolnál nekik?
0: Mindenképpen próbáljanak ilyen szemellenző nélkül, tehát, hogy ne beleélni magukat, hogy egy az egybe azt fogják kapni, amit ők elválnak Japántól, amiket így az animék, meg sorozatok világán keresztül nyilván az emberben elvárások születnek, de ezeket próbálják elengedni, és megismerni, hogy milyen az igaz Japán, és megpróbálni megszeretni azokkal együtt is. Szerintem, ha felkészülten megyünk ki, akkor sokkal kevésbé tud csalódás érni. Mielőtt kimentem, nekem is nagyon sokan mondták, hogy de nem olyan lesz, és akkor mindig legyintettem, hogy ó, majd én azt tudom, és végül azoknak volt igazuk, akik óvaintettek, úgyhogy hát az ember mindig a saját kárán tanul. Valóban nem csak arról szól Japán, hogy ülünk a cseresznye virágzás alatt, matcsát iszunk, mocsit tömünk a szánkba, és mangát olvasunk, és csodáljuk a félisteneket, akik vonulnak. Hát azért kint élni nem erről szól, és mindenképpen szerintem érdemes egy kicsit földhöz ragadtabban hozzáállni a dolgokhoz. Nem egy anime világba fogunk kimenni. Úgyhogy megtanuljatok japánul, mert az nagyon sokat segít abba is, hogy megértsétek, hogy mi történik körülöttetek, tehát hogy magát az országot és az embereket is jobban meg tudjátok ismerni. A nyelvismerethez nagyon sokat hozzá tud tenni.
2: Bercsényi Kaurint hallották.
3: Ez a Comcast.
2: Máig sajnálja, hogy a sérülése miatt lecsúszott arról, hogy bemutatkozhasson a magyar válogatottban Csehi Tamás. A labdarúgó 5 évesen kezdett focizni, családi minta állt előtte, és 40 év fölött sem hagyta abba az aktív labdarúgást. Ma azt a klubot vezeti, ahonnan indult, a Bács megyei Hartát. Csehi Tamással Molnár Benedek beszélgetett.
3: Gondoltad valahogy, hogy ennyiszer pályára tudsz lépni az NB1-be?
4: Volt egy időszak, amikor sérülés sújtott, tehát nem voltam egy jó darabig egészséges, kisebb ilyen húzódások, illetve beszakadások a comb területén, tehát ilyen műtéti dolgok nem voltak, hála jó Istennek, a pályafutásom alatt, de hiányérzetem az, hogy szerettem volna többet pályára lépni NB1-be. Nagyon sok energiát fektettem bele, nagyon sok lemondás, hogy ide eljussak, mert másképpen nem is lehet, tehát én a mai fiataloknak is azt szoktam tanácsolni, hogy a kitartás az nagyon-nagyon fontos. Nem elég a tehetség, és nekem mindig is jó kitartásom volt, és voltak nálam is jóval tehetségesebb labdarúgók, akik a csapatban voltak, de sajnos ők hozzáállása nem olyan volt. És ugye elkallódtak, vagy abbahagyta.
3: Hogyan indult ez az egész karrier? Ugye nyilván gondolom kiskorodtól azért úgy szeretted a focit megeng, de hogy mi vezetett odáig, hogy akkor eljussa az NB1-ig?
4: Hát ugye én 5 éves koromban kezdtem a labdarúgást, kiskorom óta, és akkor ugye édesapám még ugye 4 testvérek voltak, ugye ők is NB1-be játszottak, illetve volt, aki válogatott volt. Engem ez inspirált olyan szempontból, meg ugye benne volt a véremben is ez, hogy én labdarúgó akarok lenni. Persze hát kellett ugye ahhoz, hogy elhivatottságot meglegyen hozzá.
3: Ha jól tudom, akkor 2006-os, 2007-es szezonban debütáltál. Hogy élted azt meg, amikor megtudtad, hogy benne vagy a csapatban, és akkor lehetséges a debütálás?
4: 16 éves volt, amikor pályára léptem NB1-be. Jó, nagyon jó érzés volt, megmondom őszintén. Izgultam, mert ki nem izgul az első meccsén igazából. Bennem volt a vénámban az, hogy mondjuk, hogy meg tudom csinálni, csak megbízzak magamba, megbízik az edző is bennem. Csak ezt a lámpalázat, azt le kellett győznem az elején, de jó passzal meg tudtam mindig oldani.
3: Akkoriban mi volt a véleményed a körülményekről, amik körülvesznek téged?
4: Nekem lettek volna ilyen körülmények, mint most vannak, meg hát én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg, ha most annyi pénz lett volna a fociban, mint most, akkor nagyon, hogy mondjam, jól keres, sok pénzt kerestem volna a labdarúgásban. Így se panaszkodom ilyen szempontból, mert nem panaszkodom, mert azért tettem is érte, meg azért jól fizettek, úgymond, de mostani fiataloknak én úgy gondolom, hogy ez óriási kitörési lehetőség lenne, hogy ilyen körülmények vannak, illetve így támogatják a sportot. Régen nem így volt ez, teljesen más világ vannak, maradjunk annyiba. Mai fiatalok nem foglalkoznak úgy semmivel, tehát csinálják a kis dolgokat, akkor nem volt internet, nem volt úgymond semmi újság volt, az volt az első, hogy az újság mit írt másnap, vagy milyen osztályzatot kaptam, vagy hogy játszottam szerintük. Most meg már tudod, minden fönn van az interneten, amit szeretné. Más impulzusokat kap a fiatal, tudod. Szóval annyira nem harcol meg bármi dolgokért, mint mi régen, igen. Bármiért is.
3: Akkoriban, hogy érzed rád, mennyire volt hatással az, akár az akkori média, vagy az újság, hogy akkor másnak milyen osztályzatot kaptál?
4: Tehát engem nagyon jól esett, mikor olvastam magamról, ugye, mert akkor ott ugye a Nemzeti Sportvíd, illetve bármilyen Blik, vagy ilyesmi újságoknál, amikor mindig néztem azt, hogy másnap milyen osztályt kaptam, mindig vártam. Volt olyan újságírótól függetlenül, ugye volt olyan, akinek nem voltam szimpatikus, vagy nem olyan szemszögből néztem a mérkőzést, mint mondjuk egy edző, vagy egy vezető, és akkor ugye volt, amikor rosszabb osztályzatot kaptam, mint vártam, és akkor egy kicsit így lelkileg nem esett jól, de viszont engem inspirált azért, hogy a következőnek már nehogy már ilyen osztályzatot kapjak. Amikor meg nagyon jó osztályzatot kaptam, akkor meg úgymond büszke voltam arra, hogy így látták, illetve hogy fejlődök, vagy az, hogy látják ők is, hogy tehetséges vagyok.
3: Volt ennek bármi visszhangja, hogy ilyen fiatalon debütáltál?
4: Volt nagyon, tehát akkoriban ugye azért másabb volt a labdarúgás, mint most. Rengetegen szurkoltak nekem, rengetegen gratuláltak. Ugye akkor még nem volt ilyen Facebook, vagy ilyesmi, akkor még ilyen IVI volt, meg ilyen MyVPN-ek voltak, szóval ott írtak igazából, vagy aki úgy ismert barátok, azok gratuláltak, szóval tényleg jó érzés volt. Tehát meg az, hogy tudtam ezért dolgozni.
3: Ugye mondtad, hogy régebben ilyen körülmények lettek volna, mint amilyenek ma vannak, akkor sokkal többet ki lehetett volna hozni a pályafutásodból, de azonban én mégis fölteszem a kérdést, hogy annak ellenére, hogy úgy érzed, hogy több belefért volna, változtatnál bármit is?
4: Annyit változtatnék talán, hogy nem lennék annyira kisítő. Sokszor volt olyan, hogy én nem tudom megcsinálni, vagy nem vagyok rá képes, vagy volt az, amikor mondjuk megkerestek más csapatba is, akkor nem megyek el, mert maradok itt a megszokottba. Meg ugye azért volt pályafutásom olyan rész, amikor felkerültem a Dunaferbe, 16 évesen, utána egy évet játszottam ugye a felnőtt csapatba, és akkor ugye jól ment a játék, meg minden, és akkor

0: klubot Angliába keresett a Leeds United, és szerették volna, hogy odaigazoljak hozzájuk, csak ugye akkor még nem voltunk EU ország, és ugye úgy tudtam volna kiigazolni Angliába, hogyha az egyik szülőm kijön velem, mert ugye ott a munkavállalási engedély kellett. Akkor kiskorú is voltam, illetve mert ugye az volt a szabály, hogy egy szülőnek ki kell menni a gyerköccel, hogy oda tudjon igazolni. Sajnos ez nem jött létre, pedig úgy gondolom, hogyha az létrejött volna, akkor sokkal többre vihettem volna még.
1: Neked célod volt az, hogy külföldre igazolj?
0: Igen. Minden labdarúgónak az álma kell, hogy legyen, hogy egyszer kipróbálsa magát külföldön. Én nekem az lett volna a vágyam, hogy kimenjek, nem adott meg, hát meg az lett volna a vágyam, hogy magyar labdarúgó válogatottba bemutatkozott, mert csak az U21-ig.
1: Jól tudom, nem volt messze a válogatottság, hogy ennek voltak különböző tényezői, ezekről mesélsz egy kicsit?
0: Hát még a Dunajvárossal 2014-ben, 13-14-es szezonban feljutottunk az NB1-be, és ott jó ment nekem a foci, és ugye akkor a Lothar Matthäus volt az edző, szövetségi kapitány, és csomó mérkőzésre eljött és megnézett engem, és úgy volt, hogy a bő keretbe be fog kerülni, hogy ugye megnéz, de pont akkor jött egy sérülés, beszakadt a combom hátul, és kihagytam egy hónapot, és sajnos utána már nem volt rá lehetőségem, ő már elment a válogatottól. Szóval pekes is voltam ilyen szempontból, ez egy nagy szívfájdalmam ilyen szempontból.
1: Miután így hát befejeződött, nevezzük, úgyhogy komolyabb pályafutásod, és visszakerültél Hartára, és így gyakorlatilag te viszed az egész klubot, elég meghatározó alakja vagy ennek, hogy téged ez milyen érzések tölt el az, hogy ahonnan indultál, és visszatértél, de úgy tértél vissza, hogy gyakorlatilag így egy húzó emberként.
0: Jó érzéssel tölt el, meg illetve sok gyereknek a példaképe vagyok itt, sokan felnéznek, úgymond rám, meg ugye azért jó érzés, hogy ahogy itt kezdtem a pályafutásom, az ide visszajöttem, és itt elnök lettem, meg játszok is, elnök is vagyok, fejlődik az egyesület, pályázunk sok mindenre, épül-szépülnek a dolgok kint. Úgyhogy jó érzés, de ez csak egy állomás az én részemről ilyen szempontból, mert ez egy jó tanulási fázis.
1: Mi lenne a következő lépcsőfok?
0: Hát, hogy mennék egyen följebb.
2: Csehi Tamás labdarúgót, a Harta SE elnökét hallották.
3: Ez a Comcast.
2: Ez volt a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja a Comcast. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Gyüre Eliott, Balla Nadin, Vidluca, Vona Viktória, Lajos Léna, Vajda Noa, Kis Benedek, Molnár Benedek, valamint Balog Martin, Kanc Mónika, Kapás Csilla, Dankó László, Pusztai Bertalan és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik a műsorvezető Kozma Kinga Kamilla. Keressék a Comcastet Spotify-on, Instagramon és a YouTube-on is. Viszont hallásra!
3: Hallgass ránk! Ez a Comcast!
4: Elhangzott műsorunk az Újvidéki Rádió és a Szegedi Újságíróképzésért Alapítvány együttműködése révén jött létre.

Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultra rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs.hu honlapon. Délben híradó, majd objektív. Politikai magazin műsorunk mai témái: mit lehet átültetni Szerbiába a magyarországi választások tapasztalataiból? Hány oszlopba kellene tömörülniük a hatalommal szemben állóknak? Ugyanaz az unió, amely fél emberöltővel ezelőtt tapsikolva fogadta a volt radikálisokat, most finoman szólva is meglehetősen visszafogott a szerbiai egyetemisták irányába. Miért? Akadoznak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de legalább a tűzszünet tartja magát. Losonc Alpár akadémikussal Guston András beszélget. 13 órakor Metszeteg, melyben egy korábbi adásunkból hallanak részleteket. A 14 órai hírek után Csak a szépre emlékezem című zenés műsorunkat sugározzuk. 15 órakor délutáni híradó. 15 óra 35 perckor portré. Komáromi Dóra vendége ezúttal Dávid Csilla fotóriporter, akinek képeivel nap mint nap találkozhatnak a Magyar Szó hasábjain. Képeit természetesen nem csak a Napilapban láthatták, hiszen több önálló és csoportos kiállítása is volt. A vele készült beszélgetés első részét hallhatják. 16 óra 30 perckor hírek, utána sportszombat. 17 óra 30 perckor híreket mondunk, majd térerő, a Kárpát-medencei Magyar Stúdió közös műsora. 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 óra akkor Kerekperec, fél óra humor. 19 óra 30 perckor szellemi ösvények ismétlése, melyben a népi gyógyászatról beszélgetünk vendégünkkel, Juhász Elizabettával. 20 órakor hírekkel jelentkezünk, utána Új Nemzedék, ifjúsági műsor, Vörös Gábor és Dudás Viktor szerkesztésében. 21 óra 30 perckor késő esti híradó, majd szórakoztató zenét sugározunk. 23 órakor hírek, 23 óra 5 perckor Vámos Miklós, Valaki más című hangjátékát pergetjük le. Éjfélkor híreket mondunk, utána éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne a Reménység hangja, a Térerő, az ifjúsági műsor, a közös nevezőn, valamint a Horizont ismétlése.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Dél van.
0: Újvidéki Rádió. Déli híradó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Olák Csongor
2: és Kecskés Györgyi.
3: Híradásunk tartalmából.
2: Május 5-től Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén belül.
3: Ma is fokozott forgalomra lehet számítani az utakon és a határátkelőkön.
2: Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot.
3: A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt héten minden frontszakaszon előre nyomult.
2: Vajdaságban változékony, többnyire borult idő lesz, helyenként csapadék is lehetséges.
3: Részletes jelentéseink következnek. Ma is fokozott forgalomra lehet számítani a piknikező helyekhez, hegyvidéki térségekbe és turisztikai központokba vezető főutakon.
2: Sok polgár a majális második napját továbbra is a természetben tölti, illetve rövid városon kívüli kirándulásokra használja, ezért napközben megnövekedett forgalom várható az utakon és a határátkelőkön is, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. Különösen a fizetőkapuknál, valamint az autópályák és a főutak legforgalmasabb szakaszain alakulhatnak ki torlódások. A városokban ezzel szemben kevesebb járműre és nyugodtabb forgalomra lehet számítani, közölték az illetékesek.
3: Május 5-től Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén keresztül.
2: Ez azt jelenti, hogy a külföldi és belföldi euró átutalások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válnak. A rendszer összesen 41 országot foglal magában, köztük az Unió mind a 27 tagállamát, valamint több európai országot, például Norvégiát, Svájcot és az Egyesült Királyságot. Szerbia tavaly májusban csatlakozott a rendszerhez, a gyakorlati alkalmazás azonban csak 5-én kezdődik meg. A változás legnagyobb előnye, hogy az euróban történő átutalások egységes szabályok szerint zajlanak majd. A folyamat kulcs szereplője a Szerb Nemzeti Bank, amely nem csak részt vesz a rendszer működtetésében, hanem felügyeli is a szerbiai bankok csatlakozását. A szakértők szerint a SEPA rendszer bevezetése fontos lépés Szerbiába, Európa integrációja felé, és egyben a hazai pénzügyi rendszer modernizációját is jelenti.
3: Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Vállalat.
2: A tájékoztatás szerint a kábeleket a szabadkai állomás bejáratánál vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyors vasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a hiányt megfelelően kipótolták, azonban kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára.
3: Baleset történt az éjjel Szabadkán, amikor a Szabadka és Zombor közötti közlekedő vonat elütött egy kerékpárost.
2: A rendelkezésre álló információk szerint a kerékpáros túlélte az ütközést, a mentők ellátták, majd kórházba szállították, egyelőre nincs hír arról, mennyire súlyosak a sérülései. A helyszínt a rendőrök és mentőegységek ideiglenesen lezárták. A baleset helyszíne a helyi sajtó szerint különösen veszélyesnek számít, mivel a vasúti pálya és az út egy kanyarban találkozik, a környéket pedig gyakran benövi a bozót és a növényzet, ami jelentősen korlátozza a látási viszonyokat, és a kereszteződésnél sorompó sincs.
0: Külföldi hírek.
3: Donald Trump amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot.
2: Az elnök azután fordult a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és ezt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra gyakorolt nyomás megszüntetésének szándékát nem jelezte. Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére, valamint a tartós béke érdekében tett erőfeszítések az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős, írta az elnök.
3: Az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében.
2: A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítás közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken, és kikényszerítik a tengeri blokádot Irán ellen.
3: Az orosz hadsereg elfoglalta a Harkív megyei Pokaljan települést, közölte a moszkvai védelmi minisztérium.
2: A tárca szerint a művelet a határmenti ütköző övezet létrehozásának része volt, amelynek célja az oroszországi polgári lakosság megvédése az ukrán hadsereg csapásaitól. A heti hadi jelentés szerint az orosz erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, hiszen összesen 10 települést elfoglalva, és több mint 8000 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca szerint az orosz hadsereg egy tömeges és 5 csoportos csapás mért ukrán katonai célpontokra. Ezek célpontjai hadi

0: üzemek, katonai célokra használt üzemanyag és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítmények, valamint az ukrán fegyveres alakulatok ideiglenes állomás helyei voltak.
1: Jogerőssé vált az április 12-i magyar országgyűlési választás eredménye.
0: A kúria elutasított két jogorvoslati kérelmet, amelyet a választási országos listás eredményét megállapító határozat.

0: Ez tőled az egyik kérelmet hiányosnak, a másikat pedig megalapozatlannak ítélte. Ezzel jóvá hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, a kúria döntése jogerős. A Magyarországgyűlés alakuló ülését május 9-én tartják.
1: Közben teljes lett a leendő magyar kormánytagok névsora.
0: Magyar Péter bejelentette, 16 tagú kabinet utolsó két miniszterét is. Posvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium vezetésére. Ez garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat, a rendvédelem területén közölte. Az igazságügyi miniszter mellétei Barna Márton lesz, neki gondoskodnia kell azoknak a jogszabályi kereteknek a kialakításáról, amelyek lehetővé teszik a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát, tette hozzá Magyar Péter.
2: Időjárás jelentés.
1: A tartományban jelenleg 19 fok körüli a hőmérséklet, a szubjektív hőérzet is a mért értékeknek megfelelő. A viszonylagos páratartalom 30 és 39% közötti, a légnyomás pedig 1013 hektopaszkál körül mozog.
0: Ma változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A csúcsfőmérséklet 20 fok körül alakul. Holnap is hasonló időre van kilátás. A jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek. A hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet és szórványos eső, zápor, zivatar lehetséges.
1: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: Május 5-től Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén belül.
1: Ma is fokozott forgalomra lehet számítani az utakon és a határátkelőkön.
0: Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot.
1: A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt héten minden front szakaszon előre nyomult.
0: Vajdaságban többnyire derült idő lesz.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió déli híradóját hallották. A bemondó Kecskés Györgyi, a műszaki munkatárs Deján Jocik volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Olák Csongor.
2: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
3: Hirdetések. Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Guston András vagyok. Én nem emlékszik rá, hogy bármikor is lett volna ekkora érdeklődés a magyarországi parlamenti választások után Szerbiában, mint történik ez most napjainkban. Jó két héttel, most már így lassan 3 héttel a választások után naponta látunk, legyünk őszinték, a szerb ellenzéki sajtóban cikkeket, amelyek ezzel a választásokkal foglalkoznak. Én nem tudok másra következtetni, mint arra, hogy ez a szerb ellenzéki médium példát akar keresni, és megpróbálja ráhúzni a magyarországi képletet az itteni helyzetre. Vajon lehetséges ez? Kérdezem állandó elemzőktől, Loson Szalpár akadémikustól.
1: Valóban, hiszen mi is konstatáltuk itt több ízben is, ezt nem lehetett megkerülni, hogy a magyarországi választások sokkal több érdeklődést váltottak ki, mint bármelyik korábbi hasonló választás. És hát ez nem utolsóban a még mindig létező miniszterelnök különös föllépésének köszönhető, valamint annak, hogy a Fidesz rendszer

0: bármilyen lépéseket is tett, bármilyen pozitív vagy negatív kultusz is övezte, de hát 16 évig fennmaradt. És hogy az önmagába véve is egy érdekes a mai meglehetősen vibráló világban, hát hogy hogyan sikerül egy rendszernek ilyen sokáig víz fölött maradnia. De most ugye nem erről beszélünk, hanem a kérdés azért arra vonatkozott, hogy érthetjük-e, ugye a Vajdaság és a Szerbia közötti viszonylatrendszer mindegy közlekedési edényeknek a rendszerét, mert ugye az azt föltételezni, hogy ami ott történik, előbb vagy utóbb itt is történik. Ehhez egy nagyon erős értelmezés kell, valószínűleg nagyon elfogult értelmezés egyúttal, ugye, amely látja automatikusan a közös nevezőt, ugye a szerb rendszer és a vereséget szenvezett magyar rendszer között. Nagyon gyakran az e fajta cikkek azzal az első pillanatban egyértelműnek tűnő megelőségnek, hogy autoritatív tekintélyelvű, és hogy mind a két rendszer tekintélyelvű vagy tekintélyelvű módon uralkodott vagy uralkodik, ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb a tekintélyelvű rendszerek úgyis elbuknak.
1: Hát a tekintélyelvűség tekintetében nem sok kételjük lehet. Tényleg az mind a két rendszer. Nem?
0: Természetesen, de lévén olyan ember, aki a fogalmakkal bíbelődik és bajlódik, akkor elgondolkodnik azon, hogy milyen rendszerekre, milyen helyzetekre lehet ráragasztani az autoritatív jelzőt. És most csak egy pillanat elé, de tényleg csak egy pillanat elé kilépek ennek a műsorok keretéből. Van egy olyan fogalom is, hogy autoritatív neoliberalizmus. Az is a tekintélyelvűséggel él, és ezzel azokat a módszereket szokták leírni, amelyel az Európai Unió élt a múlt évtizedben, ugye amikor egyébben mindenkire, kezdve a görögöktől és a másik, ráerőltette ugye azt a gazdasági politikát, amely általában az erőltetett takarékosság körül forgott. Tehát különféle szituációban bukkant föl, azt akarom mondani, hogy az elmúlt évtizedben az autoritatív jelző, hogy számomra az korán sem olyan egyértelmű, és olyan sem magától értetődő, nagyon sok értelmező számára igen, de van számomra ez egyértelmű, mégsem az. De akkor visszatérek mégis a szituációhoz. Persze ahhoz, hogy kettő között valami fajta egyenlőségjelet, vagy konvergenciát állapítsunk meg, akkor hát, talán abból kéne kiindulni, hogy a magyar választások kifejlete, hozadékai rengeteg tényezőnek köszönhetők. És ezt nem járhatjuk végig, mert ezt megtettük már itt valami módon, de minden bizonnyal hozzájárult az a tény, hogy akár szubjektíve is, de rengeteg magyar ember úgy érezte, hogy gazdasági szorítás, gazdasági kellemetlenségek közepette él. Azért mondtam, hogy szubjektíve, mert erről rengeteget vitatkoznak, hogy ez egy érzet, vagy hogy kimutathatók-e a tényleges gazdasági számok, mutatók, indexek, indikátorok, amelyek azt jelzik, hogy csökkent volna, teszem azt a reális jövedelem. Rengeteg pro és rengeteg kontra értelmezés is van. De tegyük fel, hogy ez valamennyire igaz, mert hogyha végül is a választó szubjektivitása dönt, már pedig valóban így van, hogy azoknak a választónak a szubjektivitása dönt, aki szavazó cédulát juttat az urnába.
1: A választó szava az Isten szava, mondta napokban a szerb köztársaság
0: jelenleg. Akár így is. Na, tehát akkor függetlenül attól most ez megfelel az úgynevezett objektív valóságnak, vagy sem, valószínűleg megfelel a valóságnak, hogy rengeteg magyar választó így érezte. És nem volt ez légből kapott érzet, ha érzet volt, mert valóban az Orbáni föllépés, ugye rengeteg szankciót csikart ki az Európai Unióból, 17 milliárd eurónak az eltűnése, vagy megállítása azért valóban nem akármi. És 2022 után, miután ugye Fidesz győzött, valóban nagyon sok olyan negatív jelek gyülemlettek, bukkantak a felszínre, amelyek alátámaszthatták, alá-dúcolhatták ezt az élet. Például bizony eléggé előteljes infláció. Na, most ezt azért mondtam így el, mert ami hasonló Szerbiában sokkal nehezebben tapasztalható. Hogyha ezt az iménti gazdasági negativitást, ugye fontos tényezőnek tekintjük, akkor valami hasonlót nem tudunk túl gyorsan Szerbiába kimutatni. Persze itt is rengeteg értelmezés létezik, rengeteg közgazdász fut neki annak, hogy értelmezze Szerbia gazdasági. Én mondhatom azt, hogy vannak olyan liberális közgazdászok, lehet liberális beállítottságú közgazdászok, akik állandóan arra hívják fel a figyelmet, hogy a Vučićev rendszer, tehát tizenvalahány év alatt milyen számottevő gazdasági eredményeket ért el, és nem utolsó, ez abban mutatkozott meg, hogy megteremtett lényegében egy meglehetősen tehetős középosztályt. Ugye ez a középosztály, mely nagyon sokszor utcán van, tiltakozik, úgy gondolja, hogy a Vučićev rendszer velejéig korrumpált, és amely úgy gondolja, hogy el kell távolítani ezt a rendszert. Ez valamiképpen valóban haszonélvezője volt az elmúlt tizenvalahány évnek, de ez csak egy ilyen tényezője ennek a történetnek. Ugye számtalan olyan egyéb tényező is van, például a takarékosság indexének a javulása, egyebek. És itt csak visszhangoztam azokat az állításokat, amelyeket bizonyos liberális közgazdászok mondanak. Tehát Szerbiát nincs ilyen gazdasági prés alatt, azt akarom mondani. És hogyha azt az imént fontosnak találjuk, ebben az esetben is fontosnak kellene, hogy találjuk, és mondom azt, hogy ez nem létezik.
1: Szabad egy kicsikét kötözködnem, hogy hol kezdődött az orbáni rendszer bukása. Valószínűleg, hogy az alapjai ott, amit te mondtasz, de az, ami látványos volt, amit látszott, az a két évvel ezelőtt kirobbant kegyelmi botrány. A Szerbiában mióta élünk más helyzetet, másfél év óta, amióta megtörtént az újvidéki vasúti tragédia. Tehát egyik dolognak ugyan közel van a kerületlen kormányhoz, de lehet, hogy a másiknak is, az újvidékinek is. Tehát van egy két ilyen mellékszál, aminek a nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége.
0: Van, de akkor viszont azt kellene mondanom, hogy tudom, hogy modern társadalmak időről időre különféle botrányoknak, vagy botrányoknak mondott helyzeteknek néznek szembe. A kérdés mindig az, hogy akadnak-e olyan csoportok, amelyeknek érdekük származik abból, hogy politikai témát faragjonak ezekből az epizódokból, eseményekből. És hogy visszatér egy pillanat elejéig, ugye magyarországi esetre, viszont ezt el kell mondani mindig, no ez szinte kézenfekvő, hogy ugyanazok a szereplők, akik címzettjei és haszonélvezői voltak annak a Fidesz által képített rendszernek, amit úgy hívtak, hogy a nemzeti együttműködési rendszere, egy bizonyos pillanatban ellene fordultak ugyanennek a rendszer, pontosabban ezen rendszer hordozóinak. És úgy gondolták, hogy akár annak árán, hogy újra montírozható, hogy ez a rendszer, de lényegében másképpen kell uralkodni, mint ahogy ezt a Fidesz tette. Na, ezzel csak azt akarom kidomborítani, hogy rendben van, ugye mindig vannak ilyen hullámvölgyek, egyebek, de ahhoz kellenek bizonyos társadalmi csoportok, amelyek bizonyos helyzetben politizálódnak, és ez megtörtént Szerbiában is. Ugye, hogyha Szerbiára helyezzük ki az érvelést, ugye ez a bizonyos, sokszor említett tragédia, ami Újvidéken történt, ez világossá tette azt rengeteg ember számára, hogy a rendszer korruptív, mert odáig és fönnállt voltak éppen ugye ez a vélemény. Addig is rengeteg ember úgy gondolta, vagy hangot adott annak az elképzelésnek, de ezzel a tragédiával légében megnyit az a lehetőség, tehát hogy politizálódjon ez a kérdés. Na, tehát ez lenne azt mondom, válaszom a kérdésedre. Na most egyéb különbségek is vannak persze Szerbia és Magyarország között, ami egyúttal válasz is a kérdésedre, biztos, hogy vannak párhuzamok, valami módon mindkét rendszernek a korife.

0: USA amott, ugye Orbán Viktor, itt Alexander Vucic, bizonyos perlekedő helyzetbe navigálta magát az Európai Unióval, viszont ugye Orbán Viktor lévén, hogy Magyarország ugye az Európai Uniónak a tagja, másfajta manőverezési lehetőséggel bírt, mint Alexander Vucic. Úgyhogy azért automatikus egyezés, automatikus azonosság, valami fajta hiánytalan konvergencia tényleg nem létezik. Ezek inkább elfogult értelmezések, amelyeknek természetesen van retorikai értékük, azért, mert hát azt úgy akarják formába önteni a gondolataikat, hogy azt állítják, hogy mi a kettő hasonló egymáshoz, ami ott történt, itt is megtörtént.
1: Objektív.
2: Erre lehetne alkalmazni a tőled először hallott kifejezést, a vágy vezéreltet. Azt gondolom, hogy a Szerbiában tényleg most tetten érhető, nem?
0: A vágyvezér, de a vágyvezéretben ez nem egy negatív jelzés.
2: Persze, egyáltalán gondoltam
0: az ember így működik. Tehát vágyaira hallgat, és azoknak a kielégülését
2: persze, nem egyáltalán nem negatív érzem használtam, persze. Menjünk tovább a szerbiai állapotokkal, a szerbiai helyzettel. Most már azért elmúlt jó néhány hét, azt gondolom hónap is, hogy foglalkoztunk volna az egyetemistákkal, meg a hű vagy kevésbé hű kísérőikkel. Az elnök, az államelnök ugye minden jónak és rossznak a megmondhatója a Szerbiában. Talán most a héten volt a legpontosabb a választások időpontját illetően. Azt mondta, hogy 2-6 hónap múlva esedékesek. Ez nem éppen egy egzakt dolog, a kettő, még a hat, mind a kettő magában az, de így együtt nem igazán, és a tetejében semmilyen garancia nincs arra, hogy ez így is fog történni. De hogyha tegyük fel, így történik, az ellenzéknek, nem vagyunk ugyan a tanácsadói, de véleményünk lehet, mi az ellenzék teendője? Egészen konkrétan mire gondolok? Egy, kettő vagy három oszlop. Akkor azt mondom, hogy egy oszlop, akkor arra gondolok, hogy felsorakozni. Azért mindenki az egyetemisták mögé felsorakozik, és a referendum jelleget teremtünk. Van két lehetőség, van a hatalom, van az ellenzék egyetemistákkal az élén. Amikor két oszlop, akkor arra gondolok, hogy vannak az egyetemisták, és van a többi ellenzéki párt, és amikor azt mondom, hogy három oszlop, akkor vannak az egyetemisták, vannak az Európa barát, Európai Uniós ellenzék, és van a jobboldali ellenzék. Hogyan lehet ezt összeolvasztani, mert nyilvánvaló, hogy külön-külön nem tudnak semmit se elírni.
0: Vannak olyan politikai helyzetek, amelyek lényege az, hogy bizonyos célok eléréséért különféle erők tömörülnek egybe. Hát végülis ez történt Magyarországon is. Egy hatalmas politikai elegy lépett fel, és ugye ezt az elegyet, ezt a kompozíciót, ezt a meglehetősen heterogén kompozíciót az hajtotta, hogy valamiképpen kipenderítsék a akkori magyar miniszterelnöket jeleső Orbán Viktort. És hát ez valamiképpen a Tisza kampány stratégiájának a sikeres hozadéka, hogy a kampány idő alatt amiképpen eltüntették a különbségeket. Mert képesek voltak arra, hogy elrejtsék a létező különbséget. Később azok a különbségek majd egészen biztos, hogy erőteljesen felszínre bukkannak, majd Magyar Péter feladata lesz, meg azoknak, akik körülötte vannak, hogy koordináljanak azok között, akik különbözőek. Tehát ez lehetséges.
2: De nyilván ehhez az ellenzéknek a hallgatólagos beleegyezésére is szükség volt.
0: Mármi Szerbiában?
2: Nem, Magyarországon.
0: Igen.
2: Volt, aki nyilvánosan is jelentette, de voltak csak hallgatólagosan hallgatók.
0: Igen, olyannyira előtérbe helyezték ugye Orbán buktatását, mint elérendő célt, hogy elsikkadtak egyszerűen a különbségek. Na most ez Szerbiában sem, létező vagy elképzelhető stratégia, hogy függetve vagy dacára, ugye a különbségeknek, mert valóban itt is vannak, még az egyetemisták között is jelentékeny különbségek vannak, ezt nagyon sokszor elfelejtik, mert különféle értelmezések ugye csak úgy azt írják minden további taglalás nélkül, hogy egyetemisták, holott tudni kell, hogy vannak liberálisok, nemzeti

0: ilyenek is, vannak baloldaliak is, nem kis különbség a fönn közöttük. De elképzelhető, mondom, egy ilyen stratégia. Az, amit nem tudunk, ugye egy Szerbiában, először is a listán szereplő nevek. Felszínre úsztak bizonyos nevek, bizonyos idővel ezelőtt, de hát később kitűnt, hogy ezek a nevek lényegében azok a neveket fedik, amelyekre a rendőrség talált rá valamelyik szituációban, nem is emlékszem, melyik volt az a szituáció, amikor a rendőrség valahol valami egyetemen talál, valami egyetemen megtalálta, hogy ezt a listát, de hogy ez mennyire adekvát lista, az arról ebben például nagyon nehéz beszélni.
1: Szóval ne felejtsd, a héten olvastam azt is, hogy valójában a választások lebegtetésével az államelnök éppen ezt a listát akarja kiugratni a bokorból, egy kis képzavarral, hogy legyen idő a választásokig kiírni ezeket, nem szó szerint, hanem hogy azt illik választások előtt.
0: Ez valószínűsíthető, valóban. Eléggé nehéz harcolni fantomokkal, és hát azt is látni kell, hogy az értelmiség a kezdettől fogva, hogy ezt a stratégiát követték, mert nagyon ritkán fették fel a kilétüket, inkább anonimusként léptek fel, azt mondták, hogy ők nem is mozgalom, nem is párt, nem is valamilyen kiformált alakulat, hanem hát egyszerűen egy hatalmas sokaság, ugye, amely azért hömpölyög, hogy megdöntse Alexander Vučićnak az uralmát. Tényleg nem lehet tudni az, hogy kiről van szó, megszemélyesíthetetlen az ellenzék, másképpen szólva. Ez is egy óriási különbség ugye a magyarországi szituációval, hiszen ott minden lényegében, minden szempár ugye egy emberre szegeződött, akiben egy adott pillanatban összpontosult mindaz, ami Orbán ellenes. Ezért volt ő olyan mágnes. Erről is beszéltünk természetesen korábban, ugye a személyes története, ugye Fidesz gyökerek, egyebek, meg hozzá viszont kilépett valami módon, egy megvilágosodás egy adott pillanatában kilépett a NER-nek a kötelékeiből, és meghirdette a harcot. De azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon erős personalizáció, ellentétben itt, ahol legalábbis eleddig nem láttunk például az ellenzéki színen olyan karizmatikus erővel bíró embert, aki magával tudná ragadni a tömeget. Hogy lesz esetleg ilyen, hogy valaki ott van mindez a zsebében, azt nem tudjuk. Vannak olyan történelmi helyzetek, amikor a personalizált politikus alakja nagyon fontos. Például ezt a szerepet játszotta el Vojislav Kostunica is, és sikeresen. Hosszú ideig keresték, kutatták azt az esetleges embert, hogy aki képes konkurálni a szintén nem kevés, kevésbé karizmával bíró Miloševićjel szemben, és meg is találták, mert az az ő személyes élettörténetéhez tartozott, hogy ő egy ilyen tünékeny, illanékony figurává vált, és hát nagyon gyorsan eltűnt. Ugye.
1: Nem olyan gyorsan,
0: hát volt jó, de az képest, tehát amilyen volt, de én azt hiszem, hogy ő legszívesebben, sőt, ezt még konkrétan tudom is, hogy elfelejteni azokat az időket, mert nem tartja sikeresnek.
1: De nagyon jó, hogy ide tévedtünk erre, persze nem tévedtünk, szándékosan kerültünk ide az elnökök személyéhez, és most konkrétan szerbiai elnökökre gondolok. Evidens, amire mi visszaemlékszünk, a komoly változásokat mindig az elnök személye hozta meg. Az volt az első dolog, Milosevic, Kostunica, Tadic, Vučić. Ekkor jöttek a komoly változások. Nekem van egyébként egy érzésem, mire nincsen semmilyen bizonyíték, hogy Szerbiában is az elnökválasztás meg fogja előzni a parlamenti választást. Egyébként, ha szigorúan nézzük a mandátumokat, akkor az elnök mandátumban előbb is lejár, mint a mostani parlamenti összetétel mandátumban, nem is kevéssel 7-8 hónappal, nem egész egy év múlva jövő év áprilisában, viszont a parlamenti mandátum egész 2027. decemberig tart. Tényleg ennyire fontos Szerbiában az elnök személye?
0: Igen, mert a rendszer informálisan működik, tehát ha pusztán a jogi képleteket vennénk számba, akkor nem tudnánk magyarázatot találni arra a hatalomra, amellyel Alekszandr Vucsics rendelkezik. Noha, ez kicsit az zárójelbe akarom tenni, hogy nem felel meg azért az sem a valóságnak, ahogy őt, az ő szerepét kidomborítják. Nagyon sokszor, ugye, meg én is használom természetesen konvencionálisan ezt a kifejezést, hogy Vucsics rendszer, de sokkal bonyolultabb, működésű, komplexebb mechanizmusokkal bíró rendszer ez, mint hogy pusztán csak egy emberre lehetne leredukálni. Biztos, hogy nagyon különleges szereppel bír, rendelkezik, biztos, hogy ő az, aki valamiképpen megtestesíti a rendszert, de nem létezik a mai viszonyok között olyan ember, aki tökéletesen ura lenne ezeknek a modern szituációknak. Én mondom, ezt vegyük figyelembe, hogy ő valóban nagy hatalommal bír, és hát így is lépve is prezentálja magát, mások is így prezentálják, valószínűleg nem véletlenül, de hát a rendszer maga biztos, hogy túlnövi őt, és fölülírja őt. Azt annyival korrigálnám az iménti okfejtés, hogy megjelent egy esetleges konkurens, ez a rektor. Ugye ez a rektor, ez a Gyokics, de hogy rendelkezik olyan föllépéssel, amely képes lelkesíteni a híveit, ez ebben például nagyon nehéz megmondani. Először is nem bír annyi információval, amivel Vucsics rendelkezik, aki állandóan nemzetközi szintéren is mozog, föllép, adatokat mond, adatokat gyűjt, adatokat közvetít. És úgy elképzelek, mivel úgyis ugye a párviadalok évadja van, akár vajdasági perspektívából is kiindulva, most ugye elképzelek egy párviadalat közöttük, nem tudom, hogy a Belgrádi Egyetem rektora, ugye, aki műépítész, ha jól tudom, hogy mennyire tudna egyenlő félként fölépni ugye azokkal a retorikai, meg manipulatív technikákkal, amelyek Vucsics sajátjai.
1: Objektív. Én bízok abban, hogy alkalmunk lesz ezt egyszer még látni az életben is, meg tapasztalni. A tévé előtt ugye ez erre sor kerül. De viszont nagyon sokszor felemlítettük a korábbi években elemezve a szerbiai helyzetet, hogy ahhoz, hogy a szerb haladó párt és Vucsics ide kerüljön, meglehetősen nagy szerepe volt az Európai Uniónak, vagy azt akarjuk az Egyesült Államoknak. Na, 14-5 évvel ezelőtt az Unió simán elfogadta az akkor még igencsak radikális Nikolicsot és Vucsicsot, zelében Nikolicsot kifelejtettem az elnökök sorából, nyilván nem véletlenül, mert azért nem vagyott tartósimot maga után, de most meglehetősen visszafogotta az egyetemisták támogatását illetően. Ugyanez a világ. Miért még mindig Vucsics?
0: Visszafogott.
1: Nagyon finoman fogalmaz.
0: Rengeteg ága boga van ennek a kérdésnek. Színes forradalmak vissza kell hozni ezt a témát. Ugye 2000-ben Szerbiában tényleg egy színes forradalom buktatta meg Slobodan Miloševićet. Hathatós amerikai titkosszolgálati támogatással. Ezt most nagyon nehéz megkérdelezni.
1: Ez 26 éve volt.
0: 26 éve
1: volt. De Boris Tadicot is színes forradalom buktatta meg?
0: Nem színes forradalom buktatta, hanem az európai elégedetlenség, amely arra vonatkozott, hogy milyen teljesítményt nyújtott Koszovó kapcsán, Koszovó és Szerbia viszonylata kapcsán. Abban rengeteg igazságtalanság volt egyébként azért, mert az, hogy elmaradt koszovói kérdés rendezése, ezt én bizony az európaiak számlájára is írom, talán még az amerikaiak számlájára is, de függetlenül Boris Tadic kimerítette hatalmának a tartalékait, tehát arról van szó. Na, de nem erre akartam szólni, hanem azért említettem a színes forradalom kérdését, mert ugye a jelenlegi szerb hatalom abból indul ki, hogy színes forradalom folyik Szerbiában. Nagyon érdekes kérdés, hogy milyen viszonyatok állnak fel Szerbia, Oroszország és Nyugat között. Szerbia rengeteg tanácsot kapott az oroszoktól a színes forradalom kivédésével kapcsolatban. Ez könnyen lehet igazolni, még léteztek is olyan közös csoportok, oroszok, az orosz belügy és a szerb belügy között. Mostanában már kevésbé jelenlevő Alexander Vulin járt itt az élen, aki közvetített itt a két fél között. De az oroszok számára a színes forradalom kérdés elsőrendű kérdés. Azért, mert ők úgy gondolják, abból indulnak ki, hogy az Európai Unió így nyomult különféle országok, Moldovától, Moldáviától kezdve más országokig, így nyomult és így szerzett hídfőállásokat, és így próbálja valamiképpen megdönteni a jelenlegi putyini orosz rezsimet is. Úgyhogy az orosz képzeletrendszerben ez egy hihetetlenül fontos kérdés, sokkal fontosabb, mint teszem azt itt nálunk, de akkor, mi akkor is nálunk az az érvényes, amit mondtam az imént, hogy a hatalom, tehát a Vučićev hatalom premisszája, kiinduló pontja az, hogy itt egy színes forradalom zajlik, és ennek megfelelő technikákat kell alkalmazni. Tehát bármit, amit a hatalom eleddig alkalmazott, és amelyet persze sokan bíráltak az erőszakossága miatt, voltaképpen ennek a jegyébe kell érteni. Még olvastam is, nem is egy, hanem rengeteg olyan tanulmányt szerb belüggyel foglalkozó elméleti írók tollából, akik részletesen taglalták és magyarázták azt, hogy igen, Szerbiában igenis színes forradalom zajlik. Ez magyarázza, tehát mondom még egyszer, a szerb hatalomnak bármelyik föllépését, és igen, lehet, hogy az ellenzéki értelmezések ezt nem szokták említeni, meg szokják el, alapvetőleg erről van szó.
1: Rendben vagy, magyarázza a szerb hatalom fellépését, ezt el is fogadom tőled. De mi magyarázza az Európai Unió fellépését?
0: Az Európai Unió miért nem lép fel keményebben, radikálisabban?
1: Ugye most is volt a Velencei Bizottságom, Rudicféle törvényekkel kapcsolatban, lobogtatják, hogy visszavonják a másfél milliárdosra ígért támogatást, de nem látni konkrét lépést.
0: Természetesen egy okot már is említettünk, hogy azt, hogy a Vučićev rendszer megszületésénél ők is bábáskodtak, de talán nem ez a legfontosabb. Ők se szeretnék azt, hogyha színes forradalom, vagy kvázi színes forradalom lenne, teszem az Berlinbe, ezt ők nagyon nem szeretnék. Azután talán az a legfontosabb, hogy a Vučićev rendszer rengeteg olyan gesztust tesz, amelyel elégtételt akar nyújtani a szerb nacionalistáknak, akik nagyon szeretik Oroszországot, mert úgy látják, hogy Oroszország a pánszláv szövetségnek a záloga, és hát a tényleges Vučićev lépések azért kevésbé olyan konfrontatívak, mint ahogy kitűnnek. Itt nem szabad az ellenzéki értelmezések fogjává válni, ugye, amelyek abból indulnak ki, hogy Vučićev egy tőről metszett ruszofil, ugye, aki állandóan az oroszok kedvét keresi, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, hogy mennyire effektív ugye, az ő külpolitikája, erről persze rengeteget lehet beszélni, biztos, hogy nagyon nehézségek támadnak számára egy olyan világszituációban, ahol az Európai Unió is bevallottan geopolitizálódik, bevallottan keményen egy meghatározott militáris utat kíván követni, és hát főleg egy ideológiai hűséget. De még egyszer mondom, a tényleges Vučićev uralom sokkal közelebb áll Nyugathoz és az Európai Unióhoz, mint ahogy ezt a Vučićev retorika tükrözi.
1: Mivel magyarázod azt, bár lehet, hogy ez csak az én tévképzetem, hogy most már nagyon ritkán és alig-alig beszélnek az újvidéki tragédiáról, aminek úgy éppen most van a másfél éves évfordulója.
0: Valószínűleg itt a gyászmunka intenzitása idővel csökken egyszerűen, mint egy egyszerű embernek az életében a gyászmunkának különféle fázisai vannak, és hát a kezdetben az nagyon intenzív. Ugye lényegében ennek a történetnek a politizációja megvalósult. Tehát betöltötte úgy tetszik a történelmi küldetését, mert nem tervezett módon, mint ő történetben rengeteg dolog nem tervezett módon történik, tehát nem tervezett módon, de elindított valóban egy olyasmit, amely hihetetlenül veszélyezteti Alekszandr Vucic uralmát.
1: Ezen a témán még persze, hogy sokat fogunk lovagolni a következő műsorokban is, de most, ami már két hét ezelőtt is ígértük, akkor éppen csak bele tudtunk kapni egy kicsikét abban, ami a Közel-Keleten történik, egészen konkrétan az Irán és az USA között. Ma reggelre a kőolaj hordonkénti ára 4 éves csúcsra ért, tehát nem történelmire, $126 volt hordonként. Egyes szakértők nyárra $190-os kőolajat jósolnak. Sikerül a Trumpnak a világot felrobbantania?
0: Sikerül, hogy felrobbantja a világot, nem tudom. Természetesen az lehetséges, hogy itt egy olyan szituáció nyílik meg, amelynek vannak nukleáris vonatkozásai. Jó, van egy 3-4 ilyen szituáció a világban is, ez is egy azok közül. Hát én reménykedek abban, hogy Trump körül vannak olyan tábornokok, katonai szakértők, akik arra intik őt, hogy ne kezdeményezzen ilyen kalandor cselekményt, és ne játszadozzon a világ sorsával. De nehéz eldönteni, hogy pontosan mi történt. Ez kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a Trump számára meglepetésszerűen elhúzódó háború, minek hatására jött létre. De mondom, az a kézenfekvő talán, hogy az izraeli miniszterelnök itt nagyon fontos szerepet játszott, egyszerűen rávette az amerikai elnököt arra, hogy ilyen kalandba bonyolódjon. Ezt ugye alátámasztják azok a Netanyahu-i kijelentések, amelyek pontosan erre utalnak. Valahol például azt mondta, hogy 40 éve már vár egy ilyesmire. Az is lehetséges persze, és mondaképpen ez, amit mondok, az nem fogja megkérdőlezni az iméntit. Tehát az is lehetséges, hogy a Trump körüli háborúpártoló csoportok azok, amelyek döntő hatással voltak rá, de mondom, a kettő nem kérdőlezik egymást. Most az a tény is létezik, erről is sokat cikkeztek, és ez is nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy katonai szakemberek óvaintették Trumpot, hogy ne. Ugyanis Trump itt neki szaladt egy nagyon komoly falnak, amit úgy hívnak, hogy iráni állam. És az iráni állam nem is egy egyszerű dolog.
1: Bocsánat, az iráni állam vagy a forradalmi gárda?
0: Ez mind a kettő nagyon nehéz olyan perspektívába szocializálódott ember számára értelmezni, hogy hogyan működik az iráni állam, mint hogy ezt mi tesszük. Mi agyunkban is gyakorlatilag ugye a nyugat-európai állam modell van, de ez is az iráni állam nagyon különös, nagyon szétszóródott, egyszerre centralizált és decentralizált, de hozzátartoznak a lokális vallásos egyesületek. Azt gondolod, hogy ez egy ilyen egyszerű klub, dehogy az irányítja a lokalitásokba az életet, a mindennapi életet.
2: Objektív.
0: Tehát vannak az államnak olyan nyúlványai, amelyeket mi nem ismerünk, és mi számunkra nehezen értelmezhetünk. Említetted volt a forradalmi gárdát. Ez valóban nagyon fontos, mert lehet, hogy ebben a pillanatban a forradalmi gárda irányítja a történetek egészét. Tudni kell, hogy a forradalmi gárda csírái 1979-ben jöttek létre, ugye amikor tudjuk, hiszen itt is többször beszéltünk arról, Iránban egy forradalom ment végbe, és hát a hatalomra jutott teokratikus réteg egyébben kételjel bírt a meglevő katonai rétegekkel szemben. Tehát úgy gondolta, hogy igen, vannak tábornokok, a saknak a tábornokaik, katonai személyiségei, azok nem megbízhatók. És akkor elkezdte fölépíteni a forradalmi gárdát. Ezt a forradalmi gárdát, amelynek a fontossága nőttön nőtt, Az iraki háborúban, amely 8 évig tartott, 1980-tól 1988-ig. És egyre inkább, hogy ez a forradalmi gárd, amely kemény vonalas, lényegében a szóra, ami értelmében, és kemény vonalas az iszlámizmus érvényre juttatásában. És azért hangsúlyozom ezt az utóbbi mozzanatot, mert az a tény, hogy jelenleg az első számú vallási vezető Khamenei fia, annak a Khamenei-nek a fia, akit ugye az amerikaiak likvidáltak.
1: Meg elő a fiáról se tudjuk, hogy éppen milyen állapotban van.
0: Állítólag nagyon erősebbeket ejtettek rajta, és hát műtétek, nem tudom én, garmondát végezték-e rajta, ezt nem lehet tudni. De ez azért mondom, hogy itt az iráni forradalmi gárda diadalmaskodott, mert a Khamenei végrendeletében azt szerepelt, hogy ne a fia legyen, de aztán a forradalmi gárda nehezen megfogható mechanizmusai így döntöttek. Egyébként a forradalmi gárdának is az első emberét likvidálták az amerikaiak, de már az a tény, hogy a forradalmi gárda, és vele együtt az egész iráni, ezt mondom, bonyolult állami rendszer képes volt regenerálódni.
1: Aztán mi van rendszer?
0: Van rendszerük, és egy végig gondolt logika, egy végig gondolt szisztéma, mert pontosan arra van fölállítva, tehát hogy ilyen szituációkban is működjön. Nemrégében mondta egyébként az iráni külügyminiszter, és ez nagyon fontos, hogy ők évtizedekig tanulmányozták azokat a helyzeteket, amikor az amerikaiak vereséget szenvedtek. Ugye Irán mellett ott van Afganisztán. Ugye Afganisztánban ott voltak 20 évig az amerikaiak, és aztán a dolga végletlenül hazamentek. Tehát szemmel látható, hogy az amerikai katonasságnak, katonai fölépésnek vannak nagyon nagy gyengéi.
1: Korlátai?
0: Korlátok is, persze. És hát ugye az a mód, ahogy az irániak küzdenek, ahogy húzzák az időt, ahogy veszélyeztetik a hormuzi szoroszt, ahogy még inkább instabillá teszik ezt az egyébként is instabil világgazdaságot. Ez egy nagyon meggondolt stratégiára val. És ez, amit mondtam, az idén is idéztem, hogy az iráni külügyminiszter, ez erről tanúskodik, tehát, hogy ők tudták, hogy rengeteg áldozattal jár mindaz, de mégiscsak szembeszálltak a világ első impériumával.
1: Ez az, amit én új vidékről nem tudok elképzelni, hogy azt mondjuk, hogy a világnak egyetlen egy szuperhatalom maradt, ezt nem most találtam ki, hanem ezt már évszedik óta ezt hajtogatjuk, mi is és mások is, nem bír el egy nem tudom milyen erős hadsereggel, de nyilvánvalóan magánál jóval gyengébb hadsereggel.
0: És még hozzáadhatom ezt, hogy persze Trump állandóan lebegteti azt, hogy szárazföldi invázióba bonyolódik, de szemmel láthatólag valaki lebeszéli. Hát én feltételezem, ugyanezek a tábornokok intik, hogy az bizony iszonyatosan kockázatos lenne, és ráadásul egy olyan terepén, ami nagyon alkalmas gerilla harcra, hogy ez fennsík Irán, óriási terület. Ha jól emlékszem, a világ 18. nagyságrendű területe, ugye 90 millió lakossal, még 2-3 millió iráni él külföldön, tehát 90 millió az nem akármi. Trump nagyon naív van, ugye azt hitte, hogy a bombázással megfélemlíti az irániakat, különösen azokat az irániakat, akik ugye korábban tiltakoztak, meg tüntettek a represszívnek mondott iráni rezsimmel szemben. De hát ugye, mint ami ilyenkor történni szokott, egyébként összekovácsolta ugye az irániakat, ugye azok, akik korábban elégedetlenkedtek, vagy elrejtik az elégedetlenséget, de mindesetre nem tüntetnek az utcán, és nem is hallunk ugye olyan híreket, hogy kimennének az utcára tüntetni a rezsimmel szemben, hanem ahogy hallom, éppenséggel a rezsimet támogató tömegrendezvények mennek végbe. Most, hogy amit mondtál, hogy nem érted innen Újvidékről, csak egy kis történelmi kitérő, egyetlen egy perc erejéig voltak a történelemben olyan szituációk, amikor ilyen szuper hatalmak kis erővel szemben maradtak alul, és később ez lett a vesztük. Például az időszámításunk előtt 413-ban Athén így veszített el hegemón szerepét mindörökre. Vagy ugrok egy hatalmasat az időben 1500, talán tévedek, de minthogyha 1578-ban Portugália, spanyolokkal volt mondjuk a 20. század 20-as éveiben a Karib-tengere. Soha nem tudott aztán visszatérni az eredeti állapotába. Hát vannak ilyen szituációk, hogy ennek az

0: Az a mögöttese, hogy Amerika hanyatlik. És Trump érzi ezt, ezért akármennyire is narcisztikus az ő föllépése, akármennyire is sokszor az őrültség jeleit mutatja. Hát voltak ugye olyan pillanatok, amikor azzal fenyegetőzött, hogy egy egész civilizációt eltöröl. Az ember nem is igazán tudta, én sokszor olvastam azt a mondatát, hogy most az egész civilizációra utal, vagy csak az iráni civilizációra.
1: Ami szintén 6000 éves, mondjuk. Hát, valamivel idősebb az amerikainál.
0: Igen. Hát vannak, de alapvetően az igazi probléma ez, amelyet ő igenis érez, tehát az amerikai birodalomnak a hanyatlása. Na, az ugye Irán többszörösen lényeges, nem lehet ezt túl hangsúlyozni, hogy ércekben, ásványokban, kőolajban, földgázban ez a világ egyik legnagyobb csomópontja. Csak úgy meghökkentem, például a hélium, amit általában nem is szoktunk figyelembe venni. Ugye a héliumot úgy szoktuk ugye mindennapi szinten értelmezni a lufiknak.
1: Én ennyit tudok róla.
0: Dehogy a csippekhez bizony elengedhetetlen, mondjuk csippekhez, laboratóriumokhoz, meg egyebekhez. Ez is ott megy át a Hormuzi szoroson, például műtrágya, egyebek. Tehát iszonyatos a tét, azt akarom mondani, és valahol érthető ebből a szempontból Trump logikája, hát hogy itt egy olyan energetikai szupremáciára kívánna szert tenni, amivel még Amerika még korábban se rendelkezett. Igen, ám csak ott van ez a kemény, amit úgy hívnak, hogy Irán.
1: És meddig fogja ezt Kína tétlenül szemlélni, mert talán az egyik legnagyobb kárvallottja ennek az egész történetnek, nem közvetlenül, de vagy akár úgy is mondhatjuk, mert hozzáindul mennek. Sőt, azt is hallom, hogy a kínaiba szállító tartályhajókat át is engedik nagyjából a Hormuzi szoroson.
0: Ez a kezdetű fogva egy tárgyalandó kérdés volt, és ez meg kell mondani, hogy a kínaiak persze kerülik a közvetlen konfrontációt az amerikaiakkal, ez egyébként is az ő föllépésüknek a lényege, de közvetve különféle módon igenis segítik az irániakat. Sokkal látványosabban történik ez Irán-orosz vonalon, nem is olyan régen járt egyébként az iráni külügyminiszter Moszkvába, ahhoz nagyon szívélyesen fogadták, de én azt hiszem, hogy mind az oroszok, mind a kínaiak nagyon közvetett módon, de ott vannak, tehát nyersanyagokat, különféle berendezéseket adnak az irániaknak. Én csak nézegettem azt a listát, amely azt sorakoztatja föl, hogy mit találtak el az irániak, ugye az iráni rakéták. Rengeteg olyan amerikai támaszpontot, ami ott van a környezetben. És hát én azt hiszem, hogy ez mögött valóban ugye orosz és kínai közvetítések állnak.
1: Nem hiszem, hogy közvetlenül kapcsolódik a témához, de az ördög tudja. A Trump elleni merénylet kísérletek. Most már ez legalább a harmadik, amiről én tudok. Ugye volt, amikor fülöllőték, volt, amikor a golfpályája körül találtak egy fegyverest, és most ez, ami az újságíróknak a fogadásán történt.
0: Tudjuk, hogy Amerikában a merényletek azok relatíve szokványos dolgok, tehát ilyen értelemben nem különösebben meglepetés erejével hatnak. Most Trump népszerűsége nagyon, nagyon rosszul áll. Igaz az, hogy nem tört meg az a lejtmenet, amit számtalan közgazdász jósolt. Azt mondták, hogy tönkre teszi a gazdaságot. Akkora infláció lesz a vámpolitikai okán, hogy az amerikaiak nem tudnak lélegzetet se. Ez nem áll. Nem, ez nem. De viszont az is igaz, nem sikerült neki megállítani azt, amit ő mindig fájlalt, nevezően az iszonyatos deficit, ugye, amelyel Amerikának szembe kell nézni, tehát az alapvető gazdasági célkitűzései nem valósultak meg, nem sikerültek. És ennek vannak akkor bizonyos következmény úgy tűnik az emberek mindennapi érzetére nézve, és ez így fejeződik ki, tehát hogy van egy mélységes elégedetlenség,

0: Még növeksz elégedetlenségvel szemben, 30-valahány százalék igenli az ő föllépését, és egyáltalán azok az amerikaiak, akik talán kedvelik a karcsörtetést, és szívesen látják azt, hogy Amerika rendet teremt, de nem látják szívesen ezt, ami most Iránnal kapcsolatban tört. Valahogy érzik, és igazuk van, tehát hogy nem úgy mennek a dolgok, hogy azt Trump beállította, mert Trump most is gyakorlatilag, hát a szabad így mondani, milyen lódít ezzel kapcsolatban. Már az a tény, hogy az irániak hogy nem adták meg magukat, hanem ők azok, akik állandóan visszautasítják a tűzszüneti javaslatokat, ami azt jelenti, hogy számukra legalábbis úgy tűnik, hogy ők állnak nyerésre.
1: A félidős választásokon ez visszaköszönhet Trumpnak?
0: Bizony, nagyon is. Nagyon is. Nagyon is. Ő a tűzzel játszik. Pillanatnyilag nem látom ennek az észszerűségét. És hogyha ő elveszíti vagy pontosabban rosszra fordítja a választásokat, az bizony ki fog hatni az ő hatalmának a kereteire is. Éppként, ha jól emlékszem, május 1-én befejeződik az a 60 napos határidő, amely neki lehetőségét ad a manőverezésre, tehát még ott is
1: de ha,
0: korlátok merülnek fel.
1: De 30 napig ezt még meg tudja hosszabbítani.
0: Valahogy tudja, de egyre több ember, először is úgy természetesen az ellenzék, egyre több demokrata támadja, sőt vannak olyan javaslatok, amelyek azt mondják, hogy ez egy demens ember, egy öreg ember, aki nem tud már uralkodni sem, önmagán sem, nem vagy a világon.
1: És de hogy a hallgatók is érték, arról van szó, hogy 60 napig folytathat háborút a saját döntés alapján, van, utána a kongresszusi jóváhagyás kell neki.
0: Így van. És hát ugye, ami nagyon szembeszökő, hogy rengeteg olyan őt korábban támogató ember ellene fordult. Tehát nagyon sok olyan van, média sztároktól kezdve, mint a Tucker Carlson és mások, ugye, akik úgy gondolják, hogy ez egy nagyon rossz ösvény.
1: Losonc Alpának köszönöm szépen az elemzést, önöknek a figyelmet, Gusztor Andrást hallották.

Köszöntöm a Metszetek hallgatóit, Szabó Gabriella vagyok. A zeneszámokat továbbra is Bolyos Miklós válogatja, műszaki munkatárs Dragán Márigy. Műsorunk második órájának vendége Hajvert Ákos, akit a nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, akivel arról beszélgetünk, hogy mit jelent az anyanyelv, miért fontos, ugyanis holnap lesz az anyanyelv nemzetközi napja, de az anyanyelvhez szorosan kötődik a próza, a szép próza, az irodalom. Tegnap előtt volt a Magyar Szép Próza napja, Jókai Mór születésnapja, és hát ezzel le is zárult a Jókai bicentenárium, tehát mindenről beszélgetünk majd egy zeneszámot követően. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Nos tehát, itt vagyunk a stúdióban, köszöntöm Hajvert Ákos versmondót, aki a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának kulturális ügyekkel megbízott tanács tagja is. Köszöntelek szeretettel.
1: Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Nagy öröm, hogy itt vagy, hiszen ez egy nagyon jelentős időszak a nyelv, a beszédünk szempontjából, de talán kezdjük időrendi sorrendben, mivel hogy a Magyar Szép Próza napja volt 18-án, Jókai Mór születésnapján, akkor kezdjük ezzel. Mi a jelentősége, miért fontos számunkra a Magyar Szép Próza és Jókai, aki hát 2 évszázaddal ezelőtt született?
1: Igen, 2 évszázad, már önmagában megvan a súlya ennek a 2 évszázadnak, de hát nyilván a munkásságának is ugyanúgy megvan a súlya, és akár ezt kilogramban is mondhatnám, hiszen rengeteg könyvet hagyott ránk, és hát ez mekkora dolog, azt hiszem is. És azt gondolom, hogy az is óriási dolog, hogyha Jókairól beszélünk, és a művészetéről, akkor arról is kell beszélnünk, hogy ez a rengeteg könyv, rengeteg regény, amit ránk hagyott, ezek mind szép próza kategória. Tehát ezek mind olyan szövegek, amelyeket ha ma fölütt a kedves olvasó, 200 évvel ezelőtti szövegekről beszélünk, még mindig érthető nyelven, és meg tudja érteni, tehát érthető nyelven van fogalmazva, meg tudja érteni. Természetesen az egy másik kérdés, hogy a mai embernek, vagy akár a fiatalságnak az a fajta oldalokon történő hosszú-hosszú tájleírás, ami nála megjelenik, azzal mennyire tud azonosulni a mai fiatal, ugye, aki már tulajdonképpen lapoz, de csak a hüvelykujjával és a mobiltelefonját teszi azt, és sokan már nem is tudják, hogy milyen a hangulata annak, amikor könyvet lapozunk, de hát ez nyilván egy másik kérdés. Minden esetre, tehát a Magyar Szép Próza, hogy visszatérjek a kérdésedre, én azt gondolom, hogy legalább annyira identitás meghatározó, mint maga a nyelv, a nyelvnek a használata, hiszen ez mind-mind meghatároz bennünket, és talán irányt is ad abban, hogy kik vagyunk.
0: Jókai Mór író volt, de költő is volt, tehát versei is vannak, amiről azért gondolom, hogy viszonylag keveset tudunk, vagy legalábbis kevesebbet foglalkozunk vele, de nagyon komoly szerepe volt a politikai társadalmi közéletben is, és hát azok, amiket ő leírt annak idején, az nagyon sokszor áthozható, rávetíthető a jelenlegi helyzetre, nem? Tehát ebben van-e támaszunk Jókaiban?
1: Hát ha valaki irodalommal foglalkozik, akkor azt gondolom, hogy meghatározza, vagy le tud jönni neki, szép magyar mai magyar kifejezéssel éljek, hogy kik a nagyok? Tehát miért nagyok a nagyok? Miért nagyok a nagy költőink? Miért nagyok a nagy íróink? Én azt gondolom, hogy azért, mert egy olyan eszenciát tudtak megtalálni a világ,

működésében, akár 200, 250, 100 vagy 70 évvel ezelőtt, vagy akár ma, amely az előtt is évszázadokkal, és azután is évszázadokkal ugyanúgy működik. Tehát a világ azért cirkulál, újra meg újra visszajönnek ugyanazok a problémák, amik, mert emberek vagyunk, és az emberek képesek arra, hogy ugyanazokat a helyzeteket generálják.

0: ezek a nagyszerű emberek, az íróink, költőink, ezek megérzik, és leírják, és persze, tehát egy olyan irodalmi nyelven írják le, hasonlatokkal, átfedésekkel, amelyek nem csupán nagyon egyszerűen megfogalmazott dolgok, de amikor az ember elolvassa, akkor azt mondja, hogy jé, hát én is erre gondolok, csak nem tudom ezt így megfogalmazni. És akkor ezek azok a nagy heurékák, nagy rádöbbenések, hogy és kapcsolódási pontok az irodalommal, amikor az ember a saját életéből, a saját környezetéből, vagy a tapasztalataiból képes azt az eszenciát kivenni, amelyet megfogalmazott akár Jókai Mór is.
1: Itt a Vajdaságban egy kicsit ilyen sajátságos, különleges életmódot folytatunk, és részt veszünk az egyéb nagy magyar ügyekben, de azért egy kicsit saját életet is élünk. Hogy láttad az elmúlt egy évet, a Jókai 200-at? Kellőképpen ráirányítottuk itt a figyelmét a hallgatóknak, olvasóknak, főleg a fiataloknak, vagy esetleg tehettünk volna többet is, hiszen ha a Felvidéket nézzük, vagy Magyarországot, akkor ott mintha hangsúlyosabban figyeltek volna erre az évfordulóra.
0: Nézd, igen, ez mindig örökös kérdés, hogy mi az, amit még elbír, tehát mi az a határ, ameddig el lehet menni, amikor már nem túl sok, viszont ne is legyen túl kevés, tehát meg legyen az igazi egyensúly, amiben beemelődik akár jelen esetben Jókai Mór. 2018-ban volt Arany János emlékév. És én nem is azt gondolom, hogy ez alapvetően a politika feladata lenne, hogy rehabilitáljon. Persze kell a segítség. Tehát mindenképp, hát a háttérországként ott kell, hogy legyen a politikum is. Segítsen abban, segítsen pályázatok kiírásában, segítsen abban, támogatásokban. De én azt gondolom, hogy ez alapvetően civil szerveződés feladata az, hogy segítsen visszaemelni ezeket a nagyokat oda, arra a helyre, ahová valók. Hogy Jókai Mórnál konkrétan megtörtént-e vagy nem, ezt azt gondolom, hogy a következő évek döntik el. Minden esetre az, hogy a mai fiatalokhoz mennyire jut el, vagy nem jut el egy-egy költő, hát megint idézőjelbe téve rehabilitálása, ez nem biztos, hogy ennyire egyszerű. Nem hiszem, hogy meg lehet fogalmazni egy igennel vagy nemmel, nem hiszem, hogy bármilyen magyarázattal, hiszen ismét visszatérnék arra, hogy a ma fiatalja kevésbé fog a könyvön keresztül találkozni ezekkel az írókkal, és ezzel nem azt mondom, hogy nem olvasnak. Olvasnak, csak nem biztos, hogy ezt olvassák. Ugyanakkor sokan az egyszerűbb utat választják, azt az utat, hogy a telefonon keresztül, a rövid videókon keresztül próbálják meg a világot megismerni, vagy magukba szívni. Nyilván ez egy könnyebb verziója. Nem beszélve arról, hogy ez egy olyan csatorna, amely igazából nincs átnézve, nem biztos, hogy azok az információk hitelesek, amelyek eljutnak a befogadóhoz. Egy könyv fölnyitása az azért mindig sokkal hitelesebb. Így én csak remélni tudom azt, hogy Jókai egy picit visszakerült a köztudatba. Úgy érzem, hogy talán Arany János jobban, Petőfire nem is volt annyira szükség, és ez most eléggé furcsa hangzik, Petőfi ott van a köztudatban, továbbra is, én azt gondolom. Tehát ezért mondom, hogy nem volt a rehabilitálására szükség. Ugyanakkor mindenképp nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy a 2010-es évek folyamán a magyar kormány támogatásával azért évről évre jelentek meg Szent László emlékév, és tényleg most csak a hasonlóra csapok, Arany János emlékév, az 56-os jubileum. Tehát, hogy folyamatosan voltak olyan emlékévek, amelyek rá tudott kapcsolódni az irodalom, és ennek segítségével közelebb tudta hozni a fiatalokhoz az adott írót vagy eseményt.
1: Egyre gyakrabban olvashatjuk a különféle felületeken, hogy könyv íróolvasó, illetve nem is íróolvasó, hanem olvasó találkozók vannak, tehát egy-egy könyvet választanak, és akkor azt elolvassák, majd beszélgetnek róla. Vagy az élő mese a gyerekek, a kicsi gyerekek esetében talán hasonló súllyal

0: ír az élő mesés találkozás, mesemondás, és mintha egyre nagyobb hangsúlyt kapna mindkettő. Ezt érzékeled-e a munkád során, hiszen nyilván nagyon sok felé megfordulsz, versmondóként is, de hát most egyéb funkciódnál fogva is, ez így van-e? Tehát, hogy próbálunk-e, vagy szeretnénk-e valóban visszatérni a könyvhöz, az élő szóhoz, a közvetlen kapcsolathoz?
1: Én azt gondolom, hogy a természet úgy működik, hogy van egy törekvése arra, hogy mindig valahogy meglegyen az egyensúly. És persze ez sokszor elbillen, jobban elbillen, de aztán elkezd megint a nulla felé közelíteni. És hát hál' Istennek vannak nagyon tudatos szülők, fiatal szülők, akik úgy gondolják, és nyilván óriási felelősséget éreznek az iránt, hogy a gyermekük, amikor majd fölnő, akkor gondolkodó felnőtt legyen belőle, és ehhez azért elkerülhetetlen az irodalom, és az, hogy olvasson. És az, hogy ezt hogy építi föl a fiatal fölnőtt, vagy egyáltalán hogy építi fel a társadalom, mindenképp ott kezdődik, hogy mesélünk a gyereknek, és olvasunk is mesét, de ugyanakkor mesélünk, tehát a fantáziánkra bízunk. Ez azért jó, mert előbb-utóbb, bár néhány éves korba a gyümölcsét ennek megérezzük, mert elkezd a gyerek visszafelé a saját fantáziájára bízva mesélni, és az, hogy ez szervezetten történik, ez még jobb talán, mert akkor egyfajta közösségek alakulnak ki, egymásra tudnak kapcsolódni, el tudják egymásnak mondani a jó vagy rossz tapasztalataikat, és ezzel egymást segíteni. És én azt hiszem, hogy ez ugyanúgy fontos, mint ami otthon történik meg. Minden fiatal szülőt arra biztatnék, hogy az a napi 10-15-20 perc, hogy egy-egy könyvet kinyisson és olvasson a gyermekének, és ez legyen napi rutin. Ez nagyon-nagyon, meg fogják látni később, hogy ennek mekkora haszna van, és ugyanakkor természetesen minél kisebb a gyerek, annál kevesebb technikát kéne a kezébe adni. Tudom, hogy a szülőnek rengeteg dolga van, és ezzel egy picit felszabadul, hiszen akkor a gyerek leköti magát, de a gyerek később fogja akkor lekötni magát, hogyha most olvasunk neki és mesélünk neki, mert akkor egy olyan lehetőséget adunk a kezébe, hogy utána tudja majd magát szórakoztatni. Viszont, hogyha csak belebújik egy képernyőbe, akkor ez előbb-utóbb mindenki kárára megy majd.
0: Maradjunk azért még egy kicsit Jókainál. Számodra miért jelentős mindaz, amit elmondtál már az előbb, de úgy egyénileg neked hol a helye Jókainak, és a verseinek például, hiszen versmondóként határozod meg magad, és azt hiszem, hogy legtöbben úgy is ismernek, és úgy is találkoztak veled már nagyon sokan, hogy verseket mondtál. Jókai hol áll ezen a, itt nálad?
1: Hogy nálam hol áll? Tehát alapvetően arról beszélnék, és akkor majd eljutok odáig, hogy nálam is hol van Jókai, hogy mi a tapasztalat, ugye, és valóban így van, és köszönöm szépen, hogy ezt így kidomborítottad, mert tehát alapvetően tényleg a versmondás, a versek olvasása, és egyáltalán a szép irodalom az én életemben nagyon fontos helyet foglal el. Ugyanakkor, ha a tapasztalatot nézzük, és az elmúlt, nem tudom, 6-8-10 év tapasztalatát, a különböző versenyekét, akkor hát el kell mondanom őszintén, nem sok Jókai verset hallottam elmondani. Ha az én személyes kötődésemet nézzük a Jókai versekkel, akkor ugyanezt kell elmondanom. Tehát nekem is ez egy hiány, és bevallom őszintén, hogy Jókai versem nincs, amit mondok egyébként. Hogy miért van ez, ezen őszintén nem gondolkodtam. Tehát nyilván Jókai, mint prózaíró erőteljesebb, van benne a magyar kánonban, de ez nem jelenti azt, hogy versíróként vagy költőként gyengébb lenne, csak egyszerűen így határozza meg a teljes magyar kulturális köztudat, hogy Jókai Mór, ő regényíró, prózaíró, és hát ugye az is fontos, amit mondtál, tehát ő államférfi is volt, nem csak költő és író, tehát ő egy nagyon sok lábon álló és meghatározó politikai és kulturális alakja volt a magyar történelemnek, és És hál' Istennek nagyon szép kort is ért meg, tehát sokáig tudott élő alkotóként ott lenni a magyar társadalomban. 200 évvel később ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a

0: versei azok valahogy háttérbe szorulnak, még a prózája azért még mindig ott van erősen. Ez a mi dolgunk, hogy a verseit is egy kicsit rehabilitáljuk.
1: Így van, hát nyilván, ha eddig nem, akkor majd ezek után nyilván, hogy sor kerül erre is. Pedagógusként is dolgoztál, iskolaigazgató is voltál, és hát a színházi nevelésben is azt hiszem, hogy igencsak jártas vagy, ha jól értesültem a mindenféle érdeklődési körödről, tehát nagyon szertágazó dolgot művelsz te is, Jókaihoz hasonlóan. Mik voltak a tapasztalataid az iskolában? A gyerekeket, hát nyilván a művészet az, ami egy szebb, egy élhetőbb jövőt, világot tud biztosítani. Mennyire nyitottak, fogékonyak a gyerekek a művészet, akár az irodalom, akár a zeneművészet, a képzőművészet iránt, és az iskolában lehet ezt jól kezelni, jól irányítani, hogy egy nagyon emberi közeggé váljon?
0: Maga az iskola és az iskolai rendszer, ha nagyon, nagyon szűken nézzük, akkor arra az alapvető tudásátadásra korlátozódik, amit megkövetel az iskola rendszerünk. De! Tehát azért, hál' Istennek nem robotok vannak, tehát sem az egyik oldalon, sem a másik oldalon, hanem kreatív, élő, érző lények. Innentől kezdve, akár az egyik oldalon, tehát az átadó vagy a befogadó oldalát nézzük, és főleg a befogadót, hiszen a pedagógusként az a legfontosabb, hogy a gyerekeknek valami olyan értéket tudjunk átadni, természetesen a kötelező tananyag mellett, amely kinyitja az érdeklődésüket, tovább szeretnék gondolni, szeretnének együtt dolgozni, együtt gondolkodni, együtt működni bármilyen téma kapcsán. Nyilván a művészet, a pódium művészet az én asztalom, én ezzel tudtam igazán foglalkozni, vagy ezzel akartam is, és ezt is tettem, úgyhogy a mai napig is a Kishegyes iskolába azért heti két alkalommal bejárok és dolgozom a gyerekekkel, mert nekem ez fontos. És én ki is mondhatom azt, hogy engem ez tart egyensúlyban. Tehát nyilván vannak azok a kötelező körök az életben, bármilyen területet nézünk, amit le kell futni, amit le kell tudni, amit meg kell csinálni. De kell, hogy az embernek legyen valami olyan feladata, amely őt spanolja, amely energiát ad neki, amitől valóban fontosnak érzi magát. Tehát nem fontoskodónak, hanem fontosnak. És nem elhanyagolhatatlannak, vagy megkerülhetetlennek, tehát hogy próbálom nagyon szűkíteni, hogy megértsenek, hanem hogy úgy érezze, hogy értékes az, amit tesz.
1: Amennyiben
0: úgy érzi, hogy értékes, amit tesz, akkor már rögtön úgy olyan ingereket küld a gyerek felé, aki ezt érzi. Tehát, hogy nem egy nagyon száraz anyagot érez, amit le kell adni, hanem valami értéket érez ebben, ez a gyereket is azért tudja motiválni. És én ezt láttam közel, nem is tudom, 17 évem alatt, amíg iskolában dolgoztam, hogy ezekkel a helyzetekkel, a közös gondolkodással, tehát a gyerek is legalább olyan fajsúlyú partner ebben a történetben, mint én tanár. Persze mindenkinek megvan a helye. Tehát megvan a helye, hiszen én vagyok a tanár, ő a diák, de vannak azok a helyzetek, amikor közösen kell gondolkodnunk, és ha a gyerek ezt érzi, hogy ha az ő gondolata is fontosak, akkor sokkal könnyebben tudunk megoldani egy-egy problémát. És legyen most szó magyar nyelvről, vagy elég sok mindent tanítottam én a Kishegyesi Általános Iskolában, legutóbb informatikát tanítottam, de legyen szó informatikáról akár. Amennyiben közösen oldjuk meg a feladatokat, akkor a maga a megoldás és ez a heuréka érzés, hogy rájöttem megoldás, az ott marad a gyerekbe. Ha én mondom meg a megoldást, akkor az neki nagyon-nagyon idegen lesz.
1: Ez komoly kihívás, azt hiszem, azért a pedagógusok számára is. Most egy zeneszám után folytatjuk majd a beszélgetést. Maradjanak velünk, továbbra is Hajvert Ákos a vendégünk.

0: Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban. Önök a Metszetek című művelődési műsorunkat hallgatják az Újvidéki Rádió hullámhosszán. Vendégünk továbbra is Hajvert Ákos versmondó. Nem kerülhetjük meg a Versmondók Egyesületét, hiszen az Egyesület elnökeként tevékenykedtél, és hát ez olyan dolog, amiből az ember nem tud csak úgy kilépni nyilván, tehát ott vagy továbbra is a versmondók között. Mit mondanál el a Versmondó Egyesületről? Mi a jelentősége, hol a szerepe, mennyire népszerű, hiszen azért az is nagyon fontos, hogy minél inkább beépüljön egy-egy ilyen dolog a köztudatba.
1: Először is azt mondanám el, hogy a 2026-ban 30 éves a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete. Hát maga az egyesület, hiszen 96-ban jegyezték be a regiszterbe. Ugyanakkor 94-ben szervezték meg az első szép szótábor, tehát én akkor még sehol se voltam. Tehát mármint versmondó szinten nem voltam bekapcsolódva ebbe a történetbe. 2006-ban, és az is most már 20 éve, 2006-ban kerültünk mi az egyesület élére, és hát az első néhány év számomra legalábbis az ilyen füleléssel és tapasztalatszerzéssel telt, erről szólt, majd egyszerűen elindult valami, nem gondoltam volna, hogy belőlem versmondó lesz. Tehát ha valaki nem, akár középiskolában azt mondja, hogy na te belőled majd versmondó lesz, akkor csak azt mondta, hogy jól van, mit ittál. De igazából, tehát nyilván van egyfajta exhibicionizmus bennem, amit valahogy az embernek ki kell, hogy éljen. Hogy ezt hogyan teszi, én a versmondás által, a színpad által találtam meg ezt. Nagyon sokat segített az is, hogy amikor én egyetemista voltam Szabadkán, akkor a Káló Béla fiatal színművész volt még akkor, színi tanodát indított, és ebbe a tanodába bekapcsolódtam, éveken keresztül csináltam, aztán a topolyai amatőr színjátszókkal dolgoztam sok-sok éven együtt, sok-sok éven át együtt, majd 2006-ban jött a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete, és amikor, és még abban az évben sikerült egy nagy versenyen egy elég komoly díjat szereznem, ami azt gondolom, hogy egy olyan visszajelzés volt, ami azt sugallta, hogy akkor van neked ezen a területen helyed, és van mit keresned, és akkor elkezdtem versekkel foglalkozni. Ma ott tartok, hogy van egy olyan összeállításom, előadásom, amely hát legalább 50 szövegből áll, de lehet, hogy többből. Készítettem kis kártyákat, és egy verses társas játék ez. Soha nem ugyanolyan, hiszen a közönség irányítja a kártyákon keresztül, hogy éppen milyen szöveg szólal meg, és nekem tehát föl kell készülnem akkor, és az összes szöveg ott kell, hogy legyen a fejembe, mert azok mind, ahogy megjelenik egy-egy arc ezekről a kártyákról, akkor beszélnem kell magáról a költőről, és akkor hát mellékesen elmondok egy szöveget is akár. És tehát, hogy hova és mit tud jelenteni maga a versmondás. Én már ezt elmondtam többször, de azért ismétlem önmagam, nekem a versmondás valóban egy terápia. Tehát nekem nem kell, hál' Istennek, külön szakemberhez fordulnom, hiszen megtaláltam a szakembereket a magyar irodalom berkein belül. Fájdalomról, örömről, társadalom kritikáról, háborúról, békéről, családról, gyerekről, munkáról, bármiről tudnak beszélni, ugyanazzal az eszenciával, amiről már beszéltünk itt a beszélgetésünk elején, megfogva a lényegét a világ történéseinek, és ezt, amikor az ember megérzi, és azt mondja, hogy jé, hát igen, hát én is erre gondolok, de ezek a gondolatok csak foszlányokban imitamot vannak meg nálam, ezek összeállnak, ahogy megfogalmazza mondjuk József Attila vagy Nagy László, és ezt, amikor én kimondhatom, és közönség előtt mondhatom ki ezeket a fájdalmakat akár, akkor valami új dolog születik, és az ember nem tartja magában, hanem így tudja magából kiadni. És én azt hiszem, tehát nekem ez a meghatározó. Hogy maga az egyesület hol tart most, Amikor 2006-ban átvettük az Egyesületet, és az első táborunkat megcsináltuk, ami akkor már a tizenvalahanyadik volt Horgoson, akkor összesen 28-30 gyerek volt nagyjából a nyári szépszótáborban. Az elmúlt években a szépszótáborokban minimum 60 gyerek van, de volt már olyan is, hogy 70 volt. Tehát én azt gondolom, hogy abban a világban, amikor, és ugye erről is beszéltünk, talán a szép irodalom, a próza, a líra annyira nem slágerműfaj, és 60-70 gyerek dönt úgy egy nyáron, hogy egy olyan táborban szeretne részt venni, ahol ezekkel foglalkoznak, akkor azt gondolom, hogy van és volt értelme annak a munkának, amit mi az elmúlt két évtizedben csináltunk, és természetesen mi is próbálunk mindig újulni. Tehát próbáljuk tartani a lépést. Tehát megvan az alapanyag, megvannak a költőink, megvannak az íróink, de maga a kovász, a gyerek, az mindig változik, és mindig valahogy el kell jutni hozzá, és el kell juttatni hozzá az üzenetet, és én azt gondolom, hogy ez eddig azért sikerült.
0: Kik a kedvenceid? Kiket olvasol, vagy adsz tovább a hallgatóságnak szívesebben, a kortárs szerzőket, vagy inkább a klasszikusokat? Mi áll hozzád közelebb?
1: Hát azt mondja a zsűri, hogy a kortárs szövegek azok jobban állnak nekem. De régen voltam már versenyen, de most így ez jutott eszembe, hogy az elmúlt vers, talán 18-ban voltam utoljára vers és prózamondó versenyen, de mindig ezt kaptam vissza, hogy a klasszikus az nekem

0: valamiért nem megy annyira, mint a kortárs. Na de én ennek ellenére, én nagyon szeretem mindkettőt. A kortárs szövegeket azért, mert nagyon maiak, nagyon a mából tudnak merítkezni, ugyanakkor frappánsak, akár nyelvi bravúrosak is, de hát ha azt mondom, hogy klasszikus és Arany János, hát akkor, ha valahol van nyelvi bravúr, akkor Arany Jánosnál mindenképp van, de hát a nyugatos költők, tehát igazából, hogyha megnézem, hogy az 50, vagy nagyjából 50, vagy több mint 50 szöveg miből áll, ami most repertoárom van nálam, tulajdonképpen Kölcsey Ferenctől Varró Daniig megtalálható minden. Tehát végigmegy a nyugatosokon keresztül jönnek Vörös Sándor, Nagy László. Tehát én azt hiszem, hogy így konkrétan nem is tudok azt mondani, hogy valamelyik költőt szívesebben olvasom, mint a másikat, mert megtalálható mindenkinél valami nagyon-nagyon értékes. Most, hogy jön a március 15-e, most nyilván Petőfi Sándor a kedvencem, mert most ebbe ásom bele magam.
1: Így van, most ezt az időszakot éljük, igen, mindjárt itt az ünnep. Gondolom, hogy a hallgatók fejében is megfordult az a kérdés most, hogy 50 szöveget mondasz. Ez nagy kihívás lehet. Nyilván, aki ezt nem gyakorolja, el se tudja képzelni, hogy ez hogy működik. Előfordult-e veled, hogy esetleg elfelejtetted a szöveget? Nyilván ezt a közönség nem érzékelte, de te benned ilyenkor mi játszódik le, és mi történik? Hogy kezeled ezt?
0: De én így kezdtem, hogy elfelejtettem a szöveget. Amikor erre 2006-ban erre a versenyre, ez egy Kaleidoszkóp nevű versfesztivál volt Budapesten, elmentem, akkor nekem nem az volt a szándékom, hogy én megnyerjem ezt a fesztivált, hanem hogy végig tudjam mondani a szövegeimet. Ez abból fakadt, hogy azt megelőző években már a Cirkalom Táncegyüttessel, a Topolyai Cirkalom Táncegyüttessel többször voltak közös műsoraink, én akkor még fiatal tanoncként, vagy tanító tanoncként oda az ottani versmondó műhelybe besegítettem. Borsodi Borbála tanárnő vezette azt a műhelyt, és hát látta, hogy én egy fiatal és érdeklődő tanító vagyok, tanító tanonc, hiszen akkor még az egyetemre jártam, és hogy menjek, és akkor segítsek neki, mert hogy ő meg már nem bírja, sokan vannak, és akkor én nagy lelkesedéssel mentem, és egyszer ott találtam magam, hogy én is föllépek egy műsorban, és hát az első ilyen típusú műsor, nagyon jól emlékszem, Vörös Marton volt az első előadás Baranyában, aztán Kishegyesen, aztán Topolyán, végül Óbecsén, minden alkalommal belesültem a szövegeimbe. Ez borzasztó, ez nagyon nehéz, ez valóban nagyon-nagyon nehéz, és utána egy dologra rá kellett jönni az embernek, utolsó pillanatban nem tanulunk szöveget. Vagy legalábbis tanulhatunk, csak akkor azt ne vigyük ki közönség elé. Ez volt az egyik tanulság. A másik tanulság pedig az, hogy amikor tehát a felelősség emberek elé kiállni, és hogy volt-e? Természetesen volt. Volt már úgy is, hogy egyetlen egy szó nem jutott eszembe, de azt az egy szót, azt, amikor az ember már egy picit gyakorlott, akkor egy másik szóval tudja helyettesíteni, nagyon nehéz versben természetesen, mert a ritmusát meg kell tartani. Van, amikor permutálok, amikor megfordítok dolgokat, ilyen is előfordult már, és akkor jön a közönség, hogy hát csak azért, mert figyeltek, hogy itt megcseréltem valamit, és mondtam, hogy igen, én is észrevettem, de már akkor nem akartam visszamenni, hogy újra elmondjam, de alapvetően természetesen ez egy élő műfaj, benne van a hibázás lehetősége, nagyon-nagyon keményen benne van, ugyanakkor, hogyha készülök mondjuk erre az előadásra, akkor azért egy hétig minimum minden este, vagy útközben az autóban mondom a szövegeket. Tehát, hogy minél kisebb esélyt kell annak adni, hogy esetleg belesüljön az ember, de jártam már úgy, hogy Kányádi Sándor arca jött ki a kártyán, tudtam, hogy mit akarok tőle mondani, a nyergestetőt, csak éppen nem jutott eszembe a kezdősora. És ugye, ha a kezdősora nem jut eszébe, mert ha elindul, akkor már azért menni fog, de ha a kezdősor hiányzik, akkor nem tudja az ember elkezdeni. Azért minden esetre ott van nálam így bekötve az összes szöveg, hogyha véletlenül kell, akkor ez volt az egyetlen alkalom, amikor bele kellett.

0: nézni. Igen.
1: Ilyen is van, úgyhogy a hallgatók is megnyugodhatnak, hogy azért nem ennyire egyszerű, mint amennyire így első elmondásra ez tűnik. Fogy nagyon az időnk, viszont az anyanyelv nemzetközi napjáról még szép kevés szó esett, habár amiről eddig beszéltünk, ez mind szorosan kötődik az anyanyelvhez. Az anyanyelv nemzetközi napja február 21-e, ami ugye holnap lesz idén, 1999-ben az UNESCO közgyűlése nyilvánította ezt a napot az anyanyelv nemzetközi napjává, és arra szerette volna ezzel fölhívni a figyelmet, hogy a Föld mennyire sokszínű és gazdag nyelvek szempontjából, és bizony nagyon sok veszélyeztetett nyelv is van, ami már kihalt, viszont nagyon-nagyon fontos helye és szerepe van pont az anyanyelvnek, az identitás megőrzése és hát sok egyéb szempontból is. Számodra mit jelent az anyanyelv?
0: Most miközben olvastad, az jutott eszembe, hogy ugye magyarként itt élünk Európa közepén, a germán, a latin és a szláv nyelvek között, akiknek, mindenkinek van valamilyen azért elég erős rokoni népe, rokoni országa. De ugye ha a szlávokból indulunk ki, mert itt élünk, a délszlávok már szinte ugyanazt a nyelvet, vagy nagyon hasonló nyelvet beszélnek, de a keleti szlávok, a nyugati szlávok, tehát hogy mind-mind, ha a nagy szláv térséget nézzük, akkor azért vannak átfedések, kapcsolódási pontok. A magyarnak, ugye ha bár azt mondják, hogy finnugor, és a finnel, bár ugye már újabb kutatások szerint lehet, hogy türk és a törökkel, ebben most nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy annyira erős kapcsolódási pontjai nincsenek nyelvileg. És itt van ez a kis ország, a Kárpát-medencében magyarul beszélő emberekkel, miközben nincs neki olyan testvér népe, ami hasonlóan beszélné ezt a nyelvet, és mégis itt van már több mint 1000 éve, és fejleszti ezt a nyelvet, beszéli ezt a nyelvet, használja ezt a nyelvet. Nagyon sok Nobel-díjast kitermelt ez a nemzet és ez a nyelv, de ugyanakkor nagyon büszkék lehetünk az íróinkra és a költőinkre, és nagyon büszkék lehetünk a műfordítóinkra is, hiszen ők azok, akik ablakot nyitnak a világra, és rajtuk keresztül megismerhetjük más népek irodalmát. Tehát az anyanyelv számomra identitás. És azt gondolom, hogyha megkérdeznénk egy szernyelvű embert, vagy egy angolt, vagy egy franciát, vagy egy skótot, vagy egy kínait, akkor hasonlóképpen védekedne. És azt gondolom, hogy tehát mindenképp ez az érték, maga a nyelv az, hogy identitást ad, hiszen amilyen nyelven tanulsz meg beszélni, azon a nyelven gondolkodsz. A gondolkodásod téged meghatároz. Én hiszek abban, és azt is gondolom, hogy nagyon kell becsülnünk más népek kultúráját ahhoz, hogy a sajátunkat becsülni tudjuk. Hiszen mindenki azért próbálja a saját kultúráját, a saját anyanyelvét, a saját identitását fejleszteni, mert ő ebbe született bele. Mi a magyart kaptuk, és azt gondolom, hogy mi egy óriási ajándékot kaptunk ezzel, hiszen ez egy olyan nyelv, ami nagyon nehezen tanulható, de hihetetlen gondolkodásra tud ösztönözni. És most megint visszatérnék ugye a Nobel-díjasainkhoz. Nagyon sokan nem Magyarországon érték el azt, hogy Nobel-díjat kapjanak, de ebből fakadtak, és ezt ne felejtsük el. De elég, hogyha kinyitunk egy-egy szép prózát, vagy verset, és elkezdjük olvasni. Hát nagyon tehát arányaihoz mérten a magyar nép nem tartozik a nagyon-nagyon nagy népek közé, tehát mint lélekszámban, igen. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy irodalmilag mennyit alkotott, és megnézzünk egy bármilyen másik népet is, most nyilván nem összehasonlítani akarok, hanem hogy érezzük ennek a súlyát, hogy mi mekkora örökséget kaptunk az anyanyelvünk által, és az örökség az mindig valamire kötelez, de ugyanakkor irányt is ad. Tehát nem teher kell, hogy legyen ez nekünk, hanem lehetőség arra, hogy tovább tudjuk vinni ezt a csodát, amit úgy hívnak, hogy magyar nyelv.
1: Gyakran érzékeljük, hogy nagyon sok idegen szót is használunk, nagyon sokszor indokolatlanul. Nem biztos, hogy azért, mert nem tudjuk a magyar megfelelőjét, hanem úgy gondoljuk, hogy ez a menő, ezt így jobban értik. Ez mennyiben ront a nyelvünkön? Nyelvi romlást ismerjük, nem új keletű ez sem, nem új keletű az se, hogy idegen szavakat használunk. Nagyon sokszor az angol, most itt már az angol szerb szavakat is használunk, de az angol kifejezések nagyon sokszor bizony olyanok, amiket ha magyarul mondanák, nem is értenénk talán, mert egyszerűen nincs is megfelelője sok esetben, vagy legalábbis nem fedi pontosan az igazságot, vagy annak az értelmét. Mennyire látod most itt, hogy ez veszélyt jelentene a magyar nyelvre, a nyelvünkre?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon, nagyon át kell gondolni ezt, hogy mit is mond az ember. Mert tehát alapvetően azt gondolom, hogy a fiataloknak, vagy egy-egy történelmi korszaknak megvoltak a saját szavai. Gondoljunk csak arra vissza, hogy a legnagyobb magyar Széchenyi István, gróf Széchenyi István, ő németül írta a jegyzeteit. Ugyanakkor, hát, és ugye az elit nyelve az a német volt, tehát a köznép nyelve volt a magyar, aztán eljutottunk oda, hogy az elit nyelve is a magyar lett. Most ott tartunk, hogy a fiatalok előszeretettel használnak jövevényszavakat a mindennapi kommunikációjuk során, és itt is megvan az, hogy van az írott kommunikáció, és van a beszélt kommunikáció, és ők már el tudják különíteni ezt a kettőt. Tehát, hogy azt, hogy lol, vagy nem tudom, ez már szerintem lecsengett egyébként, ezt ők nem használták azért a hétköznapi kommunikációba, beszédbe, de írásban igen. És mindig van, és azt látom, hogy amíg mi fiatalok voltunk, és nyilván akkor is voltak ilyen szavak, azok sokkal hosszabb ideig voltak benne a köztudatban, míg lecsengtek. Most viszont sokkal gyorsabban cserélődnek ezek a szavak. És én azt látom, hogy ezek nem maradnak igazán meg. Mert új jelentések jönnek be. Itt, amikor mondtad, hogy már használunk úgy magyar szavakat, hogy közben akár ugye angol szókapcsolatokat alkotunk. Nekem a stream csatorna jutott eszembe, amit szerintem, hogyha 30 évvel valaki azt mondja, hogy stream csatorna, akkor nem tudja, hogy miről beszélünk.
1: Most viszont nem tudjuk magyarul megmondani.
0: Most meg azért igen, nagyon keresgélnem kéne. Gyönyörű a magyar nyelv, nagyon sokrétű, és biztos, hogy meg lehetne találni a megfelelő kifejezést. Rá, de nagyon sokszor sokkal egyszerűbb átvenni és használni azt a szót, amit már, mert a köztudatban úgy terjedt el. Tehát, és már a gondolati kapcsolódási pontok már, ha valaki kimondja, hogy stream, már kialakultak, és ha most elkezdenénk valami magyar összetett szót találni ehelyett, akkor az meg már valószínűleg nem állná meg a helyét. De tehát valóban azt látom, hogy fölbukkannak, eltűnnek, tehát nem maradnak meg olyan nagyon sokáig. A magyar nyelv szerintem sokkal erősebb és méltóságosabb annál, és lehet, hogy ez most a részemről, hogy mondjam, egy ilyen akár utopisztikus, akár romantikus, de sokkal erősebb és méltóságosabb annál, mint hogy a más nyelvből jövő jövevény szavak olyannyira tennék, vagy amortizálnák le, hogy ne tudjuk használni nagyon szépen a saját nyelvünket. Meg lesz minden kornak a saját jövevény szórendszere, de szerintem ez szépen lassan le is épül.
1: Reméljük, hogy valóban igazad van, és igazad lesz, ami talán ennél veszélyesebb, és nagyon röviden csak a rövidítésekről, az talán még veszélyesebb és durvább, de mintha azt érzékelném, hogy azért itt Vajdaságban ez nem annyira elterjedt, mint Magyarországon, hogy még lusták kimondani a szót is. Szóval ez már valóban egy olyan, nem is tudom, hát lustaság.
0: Igen, ez a, nem tudom, pöri, buri,
1: és így tovább, és így tovább.
0: Igen. Hát, igen, erre, és ez talán még 20 évvel ezelőtt volt, amikor erre így Budapesten rácsodálkoztam, hogy Kovi Ubival, nem tudom, Pari, meg ugye a paradicsom, meg a kovászos uborka, meg a pöri a pörkölt. Nem tudom, hogy mennyire használják ma. Ma már

0: annyira nem jönnek szembe velem, de nem tudom igazából, hogy mennyire használják. Ugyanakkor, ha már rövidítések, másfajta rövidítések, és ez megint textuális, hogy egymással kommunikálnak a fiatalok, de nagyon sokszor nem értem. Én már nem értem meg. Tehát számomra már hieroglifák ezek a szavak, amiket ők leírnak, de hát akkor megkérdezem a gyerekeimet, hogy mit jelent, és azért ők megmondják, de tehát alapvetően ugye amiről te beszélsz, az pedig valóban ez a és vacsi, zsepi, és azért már néhány dolgot azért mi is átveszünk, meg kell jegyezzem, de mégis szerintem annak köszönhető, hogy mi kisebbségi létben élünk, vagyunk, hogy annyira mi nem igényeljük azt, hogy még jobban eltorzítsuk a nyelvünket, hiszen van elég sok szláv jövevényszó, ami egy picit azért föllazítja a saját nyelvünket, és akkor ez mellett vagy ez ellen azért dolgozunk, hogy mégse legyen azért annyi.
1: Sajnos mindjárt letellik a műsoridőnk, viszont egy vérbeli versmondó nem távozhat a stúdióból sem, anélkül, hogy ne mondanál egy verset a kedves rádióhallgatóknak. Hajvert Ákos a vendégünk továbbra is, és hát igazán nem beszéltük meg előre, de mindkettőnk számára egyértelmű volt, hogy vers nélkül nem érhet véget ez a beszélgetés, úgyhogy most kérlek, mondtad is azért közben, hogy mit választottál, mondd el a hallgatóknak is.
0: Igen, hát amiközben beszélgettünk, és közben ugye a hallgatók zeneszámot hallgattak, az jutott eszembe, hogy akár a végére akkor egy verset, egy olyan verset, ami számomra, vagy nekem arról szól, hogy maga a nyelv mennyire határoz meg bennünket, és mennyire fontos, hogy ezt lássuk, és kapaszkodjunk bele, és ne becsüljük le a saját nyelvünket, hiszen valóban a nyelv határoz meg bennünket. Márai Sándor. Dehogy Márai. Na, és látod, már itt hibáztam. Reményik Sándor. Az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek, végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen kiki magyarul, mintha imádkozna. Mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely. Ki borát issza, életborát issza. Előre néz, csak néha-néha vissza, s e kelyhet többé nem engedi el.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatók, ennek szellemében, ennek tudatában szólaljonak meg önök is ma, ha ezt így kérhetjük, vagy mondhatjuk, és mi pedig igyekszünk ennek megfelelően megszólalni itt a stúdióban is. Hajvert Ákosnak köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a mai metszetekbe. Hajvert Ákos versmondó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának kulturális ügyekkel megbízott tagja. Sajnos a műsoridőnk letelt, még azt hiszem folytathatnánk, és biztos, hogy lesz is rá még alkalom. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Önökre pedig számítunk a továbbiakban is.

0: 14 óra.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Ha a szerbiai választásokon 4.180.000-nél többen járulnak az urnákhoz, akkor a jelenlegi hatalomnak vége, mondta az N1-nek Zoran Gavrilović, a Társadalomkutatási Iroda ügyvezető igazgatója. Gavrilović hozzátette, szerinte Alekszandar Vučić szerb elnök valószínűleg ezért is július 12-ére időzítené a választások kiírását. Véleménye szerint a szerb haladó párt jelenleg nagyjából 1.865.000 szavazatra számíthat, ami szerinte körülbelül 46%-os támogatottságnak felel meg. A Faktor Plusz ügynökség kutatása egyértelmű előnyt mutat a hatalmi pártnak az esetleges rendkívüli választásokon az egyetemisták listájával szemben. A Társadalomkutatási Iroda nemrég arra figyelmeztetett, hogy Szerbiában a közvéleménykutatási eredményeket gyakran a törvényi előírásokkal és a szakmai standardokkal ellentétes módon teszik közzé, ami félrevezetheti a polgárokat. Gavrilović szerint ez a Faktor Plusz felmérésére is igaz. Május 5-től Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén belül. Ez azt jelenti, hogy a külföldi és belföldi euró átutalások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válnak. A rendszer összesen 41 országot foglal magában. Köztük az Unió mind a 27 tagállamát, valamint több európai országot, például Norvégiát, Svájcot és az Egyesült Királyságot. Szerbia tavaly májusban csatlakozott a rendszerhez. A gyakorlati alkalmazás azonban csak 5-én kezdődik meg. A változás legnagyobb előnye, hogy az euróban történő átutalások egységes szabályok szerint zajlanak majd. A folyamat kulcsszereplője a Szerb Nemzeti Bank, amely nem csak részt vesz a rendszer működtetésében, hanem felügyeli is a szerbiai bankok csatlakozását. A szakértők szerint a SEPA rendszer bevezetése fontos lépés Szerbia európai integrációja felé, és egyben a hazai pénzügyi rendszer modernizációját is jelenti. Donald Trump amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Az elnök azután fordult a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és ezt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra gyakorolt nyomás megszüntetésének szándékát nem jelezte. Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére, valamint a tartós béke érdekében tett erőfeszítések dacára az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős, írta az elnök.
1: Időjárás jelentés.
0: Változóan felhős idő várható, hosszabb napos időszakokkal. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. Holnap is hasonló időre van kilátás. A jövő hétre fokozatos fölmelegedést jeleznek, a hőmérséklet elérheti a 25 fokot. Szerdától megnövekszik a felhőzet, és szórványos eső, zivatar lehetséges. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk a délutáni híradóban.
2: Csak a szépre emlékezem. Szombatonként a 14 órai hírek után. A műsor ismétlése vasárnaponként a 23 órai hírek után. Tisztelettel köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. Már is kezdődik a Csak a szépre emlékezem 927. adása. Ma is szebbnél szebb slágerekkel készültünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást kíván a műsor szerkesztője Dukai István és a műsorvezető Varga Ágota. Első előadónk ma Kovács Erzsi. A dal címe Nekem a május semmit nem ígér.

Egy régi nótát hoz Budáról át a szél. Ez a címe a következő szerzeménynek, amit Solti Károly énekel. Ezek után meghallgatjuk az Én mindenkiben csalódtam, és Ha majd a tavasz című felvételeket, szintén Solti Károly előadásában.

Kedves hallgatóink, a Csak a szépre emlékezem 927. adásának folytatásában Pere János énekel. A dal címe De szép egy május éj.

a folt egy könyv. Lehet, hogy most maga kinevet, rám se néz talán. Mégis kiöntöm a szívemet, szakítunk majd azután.

0: így egyedül tovább.
1: Pere János előadásában hallgatjuk a Megbocsásson asszonyom című slágert.

csak a szépre emlékezem 927. adásának folytatásában Pór Pétert hallgatjuk. A dalok címe Egyszer van május és két szál piros virág.

Elérkeztünk mai műsorunk utolsó szerzeményéhez, melynek címe Május éjszakán. Az előadó a Hot Jazz Band.

0: csak a szépre emlékezem. Szombatonként a 14 órai hírek után. A műsor ismétlése vasárnaponként a 23 órai hírek után.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Csak a szépre emlékezem 927. adását hallották itt az Újvidéki Rádióban. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője Dukai István és a műsorvezető Varga Ágota. Számítunk figyelmükre egy hét múlva is.

0: Várom az utam a macska köves úton, a léptem kopog esős éjszakán. Az ütött kopott utcák nevét tudom, mert én itt születtem, ez a hazám.
1: Hirdetések.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Hirdetések.
5: Tizenöt óra.
1: Újvidéki Rádió, délutáni híradó.
6: Köszöntöm az Újvidéki Rádió délutáni híradójának hallgatóit, Muci Szántó Mártát hallják. A hírszerkesztő Olá Csongor, a bemondó Váci Zsolt, a nap legfontosabb hírei röviden.
5: A jövő héten folytatódnak a NIS cég eladásáról szóló tárgyalások, üzente az államfő.
6: Kettől Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén belül.
5: Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot.
6: Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a biztonságáért, üzente a német védelmi miniszter, miután az Egyesült Államok több ezer ott állomásozott katona kivonását jelentette be.
5: Vajdaságban többnyire derült, kellemes idő lesz.
6: Részletes híreink. Hétfőn folytatódik a NIS cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányban halad, fogalmazott Alekszandár Vučić államfő.
5: A köztársasági elnök rámutatott. Bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
6: Május 5-től Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén belül. Ez azt jelenti, hogy a külföldi és belföldi euró átutalások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válnak.
5: A rendszer összesen 41 országot foglal magában, köztük az Unió mind a 27 tagállamát, valamint több európai országot, például Norvégiát, Svájcot és az Egyesült Királyságot. Szerbia tavaly májusban csatlakozott a rendszerhez. A gyakorlati alkalmazás azonban csak 5-én kezdődik meg. A változás legnagyobb előnye, hogy az euróban történő átutalások egységes szabályok szerint zajlanak majd. A folyamat kulcsszereplője a Szerb Nemzeti Bank, amely nem csak részt vesz a rendszer működtetésében, hanem felügyeli is a szerbiai bankok csatlakozását. A szakértők szerint a SEPA rendszer bevezetése fontos lépés Szerbia eurointegrációja felé, és egyben a hazai pénzügyi rendszer modernizációját is jelenti.
6: Szerbia teljes mértékben végrehajtja a Velencei Bizottság igazságügyi törvényekre vonatkozó ajánlásait, közölte Nemanja Starović, európai integrációs miniszter.
5: A tárcavezető elmondta azt is, hogy a kérdést várhatóan a hónap végéig a parlamenti ülésen is megvitatják. Az Európai Bizottság elvárja, hogy Szerbia maradéktalanul végrehajtsa a Velencei Bizottság igazságügyi törvényekkel kapcsolatos ajánlásait. Az ehhez szükséges lépéseket már azelőtt elfogadták, hogy április 24-én megérkezett volna a Velencei Bizottság szakértői véleménye, és minden ajánlást teljes mértékben be fognak tartani, bármilyenek is legyenek azok, nyilatkozta Starović.
6: Mintegy 40 méter részkábelt loptak el ismeretlen tettesek a szabadkai vasútállomás közelében, ami fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, közölte a szerbiai vasúti infrastruktúra vállalat.
5: A tájékoztatás szerint a kábeleket a Szabadkai állomás bejáratánál vágták el. Az érintett vezetékek a jelző és biztosító berendezések működéséhez szükségesek a Belgrád-Szabadka gyorsvasútvonal ezen részén. A lopás következtében a Sólyom gyorsvonat 7-10 perces késéssel közlekedett, míg a többi járat 3-5 percet késett. A közlemény szerint a hiányt megfelelően kipótolták, azonban a kábelek eltulajdonítása megrongálta a vasúti infrastruktúrát, és közvetlen veszélyt jelentett a vasúti közlekedés biztonságára. Az Európai Unió új vámintézkedései komoly veszélyt jelentenek a szerbiai fémiparra. Július 1-től a vámmentes acélbehozatal kvótáját közel felére csökkentik, és minden ezen felüli mennyiségre 50%-os vámot vetnek ki.
6: Az Európai Unió azon döntése, hogy drasztikusan csökkenti a vámmentes acélbehozatal kvótáját 18 millió 300 ezer tonnára, és megduplázza a kvótán felüli import vámját, célja mintegy 2,5 millió munkahely védelme a tagállamokban. Szerbia számára azonban, amely Kínával, Törökországgal és Indiával együtt került egy csoportba, ezek az intézkedések kimondottan aggasztóak. Az Európai Unióban hamarosan az éves vámmentes behozatali kvótát 47%-kal csökkentik, és minden ezen felüli import után 50%-os vámot kell fizetni. Több ezer munkahely kerülhet veszélybe, ezáltal figyelmeztet Zoran Markovics, a szerbiai fémmunkások független szakszervezetének elnöke. Különösen érzékenyen érinti a szendrői Hestil acélművet, ahol mintegy 4400 ember dolgozik, és a termelés 60-70%-át eddig az uniós piacra szállították. Ha a termelés akár csak a felére esik vissza, tömeges elbocsátások következhetnek. A szakszervezet adatai szerint idén már több mint 7000 dolgozót küldtek fizetett szabadságra, és a bérekre is nyomás nehezedik. Az Európai Unió ráadásul szigorúbb ellenőrzést vezet be, pontosan meg kell adni, hol olvasztották és formálták az acélt. Így nem lehet a kvótákat elkerülő félkész termékeket sem exportálni. Ráadásul a hazai ipar energiafüggő és nagyrészt fosszilis tüzelőanyagokra épül, ezért nehéz alkalmazkodni az új zöld szabványokhoz. Ezért az államnak sürgősen támogatnia kellene az alacsony széndioxid kibocsátású technológiákba való beruházásokat. Szerbia, mint az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó ország, a tárgyalásokban és esetleges könnyítésekben bízik, bár a stabilizációs és társulási megállapodás lehetővé teszi a szabad exportot, nem nyújt teljes védelmet az Európai Unió által bevezetett intézkedésekkel szemben, amelyek saját piacának megőrzését szolgálják. A szerbiai fémmunkások független szakszervezete úgy véli, a diplomácia az egyetlen megoldás, a szerbiai fémipar nagy bizonytalanság előtt áll, a vállalatok likviditása és a szakképzett munkaerő megtartása lesz a legfontosabb feladat. Mezőgazdasági hírekkel folytatjuk. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter kijelentette, hogy a gyümölcstermesztés Szerbia egyik legfontosabb mezőgazdasági ágazata, amely évente mintegy 1,5 milliárd euró bevételt hoz az országnak.
5: Még a gyengébb években is, mint amilyen a tavaly volt, euróban kifejezve nagyobb volt az export, mint az azt megelőző évben. Szerbia csak friss gyümölcsből körülbelül 810 millió euró, a feldolgozott termékekből pedig mintegy 200 millió euró értékben exportált. Ha ehhez hozzászámítjuk a bort és a pálinkát is, az összeg további 400-500 millió euróval nő. Összességében tehát a gyümölcstermesztési ágazat körülbelül 1,5 milliárd eurós exportbevételt biztosít Szerbiának, mondta Glamočić. A tárcavezető szerint az idei év a cseresznye, a medgy és a sárga barack szempontjából kedvezőbbnek ígérkezik a tavainál.

0: Továbbra is résen kell lenni, mivel akár egyetlen kedvezőtlen nap is jelentősen befolyásolhatja a termést.
1: A határban jót tenne egy kiadós eső, mert a csapadék hiánya már az őszi vetésű gabonákon is mutatkozik, mondja Kobrehel Ervin, a Zentai Gazdakör elnöke, akit Tudás Viktor kérdezett.
2: Volt az őszi káposztarepce, ami teljes mértékben kimaradt, azok a termelők, akik ezt bemerték vállalni, azok bizakodtak az utolsó pillanatig itt, hogy hogy telelát az állomány. Nem telelt át sajnos, úgyhogy azt szanálni kellett ezt a problémát, tehát kiszántották, az helyett ugyanúgy kapás növény kerül bele. Aztán megint egy nagy kérdés, amikor a kapás növényeket kell választani, ugye a kukoricát most már itt a termelők teljesen elengedik, az próbálkozik még vele, akinek vagy lehetősége van öntözésre, vagy kisebb jószágállománnyal rendelkezik, és rá van kényszerülve, hogy takarmányként ezt is megtermelje magának. Itt ugyanúgy elmondhatjuk, hogy a domináns kultúrák, a szőszi búza, sörárpa, és itt, amik maradtak földek szabadon, ugye itt főleg a napraforgó fog dominálni, elmondhatjuk, hogy 85%-ba szinte, ugye a szója nem terem meg a vidékünkön, és ezek a napraforgók most már el vannak vetve, itt reménykedtünk, ugye a múlt hétre volt prognózisban, hogy valamekkora eső lesz, az kimaradt, az őszi vetési gabonák nagyon szomjaznak, meg is látszik a nagyságukon is, ugye, hogy ilyenkorra már szinte dupla magas szokott lenni. Hát még mindig sajnos, hogy a termelőnek a remény maradt, és akkor ez értett bennünket, és mindig azt mondjuk, hogy jó, ez az év elmúlt, majd a következő hát, ha jobb lesz, és akkor ezt játsszuk már 10-15 éve.
1: Vajdaságban az Île-de-France és a württembergi merino juhfajták a legelterjedtebbek, azonban néhány újabb típussal is próbálkoznak a gazdák. A moholi Nagy Árpád a Texel fajtában bízik. Tudás Viktor kérdezte.
3: Birkatartással foglalkozok, Texel és Île-de-France-aim is vannak, tehát két fajtával, ugye az angol a Texel, a francia, meg ugye Franciaországból származó. Nagyon jó hús fajtájúak, jó bárányok vannak rá, tehát szépek. 60-65%-ra mondják a hús arányát a csontho viszonyítva. Szilédek, tehát ami nagyon fontos, hogy bárki megfoghassa őket, nincs semmilyen, hogy elszalad, vagy ideges lenne, nyugodt vérmérsékletek, szóval nagyon jó fajtájúak. Ebből nagyon kevés van az országban itt bent. A Vajdaságban szerintem nem hiszem rajtam kívül, hogy van más valakinek még. Tehát nekem is egy 20-as állományom, ami van belőle. Ugye ez az egyetlen egy probléma. Külföldi, tehát Magyarországon lehetne meg a környező országokba találni, de drága behozatalra kerül. Mire bejön az országba, meg minden a sok pénz igényel, de emígy tényleg egyének is jönnek, hogy saját részre családi barátokkal összejönnek levágni, tehát van hozzá érdeklődés. Meg, tehát aki egyszer kipróbálta, az visszatérő úgymondva.
4: Külföldi hírek.
1: Donald Trump, amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot.
0: Az elnök azután fordult a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és ezt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra gyakorolt nyomás megszüntetésének szándékát nem jelezte. Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére, valamint a tartós béke érdekében tett erőfeszítések dacára az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős, írta az elnök.
1: Az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokkád keretében.
0: A közel-keletért felelős amerikai katonai irányítás közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken és kikényszerítik a tengeri blokkádot Irán ellen.
1: Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében, jelentette ki Boris Pistorius, német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette 5000 katonát kivon Németországból.
0: Berlin a helyes pályán van ebben a tekintetben.

0: Tettben szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg bővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére. Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. Ugyanakkor elmondta, előrelátható volt a kivonás. Üzenete szerint szorosan együttműködnek az amerikaiakkal a közös elrettentésért. Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaiabbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transatlanti jellegét.
1: Ukrajnában haderő reformot dolgoznak ki, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A reform keretében zsoldemelést, a szerződéses katonák rendszerének erősítését és a régóta szolgálók fokozatos leszerelését tervezik.
0: A változtatások júniusban esedékesek, elsősorban az ukrán védelmi erők tisztjeinek a pénzügyi támogatásának a területén, írta Zelenszky. A parancs meghatározza, hogy a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása, valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása. A front mögött állomásozó csapatok zsoldja várhatóan majdnem 50%-kal nő 400 eurónak megfelelő összegre. A gyalogsági harci műveletekért járó kifizetéseket a frontszolgáltatásoknak pedig az elnök szerint a jelenlegi 1900 euró több mint háromszorosára emelik majd. Zelenszky arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat.
1: Az orosz hadsereg elfoglalta a Harkiv megyei Pokajane települést, közölte a moszkvai védelmi minisztérium.
0: A tárca szerint a művelet a határmenti ütközővezet létrehozásának része volt, amelynek célja az oroszországi polgári lakosság megvédése az ukrán hadsereg csapásaitól. A heti hadi jelentés szerint az orosz erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, összesen 10 települést elfoglalva, és több mint 8000 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca szerint az orosz hadsereg egy tömeges és 5 csoportos csapást mért ukrán katonai célpontokra. Ezek célpontjai hadiüzemek, katonai célokra használt üzemanyag és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastruktúrális létesítmények, valamint az ukrán fegyveres alakulatok ideiglenes állomás helyei voltak.
1: Ma is fokozott forgalomra kell számítani a kiránduló helyekhez, hegyvidéki térségekbe és turisztikai központokba vezető főutakon.
0: Sok polgár a majális második napját továbbra is a természetben tölti, illetve rövid városon kívüli kirándulásokra használja, ezért napközben megnövekedett forgalom várható az utakon és a határátkelőkön is, közölte a Szerbiai Automotoros Szövetség. Különösen a fizetőkapuknál, valamint az autópályák és a főutak legforgalmasabb szakaszain alakulhatnak kitorlódások. A városokban ezzel szemben kevesebb járműre és nyugodtabb forgalomra lehet számítani, közölték az illetékesek.
1: Folytatódik a majális a Palicsi-tó partján is. Vörös Gábor a helyszíni riportban a látogatókat kérdezte, de megérdeklődte a népszerű ételek italok árait is.
2: A Palicsi majális voltak éppen két jól elkülönülő részre osztható, és a választóvonal pedig nem más, mint a Vigadó épülete. Jobbkész felül ugye a vitorlás kikötő felé menve, sokkal csendesebb, balkész felé pedig a Férfi strand irányában pedig jóval zajosabb. A vitorlás kikötőnél néhány látogatót kérdeztünk meg, hogy hogy tetszik nekik a majális, köztük idén is voltak magyarországiak.
3: Bonyhádról jöttünk.
2: Honnan hallottak a Palicsi majális híréről?
3: A barátnőmtől, ők most már harmadszor vannak itt, úgyhogy most együtt jöttünk.
2: Ennyire jó a Palicsi majális?
4: Igen, ez egy különlegesség. Magyarországon ilyennel még nem találkoztunk, azért ez a hangulat az arra felé nem jellemző.
2: És az uraknak hogy tetszik?
5: Gyönyörű.
6: Megnéztük a kínálatot, körülnéztünk a parkban, mivel először vagyunk itt, és majd, hogyha kicsit később eltelik az idő, megéhezünk, akkor valamit fogyasztani is fogunk.
7: Mi Ausztriából jöttünk.
2: Ausztriából ön is?
8: Én nem, én Horgostól.
2: Van-e esetleg, vagy lát-e különbséget egy palicsi meg mondjuk egy bécsi majális között?
5: Hát talán igen, de azért a szívem ide húz.
2: Az árak, vagy az ételek, vagy mi a legjobb benne?
5: Szerintem minden. Árak is, ételek is, meg hát ugye az emberek.
2: Honnan érkeztek?
7: Kanizsáról.
2: Hát látom, már sikerült bevásárolni is?
7: Hát egy kicsit igen, de különben nagyon melegünk van, és levetettük a fölös dolgokat.
2: Hogy tetszik önöknek a palicsi majális?
8: Tetszik. Minden évben el szoktunk különben jönni, és akkor így másodikán.
2: És mindezek után akkor essen szó az árakról is. A pieszkavica és a kolbász egységesen minden sátornál 500 dinárba kerül. Természetesen a majálisi forgataknak elmaradhatatlan étele a malac sült, ami 3000 és 4500 dináros kilónkénti árak között mozog. A lángos 250 dinárba kerül általában, a főtt kukorica a legolcsóbb 200 dinárba kerül. Természetesen aki beül a kockás terítős asztalokhoz a sátrak alá, ők akár 1000 dináros árakkal is kell, hogy számoljanak, de itt nyilván a kínálat is lényegesen nagyobb, itt már van gulyás, mucskalica és sok minden más frissen sültek is. Nézzük az édességeket, a fagyi gombóca általában 120 dinár, a kürtös kalács 300 és 350 dinár között mozog, battacukrot ritkán, de lehet találni, 300 dinár egy porció. Az italok, a legnépszerűbb természetesen a sör, 250 és 300 dinár között kapható, az üdítőkért is megkérik az árát, 150 és 250 dinárt kell fizetni fajtától függően. Természetesen a Vidán Park is várja a látogatókat. A legolcsóbb itt a Dodgem idén is, amiért legfeljebb 100 dinár egy menetre jogosító zseton. A többi attrakcióra általában 250-400 dináros a belépő zseton. Mind a kirakodó vásárosok, mind pedig a vendéglátósok vasárnap is itt lesznek, általában reggel 8 órától este 11 óráig.
1: 23. alkalommal tartottak majálist a Szabadkai Mini Jugoszláviában. A rendezvény idén is a megszokott hangulatban, a közös múlt és a nosztalgia jegyében zajlott. Kis Tamás riportja.
9: A Mini Jugoszláviába ezúttal is az egykori utódállamok mindegyikéből érkeztek látogatók. A több mint két évtizede létrehozott Nosztalgia Park mára állandó találkozó helyé vált. A program kínálat nem változott. Saktorna, közös főzés, valamint zenei és kulturális események várták a résztvevőket. A látogatók megcsodálhatták a parkban található sólyomrepülőgépet is. Sokan úgy vélik, Jugoszlávia szellemisége ma is él. Brusznyai Frányót hallják.
10: Jugoszlávia valamikor nagyon szép volt, szabadság volt, mehettünk mindenfelé, utaztunk mindenfelé. Fiatal iskolás gyerek voltam, ugye Szabadkán jártam iskolába, itt tanultam ki a szakmámat is, mint üveges.
9: Az esemény része volt a munkajogi kérdésekkel foglalkozó tanácskozás is. A felszólalók szerint a dolgozók érdekképviselete visszaszorult, a szakszervezetek pedig megújulásra szorulnak. Úgy látják, erősebb, a munkavállalók érdekeit határozottabban képviselő szakszervezetekre lenne szükség. Olajos Nagy Miklós, a Szolidaritás Szabadkai Polgárok Egyesületének elnöke.
11: Romlott a helyzet. A szociális különbségek nemhogy megszűnnének, hanem továbbra is fejlődnek, tehát Szerbiában egy kis réteg gazdag létezik, és nagyobb része elég gyöngén, alig bírja hónaptól hónapig, ha bár növekedtek, van fejlődés Szerbiában, de alig bírjuk kihúzni a hónap végéig.
9: Már a Blaskó Gábrics által megálmodott köztársaságnak saját alkotmánya és kormánya is van, a Mini Jugoszlávia nem törekszik tényleges politikai önállóságra, és nem rendelkezik nemzetközi elismertséggel. A kezdeményezés inkább egyfajta élő múzeumként és civil közösségként működik, amely a békés együttélés üzenetét hirdeti.
1: A kullancsok megjelenésével, a Lyme-kór kialakulásának a veszélyével is számolni kell. Szerencsére nem sok kullancs fertőzött, ám így is érdemes odafigyelni, ugyanis az állatok többféle betegség hordozói lehetnek, mondja Kerepes Zoltán általános orvos. Nagy Emília kérdezte.
12: Ha már megtörtént a kullancsípés, nem kell persze mindjárt pánikba esni, ez nem jelent mindjárt, hogy most abból betegség lesz, vagy lámkor lesz. Az első párról hosszabb praktikusan le lehet törölni a bőrről a kullancsot, odafigyelve, hogy ne szakadjon be. De ha már elmúlt több nap is a kullancs már teleíti magát vérrel, akkor már kicsit komolyabban fúródott bele a bőrbe, és akkor nem olyan egyszerű eltávolítani. Hát nem vagyunk biztosak benne, hogy kell, akkor jobb, ha nem is bántsuk. Főleg ne is próbálkozzuk olyan, akkor bekenni olajjal, petróleummal, alkohollal, vagy nyomkodni, húzgálni, csupálni, mert épp olyankor, amikor úgymondván kínozzuk azt a kullancs elkezd hányni, és kidobja magába úgymondván gyomra tartalmát, amiben benne vannak a baktériumok, úgynevezett Borrelia burgdorferi, ami okozza a Lyme-kórt, illetve a vírust, amit ki tudunk nyomni ilyenkor a endolin felbe, ami benne kering. Ha nem tudjuk, hogy kell eltávolítani, a legjobb orvosnál jelentkezni, ahol szakterően ki lesz véve. Az, hogy egy kis pirosság van körülött, ott a belefordult a kulcsot, nem jelent, hogy az probléma, egyszerűen mint idegen test, bőrreakció. Kulons kiszedés után kell feltöltenni, mindig azt mondom, hogy kb. Egy hónapig oda kell figyelni arra helyre, illetve arra testrész, illetve az egész testre. És ha jelentkezik akármilyen furcsa kiütés, főleg olyan nagy szigetekbe, ott, ahol mondjuk rá kanyargós a széle, közepe már világos, a széle még pirosabb, habár én nagyon sokszor láttam el, hogy egyformán kisebb-nagyobb piros pecsétek voltak a bőrön, az gyanút kelthet arra, hogy Lyme-kórról van szó, illetve a második fázisról, mikor kezd terjedni a vérbe a borrelia, akkor okvetlen jelentkezni az orvosnál, és megfelelő terápiába, igaz, hogy hosszan tartod, igaz, hogy türelmesnek kell lenni, de abszolút 100% ki lehet gyógyítani. Ha nem gyógyított borreliózus, illetve Lyme-kór tud hetekkel, hónapokkal, sőt évekkel utána is okozni komoly problémákat csuklónon, kötőszöveteken, szíven, agyon, úgyhogy komolyan muszáj venni ezt a betegséget, mondom, gyógyítható, relatív hosszan tart, türelm kell hozzá, de ki lehet gyógyítani. Agyhártya, agyvelő gyulladása csak annyit, hogy akármilyen, ha tudunk kullancsípésről, nem beszélünk Lyme-kórról mondjuk rá, de jelentkezik a láz, fejfájás, hidegrázás, hányás, nyakmerevedés mondjuk rá, hangos hang, fény, iszony, erős fejfájás, hányással kísérve, okvetlen jelentkezni orvosnál, és diagnosztizálni kell, nehogy agyhárt, illetve agyvelő gyulladásról jön szó, ami elég komoly betegség.
13: Időjárás jelentés.
1: Jelenleg legmelegebb Zomborban van, ott 23 fok van, de Palicson, Újvidéken, Nagybecskereken 22, Nagykikindán pedig 21 fok van. A nap további részében többnyire derült idő lesz gyenge széllel, a hőmérséklet éjszaka 11 fok körülire csökken.
0: Holnap a maihoz hasonló, de 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérőhigany szála. Kettő csütörtökig folytatódik a fölmelegedés. Péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek.
13: Sport.
1: A sporthíreket Antalovics Krisztián válogatta.
14: A hétvégén a Miami nagy díjért hajtanak a Formula 1-es pilóták. Itten idő szerint tegnap késő este ért véget a sprint futam időmérője, amelyen a McLarenes Lando Norris szerezte meg a rajt elsőséget. Másodikként a VB éllovas Andrea Kimi Antonelli érkezett Mercedes gépével, majd a McLarenes Oscar Piastri, a Ferrari-s Charles Leclerc és a Red Bull-os Max Verstappen tette teljessé az első ötöt. A sprint verseny 18 órakor rajtol el Miami-ban. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntő lesz a madridi férfi salakpályás teniszmestertornán. Mint ismert, elsőként Jannik Sinner harcolta ki a finálét Spanyolországban. A világ első olasz sportoló a francia Arthur Fils ellen nyert 1 óra 27 percet követően 6-2-6-4-es szettekben. A német Alexander Zverev a belga Alexander Bloksot búcsúztatta a legjobb négy között, kicsivel több mint másfél óra után 6-2-7-5-ös játszmákban. A női párosoknál az elődöntő jelentette a végállomást Alexandra Krunicnak és Kristina Mladenovicnak. A szerb és francia színekben induló duót a cseh-amerikai Siniakova 1002-ös múlta felül 6-4-7-5 arányban. A döntőben az orosz Andreeva Schneider párossal mérkőznek meg a trófeáért. Emlékeztetőül női egyesben az orosz Mira Andrejeva és az ukrán Marta Koscsuk a délután folyamán vívják a döntőt, a program szerint 17 órától. A kosárlabda Szuperliga negyed döntőiben vereséget jegyzett a Crvena Zvezda, a Zlatibor csapatánál vendégszerepelt tegnap, és 94-89 arányban alul maradt. A meccsek tekintetében jelenleg 1-1 az állás, miután az első találkozón a Zvezda hazai pályán 112-73-ra nyert. A Partizán szintén diadallal kezdett, hazai pályán Belgrádban 103-77 arányban jobbnak bizonyult a Sloboda csapatánál. A visszavágót az este folyamán vívják, a párharcok két nyert meccsig tartanak. Az amerikai profi kosárlabda ligában itteni idő szerint hajnalban folytatódott a rájátszás. A Los Angeles Lakers 98-78-ra nyert a Houston vendégeként, ez

0: Ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. Keleten két összecsapás ért véget, a Detroit idegenben 93-79-re verte az Orlandót és 3-3-ra egyenlített. A Toronto és a Cleveland párharcán is 7. mérkőzésre kerül sor, hiszen a kanadaiak hazai pályán 112-110-es győzelmet arattak. Mint ismeretes, a Nikola Jokic vezette Denver már búcsúzott a rájátszástól, miután 4-2 arányban alul maradt a Minnesota elleni sorozatban. Néhány tegnap esti labdarúgó végeredmény a külföldi topligákból: Leeds Burnley 3-1, Pisa Lecce 1-2 és Girona Mallorca 0-1.
1: Végezetül a nap legfontosabb hírei még egyszer röviden.
2: A jövő héten folytatódnak a NIS cég eladásáról szóló tárgyalások, üzente az államfő.
1: Kettől Szerbiában teljes körűen elérhetővé válnak az euróban történő utalások a SEPA rendszerén belül.
2: Az amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot.
1: Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a biztonságáért, üzente a német védelmi miniszter, miután az Egyesült Államok több ezer ott állomásoztatott katona kivonását jelentette be.
2: Vajdaságban többnyire derült, kellemes idő lesz.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió délutáni híradója szombaton, május 2-án. Elkészítésében a már említettek mellett részt vett Dani Zsolt. A bemondó Váci Zsolt volt, a műszaki munkatárs pedig Daniel Slimak. Én Muci Szántó Márta vagyok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
3: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
4: Hirdetések.

Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultrarövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs/hu honlapon. 15 óra 35 perckor portré. Komáromi Dóra vendége ezúttal Dávid Csilla fotóriporter, akinek képeivel nap mint nap találkozhatnak a magyar szó hasábjain. Képeit természetesen nem csak a napilapban láthatták, hiszen több önálló és csoportos kiállítása is volt. A vele készült beszélgetés első részét hallhatják. 16 óra 30 perckor hírek, utána sportszombat. 17 óra 30-kor híreket mondunk, majd térerő a Kárpát-medencei Magyar Stúdiók közös műsora. 18 óra 30 perckor esti híradó. 19 órakor kerekperec, fél óra humor. 19 óra 30 perckor a szellemi ösmények ismétlése, melyben a népi gyógyászatról beszélgetünk vendégünkkel, Juhász Elizabettával. 20 órakor hírekkel jelentkezünk, utána Új Nemzedék, ifjúsági műsor Vörös Gábor és Dudás Viktor szerkesztésében. 20 óra 30 perckor késő esti híradó, majd szórakoztató zenét sugározunk. 23 órakor hírek. 23 óra 5 perckor Vámos Miklós Valaki Más című hangjátékát pergetjük le. Éjfélkor híreket mondunk, utána éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne a reménység hangja, a térerő, az ifjúsági műsor, a közös nevezőn, valamint a horizont ismétlése.

0: portré. Dokumentum műsor rólunk, vajdaságiakról.
1: Tisztelt hallgatóink, Komár Midóra vagyok. A Portré című műsorunk vendége ezúttal Dávid Csilla fotóriporter, akinek képeivel nap mint nap találkozhatnak a magyar szóhasábjain. Természetesen nem csak a napilapban láthatták fotóit, hiszen több önálló és csoportos kiállítása is volt. Műsorunkban a vele készült beszélgetés első részét hallhatják.
2: Gyerekkoromból az első emlékeim a fotókról ott kezdődnek, amikor az apai nagymamám falun, Orlováton éltek, kihúzta a régi almárium legalsó fiókját, amely tele volt régi fotókkal az őseinkről persze, a családról. Abban az időben ez ritkaság volt, ugye nem fényképezkedtek az emberek minden nap, hanem csak ilyen kivételes ünnepekkor meg. És akkor tudta, hogy mikor én jövök látogatóba, akkor ő már elkészítette, levette ezt a nagy nehéz üveget, és mondta, itt van kislányom, nézheted, mert tudta, hogy mindig azt fogom kérni, hogy nagyon hol vannak a fotók, és ebben nagyon élveztem. A második impresszióm a dédnagytatámtól ered. Hát én 3 éves lehettem, amikor ő eltávozott, de van egy közös fotónk. Az én dédnagytatám Rossmann Róbert ezermester volt. Sok saját kezűleg készített tárgyat hagyott rám, viaszpercsétet az iniciálival és 2 nagyon értékes fotóalbumot, melyet a század elején fotózott, és ezek az albumok már több mint 100 évesek, ugye. Mindig azon tűnődök, hogy vajon mit hagyok én a dédunokámra. Már máma a fotók nem virtuálisak, és hogy azon gondolkodok, hogy az én dédunokámval nem emlékezni fogja, hogy én hogy néztem ki egyáltalán, ugye, mert egy gomnyomás és a fotó is eltűnik. De az én dédnagytatám nagyon érdekes képeket csinált. A korabeli ugye emberekről, ott látszik a divat, vannak ott katonák, meg közéleti jelenetek. Van egy olyan fotó, ahol dupla expozícióval azt csinálta, hogy saját magának gratulál, mert kapott egy kitüntetést a háború alatt. És van egy olyan, ahol egy nagy családi csoportkép, ahol a kezébe tartja a kioldót, mert ő is rajta van. Nagyon kedves számomra ez, amit ő ugye hagyott rám. Még az a nagyon szép emlékem van, hogy vett nekem egyszer egy olyan babát, hogy nagyobb volt a baba, mint én, mikor kicsi voltam, ugye. És ez a fotó is nagyon kedves a gyerekkoromból.
1: Akkor tehát akad bőven fényképezőgép a házban. Ezt használhatta ön is?
3: Néha gyerekként? Vagy mutogatták magának már akkor a foltéjukat?
2: Nem, azért, mert ez a gép az egyik rokonunkhoz került. Az én kicsi gyerek voltam, ugye, mikor a dédnagytata eltávozott, és akkor egy rokonunkhoz került, aki ilyen gyűjtő volt, az én nagybácsim. És akkor ő őrizgette, de végül azt hiszem, hogy ő túladott rajta, amit én ugye nagyon-nagyon sajnáltam, meg mindig fájlaltam, hogy hát ugye csak fotón megvan, egy szép portré van a dédnagytatámról, ahol látszik ez a kamera, ez a régi szép kamera.
1: És egyébként ezeket a fényképeket őrzi valahol, vagy pedig csak válogatást?
2: Igen, őrzöm, ezek vannak, amelyek szépen ilyen kartonnal megerősített fotók, vannak különböző színek, ezek ilyen régi tónusú papírok voltak, narancsszínű, kék, zöld, barna, különböző színek, és ami nagyon érdekes, hogy én egyszer egy ilyen fotópályázatra is beadtam az én dédnagytatám fotóját, ahol ugye közösen vele megnyertük a 3. helyet.
1: És egyébként ugye Újvidéken nőtt fel, milyen volt akkoriban a város?
2: Én nagyon boldog voltam itt, mint gyerek, mert ugye azok a gyönyörű képek, amelyek minden újvidéki gyereknek megvannak, hogy a Dunaparki tó előtt a hattyúkkal. Hát ez, én azt hiszem, nincs olyan gyerek, akinek ne lenne egy

0: ilyen szép fotója. Az egyik kiállításomban ezt beleszőttem, ezt a pillanatot. Megkértem az ismerőseimet és a kollégákat, hogy küldjenek nekem olyan fotókat, ahol ők rajta vannak ezekkel hattyúkkal. És akkor ezt párhuzamot vontam ugye a között, hogy hát manapság sajnos ez már nekünk nem adatot, hogy a gyerekek nem élvezhetik a hattyúkat. És akkor ott egy ilyen szép fotón volt, ahol egy kislány úgy merengve nézi a tavat, hogy hát hol vannak a hattyúk, és akkor körös körül pedig ezek a képek szerepeltek, ahol a sok-sok gyerek a hattyúkkal.
1: Mikor döntötte el egyébként, hogy fotóriporter lesz? Fotózással fog foglalkozni, mert itt azért sokan hobbinak kezelik, és aztán döntik el, hogy hivatás lesz.
0: Igen, ez pontosan így volt. Én soha nem gondoltam, hogy ez lesz a hivatásom, mert hát hobbiként indult. Az általános iskolában idősebb Bótos András tanárom volt, és ő fertőzött meg engem ezzel a fotó iránti szeretettel, mert először kis amatőr filmeket csináltunk, avval régi, ugye 8mm-es kamerákkal, és akkor ő vitt bennünket mindenféle versenyre, utaztunk Pitomacsára, meg nagyon szép volt ez az időszak, és akkor ő beiratott engem a Branko Bajics akkori ugye fotóklubba, újvidéki fotóklubba, ahol én megkaptam az első diplomámat, ilyen A betűs, ilyen kezdő, ugye kis tanfolyam volt az, és akkor ott a klubba, ugye hát kibontakoztam, vagyis hát nagyon jó emberekkel ismerkedtem meg. Ott volt még a Mirko Pót bácsi is, ugye, aki a tévén dolgozott. Az időben ő is még ott volt, és emlékszek meg. Hát a Lennert Géza, ugye, nem is kiemeltem, ő mindig mindenhol ott van, de akkor is a Géza egy olyan idősebb testvéri védelmet nyújtott nekem, úgy mind odafigyelt rám, meg vigyázott rám, meg így. Hát nagyon kiváló emberekkel, ugye a Lazukics Stévo bácsival. Ő egy igazi ilyen tanítómester volt. Ő szeretett velünk foglalkozni, és el tudtam mondani, el tudtam magyarázni a dolgokat. Voltak olyan kollégák is, vagyis tanítómestereim is, akik nagyon sokat tanultam tőlük, de nem voltak se türelmesek, se. Mindenkinek megvolt a saját módszere, ahogy át tudta adni ugye azt, ami érdekelt, meg amit tudnom kellett.
1: Igen, és ugye Belgrádba járt egyetemre, de legelsőre nem a fotográfiára iratkozott.
0: Nem, hát az úgy történt, hogy én az ifjúsági rádióban dolgoztam, először a magyar szerkesztőségben voltam, a Pap Imre idejében, és akkor hát különböző körülmények miatt szállingoztam a szerb ifjúsági műsorba, amit abban az időben a Dubravka Válics, most Nedeljković ugye vezetett, aki később az Újvidéki Fotóiskola főnöke, és később pedig a bölcsészkaron volt ugye a tanszék vezető. És akkor ő volt ott ez az ifjúsági műsor szerkesztője, és ő nagyon kreatív módon próbált bennünket összükélni, hogy gondolkodjunk, hogy csináljuk az újságírói teendőket. És akkor mivel látta, hogy hát én szerettem írni, szerettem mindig írni is, arra összükélt, hogy én iratkozzak be Belgrádba az újságírói szakra. És hát mivel ott nagyon nehéz volt bejutni, akkor én mondtam, majd én ezt megoldom. És az úgy történt, hogy én szépen elmentem a dékánhoz, kinyomoztam, hogy ugye hol mit, és akkor hát ő fogadott, és én azt mondtam, hogy én hozok magánk egy üdvözletet az édesapámtól, és én szeretnék beiratkozni. És nem volt semmi gond. És akkor ugye ez egy nagyon kemény egyetem, egy nagyon nehéz egyetem. Én az első évvel lettem 3 vizsgát, a politikai tanok alapjait, és akkor ott akadtam föl, hogy volt egy nagyon vaskos könyv, szóval az Alexander Fira írt egy nagyon vastag könyvet, ami a jogi egyetemi hallgatóknak is nehézséget okoz. Na, és én ezen nem tudtam sehogy sem magamat átsegíteni, úgyhogy sajnos hát nem

0: volt a rádiónak egy szakújságírója, de ez nagyon jó volt, mert én ott Belgrádban felfedeztem, hogy van egy ilyen, hogy a újságírói intézmény, ahol van egy fotoriporteri szak. És akkor az engem nagyon ugye, érdekelni kezdett, beiratkoztam, és hát egy olyan jó dolog történt az életemben, hogy a mentorom lett a Tomislav Peternek, egy legendáris ugye, fotoriporter, aki abban az időben ő a NIN-be dolgozott, a címlapokat ugye csinálta, és ő egy olyan kemény tanár volt, egy olyan szigorú, de úgy szerettük, én ezt mai napig se tudom visszaidézni, de hogy miért, mert nagyon nehéz volt a természete. Ő sokat, nagyon sokat követelt tőlünk, állandóan gyakorlatokat kaptunk tőle, feladatokat kaptunk tőle, és akkor nagyon büszke vagyok, hogy nála ugye végeztem. Sok-sok évvel később egyszer, mikor itt jött Újvidékre, én nem bírtam sajnos elmenni, és akkor megbíztam az élettársamat, hogy kérjen tőle egy ilyen nagy képet aláírással. És akkor, amikor kérdezte, hogy kinek írom alá, akkor az élettársam azt mondta, hogy hát ő az ön tanítványa volt, és akkor ő kérdezte, na, és letette nálam a vizsgát? És akkor mondta, hogy igen, akkor mondta, jó, akkor odaírom a kolléganőmnek, és akkor kaptam tőle egy gyönyörű nagy ugye, fotót, az ő fotó, reprodukált fotóját.
1: Ez ugye még az analóg korszak volt, amikor maga járt egyetemre, igaz? Mi volt a legnehezebb benne?
0: Az egy olyan korszak volt, ugye, amikor még nem is álmodtunk az ilyen gombnyomásra történő fotózásra, hogy rögtön ott van, és akkor látod, hogy mit csináltál, hanem ez egy olyan érdekes eljárás volt, hogy amikor mi fotózunk, szóval voltak alapelvek, hogyha ugye nehogy alul exponáld, nehogy túl világos legyen, nehogy túl sötét legyen. Voltak szabályok, amit nekünk be kellett állítanunk, de mi úgy manipuláltunk ezekkel a dolgokkal, hogy mindig meg tudtuk kapni, amit kívántunk. Szóval, ha erős kontrasztot kívántunk, akkor azt el tudtuk érni fotózással is, fotopapírral is, előhívással is, akkor mikor ugye jön elő a fotó, hát az az érzés, azt én most a mai világban, amikor már ugye gomnyomásra történik minden, elképzelhetetlen talán a mai kor fotósainak, vagy fiatal fotósainak az, amikor egy latens kép ott lapul a gépbe, de egy hosszú idő kell addig, amíg te azt a képet meglátod tulajdonképpen, amíg előhívod a filmet, ugye az is egy folyamat, akkor hogy fogod előhívni a filmet, mit akarsz, akarsz szemcsés képet, akarsz lágy képet kapni, ugye az a film előhívástól függ utána, amikor már a filmet ugye úgymond látod, az még felese annak, ami majd a végén megszületik, utána kiválasztod a papír fajtáját, minőségét, hogy mit akarsz, szürke, sötét, lágy, kontraszt, szóval a papírtól, akkor a megvilágítás, az eljárás, hogy hívod elő azt a képet, és csak a akkor nem jó, látod, hogy hopp, ez nem ez, akkor még egyet csinálsz, akkor tizet csinálsz, és akkor a legvégén még te megkapod azt, ami ugye neked megfelel.
1: De mondjuk ez a sötét kamrás időszak, ez azért izgalmas volt ezekből a szempontokból, nem? Visszasírja ezt az időszakot, hogy azért a digitálisnak is van előnye?
0: Nem mondom, hogy a digitálisnak is van előnye, de hogy mi úgy megoldottunk mindig mindent ez abba az időbe, hogy ezek olyan csodálatos dolgok voltak, hogy például volt egy ilyen, hogyha lágy képet szerettél volna, akkor ráhúztunk egy nylon harisnyát ugye a lencsére, és akkor lágyította. Vagy ha nem volt elég fény, de nem kellett reflektor, de akartunk egy szép portrét. Hát volt olyan is, hogy egy gyertyát tartott az alanyom a kezében, amivel megkaptam azt a finom lágy kis fényt, amit pont kellett ahhoz, hogy ugye ne legyen túlvilágítva. És valahogy mindig megoldottuk ezeket a dolgokat. Ez érdekes volt, mert azt kaptuk, amit szerettünk volna kapni. Máma pedig, ez egy olyan kicsit túl egyszerű, hogy mondjam, túl

0: napos, túl nincs benne annyi árnyalat, vagy érzelem, vagy én gondolom, hogy ez a mai digitális világ elég egyhangú.
1: Készülni kell egyébként egy jó kép elkészüléséhez?
0: Hát igen, attól függ, hogy mire készül ez a fotó, ugye, hogyha akarsz kiállításra csinálni valamit, vagy szeretnél egy sorozatot készíteni, amit kigondoltál, hogy ugye mit szeretnél, akkor ahhoz persze, hogy kell találnod talán egy modellt is néha, vagy nagyon sokáig kell járnod a várost kiválasztani, hogy a napszakot, hogy ugye melyik napszakba fotózzad azt a valamit, vagy szóval előkészület mindig van. A másik dolog meg az a váratlan pillanat, mikor ott van előtted, és rögtön kell reagálnod, mert ez egy pillanat, egy momentum, ez csak egyszer van.
1: Ezekből a váratlan pillanatokból azért a 90-es években bőven akadt, ugye 87-től kezdett el dolgozni a Magyar Szónál, 92 óta pedig a fotóriportere. Hogy élte meg ezt az időszakot a 90-es években, ugye, amikor háború volt?
0: Hát amikor én dolgozni kezdtem, akkor valójában mindenhez hozzáférésem volt, vagyis mindent kellett tudnom, kellett laboratóriumi munkát is végeznem, terepre is elküldtek, de dokumentáltam is a filmeket, és archiváltam. Ugye ezt mind csináltam. Amikor a Magyar Szóhoz kerültem, akkor egy ilyen bizottság előtt vizsgáztam. Három tagú bizottság volt. És akkor mindenki mást kérdezett tőlem valami vegyszer összetételit, tudom, arra is emlékszek, hogy azt feleltem, és hát úgy izgultam is egy kicsit, mint az egyetemen a vizsgán, hogy most hát, hogy ez nekik jó lesz most, ami, és akkor végül nem volt ilyen egyszerű, mint máma, de nagy szerencsém volt, mert ott a Magyar Szóban engem a szárnyai alá vett a Bóra Vojnovics fotoriporter, aki azt mondta, hogy én rögtön megmondom neked, hogy te erre a munkára való vagy nem. Őszintén megmondom, ha nem, akkor ne vesztegesd az időt. És akkor én behoztam neki csomó ugye, képemet, hogy amit ott Belgrádban is készítettem, a ilyen Peterneknek megfelelő ugye, kritériumok szerint, és akkor a Boró bácsi ránézett, és azt mondta, hogy hát úgy látom én, hogy lehet belőled még valami, és akkor ő engem elvezetett, az ő kedvenc témái voltak a néptánc, és a sport. Ja, ez a kettő. És akkor én ezt nagyon untam, nem szerettem. Úgy utáltam, amikor vitt az ilyen foci mérkőzésekre, és akkor beültetett a gól mögé, akkor én féltem, mondtam, hogy nagyon eltalál a labda, hát én félek. Azt mondta, nem, ez a legjobb szög, innen fényképez. És akkor, mikor ugye a néptáncot is kell tudnom, és akkor ő magyarázta, hogy mit, és akkor én látta rajtam, lehet, hogy így kissé ez engem nem annyira vonz, és akkor azt mondta, hogy jó van, majd később kiderül az, hogy te mit szeretsz, és mit nem szeretsz fotózni, meg mire van nagyobb hajlamod, mire kevésbé, de neked mindent tudnod kell. És erre legyél fölkészülve, hogy szereted, nem szereted, neked ezt mind csinálnod és tudnod kell.
1: És ha már így felvezette a szeretem, nem szeretem dolgokat, akkor mi az, amit szeret, és mi az, amit kevésbé fotózni?
0: Valójában mondhatom, hogy nekem szerencsésen alakult ez a dolog, mert a kollégám, akivel most az Újvidéki Szerkesztőségben maradtunk, mi ketten, az Ótos András ifjabb, az átvállalta a sportfotózást és a politikai események fotózását, mert az ő szavai szerint ez visz egy lapot, ezek a lényeges dolgok egy újságnál, ez a fontos. És nagy örömömre én csinálom azt, ami nem annyira fontos, de ami nekem nagyon megfelel. Én csinálom az illusztrációkat, így az ötletet, ha kell valamire, ugye, egy fotó, akkor azt mondják nekem, hogy csináljál ilyen meg ilyen témára fotókat. Én nagyon szeretem illusztrálni a magvető címlapjait, ahol valójában sok szép és érdekes fotót készíthetek. Tulajdonképpen nekem megfelel ez az ilyen munkabeosztás.
1: Mitől lesz több egy fotó egy egyszerű dokumentációnál ön szerint?
0: Attól függ, hogy milyen célból készül, vagyis hogy mit akarok vele elérni, hogy csak egy illusztráció, vagy csak egy helyzetjelentés, egy konferencia, vagy csak egy csoportkép, vagy egy ülés, vagy szóval én igyekeztem mindig megtalálni valamilyen különleges szöget, ha erre alkalom adódott, ugye, hogy ne az a szokványos dolog legyen. Valahogy próbáltam egy hétköznapi képből is kihúzni valami különlegeset, csak ez azzal járt, hogy a szerkesztők ezt nem nagyon kedvelték. Nagyon sokszor, mikor ugye 3 képet elküldtem, pontosan tudtam, hogy melyik lesz az, amit ők elvárnak. Szóval nem, nincs mindig annyi hely, hogy a kreativitás kifejezése jusson. Egyszerűen néha csak meg kell csinálni azt, amit a szakma kíván, amit az újság ugye követel.
1: Az előbb már beszéltünk arról, hogy terepre járni, fotózni, viszont a Magyar Szón található életrajzánál azt írja, hogy a kedvenc ennek ellenére is a portréfotó, és abból is a fekete-fehér. Miért éppen ez?
0: Hát azért, mert ez egy olyan érdekes dolog, hogy valakiről egy jellem portrét készíteni, amiben benne van a személynek a kicsit belelátása a lelkibe, vagy hogy is mondjam, hogy az a portré valahogy tükrözze azt, ami ebből az emberből érdekes, vagy különleges. Ha ismerem az embert, ugye, akkor próbálok ugye ilyen irányba dolgozni, de ha nem ismerem, például volt olyan is, hogy hát rengeteg embert ugye fotóztam, akit nem ismerek, de mindig valahogy úgy néztem, hogy az én szenzibilitásomhoz mérve az megfeleljen egy ilyen, hogy vagy valaki vagy kedvességet árasszon, vagy komolyságot, vagy szigort, vagy játékosságot, vagy közönyt végül is, vagy nem lehet mindig ugye kreatívkodni, de azért gondolom, hogy nagyon szerettem az ilyen portréfotókat készíteni, mert ebben mindig megtaláltam valahogy a saját megérzésemet, vagy a módszeremet, hogy ez persze nem mindig sikerül. Van, akiről rengeteg képet lehet készíteni, és egyre sem mondhatom azt, hogy na ez az, ami valójában jó. Egyszerűen nem lehet, mert van például olyan alany, aki nagyon szép, így úgy mondjam, hogy esztetikai értelemben, gyönyörű szép haja, gyönyörű mosolya, gyönyörű, és egyszerűen nem lehet megfogni azt a pillanatot, ahol ez, amit egy szem lát, a kamera nem úgy látja, és ez egy nagy különbség, és akkor ez az összeférhetetlenség, hogy nem az, amit én szeretnék kihozni ebből. Holott van, aki most nem sértésként, de nem olyan szép, ugye, ember, de olyan zseniális portréfotót lehet készíteni az alanyról, hogy az meg döbbenetes, hogy mennyire jó az arcéle, jó az arc kifejezése. Néha meglep az ilyen is, hogy milyen érdekes és szép fotókat lehet csinálni egyes emberekről. Az sok mindentől függ.
1: Szüleit fényképezte egyébként még?
0: Hát igen, édesanyám nagyon sokszor az alanyom volt, amikor még a fotóklubba, ugye, kísérleteztünk, akkor őt állandóan nyaggattam, hogy de ő örömmel segített, és mindig úgy nem, ő se hitte soha, hogy ebből hivatás lesz, mindig azt mondta, hogy jaj, már megint szórakozol, már megint, akkor a fürdőszobában volt berendezve a kis fotolaboratóriumom, és akkor este, mikor ugye már nem használták a fürdőszobát, akkor én bevonultam, hogy na most, majd én gyártom a képeimet. És akkor volt olyan is, hogy egyszer ilyen zöld ásványvizes üvegbe töltöttem az előhívót, vagy a rögzítőt, most már nem. Azt hiszem az előhívó volt, mert a rögzítőnek nagyon-nagyon erős illata van. És ott maradt az üveg, véletlenül a konyha asztalon, és az anyukám beleívott, mert gondolta, hogy az egy ásványvíz. És akkor nagyon megijedtünk, hogy mi baja lesz, de hát szerencsére nem volt semmi baja. Halai Dávid Ilona, az anyukám, tisztviselő volt, irodai munkás, egész életében korán kelt. Még sötét volt, amikor kiléptünk az utcára, én úgymond alva jártam. Az iskolába szundikáltam az órákon, és akkor megfogadtam, hogy ha fölnövök, olyan munkám lesz, ahol nem kell korán kelni. Az anyukám egy nagyon szép nő volt, az én lányom nagyon hasonlít rá. Ugyanabban az évben született, amikor anyu eltávozott. Soha nem vette a lányom a karjába. Sajnos. Anyukám nagyon jó szívű volt, szerette az embereket, szeretett jót tenni. Valahogy úgy érzem, hogy soha nem találta meg az életben azt, amit keresett. Anyukám fiatal korában ugye Becskereken élt a nagyszüleimmel, és ő ott a Madács Színházban föllépett, színészkedett, ismerte meg édesapámat is, és utána, amikor átjöttek Újvidékre, egy nagyon rövid ideig próbált itt is az Újvidéki Színházba ugye érvényesülni, csak hát édesapámnak ez nem tetszett, és akkor ettől eltiltotta. De kivételes kézügyessége volt neki, nagyon ilyen művészi hajlama volt, nagyon szépen tudott rajzolni, festeni, ilyen különböző tárgyakat kreált, nagyon ügyes volt. Én remélem, hogy most az unokája lépett a nyomdokába, mert a lányom is nagyon tehetséges. És hát bennem megmaradt az a melegség, az a szeretet, az a biztonság, amit ugye kiskoromban felém árasztott, és ez mindig bennem él. Dávid András, az édesapám, ugye megemlítettem, hogy ő révén jutottam be én a politikai tanok egyetemre, ahol ugye a dékán, mivel ismert édesapámat, nekem ezt lehetővé tette. Amikor édesapám ezt meghallotta, nagyon dühös volt rám, és azt mondta, hogy ilyet többet ne csinálj. Ezért, amikor évek múltán ő a Magyar Szóigazgató Bizottság elnöke lett, azt mondta, hogy amíg én itt vagyok, téged nem fognak ide fölvenni semmilyen kapcsolat révén. Én ezt nem engedem meg. És akkor valójában, mikor ő már erről a ugye, pozícióról, mikor ő már lemondott erről a pozícióról, akkor valójában akkor lettem fölvéve. Én 3 évig voltam gyakornok, honorás munkatárs a Magyar Szóban, mielőtt ugye fölvettek állandó munkaviszony. Másrészt pedig apámról, hát egy regényt lehetne írni. Ő az irodalom doktora címet viselte, ugye falusi gyerekként pap akart lenni. Kiváló tanuló volt, mindig szorgalmas, kitartó, éles eszű. Sok könyvet írt, tudománynak élt valójában. Hát 2 nősült, és 2 lánya született, holott ő mindig fiút kívánt nagyon, ugye. Az Újvidéki Bölcsészet Tudományi Karon ő volt az első, aki idő előtt lediplomált, és a doktorátusát Budapesten védte, és sok-sok évvel később itt Újvidéken is megvédte. Kiváló egyetemi tanár volt, szakkönyvíró. Az elemiben az ő nyelvtankönyvből tanultunk, nekem meg bevallom 3-ason volt, mert nem szeretem a nyelvtant. Én csak fogalmazásokat szeretem írni, abból mindig 5-ason volt a Keresztes Margit tanító néninél, vagy tanárnőnél, aki a Petőfi iskolában tanított bennünket. Hát apám különös volt, és inkább idősebb korábban jobban vonzottam hozzá, de a édesapám túl korán ment el, de mindig gondolom, hogy nagyon-nagyon korán, szóval 61 éves korában távozott, és még annyi mindent szerettem volna kérdezni tőle, és még nagyon nagy szükségem lett volna rá. De a röpke élete során ő tényleg nagyon nagy teljesítményű, sok könyvet írt, sok előadást tartott, nagyon-nagyon sok szakmai dolgot tett le az asztalra, ugye, hogy szerb-magyar délszláv irodalmi és történeti kapcsolatokat kutatta, és én nagyon szerettem volna, hogy az ő hagyatéka, a könyvtára egy olyan helyre kerüljön, ahol ezt a többi ilyen érdeklődésű ember föl tudná használni. És hát a húgommal úgy döntöttük, hogy ezt a Szabadkai Könyvtárnak adományozzuk, ezt a nagyon nagy számú és értékes könyvtárat, ahol hát ígéretet kaptunk, hogy lesz neki szentelve egy kis emlékszoba, ami nagyszerű dolog lett volna, mert ugye oda bírtuk volna a kitüntetéseit, betenni a könyveit, a ugye kis személyes tárgyait, és én szerettem volna, ha a könyvtár egy körlevelet küld a nyilvánosságnak, hogy itt vannak azok a szakkönyvek, és ha valakit érdekel, az itt lehet ugye megtalálni. És nagyon sajnálom, hogy ez nem így történt.
1: Még egy kicsit térjünk vissza a 90-es évek, csak azért, mert hogy ha jól tudom, akkor azért készített ott olyan képeket is, amik nehezen készültek el, vagy nem biztos, hogy szabad lett volna. Tehát, hogy így fiatal fotósként azért kereste a kihívást.
0: Hát a 90-es évek, igen, ott volt az a háborús periódus. Hát rengeteg élményem volt ebből az időszakból. Itt sok-sok tüntetés volt, ugye, meg hát a maga háborús időszak. Akkor a 90-es évek során, ugye a háborús időszakban olyan jelenetek születtek, hogy állnak az emberek sorban a vízért, a cukorért, a kenyérért, és a bombázások között, ugye ez az élet, meg minden. És akkor én egyszer fényképeztem egy nyugdíjas embereket, akik sorba álltak a cukorért. És akkor ők rám förmettek, hogy miért fényképezem én őket, ők szegények ki vannak szolgáltatva, muszáj, hogy sorba álljanak, menjek én fényképezek valami mást, ne őket. De mondom nekik, hogy hát de ez a realitás, ez az élet, nekem ezt kell fényképeznem, nem bírok én most virágokat, vagy valami mást. És ők rám támadtak szatyrokkal, botokkal, itt nekem jöttek, hogy nem fogsz te minket ide. És szabályosan püföltek, vertek, és akkor az újságíró nő meg ott valahol előbukkant, és elkezdett kiabálni rájuk, hogy mit gondolnak maguk, ha megsérül az ő fényképezőgépe, akkor a maguk két havi nyugdíja nem lesz elég, hogy akkor kicsit hátrébb léptek, és akkor ő engem úgy kimenekített onnan. De hát voltak ilyen nehéz dolgok, hogy végül is az emberek féltek, hogy hát miért, mikor láttak valakit egy fényképezőgéppel, ugye, akkor megijedtek. És akkor volt olyan is, hogy engem nagyon sokszor háború ide alatt bevittek a rendőrségre, mert jelentették a nyugdíjasok, hogy ott van egy asszony, és ott a gyerekeket fotózza, és akkor, hogy ez miért, meg hogy ő egy kém. És akkor már ez annyira sűrűn történt, hogy már ez a rendőrfőnök mondta nekem, hogy jaj, már nem bírlak látni, már gyere, hogy dolgozunk ellentétes váltásokban, már mindig behoznak téged. Akkor már a rendőrök is, mikor berakták a biciklim hátra, engem előre beültettek az autóba, és a következő sarkon kiengedtek, és mondták, hogy jó van, muszáj ott eljönnünk, mert ha hív egy, ugye,

0: A rendőrfőnök bejött a szerkesztőségbe, mert kérte, hogy kihúzzam a filmet. És én mondtam neki, hogy higgyel, most valóban nem fényképeztem semmit, amilyen háborús. Azt mondta a szerkesztőm, hogy eredj, és találj valami témát, aminek semmi köze nincs a háborúhoz. Valami szépet, szépet. És én észrevettem, hogy virágozni kezdett az akác. És hát én azt úgy szépen ugye valahogy befogtam, a háttérbe látszottak az emberek, én nem figyeltem oda, de az olyan elmosódott volt valójában, hogy ott gyerekek voltak, ugye, és akkor ők gondolták, hogy én most ott gyerekeket fotózom, hogy hát. És az ember hajlandó volt bejönni a magyar szóba, a Vujkovali laborásnő előhívta a filmet, és az ember, mikor látta, hogy tényleg nem hazudtam, akkor megköszönte, és mondta, hogy jó, van rendben, csak hát meg kell, hogy értsük, hogy hát ők is ugye végzik a munkájukat. És ez egy érdekes mozzanat volt, mert különben nem voltak ilyen kedvesek. Ez azt hitték, egyszer kipakoltatták vele a táskámat velem, ugye, akkor én már a kocsiba kicserítem a filmet, tudtam, hogyha akarják kihúzni, akkor én betettem egy exponálatlan filmet, hogy akkor azt húzzák ki. És akkor kipakoltatták a táskám, mondják, most ez egy rádió adóvevő. Én még mondom, nem, ez egy blitz. Mi az, hogy blitz? És akkor én bekattintottam a szemükbe, hogy ez, és akkor... És hát elég kellemetlen a helyzetek voltak ezek, hogy akkor mindig betelefonáltak, ugye, hogy ki vagyok, mi vagyok. De sokkal rémisztő volt az, mikor például a hídon, mikor lebombáztak a hídat, odaszaladt egy ember, és rángatta ki a kezemből a gépet, hogy bedob engem, és meg a gépet is a Dunába. És akkor néztem, hogy sehol egy rendőr, sehol valaki, hogy most segítsen rajtam, ugye, és akkor nagyon keményen meg kellett az emberrel birkoznom, hogy hagyjon békibe. Hát valójában ez nagyon nagy gond volt azért, mert ők nem értették meg, hogy mi is a munkánkat végezzük, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt a periódust dokumentáljuk. Ez egy fontos történelmi szakasz, vagy hogy mi a munkánkat végezzük, hogy valójában dokumentáljuk ezeket az eseményeket, ugye, amelyek megmaradnak. És mi kaptunk a tanyunktól egy ilyen körlevelet, hogy kérjük, engedjék meg a fotósoknak, hogy nyugodtan dolgozzanak. És mi ezt fölmutattuk mindenhol, hogy hát valójában ez van, de ezt senki nem nagyon vették figyelembe, úgyhogy néha nagyon ravasz módon kellett megszereznünk egy-egy fotót. Például amikor a vasúti hidat lebombázták Újvidéken, akkor másnap, úgyhogy én mindjárt elsiettem, hogy ezt rögzítsem, és ott persze a hídon egy rendőr megállított, hogy hova megy maga méghozzá a gép, hát mit gondol. És akkor én mondom, hát nekem ez a hivatásom, én szeretném ezt, ugye, nem, ezt nem lehet, külön engedély, nem tudom mit. Akkor kérdeztem, mi van, kitől kérjem? És akkor ő mondta, hogy látja ezt az embert ott a tábla mögött, oda menjen egyenest, és ki, és mondja meg, hogy miről van szó, és meglátja, hogy kap-e engedélyt. És akkor én mondtam, nagyon szépen, hogy megyek rögtön, megkérdezem. És akkor én elindultam, és akkor hátrafordultam, láttam, hogy ő ott el van fogva, mással beszél, és én gyorsan beugrottam az Újvidéki tábla, ugye jelző tábla mögé, és akkor ott várakoztam egy ideig, akkor láttam, hogy ő elfordult, és akkor gyorsan csináltam jó pár fölvételt, nem is mentem én addig a emberig, aki megkölt van, hogy engedjem. És akkor, ahogy visszafelé ugye indultam, az ember kérdezte, hogy ez a rendőr, ugye, hogy na, mit mondott? És akkor én mondtam, hogy magának teljesen igaza volt, hogy ezt nem szabad. Na, mondtam, persze, köszönöm szépen, és nekem megvolt a nagyszerű fölvételem, ugye, amit kiállításon is használtam, meg könyvbe is megjelent, ugye, a Végél László Exterritorium könyvébe, ahol sok-sok háborús fotón megjelent.
1: És egyébként a család hogy fogadta ezeket a veszélyes helyzeteket, valamilyen szinten hozzászoktak?
0: Hát igen, ez egy szerencsés körülmény, mert ugye a későbbi háborús tüntetős időszakban, ez már 2000-ről beszélek,

amikor az a nagy belgrádi október 5-e tüntetés volt, ott már az élettársammal, újságíróval, Németh Zoltánnal mentünk munkafeladatra, ahol egy hatalmas tömeg volt. Én ott rekedtem valahol a Kupstina bejáratánál, ahol ugye azok a lovak vannak, és fölnyomott a tömeg egész majdnem az ajtóig, ahol azt vettem észre, hogy én nagyon rossz helyen állok, mert oda nyomtak a lépcső tetején, úgymond a hátam mögött volt egy ilyen szakadék, vagyis egy nagy, ugye, hogy mondják, hát magasan voltam, és ha valaki meglök, én ott lezuhanok, ugye, hátra. Hát nagyon görcsösen kapaszkodtam ott az emberekbe, hogy nehogy leessek. Az történt, hogy oda dobták a könnygázt. És az a könnygáz olyan szörnyű, hogy megbénítsa teljesen a légutakat, hogy egyszerűen nem lehet belélegezni. De a könnyek, meg minden, azok folynak, csak úgy folynak, és én abban a pillanatban ott álltam fönt, és folyt a könnyem, nem kaptam a levegőt, egy pillanatban gondoltam, most fogok oda leesni, és akkor valahonnan, én erre nem emlékszek pontosan, hogy hogy történt, de tudom csak, hogy megragadott a Zoli engem valahogy a vállamnál, és kicsupált abból a nagy tömegből, és húzott, engem vonszolt, valahogy levitt valamilyen kúthoz, ott közelbe volt valami kút, és gyorsan ugye megmosakodtam. De az a szörnyű érzés, hogy ott fogok megfulladni, az nagyon rossz volt, és azóta is valahogy a tömegektől eléggé, szóval megmaradt bennem ez a trauma, hogy tömegekben nem nagyon szerettem bemenni, pedig nagyon sokszor kellett, úgyhogy például amikor az újévi műsort fényképeztük, sok-sok éven keresztül fölmásztunk a Tanócsics palotára, de át kellett verekednünk egy hatalmas nagy tömegen, ugye, hogy oda eljussunk, és akkor megtörtént az is, hogy az állványom ott maradt annak a nagy tömeg között. Nem bírtam kihúzni, egyszerűen nem bírtam. Annyira összeszorítottak meg. Szóval voltak ilyen eléggé rossz emlékeim a tömegekről.

Tisztelt hallgatóink, Önök a Portré című műsorunkat hallották, melyben Dávid Csilla fotóriporterrel beszélgettünk. A beszélgetés második részét jövő héten hallhatják. Köszönni a figyelmüket Komáromi Dúra. Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádiót.

0: 16 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad. Fogalmazott Alexander Vučić államfő. A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon lezárja a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente. Szerbia teljes mértékben végrehajtja a Velencei Bizottság igazságügyi törvényekre vonatkozó ajánlásait, közölte Nemanja Starović, európai integrációs miniszter. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a kérdést várhatóan a hónap végéig a parlamenti ülésen is megvitatják. Az Európai Bizottság elvárja, hogy Szerbia maradéktalanul végrehajtsa a Velencei Bizottság igazságügyi törvényekkel kapcsolatos ajánlásait. Az ehhez szükséges lépéseket már azelőtt elfogadták, hogy április 24-én megérkezett volna a Velencei Bizottság szakértői véleménye, és minden ajánlást teljes mértékben be fognak tartani, bármilyenek is legyenek azok, nyilatkozta Starović. Sajtóhírek szerint a rendőrség egy 15 éves fiút és egy 17 éves lányt keres, akik szerdán Újvidéken tűntek el. A kiskorúak szerdán az iskolai órákat követően nem értek haza. Az érintett családok arra kérték a polgárokat, hogy esetleges információikat jelezzék a rendőrségnek. Egyes állítások szerint a gyerekeket Indzsia közelében látták. Donald Trump amerikai elnök a kongresszusnak küldött levelében megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Az elnök azután fordult a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és ezt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra gyakorolt nyomás megszüntetésének szándékát nem jelezte. Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére, valamint a tartós béke érdekében tett erőfeszítések dacára az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős, írta az elnök. Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében, jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette 5000 katonát kivon Németországból. Berlin a helyes pályán van ebben a tekintetben, szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg bővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére. Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak, ugyanakkor elmondta, előrelátható volt a kivonás. Üzenete szerint szorosan együttműködnek az amerikaiakkal a közös elrettentésért. Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaiabbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban a nap további részében többnyire derült

0: Idő lesz gyenge széllel. A hőmérséklet éjszaka 11 fok körülére csökken. Holnap a maihoz hasonló, de 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Kettől csütörtökig folytatódik a fölmelegedés, péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 17 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

0: Sportszombat.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez tehát a Sportszombat, május 2-ai adása. Az ügyeletes csapat nevében Antalovics Krisztián üdvözli Önöket. Mai műsorunkban először labdarúgással foglalkozunk, áttekintjük a heti történéseket a Bajnokok Ligájának elődöntőiből, majd szó lesz a május 31-én először megrendezésre kerülő zentai félmaratonról is, de Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszóval is hallhatnak beszélgetést. Egy zeneszám után kezdünk, ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, labdarúgással kezdjük a sportszombatot. Véget ért a Bajnokok Ligája elődöntőjének első két összecsapása. A következő percekben a mérkőzések részleteiről hallhatnak összefoglalót. A Bajnokok Ligájának első elődöntős összecsapása rendkívül gólgazdagra sikeredett, ugyanis 9 találat született a Paris Saint-Germain és a Bayern München küzdelmén. A francia csapat végül 5-4 arányban jobbnak bizonyult. Az első félidőben büntetőből szerezte meg a vezetést a vendég német együttes. A 17. percben Harry Kane állt a labda mögött. Nem sokkal később egyenlítettek a párizsiak Kvaratskhelia révén, majd João Neves találatával átvették a vezetést. Az első félidő hajrájában Olise dolgozta le a bajorok hátrányát, majd a szünet előtt egy kezezés miatt büntetőt rúghatott a PSG, amit Dembélé értékesített, így 3-2 szerepelt az eredményjelzőn a félidőben. A második játékrészt a házigazdák kezdték jobban, Kvaratskhelia és Dembélé is duplázott, így egy pillanatban 5-2-nél úgy tűnt a Bayern egy hatalmas vereségbe szaladhat bele. A 65. és a 68. percben azonban Upamecano majd Luis Diaz góljaival felzárkóztak és 5-4-re szépítettek a németek. A szerda esti összecsapáson az Atletico Madrid és az Arsenal mérte össze erejét. A madridi meccsen a vendégek szerezték meg a vezetést elsőként, Viktor Gyökeres büntetőből az első félidő hajrájában a 44. percben talált be. A második játékrészben egyenlített az Atletico, az 56. percben Julián Álvarez szintén egy 11-est értékesített. A játékvezető a 78. percben újra egy büntetőt fújt be, miután a londoniak közül ezé került a földre, ám a videózást követően visszavonta ítéletét, így a meccs 1-1-es döntetlennel végződött. Az Arsenal támadója Viktor Gyökeres a mérkőzés után értékelt.
1: I think in the first half we controlled the game quite well, I think, and had a few good opportunities to score. Managed to score.
2: Az első félidőben mi irányítottuk a játékot, és ennek meg is született az eredménye, hiszen voltak helyzeteink. Végül pedig megszereztük a vezetést. Úgy gondolom, hogy a második félidőt sokkal jobban kezdte az Atletico, aztán pedig egyenlített. Is. A mérkőzés hajrájában volt még pár helyzetünk, de nem sikerült betalálnunk. Egy kemény összecsapáson vagyunk túl, ebben a stadionban mindig nehéz játszani, de a visszavágó még vár ránk. A második játékrészben igyekeztünk visszaszerezni a meccs elejé lendületet, ami a végére sikerült is. A visszavágón már hazai közönség előtt lépünk pályára, ami biztosan egy plusz löketet ad majd. A legjobbunkat kell nyújtsuk, és biztos vagyok benne, hogy jó eredménnyel zárunk.
0: A Bajnokok Ligája elődöntős visszavágóit jövő héten kedden és szerdán rendezik.

0: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják.
1: Május 31-én megrendezésre kerül az első zentai félmaraton utcai futóverseny. A folytatásban az ötletgazda Nagy Gellért Béla, a szabadkai Spartak atlétája mesél a részletekről, a riporter Szabó András.
2: 19-ben fogalmazódott meg először bennem ez a versenyszervezés, ugyanis elég sok utcai versenyen részt vettem én már, akkor nem csak a pályaversenyzés, hanem így ugye jártam Szerbiát, mentem horvátokhoz is, magyarokhoz is, kicsit Boszniához is, és nekem ez nagyon megtetszett. Csak ugye akkor még ugye tudtam, hogy ez egy nagyon nagy projekt, hogyha ezt valaki szépen meg akarja csinálni, még hogy tényleg azt a minőséget lehozni. Úgyhogy hagytam én még ezt a dolgot, hogy inkább beérjen. Fontos volt számomra az is, hogy ugye elsősorban saját karrier szempontjából még fejlődjek, mert ugye nem voltam egész fiatal, amikor elkezdtem, alapból 23 évesen kezdtem el atlétizálni, szóval itt még akkor már voltam 26-7, szóval itt még fontosnak tartottam nagyon azt, hogy komoly eredményeket szedjek még össze.
3: Kilométergyűjtés is meg ugye tapasztalat,
2: hogy... Persze, hogy lássak többet esetleg, és akkor pont végül is aztán ez vezetett oda, hogy egészen tavaly már egy konkrét terv volt a fejembe, hogy ez hogy kéne. A terv meg volt a fejbe, papírra is vetettem, csak aztán ugye a kivitelezés, hogy ezt hogy szerzem meg a kapcsolatokat, hogy mind már, mert eddig ez az időszak alatt ugye megtaláltam azokat az embereket, akikkel tudnám ezt az egészet kezdeni. Ami a kapcsolatokat illeti, ugye a fő szervezők a másik városokban, másik községben, akik vannak, ők mindig nyitottak az újra. Szóval ők mindig, vannak itt már olyan versenyszervezők, akik már plusz 20 éve, van aki 40 fölött is, például a zombori félmaraton, az már 45. 6. éve, most nem akarok téveszteni. Tehát 40-en fölül éve szervezik, és ezeket az embereket kerestem meg először, mert ők tudnak a legnagyobb segítséget adni. Tehát az, hogy a kapcsolatokat, mert ez annyira aprólékos, annyira részletes. És amikor ővelük egyeztettem itt a környező verseny, szóval ugye a beográdi főszervezőkkel, a zombariakkal, akkor megkaptam az apatiniak támogatását, a szabadkaiét, a becseieket, és akkor aztán először is össze kellett állítani egy csapatot itt zentán, egy kis, de erős csapatot, aki ezt az egészet majd ki tudja vitelezni. De mindenki, akihez hozzáfordultam, az mindenki tudta, hogy nagy projekt, de mindenki örömmel fogadta ezt az ötletet.
3: Ez a kis csapat, hány főre gondoljunk? Tehát 5-10?
2: 3-an vagyunk. 3 erős ember, és hát itt mindenkinek megvan a dolga. Én tudom, hogy mi kell egy futónak pályán belül, teljesen ugye a start

0: attól a célvonalig, hogy mit, hogy mire kell figyelni, tehát ez a pálya legyen gyors, milyen frissítőpontok, hogy már meddig, mi az, aminek örül egy futó, stb. És aztán ugye a csapatban, ugye, akik még kiegészítik a csapatot, ugye másik része inkább intézi a médiát, vagy jobban odafigyel a klubok csatlakoztatására, tehát a volontőrök szerzésére, promotálja a versenyt, vonza ide a futókat, valaki pedig az engedélyekben, szóval bizonyos ajtókat kinyit, ahol jobban jártas. Szóval ami inkább az ő hatáskörre, mindenkinek valójában megvan a saját dolga, hogy mit intéz. Valójában tudunk mindenről, minden információt átadunk egymásnak, viszont azért mindenkinek nagyjából megvan lassan, hogy ki mit csinál.
1: És akkor még nem mondtuk el, mikor lesz a dátum, a nagy nap?
0: Ez 2026. május 31. gyönyörű vasárnapi nap, és 11-kor van a start. A Trkapont.rs oldalán még május 22-ig tudnak nevezni. Hivatalosan abban az esetben teljes a startcsomag. A verseny napjára is lesznek minden távra startszámok, viszont korlátozottan, és akkor sajnos nem tudjuk a teljes csomagot adni, mivel ugye nem tudjuk, hogy számítunk elég nevezőre.
1: És akkor mik a távok? Ugye mondtuk, hogy zentei félmaraton az első, tehát akkor a félmaratoni táv az biztos.
0: Igen, és a kísérő távai pedig a 10 és az 5 kilométer. Illetve egy gyerekversenyt is rendezünk, ami egy ilyen szélesebb korosztályra lesz szétosztva, egy jelképes futás inkább. Szóval, hogy nem kimondottan gyermekek közötti verseny, hanem inkább ilyen jelképes futást.
1: És az útvonal akkor gondolom, hogy már megvan.
0: Igen, az útvonalunk már biztos, hogy megvan. Ezt egy 2 hete mérték le hivatalosan. Megkaptuk a Világatletika Szövetség általi hitelesítést, ami azt jelenti, hogy 5 évig a pályánk nemzetközileg elismert minden táv. Tehát bármilyen eredményt, amit elérnek, ugye az pontos, hivatalos, és akár tudnak vele tovább lépni, hogy egy komolyabb atléta futna meg egy időt, egy utcai versenyhez, akkor ezt az időt elfogadják, mert ez a pálya hivatalos. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly alap, így rögtön. Ez nagyon sok helyen különben még nincs így hitelesítve, de mi szerettünk volna ezt mindjárt az elején, ezt is így úgy is beszéltük, hogy ez a zentai félmaraton és azon belül minden a minőségre alapul. Szóval, hogy első versenyként próbálunk rögtön egy jó minőséget is lehozni.
1: Nagy szó, hogy tényleg hivatalosan bemért pályát, tehát igen. Ezt hogy sikerült elérni?
0: Itt is a kapcsolat, ugye, az Apatini főszervező, hát ő most már 30 éve közel szervez, egyébként régebben pedig egy nagyon nagy maratoni futó volt. Ő is pontosan futással foglalkozott, és így utána rögtön a karrierje után ezzel foglalkozott, meg közben is. És őtől lekaptam Borut Podgornik, ő egy szlovén volt atléta, illetve hivatalos pályamérő, és őt hívtuk meg erre, mert ő csinálja ezeket a hivatalos méréseket, és akkor a feleségével, aki pedig ötszörös világbajnokságon részt vett futóhölgy, illetve 3-szor járta meg az olimpiát. És amikor ők eljöttek ide, akkor az nekem még nagyobb hatalmas élmény volt, és akkor hogy, pláne, hogy ők hitelesítették le a pályát, ilyen magas rangú emberek így a futásba, szóval ez még nagyobb plusz dobott az egész dologra. Ezáltal tudtam, tehát az Apatini főszervezőt is, hogy említem a kapcsolatot, úgy tudtunk leggyorsabb időben és a biztosra menni vele.
1: Mi maradt még hátra? Van-e még olyan, amit intézni kell? Az előkészületek hol tartanak?
0: Hamarosan közzétesszük a hivatalos útvonalat, hogy a város, illetve a versenyzők úgy az itt lakók fel tudjanak rá készülni, ugyanis 3-4 órára ez a kör bezárul, és hát jelenleg az érmeket már nagyba gyártsák, nagyon szép érmeink lesznek, különleges érmeink lesznek, minden, ami zenta, szóval teljes mértékben arra alapoztunk, úgy színekbe, úgy az ábrákkal, szóval én már nagyon várom. Eközben kategória díjazás is lesz, 9 kategória női férfi mindegyik távon, az azt jelenti, hogy 15 évtől plusz 80-ig. szóval mindenkinek lesz esélye. Azok vannak készülőbe verseny után minden futó egy tál bőséges babot, tehát az jár a startcsomagba, egy tál bőséges bab, illetve járni fog sör, illetve frissítő pontokon banán, narancs, alma, bent a célvonalban víz, ugyanúgy szintén itt is fogyaszthatnak majd gyümölcsöket, illetve nagyon megemlíteném még egy offline zónát, ami itt lesz szintén felállítva a parkba, itt 9 féle játék lesz, és teljesen ingyenes. Olyan családoknak, akik nem futnának, esetleg csak kijönnének megnézni. Itt egész kicsi gyermekektől az idősebb korosztályig széles körülben lesznek csapatjátékok, egyéni játékok, magyar szernyelvű animátorokkal, és ugye említettem, hogy teljesen ingyenes és nagyon szórakoztató. Szóval, hogy azok a családok is, akik kijönnek, azok is jól fogják magukat érezni. Illetve maga a verseny is kétnyelvű lesz, szóval, hogy magyar és szerb bemondók lesznek. De azon kívül folyamatosan jövünk a konkrét dolgokkal. Az Ultran Zent a Facebook oldalon minden elérhető, mindent megosztunk, illetve a Zen Polo Marathon az Instagramon is folyamatosan a konkrét dolgokat megosztjuk, és folyamatosan még ez egyidőleg csinálunk mindent, szóval, hogy folyamatos szervezés van. Nincs megállás teljesen a verseny napjáig.
1: Mik a további tervek, úgy mondom, tehát hogy most akkor meg lesz az első, és akkor ez gondolom nem jegelitek a témát, hanem akkor gyakorlatilag kezditek a következő.
0: Ahogy lemegy a verseny, egy pár nap szünet után aztán újra elővesszük a kalendáriumot, és akkor a jövő évi dátumot is már ugye nem hiszem, hogy sok eltérés lesz, valószínűleg, hogy május végén fog általában történni a verseny, ebbe a periódusba fogunk mozogni előre-hátra, és hát igen, itt egy pici pihenés jön közvetlen a verseny után, de aztán újból annyival, hogy lehet, hogy egy kicsit könnyebb lesz majd a másodikat megszervezni, ugyanis már a meglévő kapcsolatokból már könnyebb táplálkozni a következő versenyre.

0: Kedves hallgatóink, önök a sportműsort hallgatják, a következőkben pedig Gyurta Dániellel a 2012-es évi londoni nyári olimpia 200 méteres férfi mellúszásának aranyérmesével, valamint háromszoros világ és kétszeres Európa bajnokkal hallhatnak beszélgetést, aki a közelmúltban a 20 év az öt karika körül sport és diplomácia mesterfokon című est vendége volt a vajdasági Matthias Corvinus Collegium szabadkai központjában. A sportlegendával az előadást követően Kis Tamás kollégánk készített interjút.
1: Gyurta Dániel már 15 évesen helyet követelt magának a nemzetközi élmezőnyben. A 2004-es aténi olimpián ezüstérmet szerzett. Az áttörést a 2009-es római világbajnokság hozta meg a számára, ahol egyetlen század másodperccel győzött, majd éveken át a világ élvonalába tartozott, három világbajnoki címet gyűjtve. Pályafutása legnagyobb sikere a londoni olimpia volt, ahol 200 méter mellen világrekorddal lett világbajnok. Gyurta Dániát pályafutása magaslatairól és mélységeiről, a siker érdekében meghozott áldozatokról, a sportolói gondolkodásmódról, az olimpiai mozgalom jövőjéről és a Nemzetközi Cságán Szövetségben betöltött szerepéről kérdeztük. 2004-ben ezüstérmet szerzett az aténi olimpián, ma 8 év múlva sikerült Londonban aranyérmet nyernie. Akkor extázist, vagy inkább megkönnyebbülést érzette? Vissza tud emlékezni arra, hogy akkor mi járt a fejében?
2: Azt tudnám mondani, hogy egy beteljesülés, hogy amit el szerettem volna érni, amit kitűztem magam elé célt, ami miatt napi szinten jártunk az edzésekre, hogy egy olimpián a dobogó legfelső fokán tudjak állni, és a himnuszomat tudjam hallgatni, az ott megtörtént, és valósággá vált. Aténban már közel voltam hozzá, már ott voltam a dobogón, ott voltam a második helyen, de egy sportoló az mindig győzni akar. És talán az a fajta győzelem, ami ott akkor megtörtént velem, az visszajelezte azt, hogy jó volt, amit csináltam, és beteljesült az álom, amit hajszoltam gyerekkorom óta.
1: Ennyi év távlatából a világcsúcs mit jelent az ön számára? Ez így beépül az ember identitásába? Gyakran gondol-e arra, hogy mégiscsak világcsúcsot úszott?
2: Fő célom az volt, hogy győzzek. Az, hogy ezt világcsúccsal sikerült megnyernem, vagy világcsúcs kellett hozzá, hogy győzni tudjak. Ez egy plusz dolog, amit át tudtam akkor élni. Nagyon jó érzés, és nagyon fontos volt számomra az, hogy világcsúcsot is tudtam dönteni. Habár egyébként nagyon érdekes az az évem, nekem néhány hónappal később az a világcsúcs meg is dőlt. Egy japán versenyző megdöntötte, de hát ugye szokták mondani, hogy a világcsúcsok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Tehát nem tartottam olyan sokáig azt a világrekordot, aztán utána pár évvel később ismételten vissza tudtam szerezni. De az, hogy világcsúcsot döntöttem, ez külön egy plusz cél, amit el tudtam érni a pályafutásom során.
1: Mely időszakot tartja például pályafutása legnehezebb időszakának? Van olyan verseny például, amit ma már másképp csinálna?
2: Egy nagyon nehéz időszakom volt a 2004-es atheni olimpiát követően. Ott volt egy 5 év, amikor egy elég komoly mélypontra kerültem. 2004 és 2009 között nem is álltam dobogón világversenyen. És az az 5 évet tartom annak, ami a legnehezebb volt a pályafutásom során.
1: Egy-egy világverseny előtt hogyan tudta kezelni a mentális terhet, vagy egyáltalán hogy kell elképzelni egy sportoló agyát, miben más az átlagemberhez képest egy profi sportolónak a mentális állapot?
2: Én azt szoktam erre mondani, hogy szerintem az egy nagyon egészséges magabiztosságot kell, hogy adjon egy versenyző számára, hogyha felkészülése jól sikerült. És én mindig úgy készültem, nekem mindig az volt a fő célom, hogy minden edzésen lehetőleg, természetesen lehetőleg, a legtöbbet ki tudjam hozni magamból. Még akkor is, hogyha esetleg holtponton van, nem megy úgy, fáradtabb vagyok, telítődtem már, stb. De akkor is valamit tudjak hasznosítani azon az edzésen. És hogyha ezt 4 éven keresztül a lehető legmagasabb szinten tudom csinálni, akkor az adja meg a legnagyobb magabiztosságot egy versenyző számára, hogy mindent megtettem. És ha esetleg nem sikerül, akkor is mindent megtettem, tehát hogy nem azon fog múlni, és ezzel próbáltam magam mindig motiválni, hogy, és ezért is voltam maximalista az edzéseken, hogy tudtam azt, hogy ha egy edzésen nem úgy fogok teljesíteni, nem úgy teljesítettem, és ebből rendszer válik, akkor utána nyilván a verseny közelettével az a magabiztosság az elszáll, hiszen tudom, hogy ott hibáztam, ott nem úgy teljesítettem, nem mentem le edzésre, fáradtabb voltam, stb. Ezt a luxust nem engedtem meg magamnak. hiszen tudtam, hogy az ellenfelém se fogják megadni nekem azt a pici előnyt, hogy én most akkor nem menjek le egy edzésre. És ez adta meg nekem a magabiztosságot, hogy maximalistaként a lehető legmagasabb szinten át tudtam menni.
1: A magánéletet hogyan tudta összeegyeztetni a profi pályafutásra? Ugye sikereket látjuk, viszont a meghozott áldozatokat kevésbé. Tehát milyen személyes áldozatokat kellett például meghozni annak érdekében, hogy sikerrel tudjon szerepelni ezeken a világversenyeken?
2: Igen, hát gyerekként, fiatalként azért úgy készülni, hogy heti 10 edzésem van, hogy amikor az osztálytársaim, velem egyidős fiatalok, fiúk, lányok bulizni mennek, fesztiválra mennek, születésnapra mennek, elmennek nyaralni. Nekem az az időszak az azzal telt, hogy edzés, edzőtábor, pihenés. És rengeteg lemondás, tehát amikor tényleg az ember szívesen elment volna egy-egy külföldi útra barátaival, de tudtam, hogy nem mehetek, nem hagyhatok ki edzést, mert az előnyt adok az ellenfeleimnek, akkor azok a tized másodpercek, század másodpercek, azok nem az én oldalamra fognak majd elbillenni, hanem lehet az ellenfeleimre. És ezek azok a lemondások gyakorlatilag 13 éves koromtól egészen 28 éves koromig, amit nagyon szigorúan be kellett tartanom. Persze nekünk is voltak pihenő időszakok, nyáron egy 3 hetes időszak, volt egy 4 hetes időszak, volt nekünk is olyan karácsonyi időszak, amikor néhány napot, néhány hetet ki tudtunk venni, és tudtunk pihenni, és tudtunk menni a családdal valóban nyaralni, de volt olyan is, amikor 24-én, szenteste előtt néhány órával edzésre kellett menni, mert olyan volt a felkészülési időszak, hogy le kellett menni. És 27-én már ismét le kellett menni, és a szilveszteri családi ünneplésre is az edzésről mentünk az öcsémmel. Voltak ilyen időszakok is, de tudtuk, hogy ez kell hozzá. Tudtam, hogy ez kell hozzá, hogyha esélyt szeretnék magamnak arra, hogy fel tudjam menni a versenyt a világ legjobbjaival.
1: Hogyan látja a magyar úszók jelenlegi helyzetét és a magyar úszósport jövőjét?
2: Én azt gondolom, hogy a magyar úszás egy kiváltságos helyzetben van, hiszen rengeteg olyan tehetséges fiatal edző van, rengeteg olyan tehetséges fiatal versenyző van, akik úgy nőnek föl, hogy látják maguk előtt azt, hogy az előttük lévő generáció az mit csinál, el tudják lesni azokat a dolgokat, amiket a profi versenyzők csinálnak, és az edzőkkel is ugyanez a helyzet. Amikor én lementem 9-10 évesen a Komjádi úszodába, láttam magam előtt azt, hogy Rózsa Norbert hogy készül és hogy edz. Amikor Kós Hubi vagy Milák Kristóf volt gyerek, akkor ők úgy nőttek föl, hogy minket néztek az úszodába. Engem, Cselacit, Hosszú Katinkát. És a mostani generáció meg úgy megy le az úszodába, hogy nézi Kós Hubit és nézi Milák Kristófot. Tehát, hogy ez a folyamatos egyik generáció, a következő generációnak adja át a stafétát. Ez megvan. És az edzőknél is ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha az úszást kérdezi, akkor én azt tudom mondani, hogy kiváltságos helyzetben van, rengeteg úszodánk van. Minden régióban egy úszoda, minden gyereknek meg kell tanulnia úszni, ugye minden gyermek tanuljon meg úszni programban. Nem lesz mindenkiből nyilván olimpikon, de az úszás és a sportnak a megtanítása, megtanulása, az úszás egy alapsportákként kezelése egy nagyon fontos identitás lerakása a fiatal generációnak. Úgyhogy ebbe bízunk, hogy ez a fajta folytonosság ez megmarad a következő generációkban is. Én egész életemben mindig is igyekeztem követni azokat a sportágakat, azokat a olimpiai programon lévő sportokat, amik különlegesek számomra, és a judo, a cselgáncs az ugyanúgy egy nagyon szívemhez közel álló sportág. És a Nemzetközi Judo Szövetség elnöke Máriusz Vizer úr adta meg nekem ezt a kitüntetést, hogy a Nemzetközi Judo Élet nagykövete lehetek, ami nagyon fontos megtiszteltetés számomra, és gyakorlatilag a fiatalok edukálása, a fiatalok bevonása az olimpiai mozgalomban, az, hogy ez a harc, ami folyik a fiatalok figyelméért, hogy a telefonok, a kütyük, a social media, a különböző játékkonzolok hogyan veszik el a sporttól a fiatalok figyelmét, ebben próbálunk ellensúlyozni. És a Nemzetközi Judo Szövetség nagyköveti kinevezése az erről szól, hogy bizony a fiatalokat visszatéríteni abba a világba, amit a sport tud nekik megadni. Én úgy gondolom, hogy az olimpiai mozgalom az mindig is független volt a politikától, hiszen látjuk azt, hogy régen a háborúk is az olimpiai ideje alatt szüneteltek, és az egész olimpiai mozgalom az mindig is független volt, és független is kell, hogy maradjon a nagy nemzetközi politikától, és nekünk nagyon fontos az, hogy ezt igyekezzünk erre felhívni a figyelmet a világsport vezetői számára.

0: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják.
1: Kedves hallgatóink, továbbra is úszással folytatjuk sportműsorunkat. Az Újvidéki Vojvodina úszóklubnak több sikeres tagja volt a történelme során, ilyen például az olimpikon Szilágyi Csaba vagy az Európa-bajnok Szabó Szebasztián. Minden esély megvan rá, hogy a sor Boszáncsics Nesztor nevével folytatódjon, hiszen a fiatal sportoló már több korosztályos országos csúcsot is megdöntött. Vele készített riportot tévés kollégánk Szakács Áron.
2: Boszáncsics Nesztor úszó, zenész és kiváló diák. Az újvidéki Szvetozár Márkovics gimnázium első osztályába jár, de mellette a zeneiskolában szaxofon szakos és úszóként több korosztályos országos csúcs, valamint közel 200 érem tulajdonosa.
3: Hogy emlékszel vissza az első találkozásodra a medencével? Hogy kezdtél úszni?
4: Az első edzőm, én először, amikor jöttem apámmal, kezdtem úszni, így ilyen program volt, hogy apukámmal mentem. És az első edzőm, tudom, hogy mindig mesélték, hogy a kezemet és a lábamat elvette, és bedobott a vízbe, mert én régen nagyon féltem a víztől, de amikor bedobott, és elkezdtem jól érezni magam, és akkor lassan az a szeretet a medencéhez nőtt, és most itt vagyunk. Kezdetben csak az a szeretet volt, ami miatt én úsztam, de később már, amikor láttam, hogy nagyon jól megy, akkor valahogy beleszerettem az egész, hogy mondjam, nehézségbe, meg abba, hogy jó eredményeket érek el a versenyeken, és akkor csak tovább mentem.
3: Hogy választottátok ki az edzőid az úszásnemet? Gondolom, először meg kellett tanulni mindegyik úszásnemben szabályosan úszni, és aztán kiválasztani, melyiket választottátok, és miért?
4: Most 400, 800, meg 1500 gyorsat úszok. Régen ez nem volt így, régen hátat úsztam jobban, de valahogy az idő során, hogy

0: nőttem, meg ahogy így fejlődtem. Észrevettük, hogy nagyon jó kitartásom van, és hogy nagyon jó bírom ezeket a 400-800, 1500 gyorsot, és akkor csak folytattuk ebben.
1: Ezekben a hosszabb távokban azt mondják, hogy ugyanannyira fontos fejben is ott lenni, mint fizikailag. Ez az, ami tetszik neked, hogy mentálisan talán stabilabb vagy, mint azok, akik rövidebb távokat visznek?
0: Hát persze, ez így mentálisan nehezebb sokkal, de én jobban szeretem, nem szeretem, hogy nagyon gyorsan befejeződjön az úszás, azért, mert akkor olyan érzésem van, hogy az egész edzés valahogy volt értelme neki, mert 15 percig úszni az elég sok, és elég nehéz az egy perchez képest, ami például egy százas.
1: Ugye, hogy mondtad, 15 percig kell úsznod, ez az idő alatt be is kell osztani az erődet. Ezzel hogy boldogulsz?
0: Hát ez nagyon nehéz, vannak olyan pillanatok, amikor nem megy, de amikor összeszedem magam is minden úgy esik ki, ahogy kéne, akkor nagyon jól érzem magam, amikor megteszem.
1: Versenyhelyzetekben hogy reagálsz? Akkor ugye fennáll annak a veszélye, hogy az ellenfelek elhúznak, és gyorsabban úszol esetleg, mint ami a kívánt tempó.
0: Igen, ez az egyik legnagyobb probléma ilyen 1500-800 gyorsban, de valahogy én próbálkozok arra, hogy mindig az én tempómmal úszak, azt csináljam, amit én megbeszéltem az én edzőmmel, és valahogy mindig csak arra fókuszálok, hogy mit mondott az edzőm.
1: Említetted, hogy nagyon megszeretted már korán a versenyzést is. Össze tudod egyáltalán számolni, hogy hány érmed van, hol tartod ezeket ott?
0: Nagyon sok érmem van. Még régen vett az apukám, amikor, meg az anyukám persze, amikor kicsi voltam, vettek ilyen kettő éremtartót, amin azt írja, hogy swimming, és az most az egész ki van töltve, szóval nem is bírom megszámolni, hogy mennyi van.
1: És van-e esetleg olyan sikered, amire legszívesebben emlékszel? Mit tartasz? Nem csak feltétlenül a legnagyobb sikernek, hanem ami a legnagyobb eredmény volt.
0: Hát mondhatom, hogy az a 800 gyors 2024-ben szerintem. Akkor Kragujevacban volt az országi verseny, és a medence túl hideg volt, mert a Kragujevacban az emberek, akik vigyáznak a medencére, nem jól csinálták meg, túl későn tették bele a vizet, és akkor nem volt biztos, hogy egyáltalán lesz az a verseny, de valahogy az egész mentális küzdés után én az országi legjobb időt elúsztam, és akkor ez az egyik legnagyobb eredmény, meg a legbüszkébb vagyok erre az eredményre.
1: Tavaly részt vettél az Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokon Skopjében. Ez milyen élmény volt a válogatott tagjaként egy ekkora nemzetközi versenyen részt
0: venni? Nagyon jó élmény volt, nagyon sok új embert ismertem meg új országokból. Nagyon tetszett, nagyon jó volt a barátkozás, sok új sport Szerbiából, akivel beszélgettem, és nagyon jó úszás volt.
1: Tavaly fejezted ugye az általános iskolát, és évfolyam első lettél a Szonya Marinkovics általános iskolában, ahol korábban 15 évvel fordult elő az, hogy a magyar tagozatból lesz valaki az évfolyam első. Hogy tudtad összeegyeztetni a tanáraiddal azt, hogy neked ennyi edzésed van, és egyáltalán a tanulásra hogy maradt idő?
0: Hát az általános iskolában a tanárok, meg az igazgató, meg mindenki nagyon segített abba, hogy én bírjak nagyon sokat edzeni. Háromszor hetente volt két tréningem naponta. Valahogy a tanárok mindig, amikor iskolában is voltam, akkor is adtak esélyt, hogy feleljek, meg hogy későbbre megtanuljam, mert nem voltam itt. Mindig valahogy megértették azt, hogy nekem milyen fontos ez az úszás.
1: Épp olyan első nem lehet valaki csak akkor, hogyha jó sportoló, hanem versenyekre is kell járni. Te milyen tantárgyakból jártál versenyekre?
0: Nagyon sok tantárgy volt. Volt matematika, kémia, szerb volt, informatika, ilyen programozási verseny drónokkal.
1: Hogy tudtad beosztani az idődet?
0: Csak az a akarat, hogy én azt mindet megbírom csinálni, az a gondolkodásmód, az segített nekem.
1: Mindemellett, hogy jó tanuló voltál és vagy, és úszol, zeneiskolába is jársz. Hogy kezdődött a zenével való ismerkedésed így az úszás mellett, és milyen hangszert választ?
0: Hát igen, nekem ez a zeneiskola úgy kezdődött, hogy én akartam megtanulni valamilyen instrumentet, valamilyen hangszert játszani. Az először a hegedű volt az egyik barátom.

0: Az általános iskolából hegedűzött, és akkor valahogy nagyon jó érzés volt őt hallgatni, és akkor én is azt akartam csinálni, de azt mondták, hogy jobb képességem van szaxofonra, amit most is játszok, és valahogy, ahogy hallgattam a szaxofont, beleszerettem ebbe, és most úgy fejeződött a sztori.
1: Ugye van egy párhuzam az úszás és a szaxofon között, hogy mind a kettő az jó tüdőkapacitás kell. Te ennek érzed az előnyét?
0: Hát igen, igen, nagyon sokan azt mondják, hogy ez előny. Most kevesen tudják, hogy nekem régen, amikor kicsi voltam, ilyen 10 éves korig asztmám is volt, és akkor ez ilyen kérdés volt, hogy én ezt az úszást tovább bírom folytatni, meg a szaxofont, de most már olyan problémáim nincsenek, és nagyon büszke vagyok, hogy most már bírom mind a kettőt csinálni egész kapacitásba.
1: Közben gimnazista lettél, középiskolás. Ezt a váltást hogy sikerült áthidalni? Új iskola, új igazgató, új tanárok?
0: Gimnázium is ugyanúgy, mint az általános iskola, nagyon segít az edzésekbe, az osztályfőnök nagyon megértő az egész programommal, az tanárok is mindig szeretnének segíteni nekem, ahogy csak bírnak. Ha kell pótóra, pótórát tartanak. Az új barátaim nagyon megértőek az úszással, hogy nem bírok mindig ott lenni az iskolából, valamikor cseszegetnek, hogy ők ott vannak, én pedig nem, és akkor nekem könnyebb, de hát ez van.
1: Hány edzésed van egy héten, és ez hogyan változik annak függvényében, hogy épp versenyre készülsz?
0: Hetente 9-szer van úszás, 2-szer naponta, vasárnap nem úszunk. Amikor versenyek vannak, akkor egy picit kevesebbet úszunk, valamikor nincs is 9, hanem ilyen 5-6 edzés, és akkor most az a fontos, hogy én hiszek az én edzőmnek, hogy ő nekem mit mond, és hogy reméljük, hogy minden jó lesz.
1: Visszatérve arra, hogy hosszabb távokat úszol, ehhez megfelelő körülmények is kellenek. Ilyen szempontból milyenek a felkészülés feltételei itt a Vojvodinában?
0: A Vojvodinában, itt Újvidéken jó, nem mondhatom, hogy rossz, vannak terminek, van képesség rá, hogy 2-szer is naponta úszunk, de nagyon sajnálom, mert vannak olyan részek itt Vajdaságban is, ahol az emberek nem bírnak nagyon úszni. Például nagybecskerekiek jönnek ide hozzánk, Becsén valamikor becsukják a medencét, és akkor ott se lehetnek versenyek, és akkor ez egy picit ilyen rossz érzés, hogy valaki, én például bírok edzeni, de valaki, aki akarna vagy szeretne edzeni, az nem bír.
1: Az idei évre mik a legnagyobb terveid, milyen versenyek várnak rád?
0: Van ez az európai European Junior Championship, erre mi készülünk most. Van ilyen norma, amit ki kell május 30-áig úszni. Majd menni fogunk versenyre, azt majd meglássuk. Hát ez a legnagyobb verseny, amire készülünk ebben az évben, igen.
1: Voltál már korosztályos Európa-bajnokságon máskor is?
0: Hát voltam ezen az európai EOFON, ami volt Skopjeban, de azelőtt nem voltam ilyen európai versenyeken, nem.
1: Hogy áll a formád a felkészülés szempontjából? Hogy látod, hogy mennyire lesz nehéz megúszni a normát?
0: Én mindig azt mondom, hogy nehéz, de valahogy mindig próbálom magamnak mondani, hogy mindig kész vagyok, készen állok rá, és valahogy pozitív vagyok ebben a szempontban.
1: Komolyan gondolod az úszást, az most már látszik. Hol képzeled el magad? Mi lenne az a legmagasabb siker, amivel elégedett lennél, és nyugodtan fejeznéd be a pályafutásodat majd egyszer?
0: Valamilyen olimpiai játékok, ilyen aranyérmek, meg ilyen világi rekordok, meg ilyen dolgok.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Sportszombat e-heti adásába. Az ügyeletes csapat nevében köszöni a figyelmet és szép hétvégét kíván a szerkesztő Antalovics Krisztián.

0: 17 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Hétfőn folytatódik a NISZ cég elodásáról szóló egyeztetés a magyar féllel. A folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alekszandr Vučić államfő. A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon lezárja a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente. Szerbia teljes mértékben végrehajtja a Velencei Bizottság igazságügyi törvényekre vonatkozó ajánlásait, közölte Nemanja Starović, európai integrációs miniszter. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a kérdést várhatóan a hónap végéig a parlamenti ülésen is megvitatják. Az Európai Bizottság elvárja, hogy Szerbia maradéktalanul végrehajtsa a Velencei Bizottság igazságügyi törvényekkel kapcsolatos ajánlásait. Az ehhez szükséges lépéseket már azelőtt elfogadták, hogy április 24-én megérkezett volna a Velencei Bizottság szakértői véleménye. És minden ajánlást teljes mértékben be fognak tartani, bármilyenek is legyenek azok, nyilatkozta Starović. Sajtóhírek szerint a rendőrség egy 15 éves fiút és egy 17 éves lányt keres, akik szerdán Újvidéken tűntek el. A kiskorúak szerdán az iskolai órákat követően nem értek haza. Az érintett családok arra kérték a polgárokat, hogy esetleges információikat jelezzék a rendőrségnek. Egyes állítások szerint a gyermekeket India közelében látták. A pekingi kereskedelmi tárca megtiltotta, hogy bármely jogi személy alkalmazkodjon azon amerikai szankciókhoz, amelyeket 5 kínai kőolajfinomító ellen vezettek be. Washington szerint az említett üzemek iráni kőolajat vásároltak. Az amerikai kormányzat kiemelte, hogy a kínai cégek több milliárd dollár értékben importáltak iráni energiahordozót. A Trump kormányzat egyik célja, hogy a tengeri blokkáddal leállítsa Teherán külföldről származó bevételeit. Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében, jelentette ki Boris Pistorius, német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette 5000 katonát kivon Németországból. Berlin a helyes pályán van ebben a tekintetben, szögezte le a miniszter. Utalva a német hadsereg bővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére. Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Németországnak közös katonai érdekei vannak, ugyanakkor elmondta, előrelátható volt a kivonás. Üzenete szerint szorosan együttműködnek az amerikaiakkal a közös elrettentésért. Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaiabbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transatlanti jellegét.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban a nap további részében többnyire derült idő lesz gyenge széllel. A hőmérséklet éjszaka 11 fok körülire csökken. Holnap a maihoz hasonló, de 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. 2-től csütörtökig folytatódik a fölmelegedés, péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 18 óra 30 perckor jelentkezünk az esti híradóban.
2: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.

Köszöntöm a térerő hallgatóit, a lendvai, temesvári, kolozsvári és marosvásárhelyi közreműködő kollégáink nevében is. A Kárpát-medencei rádióstúdiók eheti magazinműsora az Újvidéki Rádióban készült. Én Mikes Imre vagyok. Jó vételt az adáshoz! Műsorunkban hallhatnak arról, hogy Sepsiszentgyörgyön megkezdődött a Szent György napok eseménysorozat. Mózsián tartották meg az idén a 30. vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóját. Kisiratoson nagyszabású ünnepség keretében köszöntötték 100. születésnapján Benedek Sándor tanárbácsit. Háromnapos lovastábor szerveztek Muravidéken. A Kolozsvári Erdélyi Kárpát Egyesület idén is megszervezi a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrát. Témáink ezek lesznek. Ha tehetik, tartsanak velünk. Legyen közös a térerőnk.

0: A korábbi évekhez képest szerényebb költségvetéssel, de változatos és közösségközpontú program kínálattal kezdődött meg a Szent György napok eseménysorozat Sepsi Szent Györgyön. A szervezők célja, hogy a visszafogottabb anyagi keretek ellenére is tartalmas és minden korosztály számára vonzó programot kínáljanak. Ennek jegyében kiemelt szerepet kapnak a kulturális események, színházi előadások, valamint a helyi értékeket bemutató kezdeményezések. A szervezők szerint az idei koncepció egyfajta visszatérés a fesztivál gyökereihez. A hangsúly a közösség építésen, a helyi tehetségek bemutatásán és az együtt megélt élményeken van. Erdély Andrással, a Szent György napok sajtófelelősével Kurta Kinga, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélget.
1: Ez egy teljes értékű Szent György nap lesz, illetve hát már folyik, minden hagyományos jellemzőjével lesz itt egy csak kétnapos kulturális hét, ugye ott vagyunk szokva, hogy a kulturális hét a Szent György napokon az 10-12 napig tart, és itt ebbe táncszínház, mozgásszínház, bábszínház, előadások, a legkülönbözőbb műfajú koncertek, író-olvasó találkozók, ádlánc, könyvbemutatók, kiállítás, megnyitók, filmvetítések, és lesz a háromnapos fesztivál hétvége, kézműves vásárral, gyermekvárossal, az ifjúságbálisával, közösségi színpaddal, borudvallal, utcazenével, minden.
2: Sokkal kevesebb a pénz, és aminek én örültem, ennek tükrében az az, hogy több helyi fellépő, tehát hogy a helyi értékekre próbáltatok az idén, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi értékekre, ami szerintem fontos a közösség szempontjából. Mit terveztetek, és a helyi fellépők alatt kikre gondolhatunk most az idei Szent György napokon?
1: Hát mindenképpen örvendek, hogy így mondtad, hogy nagyobb hangsúlyt, hiszen a helyi fellépők eddig is központi szerepet játszottak a Szent György napokban, akár a főszínpadon is mindig külön napuk volt a helyi fellépőknek, tehát nem most találtuk ki, hogy akkor, hogyha nincs pénz, akkor a helyiek is jók, hanem eddig is itt voltak. Hát most ez egy jó alkalom arra, hogy kibővítsük ezt a kört, és ez látszik akár a kulturális héten, tehát a színházak, koncertek, előadói, azok nem külföldiek, hanem helyiek, többek között marosvásárhelyiek egyébként, és a hétvégi koncerteken is helyi fellépők vannak. Hát ami még innen hátrafele van a kulturális héten, ami mondjuk a színház és irodalmat illeti, a ma két előadást tart a Tamás Járon Színházban, a Jurik Stúdió Széke Csaba Bánya Virág című drámájával, holnap pedig az Egy diktátor éjszakája című darabbal tart szintén két előadást a Jurik Stúdió, de ma az Orfeumban háromszéki írók, költők, zenés felolvasó estére kerül sor, és ami még ide tartozik, csütörtökön a Tamás János Színház nagy termében a Csíki Játékszín Bertolt Brechtnek a Koldus Opera című szatirikus társadalom kritikájával jelentkezik, úgy igazán jó brechtesre megcsinálva. Tehát ezek lennének még a kulturális héten, ami még hátra van. Evilági zenekar koncertjére is sor kerül szerdán 19 órától a Tamás Járon Színház nagy termében. A 2011-ben alakult Evilági zenekar számos lemezt és műsort alkotott kicsiknek és nagyoknak. Most az lesz különleges, hogy egy vonós négyessel együtt lépnek fel, ami szokatlan az együttes történelmében. A hétvégén pedig minden is lesz. Erdély legnagyobb kirakodó vására, azért kirakodó kézműves vására, ezúttal is a Kós Károly utcában, ott a múzeumnál, akik ismerik, onnan lefelé kerül erre sor. És hát mintegy 200 kézművest várnak, és egy szigorú zsűri terekpárta, mert a Szent György napoknak igen rég megvan az a jó szokás, hogy a bizsút az teljes egészében kinyírta a kínálatból, tehát igazi autentikus dolgokat lehet majd a vásárban. Mert igen, a gyermekváros az egy központi programpont, az Erzsébet parkban kerül idén is felállításra, és arról híres, hogy telefon és táblamentes programok vannak, és nem vettük észre a múlt esztendőben, hogy a gyerekek kezelésre szorultak volna azért, mert egy délelőtt mondjuk nem kapták készhez a telefont, úgyhogy ezúttal is ajánljuk a szülők figyelmében. Úgyis akarom mondani, szombaton délben egy ilyen dinamikus családi tornával indult Tompa Szende vezetésével, és egy családi kosaras piknikre kerül sor ezt követően. Aztán ott körbe elindulnak a programok, lesz tiruli csúszda, kutyasimogató, makramé technikát tanítanak, mondókáznak, zenés foglalkozások, interaktív bemutatókra kerül sor, bábszínház is lesz ott a helyszín, spanyol lovag is természetesen eléjön, mesés, tavaszvárás, társasjátékok, mindenek lesznek, és hát az eddigi szokáshoz híven ilyen kártyás pontrendszer van, tehát nem lehet csak úgy lecsúszni a tiroli csúszdán, csak úgy ingyenért idézőjel, de természetesen pénzt nem kell fizetni, hanem ezért akadálypályát kell teljesíteni, rajzot kell készíteni, és aki összegyűjt teljesít öt ilyen feladatot, az természetesen érheti utána, hogy csúszson le a tiroli csúszdán, vagy fessék ki az arcát, meg hasonló díjak vannak.
2: Picit beszéljünk a közönségről, illetve mindazokról, akiket sikerül megszólítani, mert hiszem, hogy ez egy ünnep számotokra, hiszem, hogy ott tudnak lenni a kicsik és a nagyok egyaránt. Román-magyar együttélés, mennyire sikerül ezeket az akadályokat áthidalni, kiket tudtok megszólítani úgy, hogy lehet, hogy nem visszatérő arcok, akik már mindig ott vannak a Szent György napokon. Ezt látjátok, méritek? El tudtok-e jutni olyanokhoz is, akik mondjuk eddig még nem voltak, vagy nem voltak jelen az eseményeiteken?
1: Hát mondjuk ennek a Szent György napos sorozatnak az a nagy hátránya van, hogy nyílt. Persze ez az előnye is, mert ezért ingyenes. Antal Árpád polgármester úr szokott erre panaszkodni, hogy az idén sem jön az ACDC, de hát az ACDC az csak zárt rendezvényeken lép fel, nem mint ha volna nekünk néhány 10 000 vagy 100 000 eurónk, hogy megfizessük őket. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy amiatt, hogy nyílt, nehéz bármilyen mérést csinálni, de a félbrassó azért itt szokott lenni. Uh-huh. És vannak igenis román fellépők is olyanok, többek között egy brassói csapat lép most fel, apropos helyi és környékbeli fellépők a pénteken este a brassói kontraband, hogy kell mondani, koncertje lesz az egyik attrakció, ahol egy szentgyörgyi énekes, Diana Logofatu az egyik sztár, aki csak azért tetszik nekem rendkívüli módon, mert a mai fiataloktól eltérően legyek most már ilyen rossz indulatú itt 60-s a halál között, hogy azt szoktam mondani, hogy a siker 1%, a tehetség, és a fennmaradó 99% munka, tanulás és

0: kötelezettség. Úgy gondolom, hogy ez azért megmutatná a mai fiataloknak, hogy merre van az előre. Ami pedig az, hogy mindenki élvezze azt, amit látni lehet, úgy gondolom, hogy a hétvégi koncertek is hozzájárulnak, hiszen egyrészt most éppen az előbb említett okok miatt nem 3-4 színpadon folyik egyszerre az előadás sorozat, hanem csak egy színpadon, amely délelőtt ilyen közösségi színpadként működik, délután vannak a koncertek, tehát a délelőtti közösségi színpad ez azt jelenti, hogy a helyi iskolák, óvodák csoportjai léphetnek fel, anyuka, nagymama megnézheti, hogy mit tud a lurkó, és délután lesznek a koncertek, tehát ez is minden generációt átfog, plusz például nagyon fontosnak tartom, vagy egyik legfontosabb megnyilvánulásnak tartom az Outsider Music Festet, amely fiatal és alternatív zenekarok tehát ez az Outsider Music Fest olyan fiatalok, a Diakónia Keresztény Alapítvány által szervezett esemény, amelyben fogyatékkal élők lépnek fel, hogy megmutathassák az ők tehetségüket is. Közben bontsanak le valamennyit, mert lebontani sajnos teljesen nem tudjuk ezekből az előítéletekből, amely körbeveszi őket.
1: Kurta Kinga kérésére a Szent György Napok eseménysorozatról Erdély András számolt be. Hát

0: Muzsján szervezték meg az idén a 30. vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóját, amelyre ezúttal is Vajdaság különböző településeiről érkeztek társulatok. Az érdeklődő muzsiai és környékbeli közönség pedig számos színes és hangulatos előadásnak örvendhetett. A rendezvény záróestjén ünnepélyes gálaest keretében kiosztották a díjakat és elismeréseket. Az Újvidéki Rádió munkatársa Kónya Kovács Ottília járt az eseményen. Riportjában elsőként Virág Kis Anitát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát szólaltatta meg.
1: Az elmúlt 9-10 napban nagyon feszített tempónk volt itt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján. 21 társulatot láthatott a közönség, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években rekordszámú társulat. A koronavírus járvány után úgy látom, hogy most kezd igazán feléledni a közösség. Azt látom, hogy újra együtt tudtunk lélegezni úgy igazán, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egész vajdasági lefedettséggel voltak itt a társulatok. Nagyon sok minden felmerült ebben a 8 napban. Nagyon sokat beszélgettünk a zsűritagokkal is, és

0: Nagyon sok dilemma is felmerült. Nagyon vegyesek voltak az előadások, hiszen volt olyan előadás, amit teljesen amatőrök készítettek, amatőr rendezővel, amatőr színészekkel, a technikájuk is amatőr volt. És voltak olyan előadások, amik professzionális rendezővel, professzionális fénytechnikával valósultak meg, és olyan is volt, ahol akademisták és profi is volt a csapatban. Nyilván itt felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet őket egy kalap alá venni. Én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon-nagyon szépen próbálta ezeket a helyzeteket kezelni. Nekünk is vannak dolgok, amiket át kell értékelnünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény van mögöttünk. Ami nagyon jó, hogy a profik együtt dolgoznak az amatőrökkel. Látjuk a minőségi fejlődést így az elmúlt években. Én 10 éve vagyok ennek a találkozónak a részese, és mondhatom, hogy nagyon látszódik a minőségi javulás és fejlődés. Nyilván valamilyen kereteket azért jó, hogyha tudnak tartani, de azt gondolom, hogy mindenki előnyére válik ez a fajta együttműködés, és azt is látjuk, hogy milyen közösségeket tudnak kovácsolni, és hát nagyon remélem, hogy a jövő évi és a következő évi is ilyen népes lesz. Nagyon jó volt, hogy Lendvárról is érkeztek fiatalok, akiknek nincs Muravidéke megmutatkozási lehetőségük ilyen szempontból. Őket is be tudtuk csatornázni ebbe a rendezvénybe. A zsűri értékelte őket. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép 10 nap van mögöttünk.
1: Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
2: Nagyon hálásak vagyunk a múzsiai szervezőknek, a település civil közösségeinek, az önkéntes, az alázatos, az állhatatos munkájukért, összefogásukért, élükön természetesen a Múzrai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, és hát hálásak vagyunk a társulatoknak, hiszen 21 előadást hoztak erre a jubiláló találkozóra, és hálásak lehetünk a múzrai és a környékből érkező közönségnek is, hiszen nem volt olyan előadás, ahol nem volt legalább majdnem telt ház. Ez az, amiért igazán ajándék tud lenni ez a találkozó, ez a fesztivál, az, hogy találkozzon egy színjátszó közösség a közönségével, a közönség is ajándékot kap, és a társulatok is ajándékot adnak és kapnak is ezáltal. És hát ami számunkra a legfontosabb az, hogy akár a profi rendezők mellett, akik a társulatok előadásait rendezik, ott vannak még az öntevékeny rendezőink is, és igazán az idei évnek az üzenete pont erre épül, hiszen a szakmai művészeti bizottság, a háttérintézmények és maga az öntevékeny színjátszó közösséggel közösen gondoltuk azt, hogy a jubileum jegyében is egy nagy adóságot törlesszel, megalapítjuk a Berta Ferenc díjat, hiszen ő volt az egyik kezdeményezője ennek a találkozónak, és ezt a díjat minden évben az adott év legjobb öntevékeny rendezőjének ítélheti oda. A zsűri aláhúzva az, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ezek a személyek, ezek mind többen legyenek, hiszen ha a településen ott van egy rendező, ott van egy közösségi vezető, az mindig közösséget kivirágoztatja, közösséget fejleszti, és mi ennek az ösztönös tudásnak szeretnénk még a segítségére lenni táborokkal, képzésekkel, de igazán azzal, hogy megöleljük megbecsültségüket, egy picit magasba emeljük.
1: Oláh Tamás a zsűri képviselőjeként mondta el észrevételeit.
3: Valójában a fesztivál felül teljesítette minden elvárásomat, mondhatom. Valóban nagyon izgalmas volt. Nagyon izgalmas volt látni elsősorban azt, hogy milyen kérdések, színházi kérdések foglalkoztatják ezeket a társulatokat. Az, hogy 8 nap alatt 21 előadást volt lehetőségünk végignézni, az már önmagában nagy szó, önmagában csodálatos. Az, hogy ennyi településen, és köztük egészen kicsi településeken is virágzik a vajdasági amatőr színjátszó mozgalom, az magáért beszél. Nagyon jó volt azt látni, hogy ezeken a kis településeken működő társulatok is ugyanolyan energiával, ugyanolyan hittel képesek működni tovább is, és ugyanolyan hittel lépnek színpadra, mint azok a társulatok, akiket professzionális segítő vezet végig egy-egy próba folyamaton. A jellemzője a vajdasági magyar amatőr színjátszásnak ez a rendkívül sokszínű felhozatal, a műfajok értelmében is, a korosztályok tekintetében is, és az amatőröknek és a profiknak ez az összjátéka, ez a termékeny összjátéka, amely már hosszú ideje, hát 30 éve életben tartja ezt a csodálatos mozgalmat.
1: A legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásért járó Pataki László díjat a Demerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Játszunk trupja kapta. Gusztony Endre, társulatvezető.
4: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi díjat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a csoportra, büszke vagyok az összes színészre. Én azt mondtam nekik, hogy mindannyian érdemeltek volna díjat, tehát ne csüggedjenek, hogy csak páran, de még így is nagyon örülünk, hogy ennyien. 2 külön díjat kaptak, Popovics Ildikó és Nemes Edina, illetve Sziveri Éva megkapta a legjobb női főszereplő díját, és ami külön öröm, hogy megnyertük a fődíjat, és a közönség zsűrinek is a díját elvihettük.
1: A legjobb alternatív új formákat kereső előadásért járó Bambach Róbert díjat a topolyai fosszilis mosolycsalók vehették át. Jankovics Andrea rendező.
5: Úgy gondolom, hogy a közönséget érdemes a legjobban megdicsérni, hogy végig telt házat csináltak.

0: nekünk, illetve nem csak nekünk, hanem a színjátszó csoportoknak. Ami külön öröm számomra az, hogy ez azt jelenti, hogy nem hal meg, nem halunk meg, és él tovább, és azt látom, hogy egyre több a fiatal, és tovább akarják vinni itt, ezen a térségen, és én úgy gondolom, hogy a pozitív kisugárzás az, hogy mindannyian összefogunk, és úgy gondolom, hogy a magyarságért teszünk, amit csak tehetünk ezen a vidéken, ez a legfontosabb itt. Igen, rangos díjakat is kaptunk, egy Szántó Róbert díjat a szép beszédért Tomik Eszter, külön színészi díjat Benei Rebeka vihette haza, játszási lehetőséget a Kosztolányi Dezső Színházban, a Társulat, a Fosszilis Mosolycsalók, valamint a Bambach Róbert fődíjat a legjobb újformákat kereső előadásért. Hát tele a szívünk, mit mondjak.
1: Boldizsár Rozália a közönség zsűrieként nézte végig az előadásokat.
2: Élmény volt, nagy élmény. Szerintem az egész falu szívelélekkel azon volt, hogy itt legyünk. Érződött is a tapsokból. Nem volt olyan előadás, amelyik ne kapott volna vastapsot. Ami azt jelenti, hogy szeretünk színházba járni, érdekes és értékeljük, amit kaptunk. Gyorsan elmúlt végül, és egy pillanatban úgy éreztük, hogy telítődtünk, de most, mikor már tudom, hogy vége van, hiányozni fog ez a nyüzsgés, ez a zaj, ami bent van a teremben. Nagyon szép élménnyel gazdagodtunk, nem tudom, mikor lesz még alkalmam, nekem már idősebb vagyok, még egyszer ilyenre, de köszönöm a színészeknek, köszönöm a rendezőknek és a szervezőknek, hogy ez megtörténhetett most rá. Igazi élmény volt.
3: Kunya Kovács Otília hangfelvétele a 30. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának záró estjén készült.

0: köszi, out.
1: Arattól nem messze a kisiratosi önkormányzat szervezésében Benedek Sándort 100. születésnapján köszöntötte a falu közösség, a magyarországi és felvidéki testvértelepülések képviselői, a Pedagógus Szövetség és az RMDSZ képviselői. A ma is jó egészségnek, szellemi frissességnek örvendő, humorát nem veszítő tanárbácsi, ahogy mindenki szólítja az Arad megyei községben, többet jelentett kisiratosnak, mint egy pedagógus. Az eredetileg matematika-fizika szakos általános iskolai tanár az orosz nyelven kívül minden tantárgyból adott elő, de legfőképpen életre nevelte nemzedékek tagjait. Az állattartás és növénytermesztés alapjai

0: Itt a kirándulásokon a természet szeretetét adta át tanítványainak, miközben a magyar identitás megtartását tartotta a legfontosabbnak még a nemzeti szocialista diktatúra legsötétebb korszakában is. Szinte nincs olyan tőzsgyökeres kisiratosi, akit Benedek Sándor ne tanított volna valamilyen módon. A ma is aktív, a közösség életében fontos szerepet játszó tanárbácsi tiszteletére nagyszabású ünnepséget szerveztek. Pataki Lehel Zsolt, a Temesvári Rádió szerkesztője is ott volt az eseményen.
1: Vastapssal köszöntötték a helyi kultúrházban az ünnepeltet, aki meghatódva mondott köszönetet a fogadtatásért.
2: Nagyon köszönöm, hogy eljött, és köszöntöttek, és további jó szórakozást kívánok. Egy megint hiba van itt, hogy akivel kellettem, hogy együtt ünnepeljük, az nincs itt.
1: Utalt arra Benedek Sándor, hogy néhai felesége, Kati néni, aki nem csak a magánéletben, hanem a pedagógusi pályán is társa volt, már 4 éve nem lehet mellette. Benedek Sándort köszöntötték a magyarországi és felvidéki testvértelepülések, a Pedagógus Szövetség és az RMDS képviselői is. Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Lőkösháza önkormányzatának díszoklevelét Nagy Csaba alpolgármester adta át.
3: A tanárbácsi Lőkösháza állampolgára is. Ott van neki állandó bejelentett lakása, és ezért éreztük úgy, hogy köszöntenünk kell a 100. születésnapján. 10-20 éve járunk át nyaranta egyszer-egyszer főzni, fesztiválokkor, és ő olyankor az egész falunak a tanárbácsia jön, megy, intézkedik, kérdezősködik, beszélget, ilyen fő védnök vagy házigazda szerepet tölt be.
1: A kisiratosiak tanárbácsiát élő történelemkönyvnek nevezte Almási Gábor történelemtanár.
4: 3-as minőségben méltattam a tanárbácsit, egyrészt mint volt diákja, másrészt, mint pedagógus történelemtanár, végül pedig, mint a Szálbe kórus vezetője is. Mindig szeretem aláhúzni, hogy a 80-as évek elején a legsötétebb diktatúra éveiben voltunk, és a tanár úr megkérdezte tőlünk, hogy kik voltak a márciusi ifjak. És mi mindenféle tanultunk a történelem órákon, a marxizmusról és a kommunista rendszerről, de nem tudtunk választ adni arra a kérdést, hogy kik voltak a márciusi ifjak, csak egyetlen egy diák az osztályban, és bennem ez annyira megmaradt akkor, és azóta is emlékszek erre, hogy nagyon fontosnak tartottam azt, hogy tőle hallottunk erről, és maga a tanárbácsinak az egész életpályai életútja tulajdonképpen erről szól, hogy magyarságtudatot, hogy identitást adott nekünk, hogy hagyományt teremtett és ápolt. 1949. január 1-én került ide a településre tanítani. Pedagógusként azt mondtam, hogy egy élő történelemkönyv. Ha kíváncsi vagyok arra, hogy milyen volt a katolikus főgimnáziumnak a tanári kara, a Fischer Aladár, aki 1943. decemberében meghalt. Ki az, aki még találkozott vele, személyesen ismerte, bátorította, pártfogolta, ajánlólevelet adott neki, amikor átszökött a határon a világháború éveiben, vagy ott volt Budapest ostroma idején, átélte az ostromot, és a 40-es években, amikor beköszöntött a kommunizmus, egy olyan tanári gárdája volt a településnek, az iskolának, Kovács Ferenccel, vagy Bérci Ferenccel, vagy különösen a tanárbácsival, akik abban a nehéz időszakban is tudtak nem csak ismeretet, hanem identitást, kitartást adni nekünk. És ez számomra nagyon fontos. Egy példát mondok, az 1950-es évek óta készíti el a 8-os diákok végzősök tablóját, és az idén is az osztályomnak megígérte, hogy még mindig 100 éves korában meg fogja csinálni, miest vége lesz ennek az ünnepségnek. Tehát maga az is egy történelem. Én nagyon tisztelem és örülök, hogy megismerhettem, és adja a Jóisten, hogy még sokáig közöttünk maradjon.
1: Viszhányó Aranka, aradi tanítónő is tanítványa volt Benedek Sándornak, akihez számos emlék fűzi.
5: Volt, amikor a fűben hasalva írtuk meg a matek dolgozatot, meg reggel 7-kor már az iskola kapujába várt, hogy ne másoljuk le egymástól a házi feladatot, tehát emlékezetesek ezek az órák, de amellett még rengeteg dolgot csinált velünk a tanárbácsi. Magyar táncra tanított bennünket, vitt bennünket versenyekre a magyar tánccal, vitt bennünket kirándulni, akár biciklivel elkarikáztunk 50-esig, vagy megmásztuk a Retyezátot a Bukuratóig, úgyhogy Rengeteg élményem van együtt tanárbácsival. Nagyon szigorú volt, de amellett meg is értettük vele a matematikát.
1: Benedek Sándornak sokat köszönhetett, és köszönhet ma is kisiratos. Véleményére, tapasztalataira ma is szükség van, jelentette ki Andó László alpolgármester.
6: Szerintem kisiratoson nincs olyan lakos, akit ő nem tanított, nem nevelt, akár táncra, akár matematikára, vagy nagyon sokat kirándultatott turizmusba, bevezette az embereket. Tűzrakástól elkezdve bográcsfőzésig, biciklizésig, túrázásokig, a délutáni korrepetációs matematika órák, amik felejthetetlenek voltak. Annak idején ugye nagyon nagy szigorral teljesített a tanárbácsi. Kicsit úgy óroltunk is rá, de aztán rájöttünk, hogy csak a jót, a javunkat akarta, és bárhova, bármely gyerek feljutott a középiskolába, magas szinten tudta matematikát. Azon kívül nagyon nagy mozgató rugója volt a kulturális életeknek, 18 éves bálak, reguta bálak, szüreti bálak szervezésében, mivel ő volt a kultúrvezetője, könyvtáros, utána strand hosszú évekig munkálkodott. Meg volt mindennek a rendje, és egy nagyon szép, tiszta strandot tartott fent, és ennek köszönhetően rengeteg vendég jött. Én még akkor nem voltam, mert csak mesélték, hogy ezt az egész központot a kitervezésébe, a futballpályától, a kultúrotthon, a nagy kultúrotthon építéséig, a központ elrendezése az ő érdeme, a futballpálya általában a falvakban mindig a falu szélén volt. Ez most úgy sikeredett, ugye, hogy futballpálya, kultúrház, termástrand, templom, iskola, polgármesteri hivatal, minden. Tulajdonképpen ez a falu központja, és ez neki is köszönhető. Ha valamit ültetünk, alakítunk, csinálunk, mindig kikérjük a mai napig is a véleményét.
1: A 100 éves ünnepelt által sarat. Benedek Sándor a személyes köszöntések hosszú sora után szívesen állt mikrofon elé is.
7: Annyira meglepett a dolog, nem tudtam róla, nem is számítottam rá, úgyhogy nagyon jól érintett ez a meglepetés. Nem tudok szóval jutni. Mikor ide jöttem és válaszoltam ezt a falut, szintiszta magyar falu volt, egy román volt, az is magyarul beszélt. Azért választottam ezt a falut. És akkor lehetett itt nevelni, nem ennyi gyerek volt, mint most, hanem 200-on felül. Nekem 200 volt 48-os létszámú osztályom, és azokból lehetett csinálni, legalábbis úgy hiszem, jó magyar embereket. Mindig megcsináltam azt, amit terveztem, még akkor is egy kicsit szigorú voltam. Végrehajtottam. Mindent tanítottam orosz kivételével, csak bajba voltam a történelemmel. Mert a román nyelvű történelem könyv más volt, mint a magyar nyelvű. És ráadásul nem egyezett, nem volt igazság közöttük. Úgyhogy az úgy kell rendelem, hogy az egyikből ne tanulnak semmit sem majdnem. Kijelöltem 8 mondatot, ez vág be, ez semleges, és tanul meg ezt, amit én mondok ezután.
8: Talpra esett emberek kerültek ki az ön kezei közül? Mindenki a saját maga területén megállt a helyét?
7: Meg. Például éppen a napokban pár napja halt meg egy híres tanítványom volt, vegyész lett Németországban. Minden hónapban kétszer is felhívott, és köszöngette, hogy mire tanítottam. Most halt meg a múlt héten. Dani Jánosnak hívták.
0: Pataki Lehel Zsolt riportja a Benedek Sándor 100. születésnapja alkalmából szervezett ünnepségen készült. Nem vagy.

0: A lovak pozitív és egyben összetett jótékony hatását élvezik hálásan azok a gyermekek, akik a napokban a lovas tábort választották. A háromnapos tábort ezúttal is a Lóbarátok Egyesülete szervezte meg. A helyszín a bánutai, muravidéki mintagazdaság. Arról pedig, hogy mi mindent tanultak meg, a tábor 30 résztvevője közül hárman mesélték el a Lendvai Rádió munkatársának, Szőke Krisztinának.
1: Liza vagyok, és 6,5 éves vagyok, és azért jöttem, mert nagyon szeretem a lovakat.
2: Én Anna Izabella vagyok, 9 éves. Azért jöttem, mert szeretnék megtanulni lovagolni, és mert nagyon szeretem a lovakat.
3: Én Farkas Tára vagyok, 9 éves, és azért jöttem, hogy jobban megtanuljak lovagolni, és még valamit a lovakról.
4: Liza, itt a táborban hogy indul egy nap?
1: Aki reggelizett otthon, az csak ül, vagy hogyha szeretne, akkor még reggelizik. Aki nem reggelizett, az azt reggelizik, és utána elkezdünk menni lovagolni.
4: De még előtte itt egy kis munka is vár rátok, igaz?
2: Igen, ki kell putnunk az ollót. Fenyergeljük a lovakat.
1: A lovakat megtisztítjuk, kipucoljuk a bokcokat, mert így van egy két csoport, és aki közben valaki lovagol, ezek a másikak, azok pedig kitisztítják a boxot, és szoktunk reggel lovagolni.
2: Akinek jut kefe, az kefélheti a lovakat, akinek nem, azok pucolhassák a patkuikat, vagy pedig simogassák a lovakat.
4: Mesélte Liza, Anna Izabella és Tara. A lányok azt is elmondták, szerintük mi jellemző a lovakra.
3: Szép állatok, és nagyon gyorsan is tudnak tanulni, lehet velük jó érezni magatat.
1: Könnyen tanulnak, és nagyon ügyesek, és sokszor szoktak szót fogadni, és nagyon jó velük lenni, és nagyon szeretem a lovakat.
2: Nagyon szépek, és azért is a kedvenc állatom. Én most lovagoltam először, és eleinte még féltem, mikor elültem a lóról, de azután már nem féltem.
3: Én már sokszor lovagoltam, járok is lentibe, és gyorsan meg lehet szokni a lovak társaságát.
1: Eleinte egy picit féltem, de utána már nem féltem a lovaktól.
2: Sok ló van, úgyhogy mindegyik nevét nem tudjuk a fejünkbe tartani. De fejembe tartottam a Zóját, mert az egyetlen fekete ló.
3: Nekem a Áli maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és a Annával segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
1: Nekem a Szuzi a kedvenc lovam, és abban a boxban 3 ló is van. Szoktam ottani lovakat pucolni.
4: Hogyan kell közelíteni egy lóhoz?
2: Nem szabad a hátánál, gondolom a hátsó lábánál lenni, mert megrúghat.
1: Nem szabad a ló társaságában kiabálni, azért, mert meg tudnak kiadni.
2: És nem szabad körülöttük ugrálni, mert akkor

0: megijednek, és akkor vadak lesznek.
1: Mesélték hozzáértően a lovastábor résztvevői. A lovak ezúttal Dornava községből, a titokzatos rancsról, azaz a Skrivnostni rancsról érkeztek gazdiukkal, Urska Kládnikkal, aki a helyszínen a gyerekeket lovagolni tanítja, és mi egymásra. A tábor koordinátora pedig idén is Fticsár Ines a Lóbarátok Egyesületéből.
2: Én már harmadik alkalommal szerveztük meg a lovastáborunkat, most idén a tavaszi szünetben, ugye tavaly nyáron volt a tábor, de úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy most többen tudnak eljönni, és így is lett. Jelenleg 30-an vannak, és annak is örülünk, hogy vannak fiúk is. Látjuk rajtuk, hogy nagyon szeretnek itt a lovak körül lenni. Mivel nagyon sokan vannak, ezért logisztikailag egy kicsit nehezebb megoldani, hogy mindenki egyszerre felüljön a lóra, viszont így két csoportba osztottuk őket. A lovaglás mellett foglalkozásokat is tartunk, minden nap próbálunk valamit beiktatni, valamilyen kézműves foglalkozást, hogy ne csak minden a lovaglásról szóljon, habár inkább a gyerekek lovagolnának, de nagyon ügyesek egyébként a foglalkozásokon is. Tegnap patkokat festettünk, amiket nem fejeztünk még be, majd holnap fogjuk befejezni, álomfogók lesznek. Ma jön a Petőfi ösztöndíjas Éva, aki majd tart egy foglalkozást. Próbálunk mindent beiktatni.
1: Sikerült eddig minden gyereket bátorítani arra, hogy lóhátra jön?
2: Igen, sőt nem is volt az a gond, hogy valaki ne akart volna felülni. Inkább az a gond, hogy nem akarnak lejönni, úgyhogy alig várják, hogy tényleg kijöjjünk hozzájuk. Egyébként naponta kétszer szoktunk lovagolni, ugye délelőtt egyszer és délután. A lovastáborunkat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatja, és hálások vagyunk a mintagazdaságnak is, ugye a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, hogy biztosította nekünk ezt a helyet, hogy itt megtarthatjuk a tábort.
1: Mondta Fticsár Ines, a lovastábor koordinátora. Hadd tegyük még hozzá, hogy a lovaglásnak köszönhetően javul az egyensúly, fejlődik a testtartás, sőt még az önbizalom is növelhető. Mindazok, akiknek lovakkal van dolguk, egy kicsit türelmet is tanulnak. A lovastábor természetközeli élményt biztosít, ami pedig ugyancsak fontos, kikapcsolódást a digitális eszközöktől.
3: Szőke Krisztina hangösszefoglalójában a Moravidéki Bán után szervezett lovastáborról hallhattak.

0: Sokan már hetek óta izgatottan készülnek a népszerű Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrára, mert idén sem marad el a határfeszegetés. Május 6-áig lehet jelentkezni a Kolozsvári Erdély Kárpát Egyesület az EKE legnépszerűbb rendezvényére, amelyet idén május 16-ára hirdettek meg. Arról, hogy mit kell tudniuk azoknak, akik részt kívánnak venni a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrán, Kis Mihály Boglárkától, a kolozsvári EKE irodavezetőjétől kérdezte Magsai Magdolna, a Kolozsvári Rádió munkatársa.
1: Legfontosabb az az, hogy be kell előre regisztrálni, mert helyszíni jelentkezés nincs, úgyhogy ez az első és legfontosabb információ, hogy május 6-áig délig lehet jelentkezni a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, ahol ki kell választani azt a gyalogos túraváltozatot, vagy pedig a kerékpárost, amelyen részt szeretnének venni az érdeklődők. Egy másik fontos dolog az az, hogy mindenki az erőnlétéhez mérten válassza ki a túraváltozatot, mert ugye a gyalogosnál van egész hosszú táv, 55 kilométeres, ami Kolozsvárról indul, és Torockón ér véget. Ezt tényleg csak is a tapasztalt túrázóknak ajánljuk. És hát vannak a közepesebb távok, a 17 és a 30 kilométeresek, amelyek Szindről indulnak, és van a legrövidebb, a gyalogos 10-es, ami valójában 13 kilométer, ugye ez Várfalváról indul, és Torockón ér véget, tehát ezek a távok. Ugyancsak fontos a megfelelő felszerelés, vagy túrabakancs, vagy egy nagyon jó terepfutócipő, mindenképp jó olyan lábelit venni, ami tartja a bokát, mert lesznek sziklás részek, és a túra botok használatát is eléggé szorgalmazzuk, mert azért sokat tud segíteni, főként az utolsó ereszkedésnél. Addigra ugyanis már mindenki nagyon fáradt. Amint már megszokhatták a résztvevők előző évekből, különböző ellenőrző pontoknál fogunk energiapótlókat osztogatni, illetve zsíros lekváros kenyeret. Vizet pedig próbálunk minden ellenőrző pontnál biztosítani. Egy másik fontos információ az, hogy ugye itt elég bonyolult a logisztika, mert szinte mindegyik túraváltozat más-más helyről indul, a hosszú gyalogos és a kerékpáros Kolozsvárról, a közepes gyalogosok Szindről, a legrövidebb gyalogos pedig Várfalváról. Emiatt nagyon kell figyelni, hogy melyik túraváltozat hánykor és honnan indul, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen, és ugye mi biztosítunk buszos szállítást reggel a rajthoz, és este a céltól vissza Kolozsvárra, vagy akár Várfalvára, Szindre. Nagyon fontos, hogy aki igényeli ezt a szállítást, az jelezze időben számunkra, mert nekünk is könnyebb előre tervezni, hogyha tudjuk, hogy hánykor, hova, hány szemét kell szállítanunk. Mi meghatároztuk előre a buszok indulási időpontját, viszont mindig történhetnek apróbb csúszások, mert az is előfordul, hogy a túrázók nem érkeznek be időben a célban, úgyhogy emiatt mindenkinek előre is kérjük a megértését és a rugalmasságát, mert ennyi embernél egy picit nehéz megszervezni a buszos logisztikát is. Amire még fontos lenne figyelni szerintem, hogy hát főként a hosszabb túráknál lehetőleg nagyobb csoportokban haladjanak a résztvevők, mert találkozhatnak júnyájjal és juhászkutyákkal, úgyhogy abban az esetben fontos, hogy ne egyedül legyenek, mert sokkal könnyebb védekezni a juhászkutyák ellen, hogyha többen vannak, úgy könnyebben el tudják kergetni az állatokat. Viszont a tapasztalat alapján a medvétől nem kell félniük, ugyanis az elmúlt sok-sok évben még senki nem találkozott medvével a Jókain. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert néhányan rákérdeztek, hogy medve van-e. Mi még sosem találkoztunk, úgyhogy szerintem most sem lesz ilyen probléma.
2: Számíthatnak-e valami újdonságra idén? Mindig, hát vagy szinte minden évben van valami újdonság a résztvevők számára. Az idei Jókainak mi az újdonsága?
1: Hát a legfőbb újdonság az az, hogy beiktattunk egy új ellenőrző pontot a Várfalva és a Székely-Kőnyergek közötti távon, ugyanis ez egy nagyon hosszú szakasz volt, nagyjából 10 kilométer, és nem volt egy olyan megálló, ahol át kellett haladniuk a túrázóknak, és kaptak volna matricát. Viszont úgy gondoltuk, hogy ez fontos lenne már csak a gyerek gyerekekért is, akik a gyalogos tízesen vesznek részt, mert akkor ők is kaphatnak egy újabb matricát, de így egy kicsit tudjuk tehermentesíteni a székelykő ellenőrző pontot is, mert igyekszünk majd ide az új ponthoz is felszállítani vizet, így talán mindenkinek könnyebb lesz, nekünk is, a szervezőknek is, a résztvevőknek is, és hát az új pontnak az lesz a neve, egy rakottyás, ugyanis egy kicsit nyomoztunk azután, hogy mi annak a helynek a neve, mert egyik térképen sem szerepelt, és Sipos Árpád tordai eketaktársunknak köszönhetően sikerült kinyomoznunk, ugyanis ő konzultált az idősebbekkel, akik jól ismerik a környéket, és kiderült, hogy azt a részt rakottyásnak hívják, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez lesz az új ellenőrző pont neve. És amúgy ezen nem csak a gyalogos tízesek fognak áthaladni, hanem a gyalogos 55-ös táv is értelemszerűen, és a gyalogos 30-as, tehát számukra is ki fog bővülni az ellenőrző pontok repertoárja. És ugye említsük meg azt is, hogy akár csak tavaly, idén is a Tóbiás ház udvarán lesz a cél, nem a Kultúrotthonban. Lehet, hogy még annyira nincsenek hozzászokva a tudathoz a résztvevők, azért is említem meg most még egyszer. És azt is elárulom, hogy idén is lesznek lovasok, akár csak tavaly, akik majd egy rövidebb távot fognak megtenni lóháton, és azért szólunk már most, mert tavaly a legtöbb résztvevő nem tudta, hogy ők is hozzánk tartoznak, úgyhogy csak a végén, amikor bevonultak a torockóra, akkor derült ki, hogy ők is a jókai miatt lovagoltak aznap, úgyhogy ez is egy ilyen plusz infoltja lesz a teljesítménytúrának.
2: Ismételjük, hogy hol lehet és meddig jelentkezni.
1: Május 6-áig a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, viszont amennyiben hamarabb betelnek a helyek, elképzelhető, le fogjuk zárni hamarabb a regisztrációt, ezért mindenképp igyekezzenek azok, akik biztosan akarnak jönni, és nem szeretnének lemaradni, mert ugye ez egy nagyon szép, látványos teljesítménytúra. Szerintem mindenkinek ez a kedvence, úgyhogy kár lenne kihagyni, pláne most, hogy szépen kizöldült a természet, itt a tavasz, mozduljunk ki a természetbe minél többen.
0: A Jókai Mór emlék- és teljesítménytúráról számolt be Kis Mihály Boglárka, akit Magsai Magdolna kérdezett.

Ennyi fért mai műsorunkba. Kedves hallgatóink, a mai térerő, a Kárpát-medencei rádióstúdiók közös heti magazin műsora véget ért. Az újvidéki stúdióból mondok köszönetet a temesvári, marosvásárhelyi, kolozsvári és lendvai riportokért a kollégáknak. A közreműködő munkatársak nevében Mikes Imre köszöni figyelmüket. A viszonthallásra egy hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, egy másik Kárpát-medencei stúdióból.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
5: Újvidéki Rádió. Esti híradó.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál Dani Zsolt
5: és Váci Zsolt.
6: Híradásunk tartalmából.
5: Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásával kapcsolatos egyeztetés, jelezte az államfő.
6: Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a biztonságáért, üzente a német védelmi miniszter, miután az Egyesült Államok több ezer katona kitelepítéséről döntött.
5: Kína jogi lépéseket hozott a kőolajiparát érintő amerikai szankciók ellen.
6: A Nobel-bizottság a 2023-as békedély kitüntetett szabadon engedésére szólította fel Iránt.
5: Vajdaságban többnyire derült, de kissé hűvösebb idő várható.
6: Részletes jelentéseink. Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alexander Vučić államfő.
5: A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon lezárja a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyagkészleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
6: A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első 3 hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből.
5: A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az első negyed évben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett.
6: Sajtóhírek szerint a rendőrség egy 15 éves fiút és egy 17 éves lányt keres, akik szerdán Újvidéken tűntek el.
5: A kiskorúak szerdán az iskolai órákat követően nem tértek haza. Az érintett családok arra kérték a polgárokat, hogy esetleges információikat jelezzék a rendőrségnek. Egyes állítások szerint a gyermekeket Indzsia közelében látták.
6: Folytatódik a Majális a Palicsitó partján. Vörös Gábor helyszíni riportjában a látogatókat kérdezte.
7: A palicsi majális voltak éppen két jól elkülönülő részre osztható, és a választóvonal pedig nem más, mint a Vigadó épülete. Jobbkész felül ugye a vitorlás kikötő felé menve, sokkal csendesebb, balkész felé pedig a Férfi strand irányában pedig jóval zajosabb. A vitorlás kikötőnél néhány látogatót kérdeztünk meg, hogy hogy tetszik nekik a majális, köztük idén is voltak magyarországiak.
8: Bonyhádról jöttünk.
7: Honnan hallottak a palicsi majális híréről?
8: A barátnőmtől, ők most már harmadszor vannak itt, úgyhogy most együtt jöttünk.
7: Ennyire jó a palicsi majális?
8: Igen, ez egy különlegesség. Magyarországon ilyen még nem találkoztunk. Azért ez a hangulat
0: hangulat az arra felé nem jellemző.
7: És az uraknak hogy tetszik?
9: Gyönyörű.
10: Megnéztük a kínálatot, körülnéztünk a parkban, mivel először vagyunk itt, és majd, hogyha kicsit később eltelik az idő, megéhezünk, akkor valamit fogyasztani is fogunk.
11: Mi Ausztriából jöttünk.
7: Ausztriából ön is?
12: Én nem, én Horgostól.
7: Van esetleg, vagy lát-e különbséget egy palicsi meg mondjuk egy bécsi majális között?
11: Hát talán igen, de azért a szívem ide húz.
7: Az árak, vagy az ételek, vagy mi a legjobb benne?
11: Szerintem minden. Árak is, ételek is, meg hát ugye az emberek.
7: Honnan érkeztek?
13: Kanizsáról.
7: Hát látom, már sikerült bevásárolni is?
13: Hát egy kicsit igen, de különben nagyon melegünk van, és levetettük a fölös dolgokat.
7: Hogy tetszik önöknek a palicsi majális?
14: Tetszik. Minden évben el szoktunk különben jönni, és akkor így másodikán.
7: És mindezek után akkor essen szó az árakról is. A pieszkavica és a kolbász egységesen minden sátornál 500 dinárba kerül. Természetesen a majálisi forgataknak elmaradhatatlan étele a malac sült, ami 3000 és 4500 dináros kilónkénti árak között mozog. A lángos 250 dinárba kerül általában, a főtt kukorica a legolcsóbb 200 dinárba kerül. Természetesen aki beül a kockás terítős asztalokhoz a sátrak alá, ők akár 1000 dináros árakkal is kell, hogy számoljanak, de itt nyilván a kínálat is lényegesen nagyobb, itt már van gulyás, mucskalica és sok minden más frissen sültek is. Nézzük az édességeket, a fagyi gombóca általában 120 dinár, a kürtös kalács 300 és 350 dinár között mozog, battacukrot ritkán, de lehet találni 300 dinár egy porció. Az italok, a legnépszerűbb természetesen a sör, 250 és 300 dinár között kapható, az üdítőkért is megkérik az árát, 150 és 250 dinárt kell fizetni fajtától függően. Természetesen a Vidán Park is várja a látogatókat. A legolcsóbb itt a Dodgem idén is, amiért legfeljebb 100 dinár egy menetre jogosító zseton. A többi attrakcióra általában 250-400 dináros a belépő zseton. Mind a kirakodó vásárosok, mind pedig a vendéglátósok vasárnap is itt lesznek, általában reggel 8 órától este 11 óráig.
6: 23. alkalommal tartottak majálist a szabadkai mini-Jugoszláviában. A rendezvény idén is a megszokott hangulatban, a közös múlt és a nosztalgia jegyében zajlott. Kis Tamás riportja.
15: A mini-Jugoszláviába ezúttal is az egykori utódállamok mindegyikéből érkeztek látogatók. A több mint két évtizede létrehozott Nosztalgia Park mára állandó találkozó helyé vált. A program kínálat nem változott. Saktorna, közös főzés, valamint zenei és kulturális események várták a résztvevőket. A látogatók megcsodálhatták a parkban található sólyom repülőgépet is. Sokan úgy vélik, Jugoszlávia szellemisége ma is él. Brusznyai Frányót hallják.
16: Jugoszlávia valamikor nagyon szép volt, szabadság volt, mehettünk mindenfelé, utaztunk mindenfelé. Fiatal iskolás gyerek voltam, ugye Szabadkán jártam iskolába, itt tanultam ki a szakmámat is, mint üveges.
15: Az esemény része volt a munkajogi kérdésekkel foglalkozó tanácskozás is. A felszólalók szerint a dolgozók érdekképviselete visszaszorult, a szakszervezetek pedig megújulásra szorulnak. Úgy látják, erősebb, a munkavállalók érdekeit határozottabban képviselő szakszervezetekre lenne szükség. Olajos Nagy Miklós a Szolidaritás Szabadkai Polgárok Egyesületének elnöke.
17: Romlott a helyzet. A szociális különbségek nemhogy megszűnnének, hanem továbbra is fejlődnek, tehát Szerbiában egy kis réteg gazdag létezik, és nagyobb része elég gyöngén, alig bírja egy hónaptól hónapig, ha bár növekedtek, van fejlődés Szerbiában, de alig bírjuk kihúzni a hónap végéig.
15: Bár a Blaskó Gábrit által megálmodott köztársaságnak saját alkotmánya és kormánya is van, a mini-Jugoszlávia nem törekszik tényleges politikai önállóságra, és nem rendelkezik nemzetközi elismertséggel. A kezdeményezés inkább egyfajta élő múzeumként és civil közösségként működik, amely a békés együttélés üzenetét hirdeti.
6: A kullancsok megjelenésével a Lyme-kór kialakulásának a veszélyével is számolni kell. Szerencsére nem sok kullancs fertőzött, ám így is érdemes odafigyelni, ugyanis az állatok többféle betegség hordozói lehetnek, mondja Kerepes Zorán általános orvos. Nagy Emília kérdezte.
18: Ha már megtörtént a kullancsípés, nem kell persze mindjárt pánikba esni, ez nem jelent mindjárt, hogy most abból betegség lesz, vagy lámkor lesz. Az első párról hosszabb praktikusan le lehet törölni a bőrről a kullancsot, odafigyel, vagy ne szakadjon be. De ha már elmúlt több nap is a kullancs már teleírta magát vérrel, akkor már kicsit komolyabban fúródott bele a bőrbe, és akkor nem olyan egyszerű eltávolítani. Hát nem vagyunk biztosak benne, hogy kell, akkor jobb, ha nem is bántsuk. Főleg is próbálkozunk olyan, akkor bekenni olajjal, petróleummal, alkoholla, vagy nyomkodni, húzgálni, csupálni, mert épp olyankor, amikor úgymondván kínozzuk azt a kullancs, a kullancs elkezd hányni, és kidobja magába úgymondván gyomra tartalmát, amibe benne vannak a baktériumok, úgynevezett borrelia burgdorferi, ami okozza a Lyme-kórt, illetve a vírust, amit ki tudunk nyomni ilyenkor a endolinfájában, ami benne kering. Ha nem tudjuk, hogy kell eltávolítani, a legjobb orvosnál jelentkezni, ahol szakszerűen ki lesz véve. Az, hogy egy kis pirosság van körülött, ott a beleforult a kulcs, ami nem jelent, hogy az probléma, egyszerűen mint idegen test, bőrreakció. Kullancs kiszedés után kell fertőtleníteni. Mindig azt mondom, hogy kb. Egy hónapig oda kell figyelni arra helyre, illetve arra testrésre, illetve az egész testre. És ha jelentkezik akármilyen furcsa kiütés, főleg olyan nagy szigetekbe, ott, ahol mondjuk rá kanyargós a széle, közepe már világos, a széle még pirosabb, habár én nagyon sokszor láttam el, hogy egyformán kisebb-nagyobb piros pecsétek voltak a bőrön, az gyanút kelthet arra, hogy Lyme-kórról van szó, illetve a második fázisról, mikor kezd terjedni a vérbe a borrelia, akkor okvetlenül jelentkezni az orvosnál, és megfelelő terápiába, igaz, hogy hosszan tartod, igaz, hogy türelmesnek kell lenni, de abszolút 100%-ig ki lehet gyógyítani. Ha nem gyógyított borreliózus, illetve Lyme-kór tud hetekkel, hónapokkal, sőt évekkel utána is okozni komoly problémákat csuklónon, kötőszöveteken, szíven, agyon, úgyhogy komolyan muszáj venni ezt a betegséget. Mondom, gyógyítható, relatív hosszan tart, türelm kell hozzá, de ki lehet gyógyítani. Agyhártya, agyvelő gyulladása csak annyit, hogy akármilyen, ha tudunk kullancsípésről, nem beszélünk Lyme-kórról mondjuk rá, de jelentkezik láz, fejfájás, hidegrázás, hányás, nyakmerevedés mondjuk rá, hangos hang, fény, iszony, erős fejfájás, hányással kísérve, okvetlenül jelentkezni orvosnál, és diagnosztizálni kell, nehogy agyhárt, illetve agyvelő gyulladásról szól, ami elég komoly betegség.
6: A határban jót tenne egy kiadós eső, mert a csapadék hiánya már az őszi vetésű gabonákon is mutatkozik, mondja Kobrehel Ervin, az Entai gazdakör elnöke. Dudás Viktor kérdezte.
9: Ősszel már látszott a merő változás, ugye, ami az őszi vetéseket illeti. Hát én elmondhatom, hogy az elmúlt két évtizedben ennyi gabona őszi vetésben nem lett elvetve. Félnek is az emberek ennek a következményeitől. Ugye itt idáig is elmondhatjuk, hogy teljesen nyomott árak voltak. Ez még én gondolom, hogy még indokoltábbá teszi a fölvásárlók szemszögéből, hogy azt mondják, hogy kevesebbet fognak fizetni érte. Jobban tudnak válogatni majd a terményekbe, úgyhogy itt sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy most a minőségi termelésre is kell egy kicsit, hogy fókuszáljon a termelő, hogy ugyanúgy azt a megtermelt gabonát minőségbe tudja értékesíteni, és ne csak takarmány minőségbe. Az őszi vetések folyamán ugye itt Zenta környékén sajnos olyan kevés eső volt, hogy itt is azért eléggé domináns volt az őszi káposztarepce, ami teljes mértékben kimaradt. Azok a termelők, akik ezt bemerték vállalni, azok bizakodtak az utolsó pillanatig itt, hogy telelát az állomány. Nem telelt át sajnos, úgyhogy azt szanálni kellett ezt a problémát, tehát kiszántották, az helyett ugyanúgy kapásnövény kerül bele. Aztán megint egy nagy kérdés, amikor a kapásnövényeket kell választani, ugye a kukoricát most már itt a termelők teljesen elengedik, az próbálkozik még vele, akinek vagy lehetősége van öntözésre, vagy kisebb jószágállománya rendelkezik, és rá van kényszerülve, hogy takarmányként ezt is megtermelje magának. Itt ugyanúgy elmondhatjuk, hogy a domináns kultúrák, a szőszi búza, sörárpa, és itt, amik maradtak földek szabadon, ugye itt főleg a napraforgó fog dominálni, elmondhatjuk, hogy 85%-ba szinte, ugye a szója nem terem meg a vidékünkön, és ezek a napraforgók most már el vannak vetve, itt reménykedtünk, ugye a múlt hétre volt prognózisban, hogy valamekkora eső lesz, az kimaradt, a szőszi vetési gabonák nagyon szomjaznak, meg is látszik a nagyságukon is, ugye, hogy ilyenkorra már szinte dupla magas szokott lenni. Hát még mindig sajnos, hogy a termelőnek a remény maradt, és akkor ez érted bennünket, és mindig azt mondjuk, hogy jó, ez az év elmúlt, majd a következő hát, ha jobb lesz, és akkor ezt játsszuk már 10-15 éve.
6: Vajdaságban az Île-de-France és a württembergi merinójú fajták a legelterjedtebbek, azonban újabb típussal is próbálkoznak a gazdák. A moholi Nagy Árpád a Texel fajtában hisz. Dudás Viktor kérdezte.
19: Birkatartással foglalkozok, Texel és Île-de-France-aim is vannak, tehát két fajtával. Ugye ez angol a Texel, a francia, meg ugye Franciaországból származunk. Nagyon jó hús fajtájúak, jó bárányok vannak rá, tehát szépek. 60-65%-ra mondják a hús arányát a csontho viszonyítva. Szilédek, tehát ami nagyon fontos, hogy bárki megfoghassa őket, nincs semmilyen, hogy elszalad, vagy ideges lenne, nyugodt vérmérsékleték, szóval nagyon jó fajtájúak. Ebből nagyon kevés van az országban itt bent, tehát Vajdaságban szerintem nem hiszem rajtam kívül, hogy van más valakinek még, tehát nekem is egy 20-as állományom, ami van belőle. Ugye ez az egyetlen egy probléma. Külföldi, tehát Magyarországon lehetne meg a környező országokba találni, de drága behozatalra kerül. Mire bejön az országba, meg minden a sok pénz igényel,

0: de ám így tényleg megéri tartani, hát jófajtájú birkák.
1: Említett, hogy az Ile de France-okat tenyészti még igen mellette. Mi a különbség a két faj között?
0: Sokkal jobban gyarapszik, mint az Ile de France, meg tehát nyugodtabb a vérmérséklete amahó viszonyítva. Ő az Ile de France egy kicsit olyan vadabb típusú, de ám így jó mind a kettő fajtájú. Tehát húsra, vágó bárányokra első osztályú mind a kettő.
1: Esetleg fordulnak-e önhöz olyan kérdésekre, hogy van-e esetleg otthon még egy kis texel báránya, mert azt szeretnénk mondjuk valamelyik ünnepre főzni, sütni?
0: Vannak, tehát ilyen sütögetősök viszik legjobban-e. Egyének is jönnek, hogy saját részre családi barátok összejönnek levágni, tehát van hozzá érdeklődés. Meg, tehát aki egyszer kipróbálta, az visszatérő úgymondva.
2: Külföldi hírek.
3: Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében, jelentette ki Boris Pistorius, német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette 5000 katonát kivon Németországból.
4: Berlin a helyes pályán van ebben a tekintetben, szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg bővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére. Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. Ugyanakkor elmondta, előrelátható volt a kivonás. Üzenete szerint szorosan együttműködnek az amerikaiakkal a közös elrettentésért. Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaiabbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét.
3: Szlovákia segíteni fogja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán vezető, miután telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel.
4: Zelenszky szavai szerint erős kapcsolatot szeretnének kialakítani a két ország között. A telefonbeszélgetés során az ukrán államfő kijevi látogatásra hívta Ficót, aki cserébe Pozsonyba invitálta őt. Fico közleményében rámutatott, bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.
3: A pekingi kereskedelmi tárca megtiltotta, hogy bármely jogi személy alkalmazkodjon azon amerikai szankciókhoz, amelyeket 5 kínai kőolajfinomító ellen vezettek be.
4: Washington szerint az említett üzemek iráni kőolajat vásároltak. Az amerikai kormányzat kiemelte, hogy a kínai cégek több milliárd dollár értékben importáltak iráni energiahordozót. A Trump kormányzat egyik célja, hogy a tengeri blokkáddal leállítsa Teherán külföldről származó bevételeit.
3: Dél-Korea figyelmesen áttanulmányozza az Egyesült Államok azon bejelentését, miszerint változtat az importált járművekre vonatkozó vámpolitikáján, jelezte az ország elnöki hivatala.
4: Szöul szerint az ország felméri az új washingtoni intézkedések hatását, majd ezzel összhangban fogalmaz meg válaszlépést. A koreai kormány kiemelte, hogy szoros kapcsolatban van az amerikai vezetéssel, célja pedig a felek közötti stabil kereskedelmi viszony fenntartása, üzenték. Donald Trump amerikai elnök szerint országa a jövő héten 15-25%-ra növeli az Európai Unióból érkező autókra kirótt illetéket. Dél-Koreának pedig ehhez hasonló megállapodása van az Egyesült Államokkal. Közben polgárok az Egyesült Államok szöuli nagykövetsége előtt tüntetést tartottak, azzal vádolva Washingtont, hogy beavatkozik az ország belügyeibe, miután az amerikai kormányzat több bírósági döntésről tett közzé véleményt. Továbbá korlátozta a hírszerzési adatok megosztását.
3: Iránnak szabadon kell engedni Narges Mohammadi Nobel békedíj kitüntetettet, hiszen sürgős orvosi ellátásra van szüksége, közölte a Nobel Bizottság.
4: Jürgen Vatne Fridnes, a testület elnöke felszólításában rámutatott, hogy a díjazott életveszélyben van, ezért azonnal meg kell kezdeni gyógykezelését. Mohammadi 2023-ban az emberi jogok érvényesítéséért folytatott tevékenysége miatt nyerte el a kitüntetést. Őt hazájában összeesküvés vádjával elítélték, majd bebörtönözték, később pedig további eljárásban meghosszabbították börtönbüntetését. Ezen kívül megtiltották

0: hogy elhagyja az országot. Hozzátartozói szerint a hatóságok kórházba szállították, miután megromlott egészségügyi állapota.
1: Időjárás jelentés.
2: Tartományszerte többnyire derült az ég, 18 órakor 21 fok körüli hőmérsékletet mértek. A levegő viszonylagos páratartalma 26 és 37% közötti, a légnyomás 1009 hektopászkál. A vajdasági mérőállomások túlnyomó részt jó levegő minőséget jelentenek.
0: Holnap az eddigihez hasonló, de egy-két fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Kettő csütörtökig folytatódik a fölmelegedés. Péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek.
1: Sport.
2: Antolovics Krisztiánt hallják.
3: A szerb labdarúgó Szuperliga felsőházi csoportjában két meccset rendeznek ma. Fél hétkor kezdődött a Partizán, Novi Pazár és a Zseleznicsár Pančevo OFK Beograd találkozó. Néhány délutáni eredmény az európai ligákból: Bayern München Heidenheim 3-3, Nantes Marseille 3-0, Udinese Torino 2-0, Villarreal Levante 5-1. Jannik Sinner Alexander Zverev döntő lesz a madridi férfi salakpályás teniszmestertornán. Mint ismert, elsőként Jannik Sinner harcolta ki a finálét Spanyolországban. A világ első olasz sportoló a francia Arthur Fils ellen nyert tegnap 1 óra 27 percet követően 6-2-6-4-es szettekben. A német Alexander Zverev a belga Alexander Bloksot búcsúztatta a legjobb négy között, kicsivel több mint másfél óra után 6-2-7-5-ös játszmákban. A finálét holnap délután játsszák. A női párosoknál az elődöntő jelentette a végállomást Alexandra Krunicsnak és Kristina Mladenovicsnak. A szerb és francia színekben induló duót a cseh-amerikai Siniakova Tausend kettős múlta felül 6-4-7-5 arányban. A döntőben az orosz Andreeva Schneider párossal mérkőznek meg a trófeáért. A kosárlabda Szuperliga negyed döntőjében vereséget jegyzett a Crvena Zvezda. A Zlatibor csapatánál vendégszerepelt tegnap és 94-89 arányban alulmaradt. A meccsek tekintetében jelenleg 1-1 az állás, miután az első találkozón a Zvezda hazai pályán 112-73-ra nyert. A Partizán diadallal kezdett, hazai pályán Belgrádban 103-77 arányban jobbnak bizonyult a Sloboda csapatánál, a visszavágó pedig ezekben a percekben zajlik a belgrádi és az uzsicei együttes között. Az amerikai profi kosárlabda ligában itten idő szerint hajnalban folytatódott a rájátszás. A Los Angeles Lakers 98-78-ra nyert a Houston vendégeként, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. Keleten két összecsapás ért véget, a Detroit idegenben 93-79-re verte az Orlandót és 3-3-ra egyenlített. A Toronto és a Cleveland párharcán is hetedik mérkőzésre kerül a sor, hiszen a kanadaiak hazai pályán 112-110 arányban jobbnak bizonyultak a Clevelandnél. Mint ismeretes, a Nikola Jokic vezette Denver már búcsúzott a rájátszástól, miután 4-2 arányban alulmaradt a Minnesota elleni sorozatban. Tadej Pogacar nyerte a romandiai kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. A szlovén világbajnok 3 óra 40 perc alatt tette meg a 149,6 kilométeres távot. Mögötte 14 másodperc hátránnyal érkezett a német Florian Lipovic, majd 1 perc 42 másodperc lemaradással a spanyol Pablo Castrillo. Pogacar továbbra is vezeti az összetett versenyt. Walter Attila a 72. helyen ért célba.
2: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásával kapcsolatos egyeztetés, jelezte az államfő.
2: Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a biztonságáért, üzente a német védelmi miniszter, miután az Egyesült Államok több ezer katona kitelepítéséről döntött.
0: Kína jogi lépéseket hozott a kőolajiparát érintő amerikai szankciók ellen.
2: A Nobel-bizottság a 2023-as békedíj kitüntetett szabadon engedésére szólította fel Iránt.
0: Vajdaságban többnyire derült, de kissé hűvösebb idő várható.
2: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió esti híradója véget ért. Közreműködött Antalovics Krisztián és Váci Zsolt, a műszaki munkatárs Boris Gyuránin volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Dani Zsolt.
0: Most pedig néhány szóban esti műsorainkról. 19 órakor kerekperec, fél óra humor. 19 óra 30 perckor a szellemi ösvények ismétlése, melyben a népi gyógyászatról beszélgetünk vendégünkkel, Juhász Elizabettával. 20 órakor hírekkel jelentkezünk, utána Új Nemzedék, ifjúsági műsor Vörös Gábor és Dudás Viktor szerkesztésében. 21 óra 30 perckor késő esti híradó, majd szórakoztató zenét sugározunk. 23 órakor hírek, 23 óra 5 perckor Vámos Miklós Valaki Más című hangjátékát pergetjük le. Éjfélkor híreket mondunk, utána éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne a Reménység hangja, a Térerő, az ifjúsági műsor, a közös nevezőn, valamint a Horizont ismétlése.

0: műsorban kitalált dolgok hangzanak el. Némi valóság alapja azért van, de akinek nem inge, ne vegye magára.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
2: Üdvözöljük Önöket!
1: Két kaktusz a majálison lufit szerez magának. Egyszer csak az egyik lufi hirtelen szétpukkan.
2: Mondta, mit csináltál lufiddal?
1: Kiszúrtam magammal.
2: Hölgyeim és uraim, hamarosan itt a munka ünnepe, mi pedig 564. alkalommal sütöttük ki Önöknek a jó öreg kerekperecet ezúttal nyárson.
1: Én Hajdú Tamás vagyok, jó munkás ember.
2: Az én nevem pedig Mészáros Gábor, munkás jó ember.
1: Mai témánk tehát a majál is, de mondhatnám úgy is, hogy a majál is, ugyanis a munka mellett számos egyéb témát is érintünk majd.
2: Egy biztos nevetésből ezúttal sem lesz hiány, tartsanak velünk. Keltsük életre együtt a kacagtató tavaszt.
1: Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja.
2: Ki a fene találta fel a munkát?
1: A többiek miért nem verték azonnal agyon?
2: Seje, haj!
1: Móriczkát felelteti a tanár.
2: Melyik a legrövidebb hónap?
1: Május, feleli Móriczka.
2: Miért?
1: Mert az csak ötbetűs.
2: Fiam, miért nem mész ki te is, és majálisozol az Erikkel az erdőben?
1: De apa, te kimennél egy olyannal, aki züllött életet él, füvezik és iszik?
2: Nem.
1: Na látod, ő sem.
2: Február. Diétáznom kell, hogy nyára jól nézzek ki.
1: Március. Lassan neki kell állnom.
2: Április. Már csak egy hónap holnaptól irány az edzőterem.
1: Május. Most már mindegy, majd jövőre.
2: Döntöttem. Addig utazgatok a nagyvilágban, amíg a spórolt pénzem kitart. Ha jól számolom, este 6-ra itthon vagyok.
1: A munka egészséges.
2: De főnök, a május első mégiscsak a dolgozók ünnepe.
1: Igen, és?
2: Hadd mulasson a nép.
1: A cég tömlöceiben sínylődő szakszervezeti vezetőknek kenyér és víz helyett ma engedélyezem a sört és a virslit.
2: Ha a főnök vissza nem vonja, amit ma délelőtt mondott, én elmegyek a vállalattól.
1: Miért, mit mondott?
2: Azt mondta, menjek el a vállalattól.
1: A bíró kérdezi a csavargót.
2: Mondja, mikor dolgozik ön tulajdonképpen?
1: Hébe-hóba.
2: És mondja, mint dolgozik?
1: Na, ezt-azt.
2: És hol dolgozik?
1: Itt-ott.
2: Van önnek állandó lakhelye?
1: Hol van, hol nincs.
2: Én most önt elítélem és börtönbe záratom.
1: És mikor szabadulok, tisztelt bíró úr?
2: Előbb-utóbb.
1: Munkahelyi mese.
2: Ült a varjú az ágon és nem csinált semmit. Arra ment a gyuszika és megkérdezte a varjútól.
3: Varjú koma, nem zavarna, ha én is leülnék ide az árnyékba, és egész nap nem csinálnék semmit?
4: Engem ugyan nem. Ülj csak le, és lazíts, te is!
1: Mondta a varjú.
2: A nyuszika így is tett. Leült az árnyékba, és nem csinált semmit egész nap.
1: Délután aztán arra járt a róka, meglátta a lazító nyuszit, és megette. Mi a tanulság?
2: Ahhoz, hogy egész nap csak lazsálhass, nagyon magasan kell ülnöd.
1: A kannibál család piknikezik a fensíkon. Az ifjabbik gyermek egyszer csak riadtan felkiált.
2: Mama, mama, a papa beleesett a tábortűzbe.
5: Ne ubékas, fiam, inkább szaladj és hozd a fűszereket.
2: A kigyógyult alkoholista bemegy a munkaközvetítőbe. Ajánlanak neki is egy munkát, ahol 5

0: 200 eurót keresne, mire ő.
1: Az nem jó, mert ha túl sok pénzt kapok fizetéskor, bemegyek a kocsmába, és újra rászokok az alkoholra.
0: Akkor talán lenne itt egy másik munka, hogy csak 300 eurót keresne, és csak napi 6 órát kellene dolgoznia.
1: Az sem jó, mert ha túl sok időm lesz, akkor megint a kocsmában kötök ki. Nem lehetne valamilyen munkát találni, ahol napi 12 órát kell dolgozni, és csak 200 eurót fizetnek?
0: Olyan munkánk is van, de sajnos mindegyikhez diploma kell.
2: Hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt fülelők!
0: Viccelgettünk, de a munka az nem vicc, és főleg nem vár.
2: A majális pedig, mint tudjuk, a szeretet ünnepe is egyben.
0: Ha nem kettőben.
2: Meg kell becsülni.
0: Hamarosan folytatjuk műsorunkat.
2: Méghozzá Móricz barátunk majálisi kalandjának lehetnek fültanúi.
0: Melyből ugye nem hiányozhatnak Marika néni, Zoki bácsi és Mihály bá sem.
2: Ne tekerjenek el, a zene után jövünk.
0: A májusi eső aranyat ér, mondta a paraszt, és kiúszott a vetésből.
2: Zene!

0: Hölgyeim és uraim!
1: Milyen tisztelt hallgatóink!
0: Móricz barátunk falucskájának táján is elérkezett a várva várt ünnep, a munka ünnepe, azaz a majális.
1: Fiatal egyetemista barátunk, a csevapok győzedelmeskednek, mozgalom tagjaként igyekszik a hagyományokhoz hűen, az erdőben, friss levegőn, hús sütögetéssel ünnepelni.
0: Azonban, hogy nem békés pihenését nem túl kedves barátai zavarják meg.
1: Marika néni, a megrögzött majálisionista, azaz az

0: A Pjeszkavica győz feliratú rostélyos tangyával épp fiatal hősünk alá füstöl, miközben azt bizonygatja, hogy a majális a szeretet ünnepe.
1: Zoki bácsi, a polgármester, aki eltévedt, mivel már napok óta iszik, az sem tudja, hogy már május van-e, vagy még nincs. Erőnek erejével vidám parkot keres.
0: Végül Mihály Bá lesz az, aki összehozza az enyhén pityókás, széthúzó társaságot. Medve alakjában jelenik meg, és errefelé köztudott dolog, hogy a medve nem játék.
1: Még majáliskor sem.
0: Helyzet, idő, helyszín.
1: Kis csordási kerekerdő, egyszer lenne már szép idő.
2: Nyugi, nyugi, nyugi, minden szép.
1: Végre egy kis pihenés, a munkából is megártasok, pláne ha nem fizetik meg, ugye? Május van, ébred a természet, ez a gyönyörű erdő, friss levegő. Na, durrancsunk halárostéjosnak, csisszehet a söce, a csevapok győzedelmeskednek. Au, au, au. Jaj, ez hiányzott már nagyon.
2: Halló, szomszéd!
1: Jaj, ne!
2: Én vagyok az, a Marika! Nem a piroska és a farka!
1: Csókolom, Marika néni, mit keres maga itt? Azt hittem, utál piknikezni.
2: Utálok is, fiam! Én mindent utálok! Osz mit bírsz? Tartanunk kell magunkat a szokásokon! Másfelül pedig még hallottam, hogy itten vagy a kis csökevényes csevapjaiddal, és gyűttem ellensütőnek!
1: Mi?
2: Konkurencia!
1: Menjen már innen, ez az én helyem!
2: Nem! Én ide gyűvök veled szembe! Én még hogy a csevapok győznek! A Pjeszkavica győz!
1: Nem teheti ezt!
2: Dehogy is nem! Na! Ezt nem lehet kihagyni, mert az olyan lenne, mint a vasárnap rántott hús meg sárga leves nélkül!
1: Jöjjön ide! Hallgassa meg a csevapos nézeteimet, beszélgessünk. Én szívesen látom egy csevapra, sőt, többre is tudja. Én nem csak sütök, hanem egyben egy küldetésen vagyok itt.
2: Küldetés? Jézusom! Tudtam! Na ugye, még az erdőbe se tudod kint hagyni a politikát? Nem hagyhatom! Biztos valami matricákat is árulsz. Te áruló! Eteted itt az állatokat, mi? A hülyeségeddel!
1: Nyugodjon már meg!
2: Már hogy nyugodnék meg! Megmondhatnád, mikor itt ellenzékbű majális azó? Egyetemista csevapkák győzedelmeskednek, mi? Itt rohangászok utánad, mint a félőrűt közben, annyi a munka! Otthon a csetres, a kert, a porta, az udvar, a fődek, a cég, az iroda, a varoda, a kocsma, rohanj a bódba, vedd meg ezt, csináld meg azt! Egyik lábam itt a másik, ott a harmadik fél lábam, ma meg már sírba vagyok!
1: Marika néni, ne sírjon már!
2: Máhogy ne sírnék, amikor látod, mi van! A szeretet ünnepét se lehet már nyugodtan megünnepelni!
1: Marika néni, a majálisra nem mondjuk, hogy a szeretet ünnepe, higgadjon már le! Hallgasson meg! Nézze, ezek nem egyszerű csevapok. Kóstolja meg, ezek változást hoznak. Friss levegőt, nyugalmat, békét, egy tisztességesebb, igazságosabb világot. Megszabadítják önt a sok stressztől, a kifizetetlen munka fáradalmaitól, az internetről és a tévéből áradó szörnyűséges propagandától. Jöjjön, tessék egy sör!
2: Nekem?
1: És mellé egy matrica, a csevapok győzedelmeskednek.
2: Aha, tudtam! Nem! Te szélhámos kis lázadó! Nem hagyhatom magam beugratni! Én nem állok át! Az biztos! Most már, amíg élek, haladás! Még az hiányzik, hogy elvegyék a nyugdíjamat, kirúgjanak a varrodábú meg a kocsmábú, ahogy nyugdíjas létemre dolgozok, hogy meg tudjak élni! Hát kell ez nekem!
1: Mindent tönkretesz!
2: Látod, fiam? Erről beszélek! Te teszel tönkre mindent! Nézd meg, mennyi mindent felépítettünk! Vasút! Színház! Kórház! Ja, az nem! Stadion! Metró! Mit akarsz még?
1: Hogy eltakarodjon innen most már a...
2: Nézzük oda a szemtelen mindenedet! Nem mész sehová, nem megyek sehová! Sőt, itt letelepszek, standot csinálok itt melletted! Alát fogok füstölni! Kifüstöllek innen!
1: Mi ütött magába, Marika néni? Elment a józan esze?
2: Én!

0: Majáli sionista vagyok! A Pieszkavica győz! Elbújhatsz a kis csökevényes csevapjaiddal! Mókuskák, gyertek ide! Ti kis haladók lesztek!
1: Kik?
0: A kínaiak! Eladtuk nekik a majálist! Kilóra!
1: Hogy jönnek most ide a kínaiak?
0: Demó, rendeltük őket! Hoznak májusfát!
1: Na, én ezt már nem bírom tovább.
0: Csupakka, csevapka! Kifüstöllek te!
1: Be van baszva, vagy elgurult a gyógyszer?
2: Zdravo, Boris! Szerusz, Marka! Na, hogy vagytok, ha? Hol vagyunk, ej?
1: Jézusom, Zoki bácsi!
0: Szevasz, Zoki, gyere ide! Na, a Zoki tudja, hova kőállni! Bezany, a Pieszkavicás hon!
1: Ne vizáljen oda az a tűz!
2: Ma én vagyok, bre, tűzoltó, bre! Az erdészmeister, polgár úr, minden znači minden, bre! Kik vagytok ti, ha? Le vagytok tartóztatva, brate!
1: Zoki bácsi maga talajrészeg!
2: Ma vidiga, bre! És beszélő mókus, ha? Én elkezdtem inni, bre, még 2 napja, hogy ünnepeljem a majális. De olyan jól sikerül, hogy most nem tudom, hogy melyik nap van, de mit irítene, ha? A csevapok győzedelmeskednek. Most álljon, bre!
1: Ne aggódjon, Zoki bácsi, jó kezekben van. Egyen egy kis minden...
0: Nem! Moritz, nem állíthatod át magadhoz! Zoki, részeg vagy! Ide gyere hozzám! Gyere! Te hozzánk tartozó! Gyere ide! Nem a Moritzon! Aki pozícióban van, az mind a miénk! Há nem? Há de!
1: Hallgasson, Zoki bácsi, üljön le ide, erre a rönkre. Nem megyünk tönkre, így mit keres itt?
2: Megombre! Én keresek. Elindultam keresni a Luna Park, vagyis felhívtam az orvos, hogy lemondjam az időpont, de... nem fogadta el a lemondásom, znači kezdtem inni, bre, és egyszer csak futni kezdtem. Jöttem ide, hogy lássam a mókusok, bre, a farkasok, a rokkák, a sünök, bre, barátaim.
1: A Vidámpark a tónával, Zoki bácsi, de jobb, ha itt van, egyen már egy
0: kicsit. Nétest már, nem hallod? Zoki, a Moritz az egyetemistákkal van. Megint valami gyűlés szerveznek, nem bírnak magukkal. Nem hallod?
1: Hallgasson, úristen, de füst van, mit éget maga?
2: De co, Bemu, lefogadták el a lemondásom, és tatyos. Most muszáj lesz még szívjam a véretek, bre. Gyere, Vidám Park, Bemu, szve.
1: Itt nincs Vidám Park, értse már meg.
2: Már nincsen vidámkodás.
1: Na jól van, tudják mit? Majálist akarnak, akkor tőlem megkapják.
0: Ne! Mit csinálsz? Nem! Mi nem lehetünk egy tábor!
1: Én diktálom a szabályokat. Lesz tábor, tűz, sütünk, főzünk, Marika néni maga csinálja a salátát, Zoki bácsi maga elmegy és hoz tüzet a fára, vagyis a fára hoz.
2: Sör, lesz, bre!
1: Lesz sör, de mértékkel, meg én majd gitározok.
0: Én veled egy táborban nem leszek!
1: Ilyen a fiatalság!
3: Mi az, mi történik itten? Brumma-brumma-brummaca!
0: Jézusom! Egy barna medve! Ez nem játék!
3: Azt hallottam, összegyűlt és felállt egymás ellen a 2 tábor.
0: A Pieszkavica győz!
1: És a csevapok győzedelmeskednek!
3: Moritz fiam!
1: Mihály bácsi maga az?
3: Én biza. Azért jöttem, hogy halálra ijesszelek titeket.
1: Hát sikerült!
2: Engemet Mihály ébre halálra ijesztetti, ez nacsi... Be is kakáltam, znači, megyek az orvoshoz, megmondom neki, hogy mégis fogadj el a lemondásom.
1: Mihály bácsi, jaj, most már megiszunk valamit erre a nagy ijegységre. Marika néni, jöjjön már maga is.
0: Nem! Én nem közösködöm! A fizetésem se gyűjt meg! Na jó, egye a fene! De csak most az egyszé!
3: Ilyen a szabadság! Ilyen május elseje!

0: pontos idő mindig pontos.
1: Álhíreinket hallhatják.
2: Kisfarkas blokkol. Nem is akármit. A szervezett bűnözés elleni ügyészség működését. Államelnökünk azt mondja, ő nem akar kimaradni a buliból. Látom, hogy a blokkolás már hosszú idő óta divatban van, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem megy ki a divatból, ezért gondolkodtam én is kipróbálom. Az elnök saját bevallása szerint sokat gondolkodott, hogy mit is blokkoljon, de végül rájött, hogy úgy érzi, helyesen döntött. Az elnök az ügy kapcsán adott sajtótájékoztatón azt is mondta, nézem, az egyetemistákat győzni akarnak, nézem magunkat, Szembriát, győzünk. Mi kell még? Itt kérem, győzelem van, mondta Kisfarkas, és boldogan ment el Majálisra.
3: Újabb tüntetést szerveznek az egyetemisták, ezért nem ünnepelhetik a munka ünnepét. Kis hazánk fikaügyi minisztere, Ostobics Nyaliszláv kijelentette, hogy nem fogja engedni, hogy az, aki nem dolgozik, az a munka ünnepét ünnepelje. Gondolt itt a hajléktalanokra és blokkádolókra. Ostobics híradónknak elmondta, aki blokkádol, annak megtiltja, hogy Majáliskor pjeszkavicázzon, mert mint ahogy a mondás is tartja, aki nem dolgozik, ne is egyék. És ez mindenkire egyaránt vonatkozik. Kivéve a politikusokra, akik ha nem is csinálnak semmit, a zsebük akkor is telik, és az már nem semmi.
4: Kiderült, nem olcsó a Majális. Annak, aki igazán jól szeretné érezni magát, mélyen a pénztárcájába kell nyúljon, így sokan már a hónap elején elkölthetik a fizetésük felét, de inkább a háromnegyedét. Kisfarkas Sándor éppen ezért egy figyelmeztető videót tett közzé a világhálón, melyben arról beszél, hogy sajnos drágult a benzin, és ő is biciklivel megy majd kirándulni a munka ünnepén, vagyis hogy csak menne, de sajnos dolgoznia kell, viszont ebédre biztos, hogy megeszik majd egy csevapot, szigorúan egyet, mivel ő így spórol. Nem lesz könnyű kihúzni ezt a hónapot, de harcolunk. Küzdünk, mondta az elnök zárszóként a videó üzenetében.
3: A szerbiai munkavállalóknak minden nappal egyre több, egyre jobb, állítja aprócska Strahinja császár segéd pénzügyetlen. Aki a munkaünnepe alkalmából elhagyta kacsalábon forgó palotáját és leereszkedett a pórrép közé, hogy megnézze, hogy ityeg a fityeg. Mint mondja, pozitívan csalódott a látottakban, tapasztaltakban. Én úgy tudtam, hogy az emberek cipő nélkül járnak és koldulnak az utcán. De ez nem így van. Ezek dolgoznak. Éhbérért. Ez haladás. Mondta aprócska császár segéd pénzügyetlen, majd hozzátette, ha így halad ez az ország, az év végére akár még csevap is lehet vacsira. Nem csak majonézes párizsi reggelire.
2: Időjárás jelentés következik.
3: A májusi felhő nem ér aranyat.
5: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: viszont hallásra. Sziasztok!
1: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
2: Itt az Újvidéki Rádió.
3: Szellemi ösvény. Beszélgetések spirituális úton járó tanítókkal és szakemberekkel.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat itt az Újvidéki Rádió Szellemi Ösvények című műsorában. Én Filip Sebesi Bianka vagyok. Több ezer éves gyógyászatról beszélünk. Ennyire régi és mégis ennyire új. Így kezdte beszélgetésünket Juhász Elizabetta, aki gyerekkora óta a népi gyógyászat szerelmese. Ez a szerelem már a családi kisvállalkozással nőtte ki magát. Több részes műsorunk első felében egyebek mellett ezekről hallhatnak most.
1: Tehát ez amikor azt mondjuk, hogy megfigyeléseken alapuló gyógyászat. Tehát, hogy valójában arról szól, hogy tehát itt több ezer éves német gyógynövényeket vissza lehet vezetni, írásos beszámolók vannak hatásairól, mire használták, és akár Egyiptomig visszamennek. Tehát, hogy ilyen görög írások vannak egyes gyógynövényekről, tehát több ezer éves gyógyászatról beszélünk, de ne menjünk ilyen messzire.
2: Mehetünk
1: messzebb is. Tehát, ez mondjuk úgy, hogy az emberiséggel egy idős, ahogy ezt felfedezték a táplálkozásban, mit lehet megenni, mit nem, úgy a gyógynövények erejét is. Tehát azért már ez még az ősember is tudta, hogy mivel lehet elállítani egy vérzést. Ma már az ember elfelejtette. Tehát, hogy ennyire régi. És akkor mégis új. Azért ez sokaknak ilyen újnak számító felfedezés, hogy a gyógynövényekkel mennyi mindent lehet gyógyítani. Hát fűben, fában, orvosság, ezt azért nem hiába mondták.
2: De mit gondolsz egyébként, hogy az ősember hogyan jött rá erre? Tehát elkezdte rágcsálni azt az adott levelet, vagy hogy nézhetett ez ki?
1: Hát valószínű, hogy igen, és akkor voltak neki mindenféle tapasztalásai, ugye volt gyomorrontástól kezdve minden, tehát sajnos olyan is előfordulhatott, hogy úgy túlzásba vitt, akkor bele is halt, hogyha valamelyik olyan gyógynövényt mérgező sikerült, hogy megtaláljon, tehát akkor ezt úgy megjegyezték, akkor ezt valaki elkezdte följegyezni, hogy hűha, abból a, nem tudom én, sárga növényből nem fogunk enni belőle, vagy ha igen, akkor keveset. És ez annyira lassan alakult ki, tehát itt rengeteg idő volt ez, amire rájöttek, hogy mi mire jó. De hát igazából itt a legtöbb felfedezés az talán az ókori görögöknél kezdődött ott Hippokratész idejében. Tehát aztán ez így szép lassan kifejlődött. Ugye akkoriban a gyógynövényeket mágiához is használták, mert azért vannak mágikus hatású gyógynövények is, ugye, tehát, hogy régebben a gyógyászat azért kicsit másképp működött. Tehát a nyugati orvoslás, ez most kizárólag csak a testet nézi, és a testet gyógyít, vagy csak tünetet kezel, és nem a szellemi, lelki, érzelmi hátterét nézi mélyebben annak a betegségnek, hogy miért alakult ki. Hát most ez már régen is pedig így volt, hogy ezt az egészet nézték, és akkor azért tűnhet ez mágiának, meg varázslatnak, mert a gyógynövényeknek lélektani hatásuk is van, és én nem is tudom már másképp megközelíteni a gyógynövényeket, hogy a környezetünkben azt terem, amire nekünk szükségünk van valójában. Tehát, hogy ez annyira régi, hogy ezt így nem is olyan egyszerű visszavezetni, hogy ez vajon hogyan is alakult ki, melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy annyira. De szállt ez akár anyáról lányra, apáról fiúra, tehát ez szájhagyomány, aztán elkezdték lejegyezni is, és akkor persze mindig azt, mert ugye messzebbre nem jutottak, mint manapság, tehát ami a környezetükben megtalálható volt, egy bizonyos területen éltek, vándorolgattak akár ilyen 50-100 kilométeres körzetben, akkor azt meg is figyelték. Tehát ez régen teljesen normális volt, hogy egy füves ember vagy füves asszony, ha gyűjtött, a gyűjtés az úgy volt, hogy egész évben tavasz, nyár, az ősz abból állt, hogy sétált, és körbejárt a falvakat, azt az országot, azt a környéket, amit csak megbírt gyalog. És akkor ő megfigyelte, hogy bizonyos települések, falvak mellett szélén, tehát ott már, ahol ők kezdtek munkálkodni, esetleg mezőgazdászkodni, milyen gyógynövények az út mentén minő, mi az, ami a legtöbb előfordul, és ezt már mire beért a faluba, nagyon jól tudta, hogy milyen esetleg betegségekkel fog találkozni. És közben be is gyűjtötte, és akkor már tudta ajánlani, hogy ki mit fogyasszon. Az a füves része, ez biztosan így volt. És ez azért mondjuk a mai napig is, hogy figyeld meg, hogyha van kerted, mi az, ami bekúszik már az ajtón, az udvarodba, mert az akkor neked van. Így ezt tudományosan is meg lehet magyarázni. Mondjuk régen, amikor kinti vécék voltak, ugye pottyantós, és akkor a gazda is, hát ugye visélni elment kicsit erre, kicsit arra, meg ugye ez úgy működött régen. De ez azért volt jó, mert ez egy információ volt a földnek. A vizeletből, székletből bejutott az információ, és a föld, ugye hát azért egy élő lényről beszélünk, és tudta, hogy mit kell, hogy kineveljem. Az állatoknak is, tehát nem csak az emberekről beszélünk, az állatokról is. Ennyi, tehát hogy ez olyan csodálatos dolog.
2: Olvastam olyanról, hogy a növények a gyökereikkel, ők egymás között is tudnak kommunikálni.
1: Igen.
2: Ez így
1: igen,
2: van?
1: Így van. Fák, meg a növények, így van. Ugye ezek a, hát micélium gombáknak hívják őket, amivel ők kommunikálnak egymással. Tehát, hogy azt úgy képzeld el, hogyha elindul egy erdőben a fák kivágása, akkor ők azt már ne kommunikálják egymásnak, hogy ez történik. És akkor elkezdenek hajtásokat növeszteni, átvándorolni, gyökeret húzni lefelé, és akkor távolabb menni, vagy tehát, hogy úgy igyekeznének túlélni. Persze az ember tevékenységeit azt sokszor nem lehet túlélni, de tudjuk sajnos. De hogy ez így van. Nem is volt úgy igazán a családunkban, aki ennyire foglalkozott volna, vagy akitől úgy tanultam volna, ez teljesen saját magamtól jött, hogy én ezt szeretném tudni, mindig a teafilléket én szerettem teázni, meg ezeket a füveket, meg hogy úgy mi mire jó. És akkor aztán általános iskolás pályaválasztás után is már érdeklődtem, tehát a kertészet, gyógynövények, tehát hogy ez úgy megindult ebbe az irányba. Akkor utána volt egy szünet, amikor ugye hát jött mindenféle családi probléma is, meg ez a kamaszkor, amikor úgy ugye nem is igazán érdekelt ez a világ, úgy egy kicsit volt egy ilyen elkülönülés, hanem kiköltöztünk Magyarországra, és ott újra felfedeztük ezt a világot. Ott teljesen más a kultúrája a gyógynövényeknek, mint itt nálunk. Persze dombos, erdős tájakon sokkal több gyógynövény is terem, mint mondjuk itt Síkságon. De meg is őrzik, tehát, hogy figyelnek rá, vannak gyűjtőterületek, termesztők, kultúrája van, tehát mondjuk egy bioboltba bemész, akkor teljesen más, tehát ott rengetegféle gyógynövény van, amit itt nem is hallottak róla, és nagyon sokan foglalkoznak is ezzel. Talán lehet a hatóanyagaik is több, mint itt, mert itt az a helyzet, tehát ezt őszintén fel kell vállaljuk Vajdaság területein, tehát amit csak lehet, azt felszántunk, ezzel sem volna probléma, csak nagyon sok vegyszer szúrunk ki, nagyon sok a műtrágya, és ezáltal nagyon-nagyon kizsigereltük a talajt, de úgy, hogy már a gyógynövények is elvesztek. Tehát gyomirtózunk, totál, mindegy, kaszálunk, mindent. És hogyha találunk is erdős, vagy akár itt a Ludasi, vagy Palicsi tó környéke, területeket lehetne gyűjteni, lehet találni, viszont akkor meg a szemetelés, akkor meg a másik emberi tevékenység, hogy szemét mindenfelé. Úgyhogy nehéz dolgunk van gyűjtést illetően, azért mindenkinek mondom, hogy a kertbe, amennyit csak tud, engedjen be lehet gyűjteni, tehát lehet begyűjteni úgy gyógynövényeket, hogy a gyökeret felszedjük, a magot gyűjtünk és a kertbe szórjuk, területet a kertből elkülöníteni, amit nem kaszálunk, mert ő mező, tehát az a lényeg, hogy mezei gyógynövények sokkal hatásosabbak, és nem erőltetve van a termesztésük, mert a termesztett gyógynövényeknek mindig kevesebb a gyógyhatásuk, mint a mezei gyógynövényeknek, mert jót nő, ahol kell, ahol ő szeretne, ő vadon, ő nem lehet korlátozni. És akkor, ha beengeded a kertbe, akkor egy olyan részt, amit nem fogsz sietni tavasszal lekaszálni, hanem esetleg hagyod, hogy kibontakozzon, és nyáron virágozzék, és magot hozzon, és akkor azt élvezik a méhek is, meg méhlegelőd is van, gyógynövényed is van, tehát, hogy már egész jó kincses ládád van, úgyhogy be kell engedni a kertbe, mert nem lehet őket így gyűjteni. Viszont Szerbiában is nagyon sok gyatrabár van, akik gyűjtenek, szintén termesztenek is, és tőlük is azért lehet jó gyógynövényeket beszerezni, akár itt a bioboltjainkban is. Én biztatom az embereket, hogyha más nem, akkor nem filteres, de az csak egy ilyen élvezeti cikk, mint a kólát innen, tehát semmit nem érsz el vele, hanem áztatni rendesen, veheted rinfúzba, és akkor keverhetsz magadnak,

már ilyen újrahasznosítható filterek, amit lehet mosni is, de komposztálhatsz is, és akkor nagyon egyszerű már a teafőzés is, nem, tudja, meg ha áztatod, leszűrőd, hát Istenem. De nagyon sokaknál az a visszajelzés jött, amikor én ezt így mondom, hogy neki erre nincs ideje. Se nem tudja mit, mivel, mennyit, hogy keverjen, mennyi ideig áztassa, most azt főzni kell, vagy áztatni, vagy hidegen, vagy melegen, vagy ő nem tudja. És akkor hát így akkor jöttek a tintúrák. Hát igen, ugye amikor teázunk, a tea is egy modern kifejezés, mert magyarul ezt főzetnek hívjuk, hát gyógynövény főzet. A vízben oldódó gyógynövényekről van szó, a gyökereket általában főzzük, azt tényleg forrásban lévő vízbe tesszük és forraljuk, főzzük, abból úgy tudnak jobban kioldódni a hatóanyagok. Teát többségében áztatjuk, felforralod a vizet, igen, tényleg lehet, hogy el kell ismerjem, körülményes, felforralod a vizet és egy picit hagyod hűlni. Tehát azért egy olyan 80-60 fok környékére, na most nem kell ezt méregetni, nem azt mondom, hogy 5 percet hagyod, hogy hűljön, az már úgy jó lesz, és akkor öntöd rá a teafűre. És akkor igen, hát attól függ, hogy mégis mit áztatunk, 5 perc, 10, 15, nem mindegy. Mondjuk egy diólevélnél, ha már 15 percig áztatod, az olyan ihatatlanul keserű lesz, hogy csak gargalizálhatsz vele, vagy a bőrödre használod. Meg is ihatod, csak nem lesz kellemes. Van, amit viszont áztatunk és nem főzünk, az úgy működik, hogy nem is forralod föl a vizet, illetve fölforralhatod, de le kell hűteni teljesen szobahőmérsékletűre. Mondjuk ilyen a csipkebogyó, C-vitamin tartalma miatt nem főzzük. A C-vitamint ugye tudjuk, hogy ha főzzük, akkor az elmegy, nincs. Ezért azt csak áztassuk, mondjuk így éjszakára leáztatod azt a mennyiséget, amennyit szeretnél. Reggelig ázik, az egy 10 pár óra, és akkor leszűröd, le sem muszáj, úgyis meg lehet inni, és C-vitamin alagod már meg is van aznapra, egy bögrével. De így van, a fahérfa gyöngyöt, jó, igen, tudni kell, érteni kell egy kicsikét hozzá. A bioboltban meg is kérdezheted, fogják tudni és mondani, hogy hogyan kell fogyasztani, de bizony olyannal is találkoztam, hogy hát fogalma sincs. Tehát, hogy azért erre oda kell figyelni.

0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Szellemi Ösvények című műsorát hallgatják. Mai műsorunk vendége Juhász Elizabetta, akivel a népi gyógyászatról beszélgetünk.
1: Azért vannak gyógynövényes könyvek is, Mária Trében szerintem nagyon sokan tudják, ismerik, hallották. Nagyon sok háztartásban otthon megtalálható a polcon, a nagyinál mindenkinél volt, szülőknél, nem tudom, tehát hogy ott is nagyon sok információ van gyógynövényekről, nagyon sok leírás, nagyon szépen elmondja, hogyan, mit, mivel lehet keverni. Tehát az internet is itt van, most már egy könyvtárat hordozunk a zsebünkben, és azért nem bulvár oldalakról kell olvasgatni, meg mindent is éppen elhinni, viszont vannak tényleg megbízható oldalak, például ugye a füves embernek is van egy ilyen oldala, de nagyon sok ilyen gyógynövényes oldal van, és a legtöbbjük azért igenis megbízható. Én annak idején a könyvtárba jártam, városi könyvtárba, és oda adták nekem, az gyönyörű élmény volt, mert egy 500 éves gyógynövényes könyv volt, meg volt egy 100-valahány éves, nem is nagyon volt szabad hozzáérjek. Ők úgy lapozták, semmi fényképezés, vagy és nem is volt akkor telefon sem, meg át, akkor órákat ültem és jegyzeteltem, és ez a csodálatos régi magyar nyelvezettel, azok a régi 1500-as évekből, hogy hogyan fogalmazták meg, hogy mire jó az a gyógynövény, és teljesen igazuk volt, pedig hát nem is volt még akkor laboratórium, ahol ezt ki tudták volna vizsgálni, és alátámasztott laboreredmények is vannak nagyon-nagyon sok gyógynövényről, hogy ez így van, ahogy a népi gyógyászat mondja, valóban arra jó, és akkor még fel is fedeznek hozzá, hogy hát de nem csak arra, hanem még egy csomó más betegséget is lehet vele kezelni, mert ugye egy gyógynövény nem mondható, hogy most az csak arra az egy problémára iszott, hogy csak a köhögésre, meg nem csak a köhögést fogja, hanem a vesét is lehet, hogy tisztítja közben, lehet, hogy izzasztani is fog. Nagyon sok mindenre jó egy gyógynövény. És akkor az egy csodálatos dolog, hogy lehet hinni a népi gyógyászatban, mert komoly alapja van neki, hiszen azért kitapasztalták az ősök, amint azt az elején beszéltük pár ezer év alatt. Úgyhogy ott hagytuk abba, hogy a vizes áztatás, ez így ennyi. Aztán pedig vannak a zsírban oldódó gyógynövények, ugye hatóanyagok vannak, amik zsírban oldódnak, ezt olajos áztatás, általában hidegen sajtolt, napraforgó olívaolaj, macerátumoknak nevezzük, amikor ebbe lehet áztatni, és akkor nagyon sokan ezt használják ugye fűszerolajnak, most például rozmaringot, zsáját, ezeket a fűszernövényeket, kakukkfüvet tesznek be, és aztán azzal fűszereznek. Ilyen azért létezik, és ezt úgy tudjuk, de hát ez messze van, ezt tovább is lehet fejleszteni, amikor tényleg gyógynövényeket, és nem fogyasztásra, hanem akkor abból akár tudsz egy krémet készíteni magadnak, aki teheti, vagy méhviaszos, vagy kakaóvajas, vagy seavajas, vagy valamilyen disznózsír. Hát régen a körömvirágot is ugye disznózsírba készítették, sütötték. Az egyik legjobb volt, úgyhogy, de hát most aki most van, divatozunk, lehet vegán, nem vegán, tehát nagyon sok változata van ennek. De lehet úgy tisztán, hogy csak úgy elkészíted, leszűröd, az több hetes, hónapos érlelésről is beszélünk, és használod úgy az olajat, kenheted magadra, mondjuk egy olívaolajat tudsz így, hogyha áztattál bele körömvirágot, orbáncfüvet, akár, tehát ott is azért vigyázni kell az arányokra, meg hogy mit, de ugye napozás után tudod, vagy előtte kenni magadat vele, tehát hogy azért, igen, nagyon sok mindenre lehet.

0: lehet ezt is használni. És akkor ugye jön, amit mi is készítünk, a tinktúrák. Na most kezdjük ott, hogy a tinktúra az egy általános elnevezés, mert nem minden alkoholos kivonat tinktúra, tehát hogy mondjam ezt, valójában még az olajos áztatás is egyfajta tinktúra. Tehát tinktúrának nevezik azt, amikor a hatóanyagot kivonod a növényből. A teát is lehetne így nevezni. Mi 96%-os alkohollal dolgozunk. Ezt régen úgy csinálták az őseink, hogy pálinkába áztattak. Ez volt az ő módszerük, hogy a füveket, azokat beletették pálinkába, hetekig érlelték, és akkor aztán tél folyamán azt itták. És akkor mindjárt mennyi mindent is tett az immunrendszere érdekében. Vagy ha fájt a hasa, köhögött, bármilyen baja volt, már tudta, hogy melyik pálinkához kell, hogy nyúljon. Úgyhogy ez most ugye az etil alkohollal működik, gyógyszertári alkohollal. Ugye van 96-70%-os, és akkor attól lefele. A 96-ot mi azért szeretjük, mert az a lelkét is tehát a gyógynövénynek ki. Minden benne van, az eszenciája is. Az összes hatóanyagot, tehát utána, amikor leszűrjük, akkor egy olyan száraz, szintelen, tehát a klorofilltől kezdve minden, tehát a zöld, a sárga, a mindenki jön belőle, tehát egy ilyen szintelen, száraz valamit kapsz utána, hogy az semmire tényleg nem jó már, és akkor utána azt pedig természetesen fokoljuk, tehát 96%-os nem adunk az embereknek, az nagyon erős, azt fokoljuk ezüstvízzel. Ugye desztillált vízzel, de mi ezüstvízzel szoktuk, azt mi készítjük, és akkor azt lefokoljuk. És akkor utána azt csepegtethet teába, vagy vízbe, és akkor úgy fogyasztod. És akkor ennek a praktikussága, ami az embereknek leginkább tetszik, mert ugye egy kis üvegcsiről beszélünk, amit te vihetsz magaddal, akár munkahelyre, akár hová, egyszerű pár másodperc az egész, úgyhogy csöppented, megiszod, és akkor már mit is tovább. Tehát, hogy nem igényel időt, mint egy teának a készítése, és akkor ez volt talán az embereknek, ami legjobban megfelelt, hogy nem időigényes. Viszont tényleg, hát itt is most már található, már egyre többen látom, készítenek is, van a bioboltokban, az emberek úgy ismerik is, meg nem is, most bioboltban azért, hát nem tudom, hogy mennyi, hát nem jár mindenki sajnos, ha sem néznek ott szét, hogy mennyi mindent lehet a gyógynövényekből készíteni, pedig főzni is lehet velük, nagyszerű receptek is vannak már, akár az interneten is, könyvek is kijöttek gyomokból, ugye, amit úgy gondolunk, hogy gyomok, hát ez nagyon sokszor nem gyom, hanem gyógynövény. Először egy ilyen 6-7 féle tinktúrát készítettünk, most már 50-valahány féle van. Igazából, tehát mi nem reklámoztuk ezt, mi ahogy elkezdtük, ezt csak így a család, barátoknak, saját magunknak, ezt mondjuk akkor az a korona időszak volt, ezt nem hiszem, hogy titok, mert szerintem nagyon sokaknál sok mindent elindított ez az időszak. És annyira lassan, de biztosan nőtt az érdeklődés, ugye ez a szájról szájra, nálunk ez a hagyomány, hogy nem reklámozunk, hanem van egy ilyen Facebookos felület, és ennyi. Hanem tapasztalat, hogy akkor ezt most kipróbálta, ez tényleg jó, akkor ajánlja a másik embereknek a szépségét, ezt nagyon szeretem, mert akkor voltak ilyen igények és kérdések, hogy te figyelj már, neked nincsen akkor valamilyen gyógynövény a pajzsmirigyre. De van, persze, hogy van. Hát nem tudsz valamivel kikeverni, de igazad van, hát hogy ne lehetne abból is, és akkor így jött az, hogy a pár gyógynövényből készítettünk, és most már közel 200 gyógynövényt használunk fel, és még mindig egy nagyon-nagyon csomó gyógynövény van, amit még mindig nem használunk, de szeretnék, csak nehezebb hozzájuk jutni. Nem mindig vannak, nem minden évben terem annyi belőlük. Úgyhogy most akkor ez már így lassan kialakult, hogy Magyarországról hozzuk, akkor ottani termesztők is, gyűjtőktől hozzuk. Úgyhogy ez most már egy komoly szervezés, mert egyre nagyobb az igény, és az érdeklődés a gyógynövények iránt, és akkor így szép lassan próbáljuk ezt akkor úgy kielégíteni, teljesíteni a kéréseket, és akkor nagyon sok tinktúra így készült, hogy kérésre vannak receptek, természetesen vannak alapreceptek, hogy hogyan kell elkészíteni, mit mivel lehet keverni, de aztán már született itt a saját gondolatból, intuícióból, hogy akkor mit is, mivel lehetne keverni, mi az, ami az itteni embereknek. Mert én nekem az fontos, hogy más egy szervezet olyan embernek, aki a hegyen él, más az, aki ilyen síkságon, mint mi, más az, aki tengerparton. Ugye, ez egy normális dolog, tehát teljesen más az igény, teljesen más a táplálék, másképp táplálkozik, másképpen él, másmilyen életvitelt folytat, és ezt úgy figyelembe kell venni. És akkor még mindig igyekszem nézni azt, hogy mi az, ami a környékünkön is. Hát ha nincs is, már legalábbis volt, most ugye azért nincs, mert mi tettünk róla, hogy ne legyenek, de voltak, tehát ilyen a Mária Töb is, a Kamilla, ó, nagyon sok minden van, ami volt és nincsen. Csak az utak szélén esetleg így, mint amit meg lehet figyelni, ilyen katánkfélék, és hát nem is tudják az emberek, hogy az mi, hát vadvirág is jó van, hát most a vadvirág is, mint jó növény. Tavaly rengeteg gyermekláncfű vagy pitypang is, rengeteg volt. Tehát azt vettük észre, hogy a városban is, vagy hiába kaszálták, akkor is jött. És ilyen sárga tenger volt belőle, eszméletlen sok. Hát aztán igen, a gyökerét tudjuk, hogy máj tisztításra használják, tehát az egyik legeslegjobb. De nem csak hogy a tisztítására, hanem különböző májbetegségeknek a gyógyítására is már. A levele és a virága az ugye szintén a máj, de inulint tartalmaz, tehát cukorbetegeknek az egyik legjobb. El lehetne hagyni orvosságot, csökkenteni egy inzulint, és bátorkodok ilyet mondani, mert voltak, akik ezt igenis így bevállalták, és megcsinálták, és ez így van. Mert folyamatos fogyasztásával az az egyik legjobb. Akkor nagyon sok tévhit van, ezt mondjuk például Mária Trében mondja, hogy gyermekláncfűnek a szárát, ugye van benne egy ilyen fehér tájned. Tudni kell, hogy van egy hasonló növény a kutyatáj, de tényleg csak nagyon kicsit hasonlít pedig a virággal, meg ugyanúgy alacsonyan nő, vagy hogy mondjam, de nem is egy időben például. És az egyre ritkábban fordul elő, ő a mérgező változata. Tehát, hogy van azért ilyen, hogy a gyógynövényeknek van egy mérgező változata, tehát nem árt tudni, hogy mi az, amit szedsz, és ha nem tudod, akkor tájékozódj, vagy kérdezd meg. Vannak már felismerők, applikációk, stb. Annak a szárát naponta ötöt, ha erre csál az ember, aki erős cukorbeteg, vagy ilyen hasonló betegsége van, akkor abból teljesen ki tudna gyógyulni. A gyermekláncfűnek a száráról van szó, egy irtózatosan keserű dolog, tehát mi is szoktuk rákcsálni, megelőzésre is, meg nagyon sok mindenre jó, vért tisztít, ereket. És azt is szoktam mondani az embereknek, bármennyire is könnyedén hangzik, de gyógyulni nagyon könnyű. Igazából nem bonyolult meg gyógyulni betegségekből, csak valóban akarni kell, valóban nyitottnak kell lenni, felismerni a természet gyógyerejét, és akkor egy picit talán tovább is menni. Vannak különböző módszerek, hogy rágyere, hogy miért alakult az ki, öröklődött, nem öröklődött. Most persze nem beszélünk az ilyen született autoimmun betegségekről, amik vannak. Azokat is szépen lehet vele mondjuk kordában tartani, teljesen kigyógyulni. Nem mondják azt is, hogy cukorbetegségből sem lehet teljesen kigyógyulni. Aztán persze erre is van, aki rácáfol. Úgyhogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, én ezt szoktam mondani.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Kedden folytatjuk a beszélgetést Bettivel, ahol egyebek mellett az allergiáról, a gyógynövényes terápiákról, de a tisztítókúra fontosságáról is hallhatnak. Bízom benne, hogy velünk tartanak akkor is. Addig is további kellemes estét és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!

0: 20 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: A belügyi tárca aktiválta a találj meg rendszert, miután Újvidéken eltűnt egy 15 éves lány. A 160 cm magas Dunja Necicset legutóbb tegnap este látták Indzsia településen, de szerdán tűnt el. Eltűnésekor fekete ruházatot viselt. Ő a

0: különleges igényű gyermekeknek szánt iskola tanulója. Minden polgár, aki tudomást szerez egy ügyben, az azonnal jelezze ezt a rendőrségnek. A fővárosi sajtó előzőleg nem hivatalos értesülésekre hivatkozva még két gyermek eltűnéséről számolt be. Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alexander Vučić államfő. A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon lezárja a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente. A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből. A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az első negyed évben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett. Szlovákia segíteni fogja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán vezető, miután telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Zelenszky szavai szerint erős kapcsolatot szeretnének kialakítani a két ország között. A telefonbeszélgetés során az ukrán államfő kijevi látogatásra hívta Ficót, aki cserébe Pozsonyba invitálta őt. Fico közleményében rámutatott, bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Iránnak szabadon kell engedni Narges Mohammadi Nobel békedíj kitüntetettet, hiszen sürgős orvosi ellátásra van szüksége, közölte a Nobel bizottság. Jörgen Vatne Fridnes, a testület elnöke felszólításában rámutatott, hogy a díjazott életveszélyben van, ezért azonnal meg kell kezdeni gyógykezelését. Mohammadi 2023-ban az emberi jogok érvényesítéséért folytatott tevékenysége miatt nyerte el a kitüntetést. Őt hazájában összeesküvés vádjával elítélték, majd bebörtönözték, később pedig további eljárásban meghosszabbították börtönbüntetését. Ezen kívül megtiltották, hogy elhagyja az országot. Hozzátartozói szerint a hatóságok kórházba szállították, miután megromlott egészségügyi állapota.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap az eddigihez hasonló, de 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Kettől csütörtökig folytatódik a fölmelegedés. Péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb a késő esti híradóban jelentkezünk 21 óra 30 perckor.
2: Új nemzedék.
3: Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora.
4: A te hangod.
5: A stúdióban Vörös Gábor és Turán Viktor.
6: Engelj!
7: Sziasztok, új nemzedék! Ez itt az Újvidéki Rádió ifi műsora, a mikrofonnál pedig újra Vörös Gábor köszönt benneteket. Imhol tehát elkezdődött és tart a munka ünnepe, vagyis Alien május 1. Elnézést, nem tudom, ki engedte be ezt a xenomorfot, de az biztos, hogy nem sörrel és virslivel érkezett, hanem valami furcsa, kinézetű tojással. Te, húsvét már rég elmúlt, brate, majd gyere vissza 340 nap múlva a zártojásaiddal együtt, jó? Egész kiborított. Ja, hogy még itt vagytok? Á, nagyszerű. Ha ettől a nem épp május idill intermezzo ellenére is velünk maradtatok, akkor vágjunk is bele talán. A mai adásunkat stílusosan filmegylettel kezdjük, méghozzá tematikus filmmel. A Csocsó, avagy Éljen május első. A fene már a fajtán a csőszti. Na, erőszakos bestia. Na. Szóval, tehát, Csocsó, vagy Éljen május elseje, talán kötelező kordokumentum komikum, melyet Koltai Róbert rendezett, és immáron 25 éves. A filmkultúra.hu oldaláról Szász Judit kritikáját idézzük. Mai trending rovatunkban a WIFO szavak és képek, vagyis szék szemléjére kaphattok betekintést egy színes riport keretében. Ezt követően egy hosszúra nyúlt játéksarok rovatunk is lesz, melynek vendége Hodozsánné Balogh Réka, vagyis Erka, akinek a neve az esport1.hu műsorvezetőjeként és egy tökös magyar gamer lányként ismert. A mai téma női gamerek többségben. Miért nem reagál rá a videójátékpiac? Erről folytattunk diskutát. Emellett azért legyen a majálissa egy kis sztárport. Vendégünk pár év után ismét Nagy Bogi énekesnő lesz, aki a legújabb lemezét immáron az Újvidéki Rádióba is elhozta. De mivel emígy is szűkös az adásidőnk, ezért csapjunk a sörbe és virslibe, akarom mondani pleszkavicába és csevabba, és a rosti alá gyújtsunk be a futótűz top 5-ös listával.
3: Futótűz.
1: Az új nemzedék zenei top listája.
7: Amit ezúttal is sok szeretettel köszönünk Horváth Csaba zenei szerkesztőnknek, és gondolva arra, hogy nagyon sokan ilyenkor a májusi ifjúság közül még buliznak, éppen ezért kicsikét diszkósra, technósra vette a figurát, és egéppen az ötödik helyen Jigic és Charlotte Planknek a koprodukciója Car Crash, ez következik már is itt az új nemzedékben. Car Crash.

Futótűztop listán keleti negyedik helyén Gigamesh, Elohim és Thomas Adagio-nak a koprodukciója áll. Everything in its right place. Valóban minden a helyén van, a megfelelő helyén. Erről szól ez a dal itt az Újvidéki Rádióban.

Már is menjünk tovább a futótűz top 5-ös listán keleti harmadik, azaz bronzérmesével. Armin van Buuren, RG és Marlo Rexnek a koprodukciója ez, Like a Child. Ez következik itt az új nemzedékben.

0: Filmegylet. Filmek, sorozatok a tegnapból és a mából.
1: A mai filmegyletünkben az ünnephez kapcsolódó filmet mutatunk be Szász Judit tollával. Ez pedig a Csocsó, avagy Éljen május elseje, melyet Koltai Róbert rendezett, és immáron 25 éves. A filmkultúra.hu kritikáját idézzük. Guszti bácsi után Koltai Róbert édesapja is bevonult a celluloid megörökítette halhatatlan hősök közé, anno 1952. A családról szóló első filmje is a vidéki Magyarországot pásztázta végig, két szemszögből is, kiröhögtetve a rákosista dilit. A kamasz fiú és a legszebb férfi korban lévő válfaügynök tragédiájába torkoló álmokfutása a boldogság, a szabadság illúziója után torokkaparóan hiteles és finom munka volt. Most a rendező színész akkori forgatókönyvíró társával, Nógrádi Gáborral, zenész barátjával, Dés Lászlóval és sok nagyszerű színész haverjával újra neki gyűrközött a családi szentély bővítésének és a vörös lepel lerángatásának, tükröt tartva 50 éves múltunknak. Ezen a múlton ma már nevetni is lehet, persze főképpen azoknak, akik megélték. A többiek meg, akik akkor még pikáns gondolatként sem jöhettek szóba, ámélkodhatnak. A dübörgő tapsorkán Rákosinak, Sztálinnak, a pártnak ma olyan elképzelhetetlennek tűnik. Pedig ha belegondolunk, a nagy lelkesedés elvárt ma is, a köpönyek forgatásról nem is beszélve. Dunapentele poros faluból nőtt az ország acélszívévé, Sztálinvárossá, acélvárossá. Tódultak oda a népek építeni a sárból egy új szocialista fellegvárat, kikupálódni új emberekké, akiknek a koponyáján másként tapad a haj, mint azt szegény Majakovszki hirdette. Ez akkoriban nem volt annyira vicces, mint itt a Vásznon. Csocsó, a pártitkár, gyerekkori barát, a foci csapat nélkülözhetetlen edzője, az iskola tornatanára és ünnepség szervezője, a sose halunk meg Guszti bácsiának reinkarnációja. Kisember nagy lélekkel, tele humorral és megértéssel, Cseplini figura magyar kiadásban. Ő is belekerül a családi panteonba, nem panoptikumba, mert nagyon sok szeretettel és rezignációval mutatja meg Koltai ezeket a hozzá nagyon is közel álló embereket, és ott vihog a válfaárus mellett a többiek röhelyes nagyzolásán, félelmén vagy meghunyászkodásán. A Csocsó, avagy Éljen május elseje pártavaszi nap története acélvárosból, ahogy a familiáris filmtár első darabja, ez is a főhős visszaemlékezésével indul. Az elpufókosított arcú Máté Gábor ezüst Land Roveren hajtott gyermekkora iskolájába felavatni Csomai Gusztáv emléktábláját, s az ünnepségen kitört viharban a vénkisasszony énektanárnővel visszaröppennek a légörvény vadszárnyán 1952 áprilisába. A szél a kék levegő égbe emelkedés szépsége mindkét filmben jelentős

0: helyet foglal el. Elcsépel, de hatásos szimbólum, amit Koltai nem is hagy ki soha. A pulykatojás arcú, szeplős Králik Attila 13 éve minden okosságával próbálja élni ezt a fél évszázados sztorit. Főleg beszédes szemei, suta kis megmozdulásai találóak. Ezen a kicsit torzító visszapillantó tükrön, ami az ő emlékezete, ott tolong a korszak minden jellegzetes zsánere, az ávós, kékparolis, baromállat, a kényeztetett, szerelmetes focista, a város szép asszonya, az emberszabású pártitkár, a kitelepített, megjavításra ítélt városi örömlányok, a munkásosztály 200%-ot, illetve selejtett termelő tagjai, az ávós kishóhérok, a szovjet elvtárs nagyságok, az iskolaigazgatónő, a beijedt tanárnőcske, és így tovább. Csupasz ittszer szerep, amiket nagy művészekre osztott a rendező, színpadon és filmen egyaránt híresen jó komédiásként, pontosan tudva, milyen poénok robbannak biztosan. Valamit talán kicsit túl is élesített. Gubinyi elvtárs, a kisnyilasból lett ávós ezredes, megcsalt férj és rettegett főnök Gáspár Sándor értelmezésében vad paródiába fordult át. Düllednek a szemei, vicsorog, lilul a homloka, dagadnak a nyaki erei. Végül is szánalmas ez a pitiánerségében félelmetes figura, de a kevesebbet üvöltene, kicsit fékezettebben habzana, sokkal hajmeresztőbb hatása lenne. A megveszekedett komenista gonosz mellé Nógrádi Koltai odarendeli a Putyinkámnak becézhető városi pártitkárt, akinek kisfia, a Králik Attila formálta gyerek, a történet lelke. Őt is Máté Gábor játsza, pufiság és szőrzet nélkül, folyton görcsberándultan, hiszen echte paraszt apósa, folyton szökésben van az acélcsodából Tokaj felé, és egyébként sem tud annyira egy tömbből faragott hős elvtárs lenni, főleg csocsó barátságával súlyosbítva, mint kéne. Felesége, a terhesen is Lenint hímző, apukájáért aggódó Tóth Ildikó, a kevés normális ember egyike a filmben. Hiszen a nők is meg vannak bojdulva a párthívó szavától, meg a muszáj lelkesedéstől. A Pogány Judit adta igazgatónő a maga gömbölydedés állandó tetrekészségével, a végtelenül randára maszkírozott, bekénét játszó Básti Juli, mint az ávó kápója, a focista szerető Kovács Adél, mint ügyeletes szépasszony, és férje által pépesített és megalázott tanárnő. Egy sem bír gyereket szülni, kivétel a Tóth Ildikó féle kismama, egyik sem boldog, egyiknek sincs teljes élete. A kékre-zöldre aprított Lidi tanárnő, miután behódol a focista veréb ostromának, s ezt a szeplős kisfiú gólyalábakon május 1-re készülve gondosan végig is nézi, egy monstre ünnepség után kizalkatol dúvat férje szorításából, élete értelmét az immár NB1-be jutott futballistában találva meg. Ők mindannyian egyensúlyoznak a kabaré figurák egysíkúsága és az összetettebb emberábrázolás között. Annyit engednek meg az utóbbiból, amennyi még nem veszélyezteti a felőtlen nevetést, mert a fő cél mindenek előtt kiröhögni, ami volt. Most már persze ezt gond nélkül lehet, sőt muszáj, de a mai virgonszságok akkor élet-halál kérdései voltak. A Sztálin név kiformálása guggoló, piros szalmakalapos úttörökből mostanra pompás poénná lett, akkor a legevidensebb elvárás volt, hasonlóan a szárnyaló, benyaló beszédek pufogásához, pláne szovjet elvtársak előtt bocsinálta tolmáccsal, ami viszont innen nézve a vegytiszta mulatság forrása. 1952-ben ez inkább úgy vetődött föl, hogy megúszni és életben maradni, vagy halállal esetleg több év börtönnel lakolni, mert szabotásnak tarthatták. A tömű elvtársak Kern András bajszos alakítása sose a humorukról voltak híresek. Ez egy nagy fityisz mutatás az akkori hatalmasságoknak, tét nélkül mindenkit olyan hülyére ábrázolva, ahogy az alkotóktól kitelik, mint egy kései kárpótlásul az akkoriban elszenvedettekért. Az a minden boldogságot lopott kis örömöt megdermesztő légkör, a megfogalmazhatatlan fortélyos félelem mégsem olyan kézzel fogható ezeken a kockákon, mint a sose halunk meg képein. Akárhogy is acsarok Gáspár Sándor, akármilyen elvetemült arccal gonoszkodik Básti Juli, akármennyire profi paródiák a gonosz arcairól, nem érezni igazi rettenetet. Egy ember van, akinek valódi félelem szűköl a tekintetében, aki alig szól az egész film folyamán, de a legbeszédesebben van a véleménye, aki mindig csak nem létével tüntet a dolgok ellen. Ő az akkori idők igazi szívtiprója, a 2x2, néha 5 őrült sikerű sztárja, a 80-as éveiben járó Zente Ferenc. Őszbajszú paraszt, tatája fehér ingben, ünneplőben, nyikorgó csizmában, karizmájával folyton rohan a nyomasztó jelen elől, és sikerül is visszautazni a élete falujába meghalni, megnyugodni végre. Az ő figurájában hoz vissza valamit Koltai Róbert a Sose halunk meg tisztaságából, ahol szintén idős színészóriások, Lontai Margit és Csákányi László adtak példát nagyságból és egyszerűségből. Máté Tibor fényese suvickolt, optimistán sugárzó képei megszépítve tárják elénk hajdani gyermekkorunk atmoszféráját. Lendületes totáljaiban átérezhetjük a tribünön állók mámorát, amikor tényleg elhitték, hogy övék a világ, élethalál urai, és minden lehetséges, amit ők akarnak. De a rettegő pillantásokat, a szemezésekben megbújó elemi vágyat, a gyermekek rácsodálkozását és Csocsó álnai vártatlanságát is finoman adja vissza az arcokon pihenő kamera. Csak Gáspár Sándor mimikája feszíti szét ezt az érzékeny keretet. Ez tehát a Csocsó éljen május 1-e és a kritikát a filmkultúra.hu oldaláról idéztük, méghozzá Szász Judit tollából. A cikk 2001-ben a film megjelenését követően íródott, én pedig mivel tényleg egy nagyon jó kis humoreszk, bátor szívvel ajánlom mindenkinek, és ne feledjétek, Alien május 1-e. Xenomorf nélkül.
1: Futótűz.
2: Az új nemzedék zenei toplistája.
0: Megyünk továbbá is a Futótűz top 5-ös listán keleti másik helyzetjével, ez pedig Beltrán és a The Flirtsnek a szerelem gyermeke Passion. Ez szól már is az Újvidéki Rádióban.

0: You're sending me a message. I can stand you by my side, by my side, by my side.
1: És végül, de nem utolsó sorban szóljanak a május elsőjei fanfárok, hiszen Imhol van a Futótűz Top 5-ös listán keleti első helyezettje, ez pedig az Odmab, Luciana, Richard Vision és a Static Revengernek a közös alkotása Rock the Rhythm. Ezzel forradalmasítjuk a májusi ifjúságot itt az új nemzedékben. Éljen május elsője!

0: vagytok. Trending, ahol mindent kibeszélünk.
1: Résznevnek ajánlott Hemingedni Noha Oidár.
0: Az új nemzedék aktuális aktualitások rovata. Mai trending rovatunkban a WIFO szavak és képek szemléjére kaphattok betekintést, melyre kedden délután került sor az MTTK dísztermében Szabadkán. És hát kedves hallgatóink, természetesen mint minden egyes nagyszerű WIFO rendezvényt ezúttal is koordinálják, és a koordinátort jelen esetben úgy hívják, hogy...
2: Kisúri Hermina.
0: Hermina, ez mondhatnánk azt is, hogy a WIFO Artnak a folytatása?
2: Mondhatnánk így is, de én inkább egy teljesen új eseményként hivatkoznék rá, hiszen ilyen esemény ilyen formában még nem valósult meg a WIFO szervezésében.
0: Való igaz, hogy ma festményeket és költeményeket fogadtok. Miért csak erre korlátozódott ez a kettő? Ebből van a legtöbb vajdaság Berkein belül, vagy volt valami más elképzelés mögötte?
2: Eleinte több kategóriát szerettünk volna nyitni, de úgy gondoltuk, hogy első próbálkozásra talán elég lesz a szavalás és a képzőművészet.
0: Hány jelentkezője van, és milyen aránylamban osztanak meg festők és költők?
2: 16 jelentkezőnk akadt, és pont 8-8 mindkét kategóriában, úgyhogy 50-50.
0: Szakmai zsűrünk is van, és úgy látom, hogy hatan fogják majd strigulázni itt a résztvevőket. Őket milyen szempontok alapján választottátok?
2: Hát igazából különböző ajánlások, illetve voltak, akik ismerősökön keresztül meg tudták őket keresni, úgyhogy igen.
0: Mire számítotok, mert most még ugye nyilván a rendezvény elején vagyunk?
2: Igazából ez egy ilyen tesztkör lesz, mondhatni így is. Kíváncsiak leszünk a közönség, illetve a versenyzők visszajelzésére az eseménnyel kapcsolatban.
0: Meglátjuk, majd kíváncsian várjuk az eredményeket. Hermina, köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm!
0: És hát kedves új nemzedék, itt van előttem egy szépséges hölgy, aki, ha jól látom, egy igen szép ikonisztikus képzőművészeti alkotásra készült. Bocsánat, ez nem is ikon, hanem jól látom, egy erdő, vagy az út a túl világra a zöld fényben. De majd mindjárt megkérdezzük magát az alkotót, akit úgy hívnak, hogy...
3: Kadván Fruzsina.
0: Fruzsi, mit ábrázol az a kép? Erdő az biztos, csak olyan kicsit túlvilágiasnak tűnik a fényvállítás, mint hogyha az ember az alagút vége felé menne.
3: Igen, az erdőt ábrázol, meg így a fényviszonyokat akartam bemutatni jobban, hogy a leveleken, meg így az ágakon át süt a fény, vagy átvilágítanak.
0: Ez egy valós helyszín, vagy a képzeletet szüleménye?
3: A képzeletem szüleménye, így egyik nap is sétáltam, és így néztem, hogy a fákon átsüt a nap, és úgy megfogott, és ezt szerettem volna így ábrázolni.
0: Mennyi ideig tartott, amíg ezt elkészítetted, illetve milyen festmény, olajfestmény, jól látom?
3: Nem, akrillal festettem, hát egy 3-4-5 óra volt. Előtte volt ilyen vázlatolási fázis szakasz, hogy nem tudom, kitaláljam, hogy mit szeretnék ábrázolni. Egy az alapötlet megvolt, de a koncepciót összerakni, az kellett egy kicsit.
0: De valami nagyon jó sikerült, és hanyadik alkalommal veszel részt ezen a versenyen? Mondjuk szerintem az először lett meghirdetve, de most így eszembe jutott a WIFO Art is, hogy azon volt-e korábban?
3: Nem, most vagyok így először.
0: Ilyen. És mire számítasz?
3: Nem tudom.
0: És mire számítasz?
3: Hát... hogy remélem tetszeni fog az embereknek, valamit belelátnak.
0: Egyébként mióta foglalkozol magával festészettel, és hány alkotásod készült?
3: Már úgy kiskorom óta szoktam mindig rajzolni, meg pár éve úgy jobban festeni, meg így más művészeti formákban is, de egy pár alkotásom van, nem olyan sok.
0: Meglátjuk, hogy mire jutsz a mai napon, minden esetre köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, ritkán látok olyan képzőművészeti alkotást, amely életre is kell. Hát úgy tűnik, hogy most ezt itt megtaláltam a WIFO széknek a kiállításán. Kedves, kérlek, mutatkozzál be, hogy hívnak.
4: Én Dózsai Adél vagyok, én az MTTK-n vagyok első éves hallgató a kommunikátor szakon.
0: Potenciális kollégin, Anna, mit ábrázol a képed? Arra kérlek, hogy mutass be nekünk egész pontosan, és mi ez, ami a hátuljára is sorba van kötve?
4: A képem ólomüveget ábrázol, és ennek a hatásnak az érdekében van a hátuljára ráragasztva egy fénysor, hogy azt hát bemutassam, hogy mikor a napfény játszik az ólomüvegen keresztül, hogy erre egy kicsit rá erősítsek.
0: Aha, ennek esetleg volt valami templom inspirációja, mert ilyen gyönyörűségeket tényleg esetleg nem is tudom az újvidéki katedrálisnak az ablakain látni.
4: Igen, amiközben az anyagot gyűjtöttem, hogy hogyan is kell kinézzen egy ilyen ólomüvegnek, akkor nagyon sok templom képet néztem, és akkor ez a alak, illetve az alakzata az üvegnek, ez az a templomoknak az üvegeiből jött. Ez a háromszög csúcs, ez a csúcsos üveg, ugye, hogy a lövészárkokból régen, hogy oda lettek rakva az ablakok, és gondoltam, döntöttem, hogy ez a formát meghagyom, mivel szerintem ez egy tradicionális és egy forma, és az üveget is ezekből az alakokból szedtem, ezeket a ruhákat, hogy hogyan esik a ruházata az alakoknak a képen, a színeket, illetve az alakzatokat, hogy hogyan épülnek egymásra.
0: Konkrétan szemét ábrázol, ez valami szentet, nem tudom, Szűz Mária, Szent Erzsébet, vagy ez csak olyan nonfiguratív, idézzel be, olyan univerzális?
4: Ez egy nonfiguratív, nem ábrázol semmilyen szemét, nem akartam semmilyen ilyen háttér összekötetést adni ennek a képnek semmilyen hithez. Témám, az alaptémám az volt, hogy a ChatGPT ezt nem tudja megcsinálni, csak utána egy kicsit elvetettem ezt az alapötletet, így lett ez az alak rajta, aminek az arca teljesen fekete, így egy misztikus hatást keltve, hogy bárki lehet és bármi lehet, és nincs róla semmi hír.
0: Jól látom, akrilfestékkel készült ez, vagy olajfestékkel?
4: Akrilfestékkel, vízifestékkel és még tintával készült. Az akrilfestéknek az a lényege, hogy eltakarja, hogy amit nem akarok, hogy átvilágítson a fény, hogy azt ne látszódjon át, és a vízifesték pedig átengedi ezt a fényt, és megengedi azt, hogy ezek a táncolások megmaradjanak benne. A minden körvonal, és amit fémmel lenne körbe rakva, az pedig tintával van készítve.
0: És mire számítasz ma itt a Vifó széken? Milyen helyezésre?
4: Nem számítok helyezésre, én csak örülök a lehetőségnek, hogy így egyetemistaként is van még lehetőségünk különböző pályázatokra, ilyen művészeti pályázatokra küldeni bármilyen alkotást, és ennek már én már ezt úgy érzem, hogy egy helyezést értem el ezzel.
0: Adél, nagyon szépen köszönöm, és kívánjuk a legjobbakat a mai napra.
4: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, hál' Istennek itt a Vifó szék bemutatóján vannak pixelmesterek is, úgy mint Bata Zsombor, aki önarcképet csinált magáról. Na most egy igen érdekes 8-bites önarcképről van szó, szóval tényleg pixelekbe kell gondolkozni. Zsombor, amellett, hogy gratulálok, mert szerintem ennek lehető lesz foganatja, mit kell erről tudnunk, mennyi idő alatt készítetted el, és honnan jött az ihlet, hogy így egy invertált önmagadat add elő?
5: Egy délutánba került meg festeni a festményt magát, viszont ez egy többszöri újragondolás, mert digitálisan már megalkottam ezt a képet többször, hajam hosszától és éppen a fantázia színeik, amiket éppen kedvelek, kellett újra gondolni, és ez nem volt most másképp sem, mert mikor elkezdtem festeni, rájöttem, hogy nem tudok bőrszínűt keverni, majd nem tudok hajszínűt keverni, és ebből kellett volna legalább 3-3 szín, ezért kicsit kreatívabb lettem, és kék lett a hajam, aztán kék lett a bőröm, és összesen a festvény, ha jól számoltam, akkor 6 színt használ, úgyhogy nem is 8, hanem 6 bites a kép maga, és 32x32-es a vásznom.
0: És ezt festménnyel vagy nyomtatásra csináltad?
5: Festménnyel, és a közelebb...
0: Milyen akarel vagy olaj?
5: Ugye én a tanítóképzőn vagyok hallgató, és abból gazdálkodtam, ami van. Úgyhogy én használtam temperát, akralelt, és itt amott filctorral javítottam a dolgokat, úgyhogy ez a kollégista ember kreativitása, ami van, abból dolgozunk.
0: Ez lehet akár egy ilyen, nem is tudom, avatár egy játékhoz?
5: Lehet. Pixel artot, a digitális rajzokat az főleg azokhoz szokták használni. Az indik játékok nagyon sokan használják. Az Instagramomon az egyik variánsát használom, egy kicsit nagyon fölbontásban, és dolgozunk egyik ismerősöm, barátomnak a diplomamunkáján, ami ugye informatikus, számítógépes játékot fog alkotni, és azt én rajzolom.
0: Mire számítasz itt ma a Vifó széken?
5: Úgy gondolom, ez egy borzasztó jó szórakozás volt, magát megalkotni a képeket, illetve ez egy chill, egy laza esemény, most így elsőre egy jó próbálkozás, és mindenkinek jó kedve van, nevetünk, szórakozunk, tehát nem az elvontság, hanem az alkotni akarásról szól most szerintem ez az esemény.
0: Legyen is úgy, és kívánom neked is sok sikert.
5: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, én úgy gondolom egyébként, hogy hál' Istennek a zsűrinek a meglátása az valahol engem tükrözött vissza, hiszen Oravec Törtei Petra rendhagyó kör alakú képe lett az, ami a zsűrinek a tetszését elnyerte. Amit Petra a képeden látunk, az egy cica, egy fánk, és egy szerintem egy pizza szelet, vagy egy Pac-Man, vagy mit lássunk bele? Azt mondtad, hogy ezt egyébként a néző fantáziára bízod.
6: Így van, azt a címet adtam neki, hogy sóvárgás. Ebből látható az, hogy egy ilyen nagyon elhízott macska sóvárog egy finom fánk után, és ez nem feltétlenül csak az ételre tudható be, hanem ez egyéb dolgokra is, mint például a pénz utáni sóvárgás vagy egyéb. Ezért gondoltam azt, hogy jobb, hogyha ezt maga az, aki megszemléli, az eldönti, hogy mi ez a sóvárgásának a tárgya.
0: Nem egy Garfield az véletlenül a képen, egy kicsit realisztikusabb ábrázolásban?
6: Nem, ez az én fejemnek a fejemben dőlt el, hogy így szeretném megalkotni ezt a cicát, és azért szerettem volna így felruházni különböző motivumokkal, tehát a tűzszoknya, illetve ez a tündéri szárnyak, hogy ez egy álom, amiben jól érzi magát a cica, és mégis az a fánk, ami egy külön világot mutat számára, az, ami elérhetetlen is, nagyon messze van, de nagyon-nagyon-nagyon szeretné elérni.
0: És most ezzel, hogy díjazott lett ez az alkotásod, elérte a célját, vagy még mindig azt a fánkot keresi?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén nagyon örülök, hogy mások is úgy gondolták, hogy az én művem az megér egy díjazást, nagyon jól esik, és remélem, hogy az, aki megtekintette, azzal a saját következtetését tudta levonni, és nem azt, amit én megalkottam, hanem ránézett, és azt mondta, hogy ezt én látom, amit látok.
0: Mióta foglalkozol egyébként festészettel, és elsősorban milyen festményeket készítesz?
6: Általános alsós korom óta különböző hullámokban tölt rám azt, hogy festek, rajzolok. Nagyon szeretem az ilyen animációs festményeket, rajzokat. Nagyon szeretem azokat a képeket, amik elrugaszkodnak a valóságtól, és mégis nagyon közel vannak, és ez látható is a festményemen. Nem sűrűn szoktam festményeket csinálni, kivéve akkor, hogy elkap egy nagy ihlet, és úgy érzem, hogy ezt most meg kell csinálnom, és ugyanez volt ezzel a festménnyel is.
0: És ez mennyi időt tartott megcsinálni?
6: Mivel elég nagy volt a lendület az ihlet, ezért egy olyan 2 nap volt így, hogy átgondoltam, mit szeretnék, megrajzoltam először grafitceruzával, utána pedig akril festékekkel ugye megalkottam a festményt.
0: Feltételezzük azt, hogy a Vifó szék következő turnusában is részt veszel, szerintem.
6: Hát sajnos szerintem nem, mert 26 éves leszek akkor már, és ugye 25 vagyok, ez volt a korhatár, úgyhogy én itt úgy látom, hogy befejeztem a pályafutásom, de nagyon örülhettem, hogy ezt így részt vettem.
0: Hát én, mint vendégelőadóként 36 évesen léptem a színpadra, úgyhogy a kor az csak egy szám, de szerintem egy ilyen remek alkotás, bármikor máskor szívesen itt is látnak a mezőnyben. Kedves hallgatóink, Orovec Törtei Petrát hallottátok, aki tehát a zsűri kedvence volt, a zsűri díjazottja az idei Vifó széken, és hát azért kívánunk, hogy még sokszor, akár egy galériában is láthatjuk majd a festményeidet.
6: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, most térjünk rá a versmondókra is. Hipik Norbert egy meglehetősen megrázó költeménnyel állt a színpadra. Norbert, nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy nem esetleg családi tragédiát vittél a színpadra.
7: Nem, a színpadra vitt művem egyáltalán nem egy családi tragédiáról szól, az én költői gondolatom szerint, tehát nagyon nyíltan lehet ezt így gondolni, de szerintem ez egy nagyon bibliai megközelítést akartam elérni.
0: Bibliai megközelítést mihez egész pontosan?
7: Egy személy, aki megharagudott a teremtőre egy adott módon. Persze egy apai szálat is. Rájöttem, hogy amúgy mind a kettő atya egy a maga a bibliai Isten is, meg egy szülő, és mind a kettőt apánknak hívjuk. Majd akkor ez egy olyan szál, ami adhat egy kétértelműséget a versnek.
0: Meddig tartott, és mióta foglalkozol egyébként költészettel?
7: Költészettel nem olyan régóta, nekem inkább az irodalom, mint egy egész állt közel fiatal koromban. Nem valami profik voltak, de pont annyik, hogy ami ebb a lelkemben volt, azt leírtam.
0: És ezt a költeményed, amit előadtál, ezt minek szánod? Tanulságul? Ön szembenézésbe, vagy valami másnak szánod?
7: Ezt itt a költeményemet a harag érzelmének szánom, egy gyászi harag, csalódottság harag, bármilyenféle módon, csak hogy mi fel vagyunk bőszülve, mint emberek.
0: A mezőny egyetlen férfi díjazottja, Nagy Farkas Erik, aki a zsűri kedvence volt a líra kategóriában. Erik, azt hiszem a performance-od, amit láthattunk egyébként, az magáért beszél, és szerintem ez egy jól megérdemelt győzelem volt, te hogy látod?
8: Nagyon szépen köszönöm. Igazából abszolút nem készültem rá, tegnap így 5-10 perc alatt így elolvastam, meg édesanyámnak elmondtam párszor, így belemozogtam, és igazából úgy jöttem el, hogy nem is érdekel semmi, csak az, hogy én fölmenjek, és azt adjam, ami én vagyok.
0: Kicsikét a verset hasonlított az LGT-nek a Valaki című számára, hogy valaki sok rád haragszik, valaki éhes. Nem tudom, ismered-e, de legyek te, mióta foglalkozol írással?
8: Nem ismerem, viszont évek óta foglalkozom írással, de nem sokat küldözgetem az embereknek, csak ez ilyen szűk baráti körnek, mert így nem nagyon szeretem, hogyha az emberek látják az ilyen mélyebb verseimet, de amikor van ilyen esemény a közelben, akkor azért én is tudok valamivel előrukkolni.
0: Tehát akkor már több ilyenen is részt vettél eddig?
8: KMV-n is voltam, ott Slam Poetry-vel jelentkeztem, és egy humoreszkel jelentkeztem ugyanúgy KMV-n 2 éve.

0: Ez a mostani elég pozitív visszajelzés, ezt gondolom majd a jövőben a írásodat boostolni fogja, vagyis elősegít, ugye?
1: Nagy valószínűséggel igen.
0: Esetleg van-e valami, amit megosztaná itt a hallgatókkal? Így költemény, vagy valami így hirtelen zöngemény, ami eszedbe jut?
1: Ne féljetek furcsák lenni. Mert az a király.
0: Mert az a király, így van. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, Nagy Farkas Eriket hallottátok. Kedves hallgatóink, a líra kategóriában Januskó Zita nyert el a közönség díját. Zita, milyen érzés győztesként kikerülni?
2: Egyébként nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra. Saját érzéseimet vetettem papírra, ez az, amit így mindig is és az utóbbi időben is érzek. Ugye múlik az idő, de viszont én úgy érzem, hogy egy helyben állok, tehát nem haladok. Múlik az idő, de úgy érzem, hogy továbbra is egy helyben állok, és nem haladok.
0: Na és ezek után azért már csak kaptál egy boostot.
2: Igen, ez így egy nagy löket.
0: Mióta foglalkozz egyébként versírással?
2: Régebben is írtam, de nem olyan sokat, mint mostani időben.
0: És akkor ezek után azért elmilyen folytatod, bátrabban megfogod azt a pennát?
2: Persze. Egyébként egy könyvet is írok, csak az még nincs készen.
0: És mi lesz a könyv neve, címe?
2: Angol címe van, azt még egyébként nem tudom, lehet még változni fog az idő folyamán.
0: Kíváncsian várjuk most azonban, kedves hallgatóink, hallgassuk meg itt az Újvidéki Rádióban Januskó Zita, mivel hódította el a közönségnek a tetszését.
2: Egy helyben, mégis úton. Néha azon gondolkodom, hogy mi lesz belőlem. Nem úgy, ahogy mások kérdezik, hanem tényleg, amikor már nem lehet visszafordulni, és nem lesz elég annyit mondani, hogy majd kitalálom, mert az idő nem vár, csak megy, csendben, észrevétlenül. És közben valahol mindenki halad valamerre. Én meg néha úgy érzem, egy helyben állok, gondolatok között. Amik túl hangosak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam őket. Mégis van bennem valami furcsa nyugalom, mintha tudnám, hogy nem kell sietni, hogy nem az számít, milyen gyorsan találom meg az utam, hanem az, hogy amikor rálépek, az tényleg az enyém legyen.
0: Zárásként pedig jöjjön az a köztes, versenyen kívüli produkció, ami méltóként emelte az első Vifó szavak és képek szemléjét.

0: Játéksarok.
1: A gamer kultúra legjava az Újvidéki Rádió kockáinak.
2: És hát, kedves új nemzedék, mai játéksarok rovatunkban egy maratoni beszélgetésre szeretnénk felhívni a figyelmet. Nagyon kedves régi ismerősömet köszönthetem egy meglehetősen fogós, mondhatnánk azt is, hogy pikáns témával, hiszen nemrégiben a GameStar-nak a oldalán megjelent egy cikk, miszerint az Ampere Analysis, vagy Analysis, kinek hogy tetszik jobban, megjegyezte, hogy egyértelművé vált, hogy manapság több a női gamer a világban, és ennek ellenére mégis a sport, tehát a kockaipar, a szabad így mondanom, a játék, videójáték készítőipar egyáltalán erről nem akar tudomást venni. Mi lehet a háttérben, mi az okokozója, illetve lesz-e valaha is változás, ennek járunk utána. Kedves vendégemmel, Hodozsánné Balogh Rékával, vagyis RK-val, aki a szép emlékű Queens of Game alapító tagja volt, Magyarország egyetlen női e-sport műsorvezetője, az e-sport egyről. Sok szeretettel köszöntelek!
3: Köszöntök én is minden hallgatót, és természetesen téged, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy itt lehetek veled.
2: Előbb említettem ezt az Ampere Analysis, amely szerint valóban több a női gamer manapság, és ugye azt a okfelvetést is, hogy a játékipar még mindig a férfiakat szolgálja ki. Szerinted mi lehet ennek a fő és mellékoka? Esetleg emögött van egy továbbra is benne lévő toxikusan maszkulin szemlélet, a női egyenjogúság hiánya, vagy egyszerűen ez az ipar nem készült még fel erre a váratlan fordulatra?
3: Inkább az utóbbira gondolnék, mert a mobilos játékok megjelenése egyértelműen szinte robbanásszerűen növelte a, nem csak a női, hanem a férfi gamerek részvételét vagy számát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően mondhatjuk azt, hogy még kicsit nehezebb a női szemmel nézhető, vagy női szemmel játszhatóbb játékoknak a megjelenése vagy helyzete. Vannak már törekvések arra, hogy nyissanak a nők felé, azt viszont megjegyezném, hogy nem biztos, hogy ez lesz a megfelelő irány, és itt a cicafüles headsetekre, meg a rózsaszín textíliával burkolt gamer székekre gondolok, tehát hogy nem feltétlenül a periféria irány az, ami valószínűleg egy szélesebb közeget majd a hölgyek részéről majd megfog, de hogy azért már így látszik egyfajta törekvés. Inkább az, ami a tartalmi szempontból vonzaná be a hölgyeket, az van még hátrányosabb helyzetben.
2: Igen, egyébként ez is lett volna részben a következő kérdésem, hogy ugye ez miben nyilvánul meg. Maradva akkor tényleg konkrétan a játék típusánál, hogy ezek ilyen erőszakos játékok, ami miatt ez nem készült el, vagy a női nemet megalázó játékok, esetleg a női preferenciák teljes semmibevétele. Tehát arra próbálok rájönni egyébként, hogy mi kell egy nőnek, egy női gamernek, mert most lehet, hogy engem úriembert így de abszolút, tehát nem tudom elképzelni hirtelen, vagy stratégiai játékok kellenek inkább a nőknek elsősorban, vagy ilyen városépítő, mondjuk SimCity.
3: Itt most, ha nem baj, kicsit szétszedném a gémerek kategóriáját. Lennének a hobbi női gémerek. Ők azok, akik hátrányt élveznek úgymond, mert valóban az ő nagy számuk miatt előfordulhat az, hogy a lövöldözős játékok számukra nem annyira közkedveltek, nem annyira elterjedtek, nem szeretik ezeket. Valóban, ahogy említetted, például a stratégiai játékok, egy karakterhez, egy sztorihoz köthető játék valószínűleg közelebb áll a nagy tömeg számára. És most áttérnék a másik kategóriára, ami szerintem nagyon érdekes, az a profi e-sportolók, tehát azok a hölgyek, akik versenyszerűen játszanak videójátékokkal. Ők viszont pont, hogy a lövöldözős FPS, ugye ez a first person shooter kifejezést jelentő játékokban jeleskednek, akár magyar, akár nemzetközi szintre gondolok. Szóval nagyon érdekes, hogy a két réteg mennyire másképp közelíti meg ezt a kérdést. De visszatérve ugye a hobby gamerekre, azt érezni, vagy azt látni, hogy az ilyen jellegű, témájú, felépítésű játékoknak az alacsony száma az, ami miatt kevésbé fordulnak még például a gaming kategóriához. Gyakorlatilag, most ha nagyon csúnya akarnék lenni, azt mondanám, hogy maga az ipar nem szólítja meg őket.
2: Nincs benne gazdasági érdekeltségük, vagy éppen ezek miatt a hobby gamerek alacsony száma miatt végül is.
3: Itt most visszatérek a perifériás mondatomra. A profit szerzés egyértelműen látszik, mármint a szándék. És ugye ez a perifériák női esedése kapcsán megjelenik ez a szándék. Csak azért ezeket sokkal könnyebb piacra dobni rövidebb idő alatt, mint mondjuk egy olyan játékot lefejleszteni, ami inkább figyelembe veszi a női rétegnek az igényeit. És azt gondolom, hogy emiatt mondjuk egy, akár egy AAA, tehát egy nagyon magas minőségű, nagyon komoly energia, fejlesztési és pénzbefektetés igényű játék lefejlesztése lassabban történik meg, és itt, amit ahogy említettem, a piac erre a robbanásszerű megjelenésre a mobilos játékok kapcsán még nem készült fel. És kicsit fel kell még ébrednie a férfi dominálta a fejlesztői közegnek valószínűleg.
2: Na most térjünk vissza a másik, tehát a versenyszerűen sportot űző gamer hölgyekre. Az ő esetükben egyébként mit tudunk elmondani? Tehát ők egyébként most már faktikusan is jobbaknak bizonyulnak a férfiaknál?
3: Ez egy picit nehéz kérdés, mert tudni kell ehhez azt, hogy bár a nemzetközi versenyek ugye nem tesznek különbséget a nevezők nemében, tehát bátran csapatok vegyesen is jelentkezhetnek. Jelenleg a női e-sportolóknak erre nagyon kevés lehetősége van. Nekem szerencsém van egy magyar női e-sportolóval kapcsolatban állni. Neki volt lehetősége arra a közelmúltban, hogy fiúkkal együtt játszon, de az is egy olyan helyzetnek köszönhetően, hogy az egyik csapattaguk kiesett, tehát ő, aki gyakorló játékos volt, belett emelve a keretbe, és így játszhatott ugye fiúkkal. A hölgyek jelenleg inkább arra fókuszálnak, hogy egymás ellen játszanak, és ezért nem nagyon lehet összehasonlítani a női és a férfi gémerek tudását, a e-sportolók tudását, bocsánat.
2: Így akkor a női e-sportolók akkor idomultak ehhez a úgymond férfias sportvilághoz, vagy azért ők is úgymond megtalálták benne az identitásukat, vagy ez nekik nagyon is jó pálya?
3: Ha női e-sportolókat kérdezel, ő a nagy részük valószínűleg azt válaszolna, hogy szívesen játszana fiúkkal vegyes csapatban. Azok, akik félprofi szinten játszanak, tehát úgymond belépői ennek a versenyszerű videójátékozásnak, ők félinkebben fognak valószínűleg hozzáállni ehhez a kérdéshez. Ők inkább a női ligákat fogják preferálni. Nekem ez a tapasztalatom.
2: Most itt aztán annyival is leegyszerűsíthetném a kérdést, tehát, hogy mi lenne annak a végeredménye, hogyha mi egy multiplayerbe nyomatnánk egy Quake 3 arénát. Uh-huh. Valószínűsítem, hogy ott már lenyomnál engem. Hiába mögöttem a 30 év tapasztalat, van egy olyan érzésem, hogy te szerintem úgy kenterbe vernél engem, hogy az már az egész vajdasági rádió és televízióra nézve szégyen volna.
3: Én azt mondanám, hogy ha visszautaznánk jó pár évet, akkor lenne olyan életszakaszom, ahol elképzelhetőnek tartom ezt a végkimenetet, de most jelenleg, mint családanya, ez azért háttérbe szorult már, mint így a videójátékozás, úgyhogy lehet, hogy most te is kenterbe vernél engem.
2: Na, ez nem olyan biztos, és komolyan mondom, hogyha majd itt két pelenkázás között egyszer majd lesz, akkor ezt próbáljuk ki, esküszöm, és ezt majd élőbe közvetítjük az RTV2-es csatornáján. Hülyeséget félretéve, és itt az elkalandozásunk után térünk vissza a programra, szabad így mondanunk, tehát, hogy itt fölvázoltad jó azt, hogy végül is ugye még erre nem reagáltak a szoftverfejlesztő cégek. Na most valószínűsítem, hogy az lenne itt a megoldás elsősorban, hogy erre reagálniuk kéne valahogy, de nem is tudom, vezetőség csere, esetleg új tematikákat kellene találni a női közönség megszólításra, vagy egyáltalán mi volna az a szükséges fordulat a szoftverfejlesztő cégeknél, hogy valóban a hobbi és elsősorban női közönséget is ki tudják szolgálni maradéktalanul.
3: Itt is ketté szedném, hogyha nem haragszol meg megint itt
2: nem,
3: a kategorizálásért.
2: Egyáltalán
3: a nagy szoftver, vagy nagy videójátékfejlesztő cégekre és az indie cégekre. Ugyanis utóbbiaknál már látni olyan megjelenéseket, olyan címeket, amik jobban fokuszálnak a hölgyekre. Tehát azért mondom, hogy az iránymutatás már így megvan, bebe kacsingat egy-egy olyan játék itt a játékiparban, ami a hölgyeket célozza. Itt a nagy, ha most itt megint fogalmazhatok, mamut cégek azok, akik a nagy fejlesztő cégek azok, akik egy kicsit le vannak maradva. Nekik kellene olyan belépő szintű tartalmakat létrehozni, esetleg nagyobb marketinget mögé tenni, mert nem feledkezhetünk meg azokról a hölgyekről sem, akik mondjuk telefonon játszanak, de mondjuk PC-ben annyira nem járatosak, vagy konzolon. Szóval ezekkel a fogásokkal lehetne esetleg jobban megszólítani ezeket a típusú hölgyeket, és ahogy utaltam már rá, a játékok témái, tartalma az, amit vonzóvá kellene szerintem a női játékosok számára tenni, és akkor akkor így egy új médiumba léphetnének be a hölgyek, és egyébként költhetnének, mert ami nagyon érdekes számomra, hogy az a kutatás, ugye, amit említettél, a videójátékkal töltött idő mennyiségéhez kapcsolódóan nem azt mondja, hogy a költés vagy a ráfordított idő az, ami nem elég számára, vagy nem áll rendelkezésére számára, hanem inkább például, amit már az előbb pedzegettem, hogy fogunk róla beszélni, a közösség hozzáállása, illetőleg a játékoknak a tartalma az, ami nem szimpatikus számukra.
2: Hát akkor, hogyha már pedzegetted, akkor kérdés az, hogy akkor mi volna szimpatikus, vagy esetleg van konkrétan olyan játék is, ami most így a női gamerek között a top?
3: Hát, hogyha most jó magamból, ami nagyon érdekes, hogy például a Fortnite közösség, és most bocsánat, ugrottam egy gondolatot a fejemben, a Fortnite közösség 40%-a nő. Tehát az, hogy van egy karakterem, amire saját magam által változtatható skinek vannak, az, hogy most ez megint furán fog hangzani, főleg az én számból, és rácsapnék a saját kezemre, ahogy ezt mondom, de hogy építgetős, fejlesztgetős játék az, ami a Fortnite része, mint része az, ami szimpatikus a hölgyeknek. Ez például nagyon érdekes, mert ez is egy FPS játék, ugye egy lövöldözős játék, ami mire azt mondtuk, hogy nem annyira szimpatikus a hölgyeknek. De sokszor ugye fölmerül a Sims például, ez is, itt is ugye a variálhatóság, az építkezés része az, ami a középpontban áll, vagy ami szimpatikus a hölgyeknek, de ha visszatérek az első gondolatra, hogyha magamból indulok ki, nekem például a Horizon Zero Down, vagy az Assassin's Creed világa volt mindig is szimpatikus. Ott van egy történet, ami visz engem A-ból B-be, ami kvázi mint egy film, vagy egy sorozat le tudja kötni a figyelmem, és hogyha föl kell állnom, mert mondjuk egész nap játszottam, ez még gyerek előtt előfordult, hogy ez csak rám sötétedett, akkor bajba voltam, mert mindig a sztori olyan pontján kellett abba hagynom, ami zavart, mert nem tudtam tovább lépni, és nem tudtam, hogy mi lesz a következő. De ez az én személyes véleményem, ez utóbbi például.
2: Szerintem egyébként, mivel te a női gamerek között a principiumot végül is itten képviseled, én úgy gondolom egész hitelesen, ezt mi tekintetjük egy reprezentatív mintának is, de egyébként...
3: Köszönöm.
2: Az, amivel itt most folytatnám rögtön, az egy meglehetősen, hogy mondjam, mert kukacos kérdés, vagy legalábbis lehet, hogy kicsikét ilyen érzékeny. Éri-e hátrány a női gémereket napjainkban azon túlmenően, hogy a szoftvercégek ugye nem rájuk szabják a egyes termékeiket, tehát a nagy szoftvercégek, hogy téged idézzelek. Felelhető-e, mint ami a társadalomban megfigyelhető diszkrimináció, megaláztatás, alacsonyabb illetmények a csapatjátékok során, és így tovább, és így tovább.
3: Éri, elég, és most tényleg csak az első gondolat, a mai adás témáját adó posztnak a komment szekciójára vetni egy pillantást, innen szemezgettem egy párat egyébként, ha szabad ezeket most így beolvasom név nélkül.
2: Tessék, természetek.
3: Ugye itt kapásból a mobilos játékos hölgyeket veszik elő, hogy ja, csak a többség a mobilos játékokon tologatja egysorban az epreket, meg ilyenek. Candy Crush az nem gaming, és akkor van még kettő, a csajokat azóta érdekli, hogy minket, ez egy férfi kommentelő volt, hosszú ideje érdekel, és mainstream lett, tehát mi csak megint oldalbordák vagyunk, mint hölgyek. És az utolsó, ami így fölteszi a cseresznyét a tortára, a habra, hogy amióta rájöttek, hogy van Twitch, és ott lehet lolozással pénzt keresni, azóta menő a gaming a körükben. És ez csak néhány, tehát ez csak 4 darab volt, amit így kiírtam. Rendszeresen például megkapják, és nem csak a hobbi gamerek vagy a streamerek azt, hogy menjenek inkább vissza a konyhába, neveljenek gyereket. Volt olyan női kommentelő szintén ez alatt a poszt alatt, hogy rendes munkát kéne inkább keresni, mint kötyögni, és ez egy női kommentelő volt, ő nem gamer valószínűleg. És az e-sportolók is ezt kapják meg, a női e-sportolók, hogy úgy sincs itt esélyetek, inkább menjetek vissza a konyhába, takarítsatok, és a többi, mert hát arra céloznak, hogy ott van a helyünk még mindig. És ez a durva, hogy ez a 21. század. És egyébként ez egy Facebook komment, tehát ott van az úriember neve, arca, profilja, és így is leírja ezt, és vállalja.
2: Teszem azt, ez csak Magyarországon van így.
3: Magyarról tudok egyértelműen nyilatkozni, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy a világnak vannak olyan tájai, ahol hasonló vélemények jelennek meg. De az vitathatatlan, hogy külföldön azért nagyobb elfogadottsága van a női streamereknek, a női e-sportolóknak.
2: Na most azért még maradjunk ennél a kérdésnél, tehát mit tapasztaltál egyébként nemzetközi szinten is akár, tehát hogy éri a női e-sportolókat bármi nemű diszkrimináció egyébként globális szinten, van-e hátrányos megkülönböztetés a férfi játékosok kapcsán, tehát itt nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy valóban esetleg kevesebbet kapnak, mert az köztudott, hogy egyébként a társadalmi életben a nők alacsonyabb fizetést kapnak, tehát az emancipáció és az egyenjogosság nem valósult meg korán sem a világ, hát még nyugati felébe se feltétlenül.
3: A díjazás tekintetében van eltérés a női ligák és a férfi, hát, és nem is azt mondom, hogy férfi ligák, bocsánat, majdnem elrontottam, de hogy a vegyes ligák tekintetében, mert annyira speciális ez a női e-sport, női liga, hogy inkább megint csúnyán fogalmazok, a CSR kategóriába tartozik egy-egy verseny szervezőinél, mint az úgynevezett férfiak uralta versenyek. Szóval, hogyha megnézünk mondjuk egy IM Katowice versenyt, akkor ott egyértelműen magasabb lesz az a díjazás, összdíjazás, ami ott elnyerhető, hazavihető, mint például az, ami a nemrégiben sajnos ESL által működtetett, de megszüntetett női liga összdíjazása volt. De nem feltétlenül annak tudnám be, hogy női liga versus, ahogy mondtam rosszul, majdnem férfi liga, hanem arról van szó, hogy kevesebb csapat van, sajnos itt megint egy kicsit kijön a diszkrimináció, nehezebb szponzorokat találni rá, és mindenki inkább ilyen társadalmi felelősségvállalás kategóriába sorolja ezt a fajta szponzorációt, mint hogyha egy hasonló versenyt nézünk meg, ahol ugye vegyes csapatok, de jelenleg férfiak uralta csapatok jelennek meg, vagy jelenhetnek meg.
2: Pedig egyébként szabadon megjegyezem, hogy a gamer nők se csúnyák, ugye nagyon sokszor vannak ilyen előítéletek, hogy á, biztos a kocka nők azok, hát valami problémájuk van, zizik lehetnek, meg csúnyák. Szeretném így rögtön jelezni, és szerintem ezt te most maximálisan aláírod, hogy ez nem így van?
3: Igen, de azért nem azt szeretnénk, hogy ez alapján ítéljenek meg minket természetesen, hanem ugyanúgy, mint a férfiakat a versenyeken nyújtott teljesítményünk alapján. De egyébként ez a külső megjelenés pont, hogy a CSR kategóriát növeli, tehát a termékünk per szolgáltatásunk eladhatóbb arcát jelenti, mint mondjuk egy férfi ember, hiszen aki marketing alapokat tanult, az tudja nagyon jó, hogy három kategóriával mindent el lehet adni, ez a kiskutya, a baba, meg a nő. Úgyhogy igen, ez van.
2: Hát igen, hát valószínűleg, hogy ezt a részét még hajnalig folytathatnánk, de már ugye érintettük magyar. Hát figyelj, ha nem tudom, hogyha az úgymond a szülési moratóriumból te kitértél, akkor szerintem ezt a beszélgetést ilyen irányba folytathatjuk akár személyesen is, de
3: akár.
2: Még itt Magyarországra visszatérnék, ugye mennyire igaz itt ennek a kutatásnak a megállapítása, vagy mennyire télelettől szerelmetes hazánk, illetve... Most ez abszolút egy rátszabott kérdés, ilyen szempontból te egy hiteles választ tudsz adni. Mennyire előnyös vagy épp hátrányos női gamernek lenni ma Magyarországon?
3: Ha kutatási szinten szeretném ezt a kérdést megválaszolni, akkor a hallgatók figyelmébe tudom ajánlani a korábbi ENET, mostanában a Reacti Digital és a HUNESZ közös kutatásait. Ez általában évről évre elkészül. Talán a legutóbbi az 2025-ben jött ki. Itt az első években rendszeresen beszéltek arról, hogy hogyan oszlik meg a női és férfi válaszadók aránya. Hasonló számok jöttek egyébként ki, tehát közel fele, majdhogy nem a fele női gamer hazánkban is, úgyhogy ez itthon sincsen másképpen szerencsére. Ami szerintem kiemelendő és nagyon fontos, hogyha az e-sportolókról is beszélünk, akkor szintén a HUNESZ-nek a női szakágának a megemlítése, mert ők nagyon komoly szakmai hátteret nyújtanak a női e-sportolók számára. Gondolok itt a szakmai napokra, gondolok itt a női válogatott keret létrehozására és szerepeltetésére. Szóval ez a szakág nagyon fókuszál és szeretné bizonyítani azt, hogy a női e-sportolóknak van helye, ereje és jövője a hazai digitális sportéletben egyébként.
2: Messze szerinted vala is változás. Tehát jó, nyilván előbb-utóbb a szoftverfejlesztő cégek rá fognak jönni, hogy ez profit kieséssel jár, hogyha nem figyelnek oda a nő női vásárlóikra, női ügyfeleikre, hogyha nem személyre szabottan nekik készítenek termékeket, de valahogy is elérünk erre a pontra?
3: Én mindig kicsit idealista vagy pozitív személyiségnek vallottam magam. Én bízom abban, hogy azért ez változni fog. Nem szabad elfelejteni, hogy egy pár évtizedes iparágról van szó, szóval ahhoz képest, hogy mennyi ideje létezik ez az iparág, vagy ezek az iparágak, ahhoz képest egészen jól és gyorsan tudnak reagálni a vásárlói igényekre, és bár említetted a vezetőcserét, amit én drasztikusnak tartanék, azt meg kellene

0: háttérstábjában, akár gondolok például konkrétan a Riot Games-re, ahol az e-sport szekciónak nagyon sokáig női vezetője volt. Szóval, ezt tavaly mondott le talán a hölgyemény. Szóval vannak ilyen irányú törekvések, és ahogy említettem a perifériás példával is, látszik ez a fajta változás, csak egy picit lassabban indul be, de ezt mondom még egyszer az én pozitív szemléletem.
1: Hát, mert egy örök optimista vagy, kedves Erkadát, téged így szeretünk egy egyébként, mint veterán női gamer. Lenne bármi személyes üzeneted most így a rádión hullámhosszán keresztül, faramúci módon a szerb állami közmédiához tartozó Újvidéki Rádióban, a gyártók és az e-sport csapatok felé?
0: Fú, igazából az, amit már levontunk, levontam, mint konklúzió, hogy merjenek nyitni tartalmi szempontból a játékfejlesztők a hölgyek felé. A mobilos játékok nagyon jó kiinduló pontok, de azt gondolom, hogyha hát most bevétel szempontból nézik ezt a közeget, ezt a szegmenst, mármint a hölgyeket, akkor van még itt mit kiaknázni.
1: Hát Erka, az a helyzet valószínűleg, hogy tényleg ezt a beszélgetést tudtuk volna holnap hajnalig is folytatni, csak az a helyzet, hogy az új nemzedék adás ideje az 85 perc. Tényleg minden tisztelet és dicsőség a tiéd, hiszen valóban így a utolsó napjaidban is, mielőtt betelnek a szülés napjai, rendelkezésünkre álltál itt az Újvidéki Rádióban, úgyhogy egyébként akkor már így előre engedd meg, hogy a Vajdasági Rádió és Televízió Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége nevében szívből gratuláljak az újabb kis jövevényhez, és hát bízunk rá, hogy az anyjára fog ütni a gyerek.
0: Köszönöm szépen, lány, úgyhogy minden esély megvan, de...
1: És akkor természetesen a sztároknak kiáró kegy. Mi következzen itt a beszélgetésünk végén?
0: Hát ez most biztosan közel áll a szívemhez. Én League of Legends-el vetemült vagyok, úgyhogy nem kérhetek így az adás végére mást, mint az Imagine Dragons-től a Warriors-t.
1: Ez következik itt az Újvidéki Rádióban még egyszer Hodozsánné Balogh Rékának, vagyis Erkának, Magyarország első és egyetlen női e-sport műsorvezetőinek, az e-sport egy munkatársának, a Queens of Game alapító tagjának. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és szerintem folyt köv.
0: Köszönöm szépen, és benne vagyok természetesen.

0: Az új nemzedék rovata a hírességekkel, határon innen és túl.
1: És hát kedves új nemzedék, az ígért sztárportré már itt is van, hiszen mégiscsak szerettünk volna így a munka ünnepére valami kis extrát, kis különlegességet szolgáltatni. Aki most adásunkkal egy időben egyébként itt megjegyzem, hogy éppen Szegeden lép fel, az pedig nem lehet más, mint Nagy Boglárka, akivel ezt az interjút azért még az ünnepek előtt vettük fel. Sok szeretettel köszöntelek!
2: Én is üdvözlök mindenkit!
1: Na hát rögtön csak egy ilyen első bemelegítő kérdés az, hogy hogy telik a május elsőjén, mit szoktál csinálni? Szoktak-e neked májusfát állítani?
2: Hát, most ez az időszak nem erről szól. Én még életemben nem kaptam májusfát valamiért, de most túlélem, hogyha az elkövetkezendő pár évben nem fogok kapni. Hát most ez az időszak koncertekkel telik, szóval csütörtök, péntek, szombat úton vagyunk, és én nagyon-nagyon élvezem.
1: Egyébként remélem, hogy egy sörre meg egy virsre valamelyik majálison lesz időd.
2: Hát én is remélem.
1: Hajrá, kitartás, de amiért valóban itt vagyunk, az a sikereid, hiszen most már ugye a Hűtlen déli báb úgy tűnik brillírozik, akár csak a Jó leszek újra. Utóbbi háromszoros platina, előbbi meg már aranylemez. Mit kell tudnunk róla, mi volt ennek az ihlete, az elkészítésének körülményei, milyen személyes érzelmeid voltak benned, van-e bármilyen háttérsztori vagy kulisszatitok, amit így unblock el tudnál nekünk mondani?
2: Nincs igazából nagy kulisszatitok, az tény, hogy az elmúlt egy-másfél évben dolgozza fel ez a lemez, ez egy történetet mesél el. Szóval az első daltól az utolsóig, hogyha leülsz, és tényleg így a lelki füleiddel hallgatod végig, akkor így megérted azt a történetet, amit én el szeretnék mesélni. Úgyhogy talán ez ennek a lemeznek a sikere, hogy borzasztóan magamba kellett néznem, és eléggé őszintére sikerült. Úgyhogy nagyon sokan tudnak vele azonosulni, és én ennek nagyon örülök, mert nyilván ezeket a dalokat elsősorban saját magamnak itt terápiaszerűen írtam meg számomra, azon ez mindig is az volt, hogy kidolgoztam magamban az érzelmeket dalok formájában, és ez borzasztóan jó, amikor működik a közönséggel együtt.
1: Egyébként milyen volt az együttműködés Metzger Vikivel? Ugye láthattuk ezt a közösségi médiában. Mesélj kicsit a kulisszákról, ugye még Tájföldön is együtt voltatok a nehéz nemzetközi helyzetben is. Végül hogy értetek haza? Szóval ez a sztori már nem volt meg nekem.
2: Hát ugye a PSV-nek volt egy alkotótábora, hivatalosan azért voltunk itt mindannyian, és ahogy kiutaztunk rá, két napra felrobbant a világ. Itt nem lett volna amúgy ezzel úgymond semmi baj, hogy többieknek megvolt a repülőjük hazafelé, nekem is megvolt, csak nekem visszamondta a légitársaság, illetve én tudtam, hogy nekem eredetileg a szegedi koncertem az lett volna a turnének az első állomása, és emiatt az egészet át kellett szervezni, úgyhogy hát nagy logisztika volt, 4 repülőt vettem, senki nem segített, szóval ez teljesen magamnak kellett megoldani, 36 óra volt az út, még hazajutottam, meg én külön jöttem ugye a többiektől, mert ők tovább maradtak kint, és ők simán haza tudtak utazni, nekik nem volt semmi komplikáció.
1: Ja, nem félte egyedül, meg 36 óra út, gondolom, hogy az a végére az egészet már úgy meguntad.
2: Hát rettenetesen, félni nem féltem, utaztam már máskor is így hosszabb távra egyedül, nem jó buli, meg 36 óra egyedül, szóval ott az egyik reptéren 12 órát kellett tölteni. Vicces volt. Most azóta nem igazán szeretnék repülni. És így kimaxoltam így az év elején.
1: Megértem, és akkor itt engedd meg, hogy a vasutas előtörjön belőlem. Vonattal Európában természetesen, de akkor ez ennyi volt a reklámhelye. Nos, sokkal kellemesebb emlékeid is vannak így a közelmúltból, ugye megkaptad az év felfedezettje fonogram díjat. Mit jelent ez számodra?
2: Ez életem első díja, amit valaha kaptam. Alapban már a jelölés is borzasztóan megtisztelő volt, ugye két kategóriában is jelölve voltam, korábbi években még sosem voltam jelölt, szóval én már ettől nagyon-nagyon boldog voltam. Az pedig, hogy megnyertem, az nagyon sokat jelent. Szóval persze ez úgymond csak egy díj, de ez az első díjam, úgyhogy büszkén néz rám vissza nap a polcomról. Hát az év felfedezettje az őt, és hogy most fedeztek fel, mert már amúgy régebb óta itt vagyok. Bizony. De ettől függetlenül nagyon hálás vagyok, tényleg.
1: Hát igen, itt említetném azt, hogy mi már valóban régóta ismerjünk egymást, és itt az új nemzedék hallgatói is, meg más körökben is. Tehát ilyen szempontból én inkább azt mondtam volna, hogy az év legjobb női előadója díjat ígértem volna neked, de természetesen persze nem szólok bele a fonogram zsűriének a kájába. Akkor ez a díj tulajdonképpen egyfajta irányt is mutat neked, és hogyha igen, milyen irányba?
2: Hát mindig motivál, de igazából a legnagyobb visszaigazolás akkor is a közönség. Szóval az, hogy jelenleg ez a turné, így a lemezbemutató turné, az nagyon jól működik, nagyon sok embert be tudunk vonzani, ahogy látom, az emberek élvezik a koncertet, szóval nekem inkább ez a nagy motiváció, illetve az, hogy látom, hogy a nyarunk az nagyon jól alakul, rengeteg helyre el fogunk jutni, sokkal több helyre, mint a korábbi években, úgyhogy számomra ez az, ami maximálisan motivál a mindennapokban.
1: És hogyha már belekezdtél ebbe, akkor rögtön meg is kérdezném, hogy néz ki a turné naptárad, így azt látjuk, hogy nagyon tele van, és az is biztos, hogy összeszeged ifjúsági napokra. Melyik felépésedet várod a leginkább, illetve kiemelnél-e pár helyszínt, amit igazán vársz, és ahol már nagyon izgat.

0: alatt vagy a fellépésed kapcsán?
1: Hát a fesztiválokat azt várom, leszünk ugye a Campus Fesztiválon, illetve a Színen. Ez az első alkalom, hogy a Színen Fesztiválon is ott leszünk. Igazából mindent nagyon várom felben, most nem tudom felsorolni, mert tényleg állítsanak, nagyon tele van a naptár, szóval ha kíváncsiak az emberek, akkor nézzenek szét a social media platformjainkon, mert ott minden fent van pontosan. Nem teszek különbséget koncertek között, szóval én a kisebb rendezvényeket is ugyanannyira várom, mint a nagy fesztiválokat, mert az, amikor színpadon állhatunk, az, amikor rezonálhatunk a közönséggel, az egyébként fantasztikus érzés.
0: Én megmerem kockáztatni, hogy például a már említett szegedi ifjúsági napokon, tehát ott, mint bulizóként már ott voltál, most ugye fordul a helyzet, most a színpadra fogsz állni, hogy esetleg ez mennyivel fog jelenteni mást az adott a te esetedbe?
1: Szerintem én még a Színen nem voltam még bulizóként sem, nekem ez valahogy így kimaradt, pedig hogy nagy színpadon leszünk idén. Szóval ez elképesztő az, hogy első alkalommal lehetőséget kapunk, a Méringer Marszék előtt fogunk egyébként játszani. Ez nagyon nagy dolog, úgyhogy nagyon várjuk.
0: Bogi, bocsáss meg az ilyen szokásos hülyesége, meg a hazabeszélés, hogy Vajdaságba esetleg jössz valamikor.
1: Egyelőre nem tudok róla, de beszélek a menedzseremmel, és megszervezzük mindenképpen.
0: Sok szeretettel várunk, és most nem akarok telhetetlennek tűnni így a hűtlen déli báb, illetve a Jó leszek újra után, de mégis vannak-e újabb dalok, albumok-e már kilátásban, vagy újabb koprodukciók esetleg? Tehát van-e már valami abba a kis koponyádban, amit így írsz folyamatosan, akár csak lélekben, vagy már papíron is?
1: Persze, nincs megállás. Legutóbb, amikor befejeztem az első nagy lemezemet, akkor utána így hónapokig nem tudtam újra kezdeni alkotni, nem jöttek a gondolatok, akkor azt éreztem, hogy kiírtam mindent, ami bennem volt. Most ezt úgy érzem, hogy másképp van, szóval nyilván, mivel változott az élethelyzetem, most maximális fókusz magamon van. Úgyhogy tegnap is nagyon későn feküdtem le, mert egy másik előadó küldött egy feedet, hogy írjak már rá valamit. Úgyhogy most nagyon sok koprodukció van tervben, saját dalok, most a stúdióban nagyon szeretnék eljutni, mert most van 3-4 dal, amit elkezdtem írni, és szeretnék haladni, mert ilyenkor nem áll meg az élet, attól, hogy most a Hütlen Déli Báb ez jól sikerült, ettől függetlenül nincs megállás, és folytatni kell. Ami nem titok, ugye, hogy a BSV-s duettünk az hamarosan megjelenik, illetve a Metzger Vikivel és a Miss Mood-el is lesz egy featem, illetve nemrég jelent meg a Tidenivel a közös dalom. Úgyhogy most így összegyűlt pár izgalmas dolog, de nagyon szeretnék nagy fókusz helyezni a saját dalokra is ugyanúgy.
0: Innen egyébként ehelyről üdvözöljük a Metzger Vikit is, és majd reméljük, hogy őt is a jövőben sikerül elcsípnünk egy interjúra, de mivel kedves hallgatóink valóban, Bogi, rengeteg fellépés között, tehát most is, amikor éppen ezt a beszélgetést rögzítettük, autóban ült, úgyhogy előre szégyellem magamat, és kérlek, megkövetlek, művésznő, hogy ilyenkor vezetés közben zavarunk téged, de nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráálltál így utólag is. Neked is szeretném azt mondani, hogy eljön május 1-e, és akkor a 8. utasa májusfa, ha szabad így mondanom, és tudod jól, hogy mi következik ilyenkor, sztároknak kiárók egy, hogy te mondjad meg, hogy mi következzen itt tőled az Újvidéki Rádióban, mit szeretnél most megosztani itt az Új Nemzedék hallgató közönségével.
1: Hát hallgassuk meg a Jól leszek újra című dalomat.
0: Hát akkor ez következik itt az Újvidéki Rádióban, még egyszer Nagy Boginak köszönjük, hogy itt voltál velünk, és bízom abban, hogy a szegedi ifjúsági napokon esetleg egy nyári élmény összefoglalót majd akár személyesen is kaphatunk tőled, és akkor már most előre leadhatod a rendelést, hogy milyen csokit hozzak neked.
1: Jó, van, rendben, köszönöm szépen!

0: Új nemzedék.
1: Az Újvidéki Rádió ifjúsági magazin műsora.
2: Ennyi fért bele majálisi műsorunkba, amit hamarosan az RTV hangtárában is közzé fogunk tenni. Ez persze mind gyorsan és egyszerűen elérhető az RTV Vojvodina appon keresztül, amivel a világ bármely pontjáról hallgathatjátok, nézhetitek, vagy épp olvashatjátok médiaházunk sajtótermékeit. Mint mindig, utánunk már is a híradó következik, a stúdióban Dani Zsolt és Váci Zsolt vár benneteket. Adásunkat hajnali 1 óra 55 perckor ismételjük. A zenei szerkesztő Horváth Csabával egyetemben is búcsúzik, továbbá szép majálist kíván a szerkesztő műsorvezető Vörös Gábor. Sziasztok, és éljen május elseje, éljen az ifjúság, előre a sörért és virslért, akarom mondani, pleszkavicáért és csevapért.

0: 21 óra 30 perc.
1: Újvidéki Rádió, késő esti híradó.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál Dani Zsolt
0: és Váci Zsolt.
2: Híradásunk tartalmából.
0: A belügyi tárca egy Újvidéken eltűnt 15 éves lányt keres.
2: Az államfő szerint hétfőn folytatódik a NISZ eladásáról szóló párbeszéd.
0: Irán szerint a Hormuzi szoroson áthaladó hajózásról készít elő jogszabályt.
2: Vajdaságban kissé felmelegszik a levegő, kedden beborul az ég. Részletes jelentéseink. A belügyi tárca aktiválta a találj meg rendszert, miután Újvidéken eltűnt egy 15 éves lány.
0: A 160 cm magas Dunja Nécicset legutóbb tegnap este látták India településen, de szerdán tűnt el. Eltűnésekor fekete ruházatot viselt. Ő a különleges igényű gyermekeknek szánt iskola tanulója. Minden polgár, aki tudomást szerez ez ügyben, az azonnal jelezze ezt a rendőrségnek. A fővárosi sajtó előzőleg nem hivatalos értesülésekre hivatkozva még két gyermek eltűnéséről számolt be.
2: Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel, a folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alekszandár Vucsics államfő.
0: A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyagkészleteket. Az ezek kipótolásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vucic szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
2: A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből.
0: A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az előző negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett.
3: Külföldi hírek.
2: Irán megtette a tőle telhető diplomáciai lépéseket, most pedig az Egyesült Államok döntésére vár, közölte a teheráni külügyi tárca.
0: Az iszlám köztársaság diplomatái szerint bemutatták a közvetítői szerepet betöltő Pakisztánnak a háború lezárására vonatkozó javaslatukat. Most Washingtonnak kell döntenie, hogy a konfrontáció vagy a párbeszéd útját választja. Teherán készen áll mindkét lehetőségre, üzenték. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök lezártán nyilvánította a konfliktust, de előzőleg bírálta az Irán által eljuttatott békejavaslatot. Az Egyesült Államok hadserege közben azt közölte, hogy 20 nap alatt 48 Iránból kihajózó civil uszályt kényszerített vissza kikötőjébe.
2: Az iráni parlament a Hormuzi szorosról szóló törvényt dolgoz ki, közölte az intézmény vezetése.
0: A jogszabályi javaslat korlátokat szab a tengeri útvonalon történő áthaladásra az ellenséges országok számára. Izrael esetében pedig teljesen megtiltja a hajózást. Az ellenségesnek minősített államok hajóinak csak háborús kártérítés megfizetése esetén engednénk meg az áthaladást. Teherán állítása szerint a törvény összhangban lesz a nemzetközi joggal. Hozzátéve, hogy a Hormuzi szorosra vonatkozó helyzet már nem tér vissza a háború előtti állapotra. Mint ismert, az Egyesült Államok előzőleg elutasította Irán szoros feletti irányítását.
2: Irak a Hormuzi szoros megnyitását követő 7 napban javarészt újraindíthatja kőolaj kitermelését, nyilatkozta a bagdadi kormányilletékes minisztériuma.
0: A hivatalos tájékoztatás szerint az arab ország jelenleg naponta mintegy másfél millió hordó nyersolajat termel. Az iráni konfliktust megelőzően ez a szám közel 4,5 millió hordót tett ki. Irak jelenleg törökországi kikötőket vesz igénybe az olaj exportálásához.
2: Szlovákia segíteni fogja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán vezető, miután telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel.
0: Zelenszkij szavai szerint erős kapcsolatot szeretnének kialakítani a két ország között. A telefonbeszélgetés során az ukrán államfő kijevi látogatásra hívta Ficót, aki cserébe Pozsonyba invitálta őt. Fico közleményében rámutatott, bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.
3: Időjárás jelentés.
2: Tartományszerte többnyire derült az ég, 21 órakor 10 és 15 fok közötti hőmérsékletet mértek, a levegő viszonylagos páratartalma 41 és 71% között alakul, a légnyomás 1009 hektopászkál, a vajdasági mérőállomások elfogadható levegő minőséget jelentenek.
0: Vajdaságban túlnyomó részt derült lesz az ég, a hőmérséklet reggel 6, napközben 22 fok körül alakul. Hétfőn is ehhez hasonló időjárásra kell számítani, de a maximális hőmérséklet 25 fok feletti lesz. Kedden és szerdán felhők vonulnak át térségünk felett. Csütörtökön csapadék valószínű.
3: Sport.
2: Antalovics Krisztiánt hallják.
4: Márta Koscsuk aratott diadalt a nők madridi salakpályás teniszmester tornáján. A 23 éves ukrán játékos a döntőben az orosz Mira Andrejevát múlta felül 1 óra 23 percnyi játékot követően 6-3-7-5-re. Koscsuk életében először nyert ezres tornát. Ahogy korábban jelentettük, a férfiak mezőnyében holnap Jannik Sinner és Alexander Zverev küzd meg egymással a serlegért. Lando Norris vezérletével a McLaren 2 sikert aratott a Formula 1-es Miami nagydíj sprint versenyén. A brit istálló párosát Charles Leclerc követte a Ferrarival, míg az első ötös sorát a Mercedes-es George Russell és a Red Bull-os Max Verstappen zárta. A főfutam időmérő edzése rövidesen 10 órakor veszi kezdetét. Az amerikai profi kosárlabda ligában itten idő szerint hajnalban folytatódott a rájátszás. A Los Angeles Lakers 98-78-ra nyert a Houston vendégeként, ezzel pedig 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. Keleten két összecsapás ért véget, a Detroit idegenben 93-79-re verte az Orlandót, és 3-3-ra egyenlített. A Toronto és a Cleveland párharcán is hetedik mérkőzésre kerül sor, hiszen a kanadai hazai pályán 112-110 arányban jobbnak bizonyultak a Clevelandnél. Mint ismeretes, a Nikola Jokic vezette Denver már búcsúzott a rájátszástól, miután 4-2 arányban alul maradt a Minnesota elleni sorozatban. Tadej Pogacsár nyerte a romandiai kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, a szlovén világbajnok 3 óra 40 perc alatt tette meg a 149,6 kilométeres távot, mögötte 14 másodperc hátránnyal érkezett a német Florian Lipovic, majd 1 perc 42 másodperc lemaradással a spanyol Pablo Castrillo. Pogacsár továbbra is vezeti az összetett versenyt, Walter Attila a 72. helyen ért célba.
2: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: A belügyi tárca egy Újvidéken eltűnt 15 éves lányt keres.
2: Az államfő szerint hétfőn folytatódik a NISZ eladásáról szóló párbeszéd.
0: Irán szerint a Hormuzi szoroson áthaladó hajózásról készít elő jogszabályt.
2: Vajdaságban kissé felmelegszik a levegő, kedden beborul az ég. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió késő esti híradója véget ért. Közreműködött Antalovics Krisztián és Váci Zsolt. A műszaki munkatárs Boris Gyuránin volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Dani Zsolt. Híreket legközelebb 23 órakor mondunk.
3: Hirdetések.
5: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
3: Hirdetések.

Hoba, hoba, hoba, hoba, má, nyá, nyá, nyá, nyá. Thank you.

0: 23 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel. A folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alexander Vučić államfő. A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente. A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg. Derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből. A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az első negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett. Irán megtette a tőle telhető diplomáciai lépéseket, most pedig az Egyesült Államok döntésére vár, közölte a teheráni külügyi tárca. Az iszlám köztársaság diplomatái szerint bemutatták a közvetítői szerepet betöltő Pakisztánnak a háború lezárására vonatkozó javaslatukat. Most Washingtonnak kell döntenie, hogy a konfrontáció vagy a párbeszéd útját választja. Teherán készen áll mindkét lehetőségre, üzenték. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök lezártán nyilvánította a konfliktust, de előzőleg bírálta az Irán által eljuttatott békejavaslatot. Az Egyesült Államok hadserege közben azt közölte, hogy 20 nap alatt 48 Iránból kihajózó civil uszályt kényszerített vissza kikötőjébe. Irak a hormuzi szoros megnyitását követő 7 napban javarészt újraindíthatja kőolaj kitermelését, nyilatkozta a bagdadi kormány illetékes minisztériuma. A hivatalos tájékoztatás szerint az arab ország jelenleg naponta mintegy 1,5 millió hordó nyersolajat termel. Az iráni konfliktust megelőzően ez a szám közel 4,5 millió hordót tett ki. Irak jelenleg törökországi kikötőket vesz igénybe az olaj exportálásához.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap az eddigihez hasonló, de 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Kettő csütörtökig folytatódik a fölmelegedés. Péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.
1: Hangjáték. Az Újvidéki Rádió dráma műsora.

0: Jó napot, Lajoska.
1: Kezi csókoló.
0: Mi szél hozta erre?
1: Csak úgy felugrottam.
0: Hát, jöjjön be. Pista még nincs itthon, pedig már... Jöjjön le, várja meg.
1: Igen. Igen, persze. Őszintén szólva, én nem is Pistához jöttem.
0: Hát? Hozzám?
1: Igen.
0: Értem.
1: Nem, azt hiszem, hogy nem érti. Nem értheti.
0: Miért olyan sejtelmes, Lajoska?
1: Hát, ugyanis nem tudom, hogy kezdjem.
0: Attól függ, mit akar kezdeni.
1: Én...
0: Kér egy kávét?
1: Nem. Igen. Nem igen. Esetleg lehetne azt, hogy mi most, pusztán a mai estére, de nagyon kérem, ne értse félre, arra szeretném kérni, hogy mi ketten tegeződjünk, úgy sokkal könnyebben menne.
0: Mi?
1: Hát, Olgika, én olyan zavarban vagyok.
0: Azt látom.
1: Engedje meg, hogy tegezzem.
0: Persze, hogy tegezhet, ha akar.
1: És akkor maga is... Te is engem, ne tántán.
0: Jó, igyunk pertut.
1: Inkább ne tudja a májam.
0: Jaffával.
1: Ez remek ötlet.
0: Tessék.
1: Kösz.
0: Puszi.
1: Szerbsz.
0: Szia.
1: Szerbsz. Na hát...
0: Mondjad, Lajoskám.
1: Igen, de kérek, légy türelmes, mert... Sajnos hosszú lesz.
0: Én türelmes vagyok. Viszont Pista bármelyik percben befuthat, és akkor félbe kell hagynod, hisz ismered, rögtön vacsorát követel.
1: Nem, várj csak. Pista nem fog befutni.
0: Mi?
1: Na, várj egy kicsit, majd mindenki derül, csak szépen sorjában.
0: Történt vele valami? Lajos, mondd meg az igazat, ne kerülgesd.
1: Nem, nincs semmi baj, félreértesz. Na, ülj vissza, ne idegeskedjél. Pistával minden a legnagyobb rendben van. Illetve...
0: Megőrjítesz! Beszélj már, karambolozott!
1: De, hogy is. Légy nyugodt, szó sincs balesetről, vagy efféléről. Csak kérek, hallgassál türelemmel, mert bonyolult, és olyan nehéz ezt így. Mondtam is Pistának, hogy inkább ő neki kéne, de annyira makacs, hát is ismered.
0: Jaj, kezd el az ég szerelmére, fogjál bele!
1: Jó, kérek. Kényelmesen ülsz?
0: Lajos!
1: Hát... Tehát az a helyzet, hogy tudod, Pista az utóbbi időben egy kisé ideges.
0: Én tudom, csak igazán.
1: Most nyilván arról is értesültél, hogy a pszichiátriai kezelés, mert amit a pszichiáterhez jár, úgy látszik...
0: Pista, pszichiáterhez, ne hülyéskedj!
1: Nem hülyéskedek, ez komoly. Azt hittem, te tudsz róla. Muszáj volt csinálni valamit mielőtt. De teljesen kikészült. Alig lehet ráismerni, hát folyton levert, ingerült. Nincs türelme semmi, ez állandóan panaszkodik,
0: elvesztette az életkedvét.
1: Igen. Ez olyan lelki izé. Még együtt dolgoztunk a laborban. Persze talán te még nem hallottál róla, hogy én is ott hagytam a labort.
0: Tényleg?
1: Igen, már másfél éve.
0: És miért?
1: Hát várj csak sorjába, jó? Szóval láttam, hogy mindig eszi magát, és féltettem, a végén még valami baj csinál. Nagy hőfokú kazánoknál észnél kell lenni, ő meg szédelgett. Mint a gólyafos. Semmire se figyelt. És természetesen kezdődtek az űrök.
0: Milyen zűrök?
1: Tudod, amikor lespriccelte a kisfőnököt szódavízzel, meg amikor föl akarta jelenteni, amiért fröccsöntéssel foglalkozunk, holott a kutatóintézet nem végezhet ilyen melléküzemági termelést a szakmai munka rovására. Meg amikor összetört egy rakomány normál lombikot. Te neked ezt nem mesélte?
0: Nem.
1: Hát én azt hittem, hogy ti...
0: Aztán?
1: Egyre romlott a helyzet. Gyakran előfordult, hogy besejött a laborba. Beteget jelentett telefonon. A főnök örjöngött, orvosi igazolást követelt. Pista a pszichiátertől hozott papírokat, de ez olaj volt a tűzre. A főnök nem akarta megérteni, hogy az ilyen lelki izé is betegség. habár nem kell ágyba feküdni vele, és sajnos a körzeti orvos nem adott igazolást. Kitört a botrány, hogy Pista faxnizik, hogy nem lehet otthon maradni pusztán azért, mert valakinek rossz kedve van, hogy ezen az alapon a fél ország beteget jelenthetne. Jó, mondta Pista, én nem vitatkozok, és onnantól bejárt. Csak éppen semmit se csinált. Kiestek a kezéből a dolgok, összekeverte az anyagokat. De az volt a legnagyobb baj, hogy kezdődtek a plegykák, a suttogások a háta mögött. Elterjedt róla, hogy iszik.
0: Pista.
1: Bizony.
0: Megrögzött antialkoholista.
1: Az nem számít, ha valakibe bele akarnak kötni, mindig az a szöveg, hogy piás.
0: És?
1: És szóval ezt nem én mondom, csak idézem. Szóval, hogy buzi. Aztán, hogy spion.
0: Pista.
1: Igen. Én próbáltam beszélni vele, de végig se hallgatott. Ne akarja megmenteni őt, mert neki a léleknemesítőkből elege van, és ha mégis szükségét érezni ilyesminek, hát arra való a pszichiáter. Akkor mondta el, hogy dr. Berényhez jár. Kincsesék ajánlották be. Dr. Berényi a leghíresebb pszichiáterek közé tartozik, ami abból is látszik, hogy 1 óra 100 forint nála. És Berényi azt ajánlotta, változtasson az életén, mivel neki úgynevezett teljesülési komplexuma van. Vagyis 40 éves korára mindent elért, ami csak lehetett. Jó lakást, autót, víkendházat, feleséget, gyereket, tudományos megbecsülést. És az a probléma, hogy már nem lát célt maga előtt, tehát nincs miért küzdenie. Szóval, változtasson valamit, cseréljen lakást, vagy mit tudom én, mert ha új körülmények közé kerül, akkor majd lefoglalják a tennivalók, például a költözködés, rendezkedés, stb. És lesz neki sok kis célja, ha már olyan igazi nincsen. És végeredményben sok kicsi sokra megy.
0: Ezért kellett ide költöznünk a belvárosból Hidegkútra, a Prérire. Óriási.
1: Azt hittem, megbeszéltétek.
0: Ugyan már. Szerinted lehetséges, hogy mi megbeszéljünk valamit, hiszen ismered.
1: Na jó, hát kicsit önfejű, de azért
0: kicsit én azt hiszem, hogy... önfejű.
1: Hát az volt a terve, hogy majd a kertben fog matatni. Sövény telepít, rózsalugast csinál.
0: Rózsalugast! Ő, ez az év legjobb vicce. Néz ki, az ablakon derékig ér a gaz.
1: Igen, te mesélte, a kert nem vált be, mert nem köti le. Hiába próbált.
0: Ahogy ő próbált, 3 napig tartott a lelkesedése, utána ki sem ment többé. Fölfogadtunk egy kertészt, sajnos mindent ellopott, amit ért, még a szemetes vödröt is. Kénytelen voltam kirúgni, és azóta nincs senki.
1: Akkor jött az ötlet, hogy vesz egy nagy nyugati autót, és majd azt bütyköli.
0: Az Impala, igen, ne is emlegesd. Szétszette, de nem bírta összerakni, viszont röstelte bevallani.

0: Hat. Reggelenként nem indult. Taxival jártunk dolgozni. Az a barát pedig itt rozsdásodott. Alig tudtunk megszabadulni tőle.
1: Hát épp az itt hagytott a labort. Mert azt mondta, már nem lehet mást változtatni az életén. Talán egy új helyen majd jobban érdekli a munka.
0: Zseniális. A laborban megbecsülték, azzal foglalkozhatott, ami a szakterülete. Erre ő kilépett. Elmegy a kőolajkutatóhoz, pedig már az étolaj szagától is ájuldozik, és most a belváros kellős közepén üldögél egy íróasztalnál, és onnét kutatja, hogy hol van olaj a nagy magyar alföldön.
1: Már csak a kutató munkát nem úgy kell elképzelni. Igenis lehet egy íróasztalnál...
0: Csak nevéd, csak te nevéd. Még mindig nem értem, hova akarsz kiukadni.
1: Megígérted, hogy türelmes leszel. Ha sürgetsz, nem bírom. Így nem lehet.
0: Hallgatok, mint a sír.
1: Igen, és gúnyolodsz.
0: Nem gúnyolódok. Na, folytasd.
1: Már csak én újabban sehogy se találom a helyemet. Mindig ingerült és kedvetlen vagyok, és igen, hát ugyanaz jött rám, mint Pistára. Pedig ki van zárva, hogy az ilyen lelki izék, szóval, hogy ragályosak legyenek. És én is elmentem dr. Berényihez, persze, tisztára kidobott pénz volt, mert értelemszerűen ugyanazt mondta, mint amit Pistának, hogy változtassak, érted? Na akkor eladtam a Zsigulit, vettem egy Dacia-t, aztán lakást cseréltünk, Zuglóba költöztünk, és végül ott hagytam a labort. A Pannonia KTS-nél dolgozom mostan. Emlékezzél, tavasszal én szereztem nektek virágkádakat a kertbe. De... sajnos hiába változtattam, semmit sem ért. És összefutottunk az utcán Pistával. Beültünk egy presszóba, és...
0: És?
1: Hát kitárgyaltuk a dolgokat, hogy ő is, meg én is. Szóval mit lehetne csinálni? Megváltoztattuk a körülményeket, de hiába. És jött az ötlet, mármint Pistának, mert ő vetette föl, ő találta ki.
0: Mit?
1: Hát, az, hogy cserélnünk kell.
0: Vagyis?
1: Rám kérlek, ne haragudjál, ő agyalta ki, és nem lehetett lebeszélni róla semmi áron. Tudod, milyen makacs? Azt mondta, az mindkettőnk problémáját megoldja, mert az az igazi változtatás. És kár, hogy eddig nem jutott eszébe, szóval... Érted, mi?
0: Világos. Feleségcsere.
1: Igen, hát szóval most ott ül nálunk, illetve Vicánál is. Én mondtam neki, hogy ezt így nem lehet. De ő erősködött. Igenis, csak így lehet. Gyerünk, fejest a közepébe is. Követelte, hogy rögtön ide jöjjek. És máma már aludjak itten. Én mondtam, hogy ebbe te nem fogsz beleegyezni, és kértem, hadd hozzam el legalább a pizsamámat meg a fogkefémet, de ő, hát tudod milyen?
0: Igen.
1: Hát, mit szólsz te ehhez? Ki nevetsz?
0: Nem. Eszembe jutott, milyen pofát vághatott a te vicuskád, amikor Pista rárontott.
1: Hogy rárontott? Talán azért ezt nem kellett volna mondanod. Én telefonálni szeretnék.
0: Mi van, megijedtél?
1: Ne bántsál engem.
0: Na, hát ott a telefon a polcon.
1: Nem kell.
0: Ahogy gondolod.
1: Hát akkor...

0: Nekem hoztad?
1: Na már!
0: Miért?
1: Hogy miért? Örömet akartam szerezni vele.
0: Köszönöm szépen, aranyos vagy. Szeretem a fehér rózsát.
1: Tegyél a vízbe csipet sót, úgy tovább eláll.
0: Pista sose hozott nekem virágot ok nélkül, csak születésnapra, névnapra, nőnapra, anyák napjára, és amikor rájött a bűnbánat, például, ha megcsalt.
1: Olga!
0: Miért? Házastársak között előfordul az ilyesmi.
1: Pardon, nem is vagyunk házasok.
0: De 3 hónapja együtt élünk, ez már több, mint futóviszony.
1: Hát az biztos.
0: Vagy talán te sose csaltad meg Vicuskát?
1: Hát, csak ritkán.
0: Na látod, nincs abban semmi rendkívüli. És 3 hónap hosszú idő.
1: Ezzel most arra akarsz célozni, hogy...
0: Azt hiszem.

0: bevallanám? Hát, veled nem érdemes viccelni, mindent komolyan veszel. Vezek Pistánál sohasem lehetett tudni, hogy mikor marháskodik és mikor beszél őszintén.
1: Ne hasonlítgassál, fújtom Pistánhoz.
0: Miért? A javadra billen a mérleg. Először is te nem horkolsz. Fogalmat sincs róla, milyen hangokat hallat a barátod éjszakánként. Ide figyelj, valahogy így. Körülbelül így, de sokkal erősebben. Na már most, ehhez jön a forgolódás, keresztbe fekszik az ágyon, és engem fölpasszíroz a falra. Reggelenként úgy éreztem, hogy egy matrica vagyok a tapétán.
1: Már csak nálunk nem a fal mellett van, illetve volt az ágy.
0: Ó, próbáltuk mi is, akkor letaszított a földre. Vicuska nyilván a szőnyegen éjszakázik.
1: Kérlek, Vicuskát hagyd!
0: Jaj, bocs. Szóval főnyeremény vagy a barátodhoz képest. Jó vásárt csináltam, mert ugye ő egy szalmaszálat sem mozdított meg itthon. Ledobta magát a fotelba, és ordítva követelte a vacsoráját. Míg ezzel szemben te bevásárolsz, mosogatsz, kitűnően főzöl, tanulsz a lányokkal, virágot hozol, és ami nem mellékes, ágyba szolgálod fel a reggelit. Emlékszem, gyerekkoromban mindig imádkoztam, hogy beteg legyek, és ne kelljen iskolába mennem, mert akkor 10-ig aludhattam, és anyám odahozta tálcán a kakaót, meg a vajas kalácsot ribizli lekvárral.
1: Ha akarod, hogy kávé helyett esetleg inkább kakaót.
0: De hogy kávé nélkül nem bírom összeszedni magamat. Nagyon édes vagy, de maradjunk csak a kávénál.
1: De talán lehetne szerezni valahonnét ribizli lekvárt.
0: Kizár dolog, ma már nem divat.
1: És ha csinálnánk?
0: Angyal vagy, de nem éri meg a fáradtságot. Ez csak nosztalgia.
1: Ahogy akarod, minden kívánságodat teljesíteni szeretném.
0: Én is.
1: Ennek örülök.
0: És?
1: Hogy és?
0: Meg vagy velem elégedve?
1: Hát persze.
0: Hát miért? Részletezd, hiszen te szeretted Vicuskát.
1: Szerettem. Azért vettem feleségül. És csak valahogy... De Vica az rendes nő. Nem mondhatok róla semmi rosszat. Tele van jó tulajdonságukkal. De hosszú távon épp ez a hibátlansága idegesített egy kicsit. Mert ha én spiccesen mentem haza, sohasem haragudott. Nem. Fürdőt csinált, hozta a borogatást, mindig megértett, mindent rám hagyott, szóval hiányzott belőle a... hogy is mondjam? Olyan volt, mint egy tökéletes gép. Hát, te egészen más vagy.
0: Na, hát dicsérj engem, olyan jól esik hallgatni.
1: Hát veled meg lehet beszélni a dolgokat, és erőt adsz az embernek. Lelkesítesz, érted?
0: Csak ennyi?
1: Igen, nem, és szép vagy. Nincs x-szávad. Bár engem sosem zavart, hogy Vicának. Te nem festeted a hajad, nem használsz rúst, púdert, viszont igaz, hogy... Már szólni akartam, ha lehetséges, ne szórd a kőre a hintőport a fürdőszobába, mert széthordjuk, és foltosak lesznek a szőnyegek. Hát légy szíves, vigyázz erre.
0: Jó, vigyázni fogok. Kérlek, hogy rögtön szóljál, ha valami zavar téged. Én szívesen alkalmazkodom.
1: Nem kell alkalmazkodni. Ne szórd széjjel a hintőport, pusztán ennyi az egész. Vagy ha mégis, akkor söpörd össze.
0: Jó.
1: Majd... oda készítem a kis seprűt a mosdó alá. Tudom, hogy amikor a combodat... Szóval akkor szokott a kőre szóródni.
0: Elpirultál.
1: Ó, ugyan, csak melegen van. Nagyon erősen fűtenek is.
0: Elpirultál, ne tagad, ilyen vagy te, mint egy kisfiú. Az ágyban is.
1: Mi van az ágyban?
0: A Pista barátod mindig úgy gyűrt maga alá, hogy néha az volt az érzésem, ha ellenállnék, megerőszakolna. De viszont szelíden csinálod, lassan és lágyan.
1: Talán esetleg az zavar téged? Azt akarod, hogy...
0: Dehogy akarom, hisz épp azt mondom, szeretem a gyöngétségedet.
1: Eleinte féltem, mert... Hát ez olyan kínos, hagyjuk.
0: Ne hagyjuk. Velem mindent megbeszélhet, csak nyugodtan mondjad.
1: Nos, láttam egyszer a Palatinuson. Ez régen történt, még egyetemista korunkban. Szóval, Pistának hatalmas, nekem pedig ugyebár...
0: Nem a mennyiség, hanem a...

0: minőség számít.
1: Tehát jó velem?
0: Persze.
1: Jobb, mint Pistával?
0: Egészen más. Hagyjuk Pistát. Te mondtad, hogy ne hasonlítgassak is. Igazad volt. Na, megyek, megfürdetem a lányokat.
1: Te akarod, hogy inkább én?
0: Nem, pihenj csak. Olvas újságot, vagy nézd a tévét.
1: Tudod, hogy utálom a tévét, a szem rágó gumia. Az újságot pedig már bent átnéztem.
0: Akkor gyere, csináljuk ketten.
1: Visszánál is az én dolgom volt a fürdetés. Szeretem nézni, ahogy pancsolnak.
0: Szombaton Pista eljön, hozza a srácaidat és elviszi a lányokat. Találj ki valami jó programot.
1: Bolgár grafikai tárlat van a műcsarnokban.
0: Én a tárlatokat?
1: Tudom. Viszont a fiaimat apró gyerekkoruk óta minden érdekesebb kiállításra elvittem. Nekik a vasárnaphoz. Legalább annyira hozzátartoznak a szép képek, mint a rántott csirke. Szeretném, ha velünk jönnél.
0: Jó, bár én a rántott csirkét mégis többre becsülöm.
1: Majd sor kerítünk rá a kéményseprőben.
0: Megint a kéményseprőben?
1: Hát a macak hely, de a műcsarnok közelében sajnos nincs más.
0: Nem baj, beülünk a kocsiba is.
1: Még vasárnap is az autóba akarsz rohaszkodni. Én arra gondoltam, hogy föld alattival mennénk. Ebéd után pedig séta a ligetben. A friss levegő egészséges.
0: Igen.
1: Nincs kedved?
0: De, van.
1: Helyes. Gyerünk, kész is ki a lányok pizsamáját, én meg eresztem a vizet.
0: Ereszd, Lajoskám. Csak előbb adj egy puszit. Ne ilyet, rendeset.
1: Ja, siessünk, már 3:48. A gyerekeknek legkésőbb 8:30-kor ágyban a helyük. Sose ügyelsz erre. Hol korábban, hol későbben teszed el őket, és mindig kikunyrálják, hogy még egy kicsit éve maradhasson a villany. Ez nem helyes. Rendet kell szokniuk.
0: Igazad van, majd vigyázok. Légy szíves, esténként figyelmeztessél, mert nekem össze-vissza jár az órám.
1: Megcsináltatjuk. Add ide, majd innen intézem.
0: Olyan jó, hogy te mindenre gondolsz.
1: Igyekszem.

0: Lajos!
1: Szervusz!
0: Hány óra van?
1: Talán mégis a köszönni.
0: Azt ígérted, 5:30-ra itthon leszel, már 9:45.
1: Igen, de minek kiabálsz?
0: Lajos, te ittál?
1: Hát bizony, én ittam.
0: Bűz lesz az alkoholtól.
1: Bizony, én bűzlök.
0: De arról volt szó, hogy színházba megyünk, elfelejtetted?
1: Olga, nagyon jól tudod, hogy én vagyok az, aki sose semmit nem felejt el. Egyszerűen úgy alakultak a dolgok, hogy kimaradtam egy kicsit.
0: Remek! Már. És miért nem telefonáltál?
1: Nem voltam telefon közelben.
0: Itt vártalak pucparádéban, a lányokat átvittem az anyámhoz.
1: Az anyádhoz.
0: Most miért mondod ezt ilyen élesen? Hát hová vigyem őket?
1: Ugye, vacsora.
0: Az ég szerelmél a Lajos, hiszen neked kellett volna.
1: Hát, úgy alakult, hogy máma... Nem jutottam el a közértbe, de se baj, van néhány konzerv a spájzban, melegíthetsz egy zöldborsó főzeléket 20 szelettel. A gyorsan, mert kopog a szemem az éjség.
0: Zöldborsó főzeléket 20 szelettel. Megérdemelnéd, hogy lekeverjek neked egy jó nagyot, jó gyorsan.
1: De csak az hiányzik, úgyis harapós kedvemben vagyok. Na, mielőtt elfelejteném, adjál 600 forintot, kölcsön kértem, és holnap vissza kell adnom.
0: Lajos, ma kaptál fizetést.
1: Igen, nem kaptam.
0: Mi?
1: Aki nem dolgozik, az ne is egyék, vagyis nem kap fizetést.
0: Te, ez... Mutasd csak a személyidet.
1: Nesze, itt van, tessék. Ha a papírnak jobban hiszel...
0: Szóval két hónapja kiléptél a KTS-től.
1: Bizony ki.
0: Volnál szíves fölvilágosítani, hogy miért?
1: Természetesen. Azért, mert egyszerűen elegem lett.
0: Miből?
1: Hát úgy globálisan. És arra gondoltam, hogy ilyenkor változtatni kell, hát ez jutott eszembe.
0: Te megőrültél.
1: Na, átrább az agarakkal, könnyű ám a szavakkal dobálózni. Nekem mi szem van?
0: Már megint?
1: Sajnos ez időnként visszatér. Pista
0: mi
1: is...
0: Mi van Pistával?

0: Őnek is rájött.
1: Találkoztatok?
0: Igen. Kerestük együtt a kivezető utat.
1: Lajoskám, miért titkoltad? Miért nem mondtad el nekem őszintén? Talán én azt hittem, bízol bennem.
0: Nem akartalak megijeszteni. És reméltem, hogy elmúlik magától.
1: Még sosem múlt el magától. Legutóbb új bútorokat vettünk, emlékszel? Napokig jártuk az áruházakat, és amikor kiszállították a szekrényfalat meg a garnitúrát, mindjárt jobban érezted magad.
0: Igen, néhány hétig. Aztán elkezdődött előről. Pista is mondta, hogy a tárgyakkal nem sokra megy az ember. Jáha cserélgetjük hamar, hozzászokunk az újhoz. És szart se ér az egész. Ráadásul kölcsönös.
1: Az biztos. 30 000 forint törlesztésünk van, havi 1200. Nem bánnám, ha legalább eredménye volna. Mondd meg, hogyan segítsek, mit tehetnénk még?
0: Persze. Most jön az, hogy semmiben sem szenvedek hiányt. Autó, lakás, víkendház, kicsi asszony, aki csókkal vár, és stb. Miért nyavalygok? Minek sírok a tejbe, ahelyett, hogy inkább fürödnék benne? Úgy szintén a vajban, hisz van én nekem mindenem, és sokan irigylik a helyzet. Mert, ó, ezt a lemezt ismerem. Hajjajjajjajjajj, fejből fújom.
1: Ugyan, Lajos, mikor mondtam én ilyesmit? Nagyon is megértem, hogy vannak olyan pillanatok az ember életében, hogy a kedély állapota néha kis...
0: Te csak hiszed, hogy érted. Fogalma sincs róla, majd ha egyszer te is. De nem kívánom azt neked.
1: Hát azért az őrület, hogy az orvosok lelkitéren mennyire a sötétségben tapogatóznak. Pedig ez ma már népbetegség. A 20. század végén vagyunk, az atomkor küszöbén, és ők csak azt makogják, hogy változtass az életeden, kész röhely. Mi a jó Istent lehetne még itt változtatni?
0: Hát éppenséggel Pista szerint,
1: Pista!
0: Ugye?
1: Láttuk, mennyit érnek az ő zseniális ötletei.
0: Miért? Hát végeredményben neki köszönhetjük, hogy most mi ketten...
1: Az neki!
0: Talán már megbántad.
1: Frászkarikát, Pista vagy te, tök mindegy. Ugyanabban a cipőben járok. Vicuska se csinált jobb cserét, mint én.
0: Hát, ami azt illeti, Vicuska sokkal megértőbb. Beleegyezett, hogy...
1: Lajos, mit tartogatsz a begyedben? Tálald ki végre.
0: Igen, kitálom, csak ha megígéred, hogy szép, türelmesen végighallgatsz. Tessék?
1: Semmi, hallgatlak.
0: De, ne idegeskedj.
1: Én sose voltam nyugodtabb. Tiéd a szó.
0: Szóval Pista azt mondta, hogy ha már cserél az ember, nem szabad megállni félúton.
1: Vagyis?
0: Vagyis tovább kell menni.
1: Nem értem.
0: Fildának okáért. Ők Vicuskával megállapodtak, hogy elcserélik a gyerekeiket, illetve az én fiaimat. Tehát mi két közös gyerekünket.
1: Hogy?
0: Hát úgy, hogy az egyik ismerősünk, bizonyos Gedeon Gábor, hasonló helyzetben van, mint Pista. Vagyis kiborult, és akkor kezdett változtatni, ahogy mi, de persze hiába. Na, és... Gedeonéknak két óvodáskorú lányuk van. Így aztán jött az ötlet. Na, tehát Pista a két iskolás fiú helyett óvodás lányokat kap. Az alapvető változás, és biztosan segít. Ennyi az egész.
1: Te ugratsz engem.
0: Van eszembe.
1: Velem hiába próbálod megetetni ezt a maszlagot. Kizár dolog, hogy Vicuska ebbe belemenjen.
0: Pedig már hát is vitték a fiúkat Gedeonékhoz. Úgy szintén a ruháikat, játékaikat, könyveiket, szóval az összes cuccukat. És Pistáik viszont megkapták a kislányokat. Nagyon édesek. Láttam őket, Kati és Csilla. Aranyszőkék.
1: Aranyszőkék, azt mondod, aranyszőkék.
0: Igen, most mit idegeskedsz? Én csupán elmeséltem a történetet.
1: Ne is haragudj, de ezt igazán nem kívánhatod tőlem!
0: Semmit se kívánok. Te kérdezted, hogy mi az ábra, aztán most ordítozol.
1: Jaj, nem, csak a fejem fáj egy picit. Nem számít, mi van még?
0: Más nincs. Illetve, de várj csak. Pistáék tárgyalásokat folytatnak Gedeonékkal, hogy esetleg az anyósokat is cserélik. Értve ez alatt Vica mamáját, akivel Pista egyáltalán nem bír kijönni. Igaz, vele az Isten se tudna kijönni. Erre én vagyok a tanú. Nekem abszolút bárány természetem van. De azzal a szipirtyóval képtelenség szót érteni, és Gedeonné mamája azonnal belegyezett a cserébe, mert ő gyűlöli Gedeon, gyűlöli. Pistát viszont nagyon rokon szenvesnek találja. És így...
1: Zseniális.
0: Gúnyolódni könnyű. De ha látnád, milyen jót tett Pistának ez a változás. Rá se lehet ismerni.
1: Külsőleg vagy belsőleg?
0: De külsőleg is, és... Veled nem lehet komolyan beszélni.
1: Miért? Mondtam én, hogy ellenzem a dolgot. A lányokkal annyi baj van, szemtelenek, feleselnek, szétdobálják a játékaikat, visítoznak, verekszenek, és már az én idegeim sincsenek rendben. Épp ideje, hogy változtassunk. Majd keresünk két iskolás fiút, ha lehet ikreket, és szépen nyélbe ütjük a cserét. Ez lesz a legjobb megoldás.
0: Igen, szóval... nincs kifogásod.
1: Nincs. Nem vagyok én semmi rossznak elrontója.
0: Semmi rossznak?
1: Nyelvbotlás volt. Elcseréljük a lányokat, és kész. Csak azt nem tudom, hogyan szokták ezt csinálni. Adjunk föl egy apró hirdetést.
0: Igen, apró hirdetést. Nem, idegenekkel nem lehet. Baráti alapon, az ismeretségi körben, vagy talán képes volnál odadobni a lányaidat az első jött menteknek.
1: Dehogy.
0: Kérdezősködni kell. Biztosan találunk megfelelő cserepartnereket.
1: Remélem.
0: És ugye komolyan, igazán akarod.
1: Komolyan, igazán.
0: Akkor jó, majd én kézbe veszem az ügyet, légy nyugodt, bízz csak rám.
1: Hát persze, Lajuskám, rád bízom. Kire is bízhatnám?
0: És elcseréltük a gyerekeket, aztán az apámat, a nővéremet, Olga anyját és féltestvérét.
1: Jól jártunk az új gyerekekkel, habár nem sikerült ikreket kapnunk, ahogy eleinte akartam, de Zoli és Vili igazán sok örömet szerez, mindketten jeles tanulók. Zoli vívni jár, Vili rajzszakkörbe, és udvariasak, kedvesek, szerények, aranyszőkék.
0: Nos, pedig külön előny, hogy 12, illetve 14 évesek. Így nyertünk kb. Egy évtizedet, mert a lányok éppen annyival voltak fiatalabbak náluk. A fiaim tehát nagyjából 50 éves koromra már felnőttek lesznek. Önálló egzisztenciával, szóval még mielőtt aggasztján válna belőlem, jönnek majd az unokák, ami megint alapvető változást jelentett életemben, ami mindig előnyös.
1: Az új nagymama szintén bevált, igaz, ővele viszont vesztettünk 16 évet, mert pontosan ennyivel öregebb az anyámnál, csak hogy prémán tartja magát. Tizet nyugodtan letagadhatna.
0: Az új apám csudapofa, már nyugdíjas, örökösen horgászni jár, néha elkísérem, nézem a vizet. Ez nyugtatólag hat az idegekre, legalábbis azt mondják.
1: Ami az új testvéreket illeti, rájuk sem lehet panasz. Én ugyanis mindig szerettem volna magamnak egy fivért, hát most ez is megvalósult. Lajos szintén férfira cserélt a nővérét, igazán fes ember az új sógorom, 37 éves, nőtlen, építész.
0: Így rendeződtek a dolgok. Azt hittem, hogy már sose jön vissza a lelki izé, és...
1: Egy este betoppant a sógor, Lajos nem volt otthon, és... Nos igen, arra döntésre jutottam, hogy Lajost elcserélem, vagyis a sógorból élettárs lett. De vele rossz vásár csináltam, hamar kiderült, hogy jobban szereti a kocsmákat és a kurvákat, mint engem. Már éppen mondani akartam neki, hogy fel is út, le is út. Sajnos megelőzött, elcserélt egy laboráns nőre. Akkor én...
0: 3 hétig Bulgáriában voltam, hivatalos úton. Olga nem jött ki elém a reptérre. Taxiba ültem, csöngetek. Hát egy vadidegen pasas nyit ajtót. Azt mondja, Olga már nem lakik itt. Mert bár néhány napig ő vele élt, de aztán Olgát elcserélte a főnökével egy molett vörös nőre. Behívott. Szómi szó megérte. A vörös piné gyönyörű volt, mint egy színésznő. Hatalmas mellekkel... Jó, jó, de Olga hová lett? És hol vannak a fiaim? Megadták a címet. Oda mentem, ám a pasi már továbbadta Olgát valami jogásznak.
1: A jogász egy félreértés volt részemről.
0: Mert a képkeretező, aki ez a jogász küldött, semmit sem tudott
1: róla. Neki két felnőtt fia van, ezért aztán elcseréltem őket egy kövér bakfisra és egy fekvőbeteg nagymamára.
0: Így hát Nem tudtam, mit tegyek. Kerestem Pistát, kiderült, hogy őt Vicuska már réges-régen elcserélte egy autószerelőre, aki később ő rajta adott túl egy

0: óvónő kedvéért. Én az egészet az óvónőtől tudom. Nagyon kedves asszony, megkínált konyakkal, és ott maradtam nála. Mert mindig mondta már, úgy is szerette volna elcserélni az autószerelőt, aki rémesen horkol, és én viszont nem horkolok, és házias vagyok, és ágyba viszem a reggelit, és az előnyös, és így.
1: Végül csupa idegenek közé kerültem, és már senkit sem ismerek, és egy kicsit összezavarodtak a dolgok.
0: És röpködnek az arcok, nem érdemes megjegyezni a neveket, de az biztos, hogy nekem aztán nincs semmiféle lelki problémám.
1: Mert mindig van valami változás, valami újdonság, valami más, ami lefoglal.
0: Sose idegeskedek, ellenben nyugodt vagyok. Úgy érzem magam, mintha kicseréltek volna.
1: Mintha nem is én lennék, hanem...
0: valaki...
1: más.

Valaki más. Vámos Miklós rádiójátékát hallották, kedves hallgatóink. A férfit Faragó Árpád, a nőt Romhány Ivi alakította. Technikai munkatárs Csikós György. Hangfelvevő Bakos Ferenc. Zenei szerkesztő Varga Éva. Dramaturg Fülöp Gábor. Rendezte Vajda Tibor.

0: éjfél van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Hétfőn folytatódik a NISZ cég eladásáról szóló egyeztetés a magyar féllel. A folyamat pedig a nehézségek ellenére jó irányba halad, fogalmazott Alekszandr Vucic államfő. A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótlásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vucic szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezeket szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente. A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg. Derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből. A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az első negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett. Irán megtette a tőle telhető diplomáciai lépéseket, most pedig az Egyesült Államok döntésére vár, közölte a teheráni külügyi tárca. Az iszlám köztársaság diplomatái szerint bemutatták a közvetítői szerepet betöltő Pakisztánnak a háború lezárására vonatkozó javaslatukat. Most Washingtonnak kell döntenie, hogy a konfrontáció vagy a párbeszéd útját választja. Teherán készen áll mindkét lehetőségre, üzenték. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök lezártán nyilvánította a konfliktust, de előzőleg bírálta az Irán által eljuttatott békejavaslatot. Az Egyesült Államok hadserege közben azt közölte, hogy 20 nap alatt 48 Iránból kihajózó civil uszályt kényszerített vissza kikötőjébe. Irak a Hormuzi szoros megnyitását követő 7 napban javarészt újraindíthatja kőolaj kitermelését, nyilatkozta a bagdadi kormány illetékes minisztériuma.

0: A hivatalos tájékoztatás szerint az arab ország jelenleg naponta mintegy 1,5 millió hordó nyersolajat termel. Az iráni konfliktust megelőzően ez a szám közel 4,5 millió hordót tett ki. Irak jelenleg törökországi kikötőket vesz igénybe az olaj exportálásához.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap az eddigihez hasonló, de 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz. A hőmérséklet reggel 6, napközben pedig 20 fok körül alakul. Hétfőn melegebb légtömeg éri el a térséget, és akár 25 fokig is felkúszhat a hőmérőhigany szála. Kettől csütörtökig folytatódik a fölmelegedés. Péntek reggelre némi csapadék valószínű, jelentős lehűlést azonban nem jeleznek. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.
2: Vajdasági Rádió és Televízió közmédia. A rádió második műsora a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-es frekvencián. A média nyilvántartási száma RA000186. Cím: Pétervárad, Kamenicski Pút 45. E-mail cím: magyred@rtv.rs. Weboldal: www.rtv.rs. Megbízott fő és felelős szerkesztő: Hegedűs Erika. Illetékes szabályozó: az Elektronikus Médiumok Szabályozó Testülete, Belgrád, Nikola Pasit tér 5.

Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az Adventista Egyház műsorát hallgatják. A mikrofonnál Faragó Erika. Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezet 15. és 16. versét olvasom. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Ha példákat akarunk mondani a legodaadóbb, a lehetetlen helyzetekben is leginkább kitartóbb ragaszkodásra, biztosan az anyai szeretet példái jutnak először eszünkbe. Az anya és a gyermeke közti mély ragaszkodás, amely képes szinte minden nehézséget áthidalni. Miből táplálkozik azonban ez a mély elkötelezettség anya és gyermeke között? A legfontosabbak közé tartozik a várandóság ideje, amikor a magzat 9 hónapig formálódik, alakul az önálló életre, elrejtve az édesanyja méhében, és már ekkor is számtalan apró közös élmény köti össze őket. A következő meghatározó élmény a szülés pillanata, amikor az édesanyja a vajudás hosszú, fájdalmas órái után világra hozza a gyermekét. A harmadik pedig a szoptatás bensőséges és meghitt pillanatai, amikor az anya táplálja gyermekét élete első éveiben. Talán pont ezért, az első évek szoros függő kapcsolata miatt olyan nehéz, szinte lehetetlen egy anyának lemondani a gyermekéről, még akkor is, amikor az a későbbi évek során nem hálával, de szégyennel, fájdalommal, vádakkal illeti anyját. Isten Ézsaiás próféta kijelentésében úgy mutatkozik be, mint akinek szeretete az ember iránt, az anyai szeretetet is magába foglalja, sőt, felül is múlja azt, mert Isten soha nem mond le rólunk, míg sajnos néhány anya képes elhagyni gyermekét. Isten hozzánk való ragaszkodását és szeretetének kifejezését is az örömteli és fájdalmas események mutatják be. Ő a mi alkotónk, de ő a megváltónk is, amit olyan gyengéden fogalmaz meg, hogy íme tenyerembe véstelek be. Igen, Isten, mikor Krisztus által megalkotta az embert, akkor is a kezével formált bennünket. Majd mikor a Golgotán a keresztfára szögezték, akkor is a tenyerébe vésett bennünket. Krisztus kezein levő sebek azok, amik egyértelművé és nem feledhetővé teszik Isten ragaszkodását hozzánk. Ez a végtelen szeretet szüljön bennünk hasonló ragaszkodást hozzá. Mai adásunkban Ördög Róbert hirdetékét. A harmadkiadó jóvoltából a gyermekek ez alkalommal is hallgathatnak a mesélő Bibliából. Maradjanak velünk, s adásunkhoz jó vételt kívánunk!

0: Zsoltárok könyve.
1: Isten megsegíti övéit. Dávidé. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja a kiáltásokat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.

A különböző országokban más és más napokon ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül is május első vagy második vasárnapjára esik. Hogy semmiképp ne késünk le róla, mi ezt a mai műsorunkat választottuk erre a célra. Ha a témánknak címet kellene adni, a következő volna talán a legtalálóbb. A szeretet, amely hordoz, anyák napja, Isten szívének fényében. Biblia versként pedig Ésaiás 49. fejezet 15. versét választottam. Hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Kedves hallgatóink, anyák napján általában virágot viszünk, köszöntőt mondunk, megöleljük az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, és ez így van jól. Mert vannak emberek, akiknek az életét nem lehet pénzben mérni, nem lehet teljesítményben összefoglalni, nem lehet egyetlen mondattal megköszönni. Ugye az édesanya szeretete az sokszor láthatatlan munka. Nem mindig tapsolják meg, nem mindig veszik észre, nem mindig mondanak érte köszönetet, de ott van a reggeli készítésében, az éjszakai virasztásban, az aggódó tekintetben, a csendes imában, a könnyekben, amelyeket sokszor senki sem lát. Anyák napján azonban nem csak ünneplünk. Sokféle ember hallgat bennünket, van, aki hálás szívvel gondol az édesanyjára, van, aki már csak emlékezni tud rá. Van, akinek fájdalmas az anya szó, mert nem kapta meg azt a szeretetet, amelyre vágyott. Van édesanyja, aki ma is bűntudattal hordozza, hogy nem tudott mindent jól csinálni. Van, aki szeretett volna anya lenni, de nem adatott meg neki. És vannak nevelőanyák, keresztanyák, lelkianyák, akik talán nem szültek gyermeket, mégis sokakat hordoztak szeretetben. Ezért ma úgy szeretnék beszélni az anyaságról, hogy közben Isten szívére is nézzünk. Mert a Biblia egyik legmegrendítőbb képe pont az, hogy az Isten az anyai szeretet képével magyarázza el, hogy ő hogyan emlékezik meg rólunk. Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, olvastuk Ésaiás könyvében. Ez a kérdés már önmagában is erős, mert az anya és gyermeke közötti kapcsolat az egyik legmélyebb emberi kötelék, és Isten mégis hozzáteszi. És ha elfeledkezne is, én te rólad el nem feledkezem. Vagyis Isten azt mondja, még a legerősebb emberi szeretet is lehet törékeny, de az én szeretetem az nem felejt el. Először is milyen az anya szeretete? Mondhatnánk így, hordozás már azelőtt, hogy a gyermek válaszolni tudna. Hát kérem, az anyai szeretet egyik legszebb vonása pont ez, hogy megelőzi a választ. Az édesanyja már akkor szereti a gyermekét, amikor az még semmit nem tud visszaadni. A kisgyermek nem mond köszönetet, nem segít, nem teljesít, nem magyarázza meg, miért kell őt szeretni. Egyszerűen csak van. És az anya hordozza. Ez nagyon közel áll ahhoz, ahogy Isten szeret bennünket. Isten szeretete sem akkor kezdődik, amikor mi már mindent jól csinálunk. Nem akkor szeret, amikor már hibátlanok vagyunk, nem akkor fordul felénk, amikor már megérdemeljük, hanem előbb szeret. Ez Pál apostol így ír Róma 5:8-ban, az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Nos, ez az evangélium szíve. Isten szeretete megelőz bennünket, mint ahogy egy anya szeretete is megelőzi a gyermeke tudatos válaszát. A mai világban sok ember úgy érzi, hogy szeretetért teljesíteni kell. Jól kell kinézni, hasznosnak kell lenni, eredményesnek kell lenni, nem tudom, elég erősnek, elég sikeresnek, elég rendezettnek kell látszani, de az anyai szeretet jó esetben azt üzeni. Nem azért vagy értékes, mert teljesítesz, hanem mert az enyém vagy. És Isten ezt még mélyebben mondja. Nem azért vagy értékes, mert hibátlan vagy, hanem mert az én gyermekem vagy. Ezért az anyák napja, az nem csak emberi ünnep, ez lelki emlékeztető is, arra emlékeztet, hogy mindannyian hordozott emberek vagyunk. Valaki imádkozott értünk, valaki aggódott értünk, valaki talán csendben könnyezett miattunk, és mindenek felett Isten nem feledkezett el rólunk. Vegyünk egy bibliai édesanyaképet, Jókébed, Mózes édesanyja. Anyák napjára sok bibliai történet alkalmas lenne, beszélhetnénk Annáról, aki imádságban kérte Sámuelt, majd hálából Istennek ajánlotta. Beszélhetnénk Máriáról, Jézus édesanyjáról, aki szívében forgatta mindazt, amit nem értett. Beszélhetnénk

Timóteus anyjáról és nagyanyjáról, akik hitet adtak tovább. De ma álljunk meg Mózes édesanyjánál, Jókébednél. Az ő története nagyon modern, mert egy bizonytalan, félelemmel teli világban kellett anyának lennie. Nem ideális körülmények között nevelte gyermekét, nem biztonságban, nem jólétben, nem kiszámítható jövőben. A fáraó parancsot adott, hogy a héber fiúgyermekeket meg kell ölni. Mózes születése tehát nem csak öröm volt, hanem veszély is. Jókébed, az édesanya, 3 hónapig rejtegette a gyermekét. Aztán, amikor már nem tudta tovább rejtegetni, készített egy kis gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, beletette a gyermeket és a Nílus partján a sás közé helyezte. Micsoda jelenet! Egy anya, aki szereti a gyermekét, de nem tudja teljesen megvédeni. Egy anya, aki mindent megtesz, amit megtehet, de eljut a határig, ahol már Isten kezébe kell tennie azt, akit a legjobban szeret. És ez nagyon mai helyzet, mert sok édesanya ma is ezt éli át. Nem a Nílus partján, nem a fáraói rendelet alatt, de mégis tele aggodalommal, hiszen hogyan védjem meg a gyermekemet ebben a világban? Tegyük föl a kérdést. Hogyan óvjam meg a rossz hatásoktól? Tegyük föl az édesanyák nevében. Hogyan tanítsam meg hinni, amikor annyi hang szól ellene? Hogyan engedjem el, amikor már felnőtt? Hogyan bízzam Istenre, amikor én már nem tudok mindent kézben tartani? Nos, Jókébed története azt tanítja, az anyai szeretet nem mindig azt jelenti, hogy mindent kontrollálni tudunk. Néha azt jelenti, hogy hitből megtesszük, amit lehet, aztán Isten kezébe tesszük a gyermeket. Az a kis kosár nem volt tökéletes biztonság, de hitből készült. Egy anya keze fonta, de Isten gondviselése vezette. És figyeljük meg, Isten úgy rendezte, hogy a fáraó leánya megtalálta a gyermeket, Mózes életben maradt, sőt Isten tervében később ő lett Izrael szabadítója. Egy anya csendes hite ott volt a nép történelmének a kezdetén. Az, amit közben tudnunk kell, hogy az anyaság az nem tökéletesség, hanem hűséges szeretet. És pont ezért anyák napján fontos kimondani, az édesanyák nem biztos, hogy angyalok, emberek. Elfáradnak, hibáznak, türelmetlenek lesznek, néha rosszul szólnak, néha megbánnak dolgokat. A modern világ sokszor irreális terhet tesz az anyákra. Elvárják, hogy legyenek kedvesek, türelmesek, rendezettek, szépek, mit sorolhatnánk még, sikeresek, dolgozzanak, neveljenek, főzzenek, szervezzenek, mosolyogjanak, legyenek lelki támaszok, közben ne fáradjanak el, meg hát ugye boldogítsák közben a férjüket is. De a Biblia nem idealizált, nem műanyag anyaképet ad, hanem valódi embereket mutat. Jókébet sem tudott mindent megoldani, Anna sírt és könyörgött, Mária nem értett mindent, amit Jézusról hallott, mégis mindegyikük életében ott volt a hit, az engedelmesség és a szeretet. Ezért ma minden édesanyának azt lehet mondani, nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy áldás legyél. A gyermekednek nem tökéletes anyára van szüksége, hanem szerető, őszinte, Istenre támaszkodó anyára. És felnőtt gyermekként is jó lenne ezt megértenünk. Sokszor csak akkor látjuk meg igazán édesanyánk terheit, amikor már mi magunk is hordozunk másokat. Amikor kicsik vagyunk, természetesnek vesszük az ételt, a tiszta ruhát, a gondoskodást, később értjük meg, mennyi lemondás, mennyi álmatlan éjszaka, mennyi csendes félelem volt mögötte. Anyák napja ezért nem csak virág, hanem felismerés is. Amit kaptam, az nem volt magától értetődő. És van még egy fontos dolog. Az anyai szeretet egyik legnehezebb része az elengedés. Jókébed történetében Mózes édesanyjáról van szó, talán a legnehezebb pillanat az, amikor beteszi a gyermeket a kosárba, és elengedi. Az anyaság kezdetben hordozás, aztán vezetés, aztán kísérés, és egy ponton elengedés. Sok anya számára azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Ami kicsi a gyermek, az ember legalább fizikailag közel tud lenni. Nem tudom, eteti, öltözteti, kézen fogja, elviszi, hazahozza, de hogy a gyermek nő, mi történik, egyre több döntést hoz maga. Már nem lehet mindent megakadályozni, már nem lehet minden barátságát ellenőrizni, már nem lehet minden sebét előre kivédeni. És ilyenkor az anyai szeretet egy új formát tanul, ez pedig az imádság. Van, amikor az anya már nem

tud beszélni a gyermekével úgy, ahogy szeretne, de beszélhet Istennek róla. Van, amikor már nem tudja megfogni a kezét, de imában Isten kezébe teheti. Van, amikor a gyermek nem hallgat rá, de Isten lelke még elérheti ezt a gyermeket. Ez nagy vigasztalás azoknak az anyáknak is, akik felnőtt gyermekekért aggódnak. Az anyaság az nem ér véget, amikor a gyermek nagykorú lesz, csak más formát ölt. Kevesebb irányítás, több bizalom, kevesebb beleszólás, több ima, kevesebb kontroll, több átadás. Jókibed nem tudta, mi lesz Mózessel, de amit ő már nem tudott kézben tartani, azt Isten tovább tudta vinni. És ne feledjük el, ez anyák napja azoknak is, akiknek fáj, mert mondjuk vannak, akik már elveszítették az édesanyjukat. Nekik ez a nap emlékezés. Lehet, hogy virágot már csak a sírra tudnak vinni. Lehet, hogy egy hang, egy illat, egy régi tárgy idézi fel az anyát. Számukra az üzenet ez. Isten a gyászban is közel van. A szeretet, amit kaptunk, az nem vészel nyomtalanul, ami igazán szeretetből fakadt, az tovább él bennünk. Vannak, akiknek nehéz kapcsolatuk volt az édesanyjukkal, talán nem kaptak elég ölelést, elismerést, biztonságot. Nekik anyák napján különösen nehéz lehet hallgatni a szép szavakat, fontos kimondani. Nem minden anya tudott jól szeretni. És aki sebeket hordoz, annak nem kell letagadni a fájdalmát. De Isten szeretete ott is gyógyíthat, ahol az emberi szeretet hiányos volt. Azután vannak asszonyok, akik szerettek volna gyermeket, de nem született gyermekük. Nekik anyák napja csendes fájdalmat hozhat, de az ő életük sem kevésbé értékes. Biblia ismer lelki anyaságot is, amikor valaki gondoskodik, tanít, imádkozik, bátorít, oltalmaz. Sok gyermek, fiatal, felnőtt kapott már életre szóló áldást olyan asszonyoktól, akik nem vér szerint, hanem szeretet szerint lettek anyai jelenlétté. És vannak anyák, akik ma bűntudattal ülnek. Azt kérdezik, jól csináltam? Elég voltam? Mit rontottam el? Nekik azt kell mondani, vidd oda Isten elé a terheidet. Amit lehet, rendezz. Amire kell, kérj bocsánatot. És amit már nem tudsz megváltoztatni, add át Isten kegyelmének. A kegyelem az nem csak gyermekeknek, hanem édesanyáknak is szól. És nézzük úgy is ezt, mint modern üzenetet, mert a gondoskodás világa az válságban van ma. Olyan korban élünk ma, ahol sok minden gyors, digitális, teljesítményközpontú. Az ember értékét gyakran abban mérik, hogy mennyit termel, mennyit keres, mennyire látható, mennyire sikeres. Az anyai gondoskodás viszont sokszor láthatatlan. Nem mindig kerül be önéletrajzba, nem mindig kap fizetést, nem mindig jár érte elismerés, de a társadalom alapjait mégis ez tartja fönn. Egy gyermek első iskolája gyakran az anya arca. Abból tanulja meg, hogy biztonságos-e a világ, abból tanulja meg, hogy fontos-e az élete, abból tanulja meg, hogy lehet-e bízni. Ezért, amikor egy anya szeretettel, hittel, türelemmel nevel, akkor nem csak egy család életét formálja, hanem a jövőt is. Figyeljük meg, egy imádkozó anya hatása az nem mindig látványos azonnal, de mélyen beépülhet a gyermek lelkébe. Pál apostol Timótosnak írva megemlíti azt a képmutatás nélküli hitet, amely először nagyanyjában Loisban és anyjában Eunikében lakott, és amely Timóteusban is tovább élt. Milyen gyönyörű kép ez. A hit továbbadható. Nem erőszakkal, nem kényszerrel, hanem példával, imával, szeretettel, következetességgel. A modern világban talán éppen erre van szükség. Olyan anyákra, nagymamákra, lelki anyákra, akik nem csak túlélni segítenek, hanem lelki gyökeret is adnak. És még egy nagyon fontos kérdés. Mit tanulhatunk anyáinktól Istenről? Természetesen Isten nem anya vagy apa emberi értelemben, ő több minden emberi hasonlatnál, de a Biblia használ apai és anyai képeket is, hogy megértsük szeretetének mélységét és nagyságát. Az anyai szeretetből megsejthetjük Isten türelmét. Hányszor ismétli egy anya ugyanazt? Hányszor bocsát meg? Hányszor vár? Hányszor remél akkor is, amikor mások már lemondtak volna? Megsejthetjük Isten fájdalmát is. Mert aki szeret, az sebezhetővé válik. Az anyák sokszor nem csak a saját fájdalmukat hordozzák, hanem gyermekeikét is. Ha gyermek szenved, az anya szíve is szenved. Ha gyermek tévúton jár, az anya lelke is nyugtalan. És megsejthetjük Isten örömét is.
ahogy egy anya örül gyermeke első lépésének, első szavának, hazatérésének, úgy örül Isten is, amikor az ember visszafordul hozzá. Jézus a tékozló fiú példázatában az atyát mutatja be így, vár, figyel, meglát, eléfut, átölel, visszafogad, ez az isteni szeretet. Anyák napján ezért nem csak az édesanyák szeretetért adunk hálát, hanem azért az isteni szeretetért is, amely minden emberi szeretetnek a forrása. És akkor nézzünk meg még egy gyakorlati üzenetet, mit tehetünk anyák napján. Először is mondjunk köszönetet, ne csak általánosan, ne csak konkrétan, ne csak azt mondjuk boldog anyák napját, hanem például mondjuk azt, köszönöm, hogy imádkoztál értem. Köszönöm, hogy kitartottál mellettem, vagy köszönöm, hogy akkor is szerettél, amikor nehéz volt velem. Másodszor adjunk időt. Sok idős édesanyának nem az ajándék a legfontosabb, hanem hogy valaki leüljön mellé és meghallgassa, hogy megkérdezze, hogy vagy igazán, hogy aludtál az éjszaka. És még egy fontos dolog, ha van rendezetlen kapcsolat, tegyünk egy lépést. Nem mindig lehet mindent egy nap alatt helyrehozni, de egy mondat elindíthat valamit. Mondjuk, ha azt mondanám, szeretném, ha kevesebb feszültség lenne közöttünk. Sajnálom, hogy megbántottalak, vagy pedig köszönöm azt, amit adni tudtál. És végül imádkozzunk édesanyákért. Nem csak köszönteni kell őket, hanem hordozni is, mert sok anya mosolya mögött fáradtság van. Sok anya erőssége mögött könnyek vannak. Sok anya csendje mögött. Hiszem, hogy ima van. És ne feledjük, a virág, amit ilyenkor adunk, az elhervad. A kimondott hála, a szeretetteljes jelenlét, a megbocsátás, az ima viszont mélyebben megmarad. És most idézzük újra azt az ésaiási szöveget. Elfeledkezhetik az anya az ő gyermekéről, és ha elfeledkezne is, én te rólad, el nem feledkezem. Ez az anyák napjának legmélyebb evangéliuma. Az emberi szeretet az drága ajándék, de nem tökéletes. Isten szeretete viszont nem felejt el, nem mond le rólunk, nem hagy magunkra. És pont ezért ma adjunk hálát az édesanyákért. Adjunk hálát azokért, akik anyai szeretettel hordoztak bennünket. És adjunk hálát Istennek, aki minden földi szeretetnél mélyebben, hűségesebben és örökkivalóbban szeret minket. Végén ima helyett Dzsida Jenőt idézném, aki a Háladás című versében ezt mondja. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, amelyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.

0: Anya csak nő lehet. Ez az ő kiváltsága, az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép, mert csak ő ismeri a titkot, az anyai szív titkát, hogy miként válik egy új élet önálló emberré. Vallja Csitári Hog Tamás az anyáról. S az évnek egyetlen napján egy szál virággal tenni szebbé áldozatos életét. Túl kevés, ha más napokon megfeledkezünk róla. Soha nem leszek olyan erős, hogy meg tudjak lenni nélküle, mondja Sarah Dezen. Kávai Eleonórával beszélgetünk a nőről, az édesanyáról, az édesanya szerepéről.
1: A nőknek a szerepe koronként és kultúránként változott és változatos még ma is, azonban a nőnek mindig a legfontosabb feladata az az volt, hogy elsősorban feleség és anya legyen. A keresztényi értékrendben is kiemelt helyet foglal el maga a család, és ezen belül az anyaság szerepe főleg ki van emelve. Itt megemlíteném a 127-es Zsoltárnak egyik versét, ami arról beszél, hogy az Isten ajándéka a gyermek, és az anya méhnek a gyümölcse az jutalom, és hogyha az anya a gyermekét ajándékként, jutalomként éli meg, akkor magának az anyaságnak a nehéz feladatát is egy magasztos tevékenységként tudja fölvállalni és megélni. És természetesen ezt a magasztos feladatot nagy felelősséggel végzi. A Titushoz írt levélben van egy ilyen nagyon szép megfogalmazás, vagy egy felszólítás az asszonyok részére, hogy szeressék a gyermekeiket. Itt anélkül, hogy most itt az eredeti görög szöveget idéznénk, talán elmondhatjuk azt, hogy mi mindent ölel föl ez a kifejezés a görögben, ez a szeretet szó. Benne van ebbe azt, hogy az anya gondoskodik a gyermekéről, hogy táplálja, hogy a szükségleteit betölti. Benne van az, hogy óvja és védi, benne van az ölelése, benne van az, hogy az adott kornak megfelelően mindig tanítja és neveli, benne van az, hogy fegyelmezi, benne van az, hogy az erkölcsi értékeket átadja, benne van az, hogy Isten félelemre neveli. És mindezeket talán Biblia versekkel is alá lehetne támasztani, és ha már erről beszélünk, csak azokat emeljük itt ki, amelyek legjobban átalakulóban vannak. Például ez, hogy az Úr tanítása szerint tanítani a gyermeket, az Efézusi levélben, ugye 6. fejezet 4. verse erről beszél, vagy a fenyítés, ami már nem divatos a gyerekeket fenyíteni. A zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezete pedig pont arról beszél, hogy a fenyítés az igazság békességes gyümölcsét hozza meg a gyermek számára. Nem utolsó sorban pedig ez, hogy a példabeszédek könyvében arról beszél a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, úgy, hogyha megvénhedik is, emlékezzen arra. Talán ez az, ami arról beszél, hogy mennyire fontos az anyának a szerepe, és hogy mennyire stabil alapokra kell, hogy épüljön a nevelés, stabil erkölcsi alapokra, stabil keresztényi alapokra, ahhoz, hogy az embernek ez az egész életét végig tudja kísérni. Visszatérve még a Titushoz írt levélhez, itt, ahol az asszony számára ott van a felszólítás, hogy a gyermekét szeresse, ott van ez a felszólítás, hogy a férjét is. És itt kapcsolódik be az, hogy egy anya igazán akkor tud csak kiteljesedni az anyaságában és a női mi voltában, ha feleség is. És egy családot egészé ezt tesz, amiben ott van az apa és az anya egyaránt.
0: Napjainkban vajon milyen az anya szerepe és helyzete?
1: Hát mindenképpen átalakulóban van. Ezek az értékek, amikről itt az előzőekben beszéltem,

0: Ezeket egyre kevésbé tekintik értéknek. Sok esetben elhangzik egy ilyenfajta megállapítás, hogy igen, bibliai elvek, de hát a Biblia bizonyos részei több mint 2000 évvel ezelőtt íródtak, és hogy ezek az elvek, ezek a nevelési elvek elavultak talán. De hát, ha egy 10 parancsolat évezredeken átívelve megtartotta a maga stabilitását és az örök érvényűségét, ugyanúgy a Biblia többi része is, és a nevelésre, az anyaságra, a feleség szerepére vonatkozó tanítása is ugyanúgy érvényes a napjainkra is. Talán ez miatt, mivel ezeket az értékeket, ezeket az alapvető értékeket kérdőjelezi meg napjaink társadalma sok esetben, ezért egyre nehezebb. Inkább így mondom, egyre nagyobb kihívások elé állítja az anyát ez a modern világ.
1: Nem csak a nevelés, hanem maga a család is tulajdonképpen a hölgyön, az anyán, a feleségen alapozódik. Ellenben, amikor a hölgyet úgymond kiegyenlítettük jogaival a férfival, ez a stabilitás, minthogyha elmozdult volna.
0: Gondolkodtam ezen a dolgon, hogy mit jelent egy keresztény nő számára maga ez a meghatározás, hogy emancipáció. Azt hiszem, hogy ezt a fogalmat eredeti értelmében abban az esetben használhatjuk, hogyha valamilyen jogok csorbát szenvednek. De egy keresztény családban ilyenfajta jogfosztottságról nem is beszélhetünk, hiszen a teremtettség jogán a nő és a férfi egyenrangú társai egymásnak. Már rögtön öt Mózes első könyvében, amikor az asszonyt megteremti a Jóisten, akkor azt mondja, hogy a férfi mellé alkot egy hozzáillő segítőtársat. És ők aztán a következő versek arról beszélnek, hogy a nő és a férfi tulajdonképpen egyé válik. És az, hogyha egy keresztény családban azt mondjuk, hogy a férfi vagy a férj tulajdonképpen a családnak a feje, ebben sincsen semmi ellentmondás, mert hogy mindenki éli azt a szerepet, amire ő elhivatott, a férfi a maga férfiasságával, a erejével, a munkájával, a nő a maga finomságával, igen, nagyon jó ez a szó, finomságával, és ezzel az érzelmi töblettel vagy plusszal, amit egy nő tud hozni a családba, ezzel ők kiegészítik egymást, és tulajdonképpen így válnak egy egészé. Tehát erről, hogy emancipáció, tehát ez a szó tulajdonképpen értelmét veszti egy keresztény családban, mert hogy jogfosztottságról nincs szó.
1: Igen, csak hogy a gyakorlatban ez egész másként fest.
0: Igen, a gyakorlatban egész másként fest, és talán sokszor természetesen, hogy vannak olyan törekvések, amikor a nők harcolnak azért, hogy a társadalomban, vagy akár a politikai életben, vagy a munkában ugyanolyan szerepet tudjanak vállalni, mint a férfiak. Viszont ha megnézzük akár a fizikai, vagy a pszichikai adottságait egy nőnek, vagy egy férfinak, ez nem hiszem, hogy kivitelezhető, hiszen annyira mások vagyunk, hogyan végezhetnénk ugyanazt a munkát, hiszen másra vagyunk teremtve, más a testünk, más az elménk, más a gondolkodásunk, más az erőnlétünk. Tehát ez az egyik dolog, hogy a nők sok esetben harcolnak jogaikért, vagy azért, hogy ugyanolyan joggal állhassanak akár munkába is, vagy van a másik eset, ami sajnos itt az országunkban is jelen van, hogy nagyon sok esetben megélhetési gondok miatt kényszerül arra egy-egy anya, egy keresztény nő is arra, hogy elmenjen dolgozni, és nagyon kevés család az, ahol az apa az egykeresetből családfenntartóként jól el tudja látni a családot. Én azt hiszem, hogy ebben az esetben ha egy nő erre kényszerül, és én magam is, ha nem is teljes munkaidőben, de egy néhány év óta már én is kisegítőként sérült emberekkel dolgozom, azt hiszem, hogy ez a lényege, hogy ha valaki arra is kényszerül, hogy munkát vállaljon, tudnia kell azt, vagy szem előtt kell tartania azt, hogy egy nőnek mindig, minden körülmények között a legfőbb feladata az, hogy feleség, és mint anya működjön és létezzen, és ennek kellene arárendelni a későbbiekben mindent. Viszont ez egyértelmű, hogy azáltal, hogyha egy nő, nem tudom én, 8-10 órát ledolgozik, akkor biztos, hogy nem tud olyan intenzitással és olyan minőségben jelen lenni a család életében, mint hogyha ezt teljes kapacitással tudná tenni vagy végezni.
1: Vissza lehetne-e állítani, hogyan lehetne visszaállítani a hölgy elsődleges, tehát anyai szerepét.
0: Érdekes törvényjavaslatról hallottam nemrégiben a hírműsorokban, ami arról szólt, hogy az óvodáknak a reformját tervezik, és azon dolgoznak, hogy minél előbb be tudják óvodázni a gyerekeket, minél korábban, mert olyan tapasztalatok vannak, hogy azok a gyermekek, akik korábban kerülnek be az óvodai ellátásba, azok a gyermekek aztán az iskolai években, az első években jobban teljesítenek. Viszont arról nem szól, vagy nem beszél ez a javaslat, hogy lehet, hogy jobban teljesítenek, viszont érzelmileg biztos, hogy kárt szenvednek azzal, hogy egyre korábban és korábban kerülnek be ebbe a rendszerbe. Talán elmondhatjuk ezt is, hogy nagyon szomorú, hogy mindent ugye a teljesítményben mérünk. De ha már itt az érzelmi stabilitásról beszélünk, akkor mondjuk el azt is, mert ez viszont az éremnek a másik oldala, hogy nagyon sok sikeres embernek az élettörténete azt bizonyítja, hogy elsősorban nem az IQ, hanem az EQ, tehát az érzelmi intelligencia az, ami aztán az embereket az életben sikeressé teszi. Pont az, hogy egy biztos és stabil érzelmi alapot és erkölcsi alapot kapnak, ezt pedig a család tudja adni. Ahogy mondtam, hogy sérült emberekkel dolgozom kisegítőként, és ott is látom ezt, hogy egy-egy intézmény, egy-egy intézményesített rendszer tehermentesítheti a családot, adhat sok plusz dolgot, de nem helyettesítheti, és legyen szó fiatalokról, idősekről, sérült emberekről, a családnak a szerepe az kiemelten fontos, és nem pótolható semmivel. Csak egy ilyen személyes gondolat vagy meglátás, hogy talán nem arra kellene törekedni, hogy minél magasabb színvonalú legyen az óvodai ellátás, és minél korábban be tudjuk a gyerekeinket íratni, hanem lehetőséget biztosítani az anyának, hogy minél tovább a családban maradjon, minél tovább ott tudjon lenni a gyermekei életében, ott tudjon lenni a férjének a segítőtársaként, a gyermekeinek az anyjaként.

0: egészségünkről.
1: Manapság a gyerekek, a fiatalok, a felnőttek több üdítőt isznak, mint vizet, és ez nagy kihatással van egészségükre. Sokan úgy vélekednek, folyadék az a lényeg, nem? Nem tudom, ki inná meg a következőt. Egy pohár vízbe beleteszek 10 teáskanál cukrot, belekeverek egy jó adag vegyszert, és már is elkészült az üdítőital. Ezt isszuk meg nap mint nap sokszor literszámra. Az üdítőitalokból származó cukorbevitelnek legalább 5 nem kívánatos mellékhatása van. Először a legtöbb üdítő 120-180 cukorkalóriát tartalmaz, viszont egyáltalán nem tartalmaznak tápanyagokat, ezért kiegyensúlyozatlan táplálék. Másodszor az üdítőitalok kalóriamennyisége hozzáadódik az elfogyasztott ételben lévő kalóriamennyiséghez, és a többlet zsírformájában raktározódik. Harmadszor a cukorkalóriákban nincs rost, ezért igen gyorsan bekerülnek a véráramba és megemelik a vércukorszintet, illetve vércukorszint ingadozást vált ki. Negyedszer, amikor a cukrozott ital a gyomorba ér, ahol már van valamilyen étel, az emésztés lelassul, amíg az újonnan bevitt kalóriákkal el nem bánik. Egy alkalmilag elfogyasztott üdítőital valószínűen nem okoz nagy bajt, de ha ez naponta többször ismétlődik, meghosszabbíthatja az emésztés idejét, és fokozott terhet róhat a gyomorra. Ötödször, a legtöbb üdítőital, a szódafélék is, megnöveli a gyomor savtermelését. Ez a fokozott savkiválasztás általában akkor következik be, miután az ital elhagyja a gyomrot, és így visszahatási reakciót vált ki. Sokan úgy vélekednek, megvan a megoldás. Diétás, cukor nélküli készült italokat fogyasztunk, és minden rendben lesz. Biztos, hogy ez a jó megoldás? A diétás italok a cukorral kapcsolatos problémákat valóban megoldják. De ez nem minden. A legtöbb ital, legyen akár cukrozott, akár nem, tartósítószereket, arómákat, színező és más ezekhez hasonló vegyi anyagokat tartalmaz, melyek ingerlik a gyomor nyárkahártyáját. A legtöbb üdítő ital, akár cukrozott, akár nem, foszforsavat, az üveggyártásnál alkalmazott erős vegyszer tartalmaz. Hogy a szervezet megszabaduljon a fölösleg foszfor tartalomtól, a vesékútján a kalciummal együtt távozik el. És ez csontritkulást, csontot sorvasztó betegségeket idéz elő. Biztos, hogy készek vagyunk-e kockázat felvállalására? Mindenki maga hozza meg a döntést. Viszont feltevődik a kérdés, mi a biztonságos módja annak, hogy elegendő folyadékhoz juttassuk szervezetünket? A víz tökéletes üdítőital. Nincs benne kalória, nem igényel emésztést, nem ingerli a gyomrot, és pontosan az, amire a szervezetnek szüksége van, hogy fenntartsa az életfolyamatokat. Annyit kell innunk belőle, hogy a vizelet világos színű maradjon, ami napi legalább 6-8 pohár. Étkezés előtt fél órával, és étkezések után másfél-két órával igyunk vizet, hogy ne szakítsuk meg az emésztés folyamatát. Próbálják ki, nem fognak csalódni.

Mesélő Biblia. A titkolt gyermek. Mi van ott a folyóban? Egy kosár. És mi van a kosárban? Egy kis baba. De miért van a kosár a folyóban, és a baba a kosárban? Azért, mert a kis baba zsidó. Ábrahám, Izsák és Jákob ük unokája. Túl sok a zsidó Egyiptomban, mondta a fáraó a szolgáinak. Ha nem vigyázunk, a végén még többen lesznek, mint mi. Meg kell ölni minden zsidó újszülött fiút. Ezt akarom. Féltek a zsidó anyák. Volt, aki sírt. Volt, aki megpróbált elmenekülni. De ennek a babának okosabb volt az anyukája. Fogott egy kosarat, és bekente kátránnyal, hogy ne süllyedjen el. Belefektette a kicsit a kosárba, és imádkozott, hogy maradjon csendben, amíg kiviszi a folyópartra. Azután elrejtette a sás között, és reménykedett, hogy a katonák nem veszik észre a gyermeket. A kisbaba nővére távolabbról figyelt. Isten is figyelt. Valaki mégiscsak észrevette a gyermeket. Nem is akárki, hanem maga a fáraó lánya. Lement a folyóra fürdeni, és meglátta a kosárcsónakot. Küldte a szolgáját, hogy fogja ki. És mit látott benne? Egy kisbabát. A baba nővére eltakarta a szemét. Nem akarta látni, mi történik. De Isten szemmel tartotta a kicsit. Neki különös terve volt vele. Biztos zsidó gyerek, mondta a hercegnő, de nem érdekel. Meg akarom tartani. Egy csepp fiú a vízből. Mózes lesz a neve. De szükségem van egy dajkára, aki eteti és gondozza majd. Isten akkor oldalba bökte a kisbaba nővérét, aki rögtön előugrott a sás közül. Egy dajka? Kiáltotta olyan hangosan, ahogyan csak bírta. Én ismerek egy asszonyt, aki tud neked segíteni. Rendben, hozd ide, parancsolta a hercegnő. Isten csak mosolygott. Visszakapta hát Mózest az anyja. Ő gondozta, nevelte és tanította meg neki mindazt, amit egy zsidó fiúnak tudnia kell. Így készült arra a napra, amikor Isten elküldi majd, hogy szabaddá tegye a népét.

Műsoridőnk végén elbúcsúzunk Önöktől. Műsorunk után a következő telefonszámon érhetnek el bennünket, illetve küldhetnek SMS-t. 060 80 80 660. Mondják el, vagy írják meg észrevételeiket, ötleteiket, kérdéseiket. Önök a Keresztény Adventista Egyház műsorát hallgatták. Mai műsorunkban Ördög Róbert hirdetett ígét. Tartsanak velünk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Addig is minden kedves hallgatónak az Úr Jézus áldását és békéjét kívánjuk. A műsor felelős szerkesztője Ördög Róbert nevében elbúcsúzik Önöktől Faragó Erika.

0: Kedves hallgatóink, most megismételjük a Térerő délutáni adását.
1: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.

Köszöntöm a térerő hallgatóit, a lendvai, temesvári, kolozsvári és marosvásárhelyi közreműködő kollégáink nevében is. A Kárpát-medencei rádióstúdiók e heti magazinműsora az Újvidéki Rádióban készült. Én Mikes Imre vagyok. Jó vételt az adáshoz! Műsorunkban hallhatnak arról, hogy Sepsiszentgyörgyön megkezdődött a Szent György napok eseménysorozat. Mózsián tartották meg az idén a 30. vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóját. Kisiratoson nagyszabású ünnepség keretében köszöntötték 100. születésnapján Benedek Sándor tanárbácsit. Háromnapos lovastábor szerveztek Muravidéken. A Kolozsvári Erdélyi Kárpát Egyesület idén is megszervezi a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrát. Témáink ezek lesznek. Ha tehetik, tartsanak velünk. Legyen közös a térerőnk!

0: korábbi évekhez képest szerényebb költségvetéssel, de változatos és közösségközpontú program kínálattal kezdődött meg a Szent György napok eseménysorozat Sepsi Szent Györgyön. A szervezők célja, hogy a visszafogottabb anyagi keretek ellenére is tartalmas és minden korosztály számára vonzó programot kínáljanak. Ennek jegyében kiemelt szerepet kapnak a kulturális események, színházi előadások, valamint a helyi értékeket bemutató kezdeményezések. A szervezők szerint az idei koncepció egyfajta visszatérés a fesztivál gyökereihez. A hangsúly a közösség építésen, a helyi tehetségek bemutatásán és az együtt megélt élményeken van. Erdély Andrással, a Szent György napok sajtófelelősével Kurta Kinga, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélget.
1: Ez egy teljes értékű Szent György nap lesz, illetve hát már folyik, minden hagyományos jellemzőjével lesz itt egy csak kétnapos kulturális hét, ugye ott vagyunk szokva, hogy a kulturális hét a Szent György napokon az 10-12 napig tart, és itt ebben táncszínház, mozgásszínház, bábszínház, előadások, a legkülönbözőbb műfajú koncertek, író-olvasó találkozók, ádbráncs, könyvbemutatók, kiállítás, megnyitók, filmvetítések, és lesz a háromnapos fesztivál hétvége, kézműves vásár a gyermekvárossal, az ifjúságbálisával, közösségi színpaddal, borudvallal, utcazenével, minden.
2: Sokkal kevesebb a pénz, és aminek én örültem ennek tükrében az az, hogy több helyi fellépő, tehát hogy a helyi értékekre próbáltatok az idén, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi értékekre, ami szerintem fontos a közösség szempontjából. Mit terveztetek, és a helyi fellépők alatt kikre gondolhatunk most az idei Szent György napokon?
1: Hát mindenképpen örvendek, hogy így mondtad, hogy nagyobb hangsúlyt, hiszen a helyi fellépők eddig is központi szerepet játszottak a Szent György napokban, akár a főszínpadon is mindig külön napuk volt a helyi fellépőknek, tehát nem most találtuk ki, hogy akkor, hogyha nincs pénz, akkor a helyiek is jók, hanem eddig is itt voltak. Hát most ez egy jó alkalom arra, hogy kibővítsük ezt a kört, és ez látszik akár a kulturális héten, tehát a színházak, koncertek, előadói, azok nem külföldiek, hanem helyiek, többek között marosvásárhelyiek egyébként, és a hétvégi koncerteken is helyi fellépők vannak. Hát ami még innen hátrafele van a kulturális héten, ami mondjuk a színház és irodalmat illeti, a ma két előadást tart a Tamás Járon Színházban, a Jurik Stúdió Széke Csaba Bánya Virág című drámájával, holnap pedig az Egy diktátor éjszakája című darabbal tart szintén két előadást a Jurik Stúdió. De ma az Orfeumban háromszéki írók, költők, zenés felolvasó estére kerül sor, és ami még ide tartozik, csütörtökön a Tamás János Színház nagy termében a Csíki Játékszín Bertolt Brechtnek a Koldus Opera című szatirikus társadalom kritikájával jelentkezik, úgy igazán jó brechtesre megcsinálva. Tehát ezek lennének még a kulturális héten, ami még hátra van. Evilági zenekar koncertjére is sor kerül szerdán 19 órától a Tamás Járon Színház nagy termében. A 2011-ben alakult Evilági zenekar számos lemezt és műsort alkotott kicsiknek és nagyoknak. Most az lesz különleges, hogy egy vonós négyessel együtt lépnek fel, ami szokatlan az együttes történelmében. A hétvégén pedig minden is lesz. Erdély legnagyobb kirakodó vására, azért kirakodó kézműves vására, ezúttal is a Kóskároly utcában, ott a múzeumnál, akik ismerik, onnan lefelé kerül erre sor. És hát mintegy 200 kézművest várnak, és egy szigorú zsűri terekpárta, mert a Szent György napoknak igen rég megvan az a jó szokás, hogy a bizsút az teljes egészében kinyírt a kínálatból, tehát igazi autentikus dolgokat lehet majd a vásárban. Mert igen, a gyermekváros az egy központi programpont, az Erzsébet parkban kerül idén is felállításra, és arról híres, hogy telefon és táblamentes programok vannak, és nem vettük észre a múlt esztendőben, hogy a gyerekek kezelésre szorultak volna azért, mert egy délelőtt mondjuk nem kapták készhez a telefont, úgyhogy ezúttal is ajánljuk a szülők figyelmében. Úgyis akarom mondani, szombaton délben egy ilyen dinamikus családi tornával indult Tompa Szende vezetésével, és egy családi kosaras piknikre kerül sor ezt követően. Aztán ott körbe elindulnak a programok, lesz tiruli csúszda, kutyasimogató, makramé technikát tanítanak, mondókáznak, zenés foglalkozások, interaktív bemutatókra kerül sor, bábszínház is lesz ott a helyszín, spanyol lovag is természetesen elé jön, mesés, tavaszvárás, társasjátékok, mindenek lesznek, és hát az eddigi szokáshoz híven ilyen kártyás pontrendszer van, tehát nem lehet csak úgy lecsúszni a tiroli csúszdán, csak úgy ingyenért idézőjel, de természetesen pénzt nem kell fizetni, hanem ezért akadálypályát kell teljesíteni, rajzot kell készíteni, és aki összegyűjt teljesít öt ilyen feladatot, az természetesen érheti utána, hogy csúszson le a tiroli csúszdán, vagy fessék ki az arcát, meg hasonló díjak vannak.
2: Picit beszéljünk a közönségről, illetve mindazokról, akiket sikerül megszólítani, mert hiszem, hogy ez egy ünnep számotokra, hiszem, hogy ott tudnak lenni a kicsik és a nagyok egyaránt. Román-magyar együttélés, mennyire sikerül ezeket az akadályokat áthidalni, kiket tudtok megszólítani úgy, hogy lehet, hogy nem visszatérő arcok, akik már mindig ott vannak a Szent György napokon. Ezt látjátok, méritek? El tudtok-e jutni olyanokhoz is, akik mondjuk eddig még nem voltak, vagy nem voltak jelen az eseményeiteken?
1: Hát mondjuk ennek a Szent György napos sorozatnak az a nagy hátránya van, hogy nyílt. Persze ez az előnye is, mert ezért ingyenes. Antal Árpád polgármester úr szokott erre panaszkodni, hogy az idén sem jön az ACDC, de hát az ACDC az csak zárt rendezvényeken lép fel, nem mint a volna nekünk néhány 10 000 vagy 100 000 eurónk, hogy megfizessük őket. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy amiatt, hogy nyílt, nehéz bármilyen mérést csinálni, de a félbrassó azért itt szokott lenni. És vannak igenis román fellépők is olyanok, többek között egy brassói csapat lép most fel, apropos helyi és környékbeli fellépők a pénteken este a brassói kontraband koncertje lesz az egyik attrakció, ahol egy szentgyörgyi énekes, Diana Logofatu az egyik sztár, aki csak azért tetszik nekem rendkívüli módon, mert a mai fiataloktól eltérően legyek most már ilyen rossz indulatú itt 60-s a halál között, hogy azt szoktam mondani, hogy a siker 1%, a tehetség, és a fennmaradó 99% munka, tanulás és elkötelezettség. Úgy gondolom, hogy ez azért megmutatná a mai fiataloknak, hogy merre van az előre. Ami pedig az, hogy mindenki élvezze azt, amit látni lehet, úgy gondolom, hogy a hétvégi koncertek is hozzájárulnak, hiszen egyrészt most éppen az előbb említett okok miatt nem 3-4 színpadon tojik egyszerre az előadás sorozat, hanem csak egy színpadon, amely délelőtt ilyen közösségi színpadként működik, délután vannak a koncertek, tehát a délelőtti közösségi színpad ez azt jelenti, hogy a helyi iskolák, óvodák csoportjai léphetnek fel, anyuka, nagymama megnézheti, hogy mit tud a lurkó, és délután lesznek a koncertek, tehát ez is minden generációt átfog, plusz például nagyon fontosnak tartom, vagy egyik legfontosabb megnyilvánulásnak tartom az Outside Music Festet, amely fiatal és alternatív zenekarok tehát ez az Outside Music Fest olyan fiatalok, a Diakónia Keresztény Alapítvány által szervezett esemény, amelyben fogyatékkal élők lépnek fel, hogy megmutathassák az ők tehetségüket, és közben bontsanak le valamennyit, mert lebontani sajnos teljesen nem tudjuk ezekből az előítéletekből, amely körbeveszi őket.
0: Kurta Kinga kérésére a Szent György napok eseménysorozatról Erdély András számolt be. Hát

0: Muzsján szervezték meg az idén a 30. vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóját, amelyre ezúttal is Vajdaság különböző településeiről érkeztek társulatok. Az érdeklődő muzsiai és környékbeli közönség pedig számos színes és hangulatos előadásnak örvendhetett. A rendezvény záróestjén ünnepélyes gálaest keretében kiosztották a díjakat és elismeréseket. Az Újvidéki Rádió munkatársa Kónya Kovács Otília járt az eseményen. Riportjában elsőként Virág Kis Anitát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát szólaltatta meg.
1: Az elmúlt 9-10 napban nagyon feszített tempónk volt itt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján. 21 társulatot láthatott a közönség, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években rekordszámú társulat. A koronavírus járvány után úgy látom, hogy most kezd igazán feléledni a közösség. Azt látom, hogy újra együtt tudtunk lélegezni úgy igazán, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egész vajdasági lefedettséggel voltak itt a társulatok. Nagyon sok minden felmerült ebben a 8 napban. Nagyon sokat beszélgettünk a zsűritagokkal is, és nagyon sok dilemma is felmerült. Nagyon vegyesek voltak az előadások, hiszen volt olyan előadás, amit teljesen amatőrök készítettek, amatőr rendezővel, amatőr színészekkel, a technikájuk is amatőr volt, és voltak olyan előadások, amik professzionális rendezővel, professzionális fénytechnikával valósultak meg, és olyan is volt, ahol akademisták és profi is volt a csapatban. Nyilván itt felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet őket egy kalap alá venni. Én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon-nagyon szépen próbálta ezeket a helyzeteket kezelni, nekünk is vannak dolgok, amiket át kell értékelnünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény van mögöttünk. Ami nagyon jó, hogy a profik együtt dolgoznak az amatőrökkel, látjuk a minőségi fejlődést így az elmúlt években, én 10 éve vagyok ennek a találkozónak a részese, és mondhatom, hogy nagyon látszódik a minőségi javulás és fejlődés. Nyilván valamilyen kereteket azért jó, hogyha tudnak tartani, de azt gondolom, hogy mindenki előnyére válik ez a fajta együttműködés. És azt is látjuk, hogy milyen közösségeket tudnak kovácsolni, és hát nagyon remélem, hogy a jövő évi és a következő évi is ilyen népes lesz. Nagyon jó volt, hogy Lendváról is érkeztek fiatalok, akiknek nincs Muravidéken megmutatkozási lehetőségük ilyen szempontból. Őket is be tudtuk csatornázni ebbe a rendezvénybe, a zsűri értékelte őket. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép 10 nap van mögöttünk.
2: Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
3: Nagyon hálásak vagyunk a muzsiai szervezőknek, a település civil közösségeinek, az önkéntes, az alázatos, az állhatatos munkájukért, összefogásukért, élükön természetesen a Múzsai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, és hát hálásak vagyunk a társulatoknak, hiszen 21 előadást hoztak erre a jubiláló találkozóra, és hálásak lehetünk a múzsai és a környékből érkező közönségnek is, hiszen nem volt olyan előadás, ahol nem volt legalább majdnem telt ház. Ez az, amiért igazán ajándék tud lenni ez a találkozó, ez a fesztivál, az, hogy találkozzon egy színjátszó közösség a közönségével, a közönség is ajándékot kap, és a társulatok is ajándékot adnak és kapnak is ezáltal. És hát ami számunkra a legfontosabb az, hogy akár a profi rendezők mellett, akik a társulatok előadásait rendezik, ott vannak még az öntevékeny rendezőink is, és igazán az idei évnek az üzenete pont erre épül, hiszen a szakmai művészeti bizottság, a háttérintézmények és maga az öntevékeny színjátszó közösséggel közösen gondoltuk azt, hogy a jubileum jegyében is egy nagy adóságot törleszve megalapítjuk a Berta Ferenc díjat, hiszen ő volt az egyik kezdeményezője ennek a találkozónak, és ezt a díjat minden évben az adott év legjobb öntevékeny rendezőjének ítélheti oda. A zsűri aláhúzva az, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ezek a személyek, ezek mind többen legyenek, hiszen ha a településen ott van egy rendező, ott van egy közösségi vezető, az mindig közösséget kivirágoztatja, közösséget fejleszti, és mi ennek az ösztönös tudásnak szeretnénk még a segíteni.

0: segítségére lenni táborokkal, képzésekkel, de igazán azzal, hogy megöleljük megbecsültségüket, egy picit magasba emeljük.
1: Oláh Tamás a zsűri képviselőjeként mondta el észrevételeit.
2: Valójában a fesztivál felül teljesítette minden elvárásomat, mondhatom. Valóban nagyon izgalmas volt. Nagyon izgalmas volt látni elsősorban azt, hogy milyen kérdések, színházi kérdések foglalkoztatják ezeket a társulatokat. Az, hogy 8 nap alatt 21 előadást volt lehetőségünk végignézni, az már önmagában nagy szó, önmagában csodálatos. Az, hogy ennyi településen, és köztük egészen kicsi településeken is virágzik a vajdasági amatőr színjátszó mozgalom, az magáért beszél. Nagyon jó volt azt látni, hogy ezeken a kis településeken működő társulatok is ugyanolyan energiával, ugyanolyan hittel képesek működni tovább is, és ugyanolyan hittel lépnek színpadra, mint azok a társulatok, akiket professzionális segítő vezet végig egy-egy próba folyamaton. A jellemzője a vajdasági magyar amatőr színjátszásnak ez a rendkívül sokszínű felhozatal, a műfajok értelmében is, a korosztályok tekintetében is, és az amatőröknek és a profiknak ez az összjátéka, ez a termékeny összjátéka, amely már hosszú ideje, hát 30 éve életben tartja ezt a csodálatos mozgalmat.
1: A legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásért járó Pataki László díjat a Demerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Játszunk trupja kapta. Gusztony Endre, társulatvezető.
3: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi díjat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a csoportra, büszke vagyok az összes színészre. Én azt mondtam nekik, hogy mindannyian érdemeltek volna díjat, tehát ne csüggedjenek, hogy csak páran, de még így is nagyon örülünk, hogy ennyien. Két külön díjat kaptak, Popovics Ildikó és Nemes Edina, illetve Sziveri Éva megkapta a legjobb női főszereplő díját, és ami külön öröm, hogy megnyertük a fődíjat, és a közönség zsűrinek is a díját elvihettük.
1: A legjobb alternatív új formákat kereső előadásért járó Bambach Robert díjat a topolyai Fosszilis mosolycsalók vehették át. Jankovics Andrea rendező.
4: Úgy gondolom, hogy a közönséget érdemes a legjobban megdicsérni, hogy végig telt házat csináltak nekünk, illetve nem csak nekünk, hanem a színjátszó csoportoknak. Ami külön öröm számomra az, hogy ez azt jelenti, hogy nem hal meg, nem halunk meg, és él tovább, és azt látom, hogy egyre több a fiatal, és tovább akarják vinni itt, ezen a térségen, és én úgy gondolom, hogy a pozitív kisugárzás az, hogy mindannyian összefogunk, és úgy gondolom, hogy a magyarságért teszünk, amit csak tehetünk ezen a vidéken, ez a legfontosabb itt. Igen, rangos díjakat is kaptunk, egy Szántó Róbert díjat a Szép beszédért Tomik Eszter, külön színészi díjat Benei Rebeka vihette haza, játszási lehetőséget a Kosztolányi Dezső Színházban, a társulat, a Fosszilis mosolycsalók, valamint a Bambach Róbert fődíjat a legjobb új formákat kereső előadásért. Hát tele a szívünk, mit mondjak.
1: Boldizsár Rozália a közönség zsűrieként nézte végig az előadásokat.
5: Élmény volt, nagy élmény. Szerintem az egész falu szívelélekkel azon volt, hogy itt legyünk. Érződött is a tapsokból. Nem volt olyan előadás, amelyik ne kapott volna vastapsot. Ami azt jelenti, hogy szeretünk színházba járni, érdekes és értékeljük, amit kaptunk. Gyorsan elmúlt végül, és egy pillanatban úgy éreztük, hogy telítődtünk, de most, mikor már tudom, hogy vége van, hiányozni fog ez a nyüzsgés, ez a zaj, ami bent van a teremben. Nagyon szép élménnyel gazdagodtunk. Nem tudom, mikor lesz még alkalmam, nekem már idősebb vagyok, még egyszer ilyenre, de köszönöm a színészeknek, köszönöm a rendezőknek és a szervezőknek, hogy ez megtörténhetett most rá. Igazi élmény volt.
6: Kunya Kovács Otília hangfelvétele a 30. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának záró estjén készült.

0: kösz, out.
1: Arattól nem messze a kisiratosi önkormányzat szervezésében Benedek Sándort 100. születésnapján köszöntötte a falu közösség, a magyarországi és felvidéki testvértelepülések képviselői, a Pedagógus Szövetség és az RMDS képviselői. A ma is jó egészségnek, szellemi frissességnek örvendő, humorát nem veszítő tanárbácsi, ahogy mindenki szólítja az Arad megyei községben, többet jelentett kisiratosnak, mint egy pedagógus. Az eredetileg matematika-fizika szakos általános iskolai tanár az orosz nyelven kívül minden tantárgyból adott elő, de legfőképpen életre nevelte nemzedékek tagjait. Az állattartás és növénytermesztés alapjait a kirándulásokon a természet szeretetét adta át tanítványainak, miközben a magyar identitás megtartását tartotta a legfontosabbnak még a nemzeti szocialista diktatúra legsötétebb korszakában is. Szinte nincs olyan tőzsgyökeres kisiratosi, akit Benedek Sándor ne tanított volna valamilyen módon. A ma is aktív, a közösség életében fontos szerepet játszó tanárbácsi tiszteletére nagyszabású ünnepséget szerveztek. Pataki Lehel Zsolt, a Temesvári Rádió szerkesztője is ott volt az eseményen.
2: Vastapssal köszöntötték a helyi kultúrházban az ünnepeltet, aki meghatódva mondott köszönetet a fogadtatásért.
3: Nagyon köszönöm, hogy eljött, és köszöntöttek, és további jó szórakozást kívánok. Egy megint hiba van itt, hogy akivel keretem, hogy együtt ünnepeljük, hogy nincs itt.
2: Utalt arra Benedek Sándor, hogy néhai felesége, Kati néni, aki nem csak a magánéletben, hanem a pedagógusi pályán is társa volt, már 4 éve nem lehet mellette. Benedek Sándort köszöntötték a magyarországi és felvidéki testvértelepülések, a Pedagógus Szövetség és az RMDS képviselői is. Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Lőkösháza önkormányzatának díszoklevelét Nagy Csaba alpolgármester adta át.
4: A tanárbácsi Lőkösháza állampolgára is. Ott van neki állandó bejelentett lakása, és ezért éreztük úgy, hogy köszöntenünk kell a 100. születésnapján. 10-20 éve járunk át nyaranta egyszer-egyszer főzni, fesztiválokkor, és ő olyankor az egész falunak a tanárbácsia jön, megy, intézkedik, kérdezősködik, beszélget, ilyen fő védnök vagy házigazda szerepet tölt be.
2: A kisiratosiak tanárbácsiát élő történelemkönyvnek nevezte Almási Gábor történelemtanár.
5: 3-as minőségben méltattam a tanárbácsit, egyrészt mint volt diákja, másrészt, mint pedagógus történelemtanár, végül pedig, mint a Szálve kórus vezetője is. Mindig szeretem aláhúzni, hogy a 80-as évek elején a legsötétebb diktatúra éveiben voltunk, és a tanár úr megkérdezte tőlünk, hogy kik voltak a márciusi ifjak. És mi mindenfélét tanultunk a történelemórákon, a marxizmusról és a kommunista rendszerről, de nem tudtunk választ adni arra a kérdést, hogy kik voltak a márciusi ifjak, csak egyetlen egy diák az osztályban, és bennem ez annyira megmaradt akkor, és azóta is emlékszek erre, hogy nagyon fontosnak tartottam azt, hogy tőle hallottunk erről, és maga a tanárbácsinak az egész életpályai életútja tulajdonképpen erről szól, hogy magyarságtudatot, hogy identitást adott nekünk, hogy hagyományt teremtett és ápolt. 1949. január 1-én került ide a településre tanítani. Pedagógusként azt mondtam, hogy egy élő történelemkönyv. Ha kíváncsi vagyok arra, hogy milyen volt a katolikus főgimnáziumnak a tanári kara, a Fischer Aladár, aki 1943. decemberében meghalt. Ki az, aki még találkozott vele, személyesen ismerte, bátorította, pártfogolta, ajánlólevelet adott neki, amikor átszökött a határon a világháború éveiben. Vagy ott volt Budapest ostroma idején, átélte az ostromot, és a 40-es években, amikor beköszöntött a kommunizmus, egy olyan tanári gárdája volt a településnek, az iskolának, Kovács Ferenccel, vagy Bérci Ferenccel, vagy különösen a tanárbácsival, akik abban a nehéz időszakban is tudtak nem csak ismeretet, hanem identitást, kitartást adni nekünk. És ez számomra nagyon fontos. Egy példát mondok, az 1950-es évek óta készíti el a 8-os diákok végzősök tablóját, és Az idén is az osztályomnak megígérte, hogy még mindig 100 éves korában meg fogja csinálni, mi est vége lesz ennek az ünnepségnek. Tehát maga az is egy történelem. Én nagyon tisztelem és örülök, hogy megismerhettem, és adja a Jóisten, hogy még sokáig közöttünk maradjon.
2: Viszányú Aranka aradi tanítónő is tanítványa volt Benedek Sándornak, akihez számos emlék fűzi.
0: Volt, amikor a fűben hasalva írtuk meg a matek dolgozatot, meg reggel 7-kor már az iskola kapujába várt, hogy ne másoljuk le egymástól a házi feladatot, tehát emlékezetesek ezek az órák, de amellett még rengeteg dolgot csinált velünk a tanárbácsi. Magyar táncra tanított bennünket, vitt bennünket versenyekre a magyar tánccal, vitt bennünket kirándulni, akár biciklivel elkarikáztunk 50-esig, vagy megmásztuk a Pretyezátot a Bukuratóig, úgyhogy rengeteg élményem van együtt tanárbácsival. Nagyon szigorú volt, de amellett meg is értettük vele a matematikát.
2: Benedek Sándornak sokat köszönhetett, és köszönhet ma is kisiratos. Véleményére, tapasztalataira ma is szükség van, jelentette ki Andó László alpolgármester.
6: Szerintem kisiratoson nincs olyan lakos, akit ő nem tanított, nem nevelt, akár táncra, akár matematikára, vagy nagyon sokat kirándultatott turizmusba, bevezette az embereket. Tűzrakástól elkezdve bográcsfőzésig, biciklizésig, túrázásokig, a délutáni korrepetációs matematika órák, amik felejthetetlenek voltak. Annak idején ugye nagyon nagy szigorral teljesített a tanárbácsi. Kicsit úgy óroltunk is rá, de aztán rájöttünk, hogy csak a jót, a javunkat akarta, és bárhova, bármely gyerek feljutott a középiskolába, magas szinten tudta matematikát. Azon kívül nagyon nagy mozgató rugója volt a kulturális életeknek, 18 éves bálak, reguta bálak, szüreti bálak szervezésében, mivel ő volt a kultúrvezetője, könyvtáros, utána strand hosszú évekig munkálkodott. Meg volt mindennek a rendje, és egy nagyon szép, tiszta strandot tartott fent, és ennek köszönhetően rengeteg vendég jött. Én még akkor nem voltam, mert csak mesélték, hogy ezt az egész központot a kitervezésébe, a futballpályától, a kultúrotthon, a nagy kultúrotthon építéséig, a központ elrendezése az ő érdeme, a futballpálya általában a falvakban mindig a falu szélén volt. Ez most úgy sikeredett, ugye, hogy futballpálya, kultúrház, termástrand, templom, iskola, polgármesteri hivatal, minden. Tulajdonképpen ez a falu központja, és ez neki is köszönhető. Ha valamit ültetünk, alakítunk, csinálunk, mindig kikérjük a mai napig is a véleményét.
2: A 100 éves ünnepelt által sarat. Benedek Sándor a személyes köszöntések hosszú sora után szívesen állt mikrofon elé is.
3: Annyira meglepett a dolog, nem tudtam róla, nem is számítottam rá, úgyhogy nagyon jól érintett ez a meglepetés. Nem tudok szóval jutni. Amikor idejöttem és választottam ezt a falut, szintiszta magyar falu volt, egy román volt, az is magyarul beszélt. Azért választottam ezt a falut. És akkor lehetett itt nevelni, mert ennyi gyerek volt, mint most, hanem 200-on felül. Nekem 2000 volt 48-as létszámú osztályom, és azokból lehetett csinálni, legalábbis úgy hiszem, jó magyar embereket. Mindig megcsináltam azt, amit terveztem, még akkor is egy kicsit szigorú voltam. Végrehajtottam. Mindent tanítottam orosz kivételével, csak bajba voltam a történelemmel. Mert a román nyelvű történelemkönyv más volt, mint a magyar nyelvű. És ráadásul nem egyezett, nem volt igazság közöttük. Úgyhogy úgy kellett rendelem, hogy az egyikből ne tanulnak semmit sem majdnem. Kijelöltem 8 mondatot, ezt vág be, ez semleges, és tanulom meg ezt, amit én mondok el is rá.
7: Talpra esett emberek kerültek ki

0: Az ön kezei közül mindenki a saját maga területén megállta a helyét?
1: Meg. Például éppen a napokban pár napja halt meg egy híres tanítványom volt, vegyész lett Németországban, minden hónapban kétszer is felhívott, és köszöngette, hogy mire tanította. Most halt meg a múlt héten. Dani Jánosnak hívták.
2: Pataki Lehel Zsolt riportja a Benedek Sándor 100. születésnapja alkalmából szervezett ünnepségen készült.

0: A lovak pozitív és egyben összetett jótékony hatását élvezik hálásan azok a gyermekek, akik a napokban a lovas tábort választották. A háromnapos tábort ezúttal is a Lóbarátok Egyesülete szervezte meg. A helyszín a bánutai, muravidéki mintagazdaság. Arról pedig, hogy mi mindent tanultak meg, a tábor 30 résztvevője közül hárman mesélték el a Lendvai Rádió munkatársának, Szőke Krisztinának.
1: Liza vagyok, és 6,5 éves vagyok, és azért jöttem, mert nagyon szeretem a lovakat.
2: Én Anna Izabella vagyok, 9 éves. Azért jöttem, mert szeretnék megtanulni lovagolni, és mert nagyon szeretem a lovakat.
3: Én Farkas Tára vagyok, 9 éves, és azért jöttem, hogy jobban megtanuljak lovagolni, és még valamit a lovakról.
4: Liza, itt a táborban hogy indul egy nap?
1: Aki reggelizett otthon, az csak ül, vagy hogyha szeretne, akkor még reggelizik. Aki nem reggelizett, az azt reggelizik, és utána elkezdünk menni lovagolni.
4: De még előtte itt egy kis munka is vár rátok, igaz?
2: Igen, ki kell putolnunk az old. Fanyergeljük a lovakat.
1: A lovakat megtisztítjuk, kipucoljuk a bokcokat, mert így van egy két csoport, és aki közben valaki lovagol, ezek a másikak, azok pedig kitisztítják a boxot, és szoktunk reggel lovagolni.
2: Akinek jut kefe, az kefélheti a lovakat, akinek nem, azok pucolhassák a patkuikat, vagy pedig simogassák a lovakat.
4: Mesélte Liza, Anna Izabella és Tara. A lányok azt is elmondták, szerintük mi jellemző a lovakra.
3: Szép állatok, és nagyon gyorsan is tudnak tanulni, lehet velük jó érezni magatat.
1: Könnyen tanulnak, és nagyon ügyesek, és sokszor szoktak szót fogadni, és nagyon jó velük lenni, és nagyon szeretem a lovakat.
2: Nagyon szépek, és azért is a kedvenc állatom. Én most lovagoltam először, és eleinte még féltem, mikor eljöttem a lóról, de azután már nem féltem.
3: Én már sokszor lovagoltam, járok is lentibe, és gyorsan meg lehet szokni a lovak társaságát.
1: Eleinte egy picit féltem, de utána már nem féltem a lovaktól.
2: Sok ló van, úgyhogy mindegyik nevét nem tudjuk a fejünkbe tartani. De fejünkbe tartottam a Zóját, mert az egyetlen fekete ló.
3: Nekem a Áli maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és a Annával segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
1: Nekem a Suzi a kedvenc lovam, és abban a boxban 3 ló is van. Szoktam ottani lovakat pucolni.
4: Hogyan kell közelíteni egy lóhoz?
2: Nem szabad a hátánál, gondolom a hátsó lábánál lenni, mert megrúghat.
1: Nem szabad a ló társaságában kiabálni, azért, mert meg tudnak kiadni.
2: És nem szabad körülöttük ugrálni, mert akkor megijednek, és akkor vadak lesznek.
4: Mesélték hozzáértően a lovas tábor résztvevői. A lovak ezúttal Dornava községből, a titokzatos rancsról, azaz a Skrivnostni rancsról érkeztek gazdiukkal, Urska Kládnikkal, aki a helyszínen a gyerekeket lovagolni tanítja, és mi egymásra. A tábor koordinátora pedig idén is Fticsár Ines a Lóbarátok Egyesületéből.
5: Én már 3. alkalommal szerveztük meg a lovastáborunkat, most idén a tavaszi szünetben, ugye tavaly nyáron volt a tábor, de úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy most többen tudnak eljönni, és így is lett. Jelenleg 30-an vannak, és annak is örülünk, hogy vannak fiúk is. Látjuk rajtuk, hogy nagyon szeretnek itt a lovak körül lenni. Mivel nagyon sokan vannak, ezért logisztikailag egy kicsit nehezebb megoldani, hogy mindenki egyszerre felüljön a lóra, viszont így két csoportba osztottuk őket. A lovaglás mellett foglalkozásokat is tartunk, minden nap próbálunk valamit beiktatni, valamilyen kézműves foglalkozást, hogy ne csak minden a lovaglásról szóljon, habár inkább a gyerekek lovagolnának, de nagyon ügyesek egyébként a foglalkozásokon is. Tegnap patkokat festettünk, amiket nem fejeztünk még be, majd holnap fogjuk befejezni, álomfogók lesznek. Ma jön a Petőfi ösztöndíjas Éva, aki majd tart egy foglalkozást, próbálunk mindent beiktatni.
4: Sikerült eddig minden gyereket bátorítani arra, hogy lóhátra üljön?
5: Igen, sőt nem is volt az a gond, hogy valaki ne akart volna felülni. Inkább az a gond, hogy nem akarnak lejönni, úgyhogy alig várják, hogy tényleg kijöjjünk hozzájuk. Egyébként naponta kétszer szoktunk lovagolni, ugye délelőtt egyszer és délután. A lovastáborunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatja, és hálások vagyunk a Mintagazdaságnak is, ugye a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, hogy biztosította nekünk ezt a helyet, hogy itt megtarthatjuk a tábort.
4: Mondta Ftichár Inés, a lovastábor koordinátora. Hadd tegyük még hozzá, hogy a lovaglásnak köszönhetően javul az egyensúly, fejlődik a testtartás, sőt még az önbizalom is növelhető. Mindazok, akiknek lovakkal van dolguk, egy kicsit türelmet is tanulnak. A lovastábor természetközeli élményt biztosít, ami pedig ugyancsak fontos, kikapcsolódást a digitális eszközöktől.
0: Szőke Krisztina hangösszefoglalójában a Moravidéki Bán után szervezett lovastáborról hallhattak.

0: Sokan már hetek óta izgatottan készülnek a népszerű Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrára, mert idén sem marad el a határfeszegetés. Május 6-áig lehet jelentkezni a Kolozsvári Erdély-Kárpát Egyesület az EKE legnépszerűbb rendezvényére, amelyet idén május 16-ára hirdettek meg. Arról, hogy mit kell tudniuk azoknak, akik részt kívánnak venni a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrán, Kis Mihály Boglárkától, a kolozsvári EKE irodavezetőjétől kérdezte Magsai Magdolna, a Kolozsvári Rádió munkatársa.
1: Legfontosabb az az, hogy be kell előre regisztrálni, mert helyszíni jelentkezés nincs, úgyhogy ez az első és legfontosabb információ, hogy május 6-áig délig lehet jelentkezni a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, ahol ki kell választani azt a gyalogos túraváltozatot, vagy pedig a kerékpárost, amelyen részt szeretnének venni az érdeklődők. Egy másik fontos dolog az az, hogy mindenki az erőnlétéhez mérten válassza ki a túraváltozatot, mert ugye a gyalogosnál van egész hosszú táv, 55 kilométeres, ami Kolozsvárról indul, és Torockón ér véget. Ezt tényleg csak is a tapasztalt túrázóknak ajánljuk. És hát vannak a közepesebb távok, a 17 és a 30 kilométeresek, amelyek Szindről indulnak, és van a legrövidebb, a gyalogos 10-es, ami valójában 13 kilométer, ugye ez Várfalváról indul, és Torockón ér véget. Tehát ezek a távok. Ugyancsak fontos a megfelelő felszerelés, vagy túrabakancs, vagy egy nagyon jó terepfutócipő. Mindenképp jó olyan lábelit venni, ami tartja a bokát, mert lesznek sziklás részek, és a túra botok használatát is eléggé szorgalmazzuk, mert azért sokat tud segíteni, főként az utolsó ereszkedésnél. Addigra ugyanis már mindenki nagyon fáradt. Amint már megszokhatták a résztvevők előző évekből, különböző ellenőrző pontoknál fogunk energiapótlókat osztogatni, illetve zsíros, lekváros kenyeret. Vizet pedig próbálunk minden ellenőrző pontnál biztosítani. Egy másik fontos információ az, hogy ugye itt elég bonyolult a logisztika, mert szinte mindegyik túraváltozat más-más helyről indul, a hosszú gyalogos és a kerékpáros Kolozsvárról, a közepes gyalogosok Szindről, a legrövidebb gyalogos pedig Várfalváról. Emiatt nagyon kell figyelni, hogy melyik túraváltozat hánykor és honnan indul, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen, és ugye mi biztosítunk buszos szállítást reggel a rajthoz, és este a céltól vissza Kolozsvárra, vagy akár Várfalvára, Szindre. Nagyon fontos, hogy aki igényeli ezt a szállítást, az jelezze időben számunkra, mert nekünk is könnyebb előre tervezni, hogyha tudjuk, hogy hánykor, hova, hány szemét kell szállítanunk. Mi meghatároztuk előre a buszok indulási időpontját, viszont mindig történhetnek apróbb csúszások, mert az is előfordul, hogy a túrázók nem érkeznek be időben a célban, úgyhogy emiatt mindenkinek előre is kérjük a megértését és a rugalmasságát, mert ennyi embernél egy picit nehéz megszervezni a buszos logisztikát is. Amire még fontos lenne figyelni szerintem, hogy hát főként a hosszabb túráknál lehetőleg nagyobb csoportokban haladjanak a résztvevők, mert találkozhatnak júnyájjal és juhászkutyákkal, úgyhogy abban az esetben fontos, hogy ne egyedül legyenek, mert sokkal könnyebb védekezni a juhászkutyák ellen, hogyha többen vannak, úgy könnyebben el tudják kergetni az állatokat. Viszont a tapasztalat alapján a medvétől nem kell félniük, ugyanis az elmúlt sok-sok évben még senki nem találkozott medvével a Jókain. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert néhányan rákérdeztek, hogy medve van-e. Mi még sosem találkoztunk, úgyhogy szerintem most sem lesz ilyen probléma.
2: Számíthatnak-e valami újdonságra idén? Mindig, hát vagy szinte minden évben van valami újdonság a résztvevők számára. Az idei Jókainak mi az újdonsága?
1: Hát a legfőbb újdonság az az, hogy beiktattunk egy új ellenőrző pontot a Várfalva és a Székely-Könyergek közötti távon, ugyanis ez egy nagyon hosszú szakasz volt, nagyjából 10 kilométer, és nem volt egy olyan megálló, ahol át kellett haladniuk a túrázóknak, és kaptak volna matricát. Viszont úgy gondoltuk, hogy ez fontos lenne már csak a gyerek gyerekekért is, akik a gyalogos tízesen vesznek részt, mert akkor ők is kaphatnak egy újabb matricát, de így egy kicsit tudjuk tehermentesíteni a székelykő ellenőrző pontot is, mert igyekszünk majd ide az új ponthoz is felszállítani vizet, így talán mindenkinek könnyebb lesz, nekünk is, a szervezőknek is, a résztvevőknek is, és hát az új pontnak az lesz a neve, egy rakottyás, ugyanis egy kicsit nyomoztunk azután, hogy mi annak a helynek a neve, mert egyik térképen sem szerepelt, és Sipos Árpád tordai eketaktársunknak köszönhetően sikerült kinyomoznunk, ugyanis ő konzultált az idősebbekkel, akik jól ismerik a környéket, és kiderült, hogy azt a részt rakottyásnak hívják, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez lesz az új ellenőrzőpont neve, és amúgy ezen nem csak a gyalogos tízesek fognak áthaladni, hanem a gyalogos 55-ös táv is értelemszerűen, és a gyalogos 30-as, tehát számukra is ki fog bővülni az ellenőrző pontok repertoárja, és ugye említsük meg azt is, hogy akár csak tavaly, idén is a Tóbiás ház udvarán lesz a cél, nem a kultúrotthonban. Lehet, hogy még annyira nincsenek hozzászokva a tudathoz a résztvevők, azért is említem meg most még egyszer, és azt is elárulom, hogy idén is lesznek lovasok, akár csak tavaly, akik majd egy rövidebb távot fognak megtenni lóháton, és azért szólunk már most, mert tavaly a legtöbb résztvevő nem tudta, hogy ők is hozzánk tartoznak, úgyhogy csak a végén, amikor bevonultak a torockóra, akkor derült ki, hogy ők is a jókai miatt lovagoltak aznap, úgyhogy ez is egy ilyen plusz infoltja lesz a teljesítménytúrának.
2: Ismételjük, hogy hol lehet és meddig jelentkezni.
1: Május 6-áig a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, viszont amennyiben hamarabb betelnek a helyek, elképzelhető, le fogjuk zárni hamarabb a regisztrációt, ezért mindenképp igyekezzenek azok, akik biztosan akarnak jönni, és nem szeretnének lemaradni, mert ugye ez egy nagyon szép, látványos teljesítménytúra. Szerintem mindenkinek ez a kedvence, úgyhogy kár lenne kihagyni, pláne most, hogy szépen kizöldült a természet, itt a tavasz, mozduljunk ki a természetbe minél többen.
0: A Jókai Mór emlék- és teljesítménytúráról számolt be Kis Mihály Boglárka, akit Magsai Magdolna kérdezett.

Ennyi fért mai műsorunkba. Kedves hallgatóink, a mai térerő, a Kárpát-medencei rádióstúdiók közös heti magazin műsora véget ért. Az újvidéki stúdióból mondok köszönetet a temesvári, marosvásárhelyi, kolozsvári és lendvai riportokért a kollégáknak. A közreműködő munkatársak nevében Mikes Imre köszöni figyelmüket. A viszonthallásra egy hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, egy másik Kárpát-medencei stúdióból.

0: Kedves hallgatóink, a térerő ismétlését hallották.
1: Új nemzedék.
2: Az Újvidéki Rádió ifjúsági műsora.
3: A te hangod.
4: A stúdióban Vörös Gábor és Tudás Viktor.
5: Engedj.
6: Sziasztok, új nemzedék! Ez itt az Újvidéki Rádió ifi műsora, a mikrofonnál pedig újra Vörös Gábor köszönt benneteket. Imholtát elkezdődött és tart a munkaünnepe, vagyis Alien május 1. Elnézést, nem tudom, ki engedte be ezt a xenomorfot, de az biztos, hogy nem sörrel és virslivel érkezett, hanem valami furcsa, kinézetű tojással. Te, húsvét már rég elmúlt, brate, majd gyere vissza 340 nap múlva a zárt tojásaiddal együtt, jó? Egész kiborított. Ja, hogy még itt vagytok? Nagyszerű. Ha ettől a nem épp májusi idill intermezzo ellenére is velünk maradtatok, akkor vágjunk is bele talán. A mai adásunkat stílusosan filmegylettel kezdjük, méghozzá tematikus filmmel. A Csocsó, avagy Alien május első. A fene már a faritán a tűzti. Na. Erőszakos bestia. Na. Szóval, tehát, Csocsó, vagy Alien május elseje, talán kötelező kordokumentum komikum, melyet Koltai Róbert rendezett, és immáron 25 éves. A filmkultúra.hu oldaláról Szász Judit kritikáját idézzük. Mai trending rovatunkban a WIFO szavak és képek, vagyis szék szemléjére kaphattok betekintést egy színes riport keretében. Ezt követően egy hosszúra nyúlt játéksarok rovatunk is lesz, melynek vendége Hodozsánné Balog Réka, vagyis Erka, akinek a neve az esport1.hu műsorvezetőjeként és egy tökös magyar gamerlányként ismert. A mai téma női gamerek többségben. Miért nem reagál rá a videójátékpiac? Erről folytattunk diskutát. Emellett azért legyen a majálisra egy kis sztárportré is. Vendégünk pár év után ismét Nagy Bogi énekesnő lesz, aki a legújabb lemezét immáron az Újvidéki Rádióba is elhozta. De mivel emígy is szűkös az adásidőnk, ezért csapjunk a sörbe és virslibe, akarom mondani Pleszkavit Cába és Csevabba, és a rosti alá gyújtsunk be a futótűz top 5-ös listával.
7: Futótűz.
8: Az új nemzedék zenei top listája.
6: Amit ezúttal is sok szeretettel köszönünk Horváth Csaba zenei szerkesztőnknek, és gondolva arra, hogy nagyon

sokan ilyenkor a májusi ifjúság közül még buliznak, éppen ezért kicsikét diszkósra, technósra vette a figurát, és egéppen az ötödik helyen Jigic és Charlotte Planknek a koprodukciója Car Crash. Ez következik már is itt az új nemzedékben. Car Crash.

Futótűztop listán keleti negyedik helyén Gigamesh, Elohim és Thomas Adagio-nak a koprodukciója áll. Everything in its right place. Valóban minden a helyén van, a megfelelő helyén. Erről szól ez a dal itt az Újvidéki Rádióban.